0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emiről ez zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

város idejű. Budapest, te hazug pletykalap, összekócolt hajra vett kalap. Anyukedvéért még egy falat, Budapest, te nekünk megmaradt. Erdei út, régi fatorony,

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovic Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a MAHAZ díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
0: Trend Night.
1: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszét járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
3: Én még sohasem.
4: Értettem,

Ez a Trend FM, benne a különleges zenei válogatás, mindjárt zenél nekünk a Budapest Burlesque, méghozzá Szűcs Gabival kiegészülve. A díszes társaságot, akiket ma Budapest Burlesque néven ismerhet a közönség, a csaknem 100 évvel ezelőtti popzene inspirálta. Az örökzöld dalokból felhasznált alapok, témák, benyomások és a 21. századi technika megoldásai az egyszerűségében is zseniális képi világgal vegyítve hozzák létre a mai swing hangzást és látványt. A producer és a show állandó fellépője, DJ Utasi, most romkocsmai környezetben hívták életre új produkciójukat, a Budapest Burlesque-et. Utasi Tamás karrierje 1983-ban kezdődött Budapesten, a House DJ aktív szereplője volt a főváros szórakozó életének. Olyan neves klubokban lépett fel, mint például a Rendezvous vagy a Haligali. Az igazi áttörés 1992-ben érkezett el számára, amikor a legelső DMC bajnokság egyéni kategóriájában az első helyen végzett, emellett a verseny külön díját is hazavihette. Ekkor vágott bele saját szavaival élve a modern tánczene népszerűsítésébe, amit egészen a 90-es évek végéig folytatott. Később az alternatívabb széna felé fordult, zenekészítéssel kezdett foglalkozni, része volt a Gulás Erotikának, amely a világzenét keresztezte a legújabb elektronikus irányzatokkal. Tamást is rabul ejtette a swing füstös bája, ami végül a Budapest Burlesque 2014. januári megalakulásához vezetett. A múltat idéző pop témák, a modern elektronikus zene és a fergeteges látványvilág együtteséből jön létre az igazi vidám swinges hangzás, ami különösen egyedivé teszi a zenekart a műfajban. A kisebb klub rendezvényeken alkalmanként egy-egy hangszeres zenésszel látható, hallható a produkció, nagyobb rendezvényeken, fesztiválokon a vizuális atmoszférát Víg Lali digitális homokfestése teszi teljessé, emellett gyakran csatlakozik hozzájuk a Freak Fusion mutatványos csapat is, akik egy órás révkavari előadásukkal idézik meg a burlesque életérzést és repítenek vissza minket a múltba időgép nélkül. Ezeken a rendezvényeken a DJ-k sora is bővül, Ordimennel, esetenként DJ Mangóval, emellett számos neves előadóval alkotott már közösen a formáció, így Szűcs Gabival is. Szűcs Gabi 1972-ben született Budapesten, saját bevallása szerint a zene szeretetét édesanyjától örökölte, zenei tanulmányait fúvós hangszereken, fúvolán, illetve oboán kezdte, a Könyves Kálmán gimnázium irodalmi színpada azonban elcsábította a színház felé. A színjátszás iránti szerelme sodorta a Gornagy Mária színi tanodába, ahol Benedek Miklós keze alatt tanult. Az énekesnő koncertjein, fellépésein több műfajban is megmutatja sajátos egyedi ízlésvilágát, különleges, össze nem téveszthető hangját. Ebben saját zenekar a nagyszerű partner, hiszen fiatal, kiváló jazz muzsikusok, akik kíséretében olyan világslágereket énekel, amely minden korosztály számára ismerős, de egyedi, modern felfogása mégis új ízt tud kölcsönözni nekik. Íme tehát most a Trend FM-en a Budapest Burlesque zenél, és Szűcs Gabi fog énekelni. Önök a különleges zenei válogatást hallgatják.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diáktudás próba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Az idei tanév kezdetekor indult el az online selejtezővel a verseny, amelyre 3 fős csapatokat vár a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, az ország valamennyi általános iskolájából és 6 vagy 8 osztályos gimnáziumából egészen október 22-éig. Az iskoláskor, vagyis a 6-18 éves életkor a gyerekek fejlődésének egyik meghatározó időszaka, mivel ebben az életszakaszban nem csak a fizikai növekedés és a pszichoszociális fejlődés zajlik intenzíven, hanem azok a táplálkozási és életmódbeli szokások is ekkor alakulnak ki, amelyek akár egy egész életen át elkísérhetik a fiatalokat. A versenyen az általános iskolák 6. és 7. osztályos tanulóiból álló 3 fős csapatok indulhatnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden megyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Az online indulók között is értékes nyereményeket sorsolnak ki a szervezők, többek között 3 egyenként 200 000 forint értékű osztálykirándulást, fődíjként egy 500 000 forintos eszköztámogatást az egyik iskola javára, de csak nem 200 000 forintos külön díjat kap az a felkészítő tanár is, aki a legtöbb, legalább 60 pontot elérő csapatot regisztrálja az online fordulóra. A verseny döntőjében összesen csak nem 500 000 forint értékben vihetnek haza sportszer utalványt a legjobb csapatok, oklevelet és ajándékot minden döntős kap majd.
2: Film. A német nyelvterület legfrissebb és legizgalmasabb filmjeiből válogat az idei Szemrevaló Filmfesztivál, amelyet október 15-e és 25-e között rendeznek meg a budapesti Művészmoziban. A német, osztrák és svájci alkotások között díjnyertes filmek és több magyarországi bemutató is szerepel. A fesztivált az Űr a szívemben című film nyitja, amely Joachim Meyerhoff önéletrajzi bestselleréből készült. Látható lesz a Cannes-ban rendezői díjjal elismert Apaföld, amely Thomas Mann és lánya Erika Mann történetén keresztül idézi meg a háború utáni Németországot. A film egyik főszereplője Sandra Hüller, akit egy másik fesztivál filmben, a Rose-ban is láthatunk, ezért az alakításáért a Berlinálén ezüst medvedíjat kapott. A program a komolyabb társadalmi kérdéseket sem kerüli, az esti műszak egy túlterhelt ápolónő egyetlen műszakján keresztül mutatja meg, hogy milyen nehéz valódi figyelmet adni másoknak egy folyamatosan rohanó egészségügyi rendszerben. A Carla pedig egy valós történeten alapuló, megrázó film egy 12 éves lányról, aki szembeszáll az őt bántalmazó apjával. A fesztivál zárófilmje az Ön hisz az angyalokban, amely az empátia erejét állítja középpontba. A filmeket eredeti nyelven magyar felirattal vetítik.
0: Évforduló.
2: Fél évszázados jubileumát ünnepli a Tom Petty and the Heartbreakers, és ennek apropóján igazi kincses doboz jelenik meg novemberben. Az Origins 1971-től 78-ig című kiadvány azt az időszakot járja körül, amikor Tom Petty és zenekara még kereste a saját hangját, és fokozatosan alakította ki azt a jellegzetes rockos stílust, amely később világszerte ismerté tette őket. A november 6-án megjelenő boxset változattól függően 5 bakelit lemezt vagy 4 CD-t, emellett 4 Blu-ray-t és egy DVD-t tartalmaz. Az első lemez Peti dalszerzővé és zenekarvezetővé válásának időszakát mutatja be, a korai felvételeket és a Heartbreakers kezdeti próbálkozásait. 7 dal most először válik hozzáférhetővé, további 5 pedig új keverést kapott. A csomagban ott vannak a Heartbreakers első 2 albumának kibővített változatai is, olyan klasszikusokkal, mint az American Girl és a Breakdown. Emellett előkerül egy 1977-es rádiós koncert teljes felvétele, valamint a zenekar BBC-s fellépése is felújított hang- és képminőségben. A vinil kiadásokhoz, egy 88 oldalas fanzin is jár, archív fotókkal, polaroidokkal, képeslapokkal és a zenekar tagjainak kommentárjaival.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Állati kalandok Nyíregyházán. Az állatpark és sóstó felfedezése. A nyíregyházi állatpark története és különlegességei. A nyíregyházi állatpark 1974-ben nyílt meg, Vadaspark néven, a sóstói üdülőövezetben. A parkban van Európa második legnagyobb állatbemutatója, emellett itt található a kontinens egyik legnagyobb vastagbőrű és emlős gyűjteménye is. Külön érdekesség, hogy a legtöbb medvefaj is itt él együtt, többek között jegesmedve, európai barna medve és pápaszemes medve. Parkban mintegy 500 különböző faj, közel 5000 állat látható. Számos olyan állat él itt, amely Magyarországon kizárólag Nyíregyházán figyelhető meg. A jeges medvék mellett például sziklaugró pingvinek, páncélos krokodilok, fehérfoltú szirticápák, vörös óriás kenguruk, maláj és szumátrai tigrisek, valamint borneói orángutánok. A park kialakításának egyik legfontosabb célja az volt, hogy a látogatók ne hagyományos kifutókat lássanak, hanem vadregényes tájakon sétálva fedezzék fel az állatokat, mintha valóban azok természetes élőhelyén járnának. Sóstó gyógyfürdő, ahol minden karnyújtásnyira van. Sóstó gyógyfürdő Nyíregyháza város központjától alig 6 kilométerre található, a sóstói tó környékén sétára, csónakázásra, vízibiciklizésre és sportolásra is van lehetőség. A környéken további vonzerő az egész évben nyitva tartó Aquarius élmény és parkfürdő, valamint a sóstói múzeumfalu, ahol a múlt mindennapjai idéződnek fel. A sóstói tó legendái és a park múltja. A tóvizének már Mátyás király idejében is gyógyhatást tulajdonítottak. A terület parkosítása a 20. század elején kezdődött meg, mai formáját 1912-ben nyerte el. A bejáratnál álló székelykapu és az alpesi stílusú svájcilak a környék történelmét idézik, épp úgy, mint a Krúdi Vigadó, amely a korabeli polgári élet fontos találkozó helye volt. Programötletek az állatpark környékén. Sóstón a látogatók számos aktív és pihentető program közül választhatnak. Játszóvár, kondipark, csónakázótó, rekordtán futópálya, bringóhintó és lovaglási lehetőség is rendelkezésre áll.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek, egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat, és ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és hát itt van velem a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Mondani akartam, hogy a hűvös stúdióba, de hát itt meleg van még mindig, az a 40 fok kísér bennünket, a felfokozott hangulat, és hát ez volt nem is olyan régen a Humor Technikum idei döntőjében is eléggé felfokozott hangulat volt, és ezt éppen te nyerted meg, Farkas Bencét, a nyertest köszöntöm nagyon sok szeretettel, ugye évek óta már rendszeres téma itt nálunk, mikor a Stand-up Comedy Humor Társulat meghirdeti a Humor Technikum tehetség gondozó és kutató műsorát, akkor mindig beszokott jönni az aktuális nyertes, és beszoktuk őt mutatni, és ez nem lesz másként a mai műsorban sem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Szike a Bece neve, de ezt ne ijesszem meg senkit.
2: Igen, szia. Igen, sziasztok.
1: Nem véletlenül Szike a Bece neved, mert hogy te egyébként, ahogy szokták mondani, vágjunk bele, orvos leszel és sebész.
2: Igen, de egyébként nem innen jön a Szike Bece név, hogy én orvos
1: Hova
2: leszek,
1: lehet visszavezetni?
2: Hanem általános iskolában az osztályfőnök nagyon sokat becézett Bencikének, mert ugye Bence a rendes nevem, és akkor innen jött a Szike, megmaradt a vége, hogy Bencike. Itt általában az emberek egy ilyen komolyabb sztorit várnak, de egyébként elég lehangoló, hogy csak ennyi.
1: Szóval azt mondtam, hogy te nyerted az idei évadot, pedig egyébként nem volt gyenge a mezőny, tehát nagyon ügyes versenyzők voltak az idei évben is. Én azt gondolom, hogy sosincs könnyű dolga Orosz Gyurinak és társulatának, és egyébként ennek a humor tehetségkutató versenynek és gondozó versenynek az is általában a fődíja, hogy ugye a társulat tagjává választják azt, aki az adott évben nyer. Ez nálatok most milyen volt? Milyen volt az idei év? Te hogyan élted meg? Ugye nem először jelentkeztél erre a versenyre, mert 6 évvel ezelőtt már voltál itt, de ez egy ilyen, hogy szokták mondani, a kosárlabdában egy másodindulás volt, egy második indulás volt, kétszer indulás volt.
2: Hát így is lehet nevezni, viszont én ezt tekintem első indulásnak, mert ez volt tényleg az első olyan alkalom, amikor én ezt így végigcsináltam, mert ugye az előzőben 6 évvel ezelőtt ott a második alkalom után már nem volt kedvem feljárni, ami egyébként jó döntés volt, mert elég gyenge pontjaim voltak szerintem, és akkor most már az egyetem is úgy haladt, meg minden más is, hogy úgy voltam vele, hogy akkor most ebbe beleállok. Láttam, hogy 6-7, kicsit merész ötlet volt, mert amikor a válogató volt, akkor nekem ott még volt egy nagy szigorlatom, pont előtte jött ki pár nappal, és hát ott vizsgai időszakban nem szoktam nagyon ilyeneket bevállalni, de miután meglett a szigorlat, utána meg már nagyon szívesen jöttem, nagyon jó embereket ismertem meg egyébként tényleg, úgyhogy nagy élmény volt ez a Humor Technikum most.
1: Mindig szoktunk róla beszélni, hogy mit ad valakinek ez az egész, vagy csak az a néhány hét, ami a felkészülési időszak, vagy maga a verseny, vagy aztán ez, hogy egyáltalán egy ilyet például megnyer, bekerül egy ilyen közegbe. Ahogyan maga ez a családias környezet működik ott a Stand-up Comedy Társulatnál, te hogy látod, neked mit adott ez a néhány hét, mivel lettél több, mit tanultál, és mit tudsz továbbvinni a jövőre?
2: Ami az egyik legjobb érzés volt, hogy amit te is mondasz, ez a családias hangulat. Ugye az első alkalomkor Marcsi már mondta, hogy mint édesanya tekinthetünk rá sokan, és egyébként ezzel nagyon sokat poénkontunk, meg azóta is szivatjuk vele. Amit nekem adott ez a pár hét, az, hogy egyébként kicsit szerintem magabiztosabb lettem a színpadon. Gyuri nagyon sokat segített abban, hogy így a poénokat, hogy mit kéne változtatni rajta előadásmódba. Ugye nekem kicsit remeg a kezem, és hát így egyébként mondták, hogyha a számhoz tartom a mikrofont, vagy az államhoz, akkor utána nem lesz vele baj, hogy a mikrofon is remeg. Úgyhogy ezek a dolgok, illetve hát tényleg én nekem egyébként egy nagyon pozitív beszélgetés volt a harmadik humortechnikum selejtező utáni, ahol gyakorlatilag csak így nem tudom, a Gyuri sztorizott ilyen régi sztorikról, ilyen nagyobb, tehát ilyen sóderklubos dolgokról, hogy ő neki hogyan indult a pályája, meg így mindenről, és én nagyon szeretem azt hallgatni, hogyha valaki nagyon lelkesen tud beszélni valamiről. és tényleg olyanokat mondott, amiket nem gondoltam volna egyébként, hogy így ezek megtörténhettek, vagy megtörténhetnek.
1: Neked hogy jött a humor az életedbe? Mi vitt rá, hogy 6 évvel ezelőtt jöttél, és aztán mi, hogy megint visszatértél erre a területre, mert egyébként, ahogy mondtuk is, teljesen mással foglalkozol, vagy mással fogsz foglalkozni, a kettő nagyon távol áll egymástól.
2: Ezt egyébként mindig így kicsit bennem van, hogy ugye nem tudom, hogy fér össze az orvoslás és a humor, mert ugye az egyik az egy nagyon komoly nívós szakma, a másikban meg betegeket kell gyógyítani. Nekem ez a humor egyébként gimnáziumban jött. Én a Kecskeméti Református Gimnázium tanulójaként elindultam egy ilyen kulturális napon. Igazából ez egy ilyen tehetség nap, majd igazából mindenki fölléphetett bármivel, tehát ilyen volt, aki énekelt, hangszeren játszott, és én is egy nagyon jó barátom, akit találtuk, hogy hát akkor mi stand-up-olni fogunk. Betanultunk 2 sablon produkciót, amik akkor nagyot mentek. Az akkori énektanárunk, aki egy nagyon nagy lexikális tudással rendelkező személy volt, tényleg ilyen 500 zsoltár tudott fejből, tehát hogy volt egy személyi kultusza neki, és pont emiatt egyébként féltünk is tőle úgy elég rendesen, és ő jött oda az előadás után, és mondta, hogy a tempó nagyon jó volt, mert nyilván a poénok nem voltak sajátok, azok is jók voltak, de a tempó nagyon jó volt, és ezt tovább kell vinni, ezt folytatni kell. Aztán jött a Covid, ott igazából előtte így pár ilyen open mic-ra eljárkáltam, de különösképpen nem vittem végig soha semmit, mert azért gimnazistaként följárkálni Pestre Kecskemétről, mindig utolsó vonattal haza azért elég megterhelő volt, úgyhogy másnap megmenni kellett suliba, és talán egyébként ez a humortechnikumos volt az utolsó, amin úgy komolyabban részt vettem, és az nekem azért is volt egy kicsit ilyen rossz, mert eljöttek barátaim, és nem tudom, tehát nekem az mindig teher, ha van ott valaki ismerős, mert akkor sokkal jobban az van bennem inkább, hogy nekik kell bizonyítanom, ha ők már megtiszteltek azzal, hogy eljöttek, akkor legalább legyen már jó, és akkor az úgy ott csalódás volt, és hát amikor megkezdődött az egyetem, ugye felvettek, akkor tudtam, hogy az első 3 év az nagyon húzós lesz az orvosin, úgyhogy ott biztos, hogy nem fogok ilyeneket bevállalni. Viszont azt megfogadtam, hogyha lesz egy műsor, ahol kb. Egy szereplés elég, hogy mondjuk megismerjenek, vagy felfigyeljenek rám, akkor abban biztos, hogy elmegyek, és ugye ezért jelentkeztem a Csillagszületikbe. Akkor, és hát nekem senki nem szólt egyébként, de kicsit furcsa volt nekem, hogy megismerkedtem egy harmonikás úriemberrel, aki akkor mondta nekem, hogy neki évi 160 fellépése van, bemegy, lejátszik 1000 hangot 1 perc alatt, és akkor jön, megy, ő így. Én meg odaálltam egy ilyen 3 perces valamivel, nem is volt elpróbálva sehol, de ennek ellenére nagyon-nagyon pozitívan nyilatkoztak a zsűri is, és még annak ellenére is, hogy szerintem elég gyenge voltam egyébként, mert

0: Ők voltak a kedvesző, hogy ezt ne csináld, hagyd abba, nem bántásból mondjuk. És hát kicsit talán rájuk tudtam cáfolni, nem biztos még, úgyhogy így ezek vannak így mögöttem.
1: De mi vonz a színpadban? Mert ahogy te is mondod, tehát tényleg valóban két különböző dolog, amivel az egyetemen foglalkozol, amit hivatásodnak szeretnél, illetve ez is. Kell egyfajta extrovertáltság szerintem egy emberbe, hogyha kimer állni azon túl is, hogyha vannak negatív tapasztalásai, vagy megjegyzések, ami kísérik esetleg az előadását, de hogy újra és újra visszamegy is, méretteti magát, vagy megpróbálja, hogy nem ijed meg, nem veszi el a kedvét ez, és ahogy te mondod, igazából azért volt pozitív és negatív visszajelzése is, akkor inkább így mondom a produkcióidnak, de ennek ellenére mégiscsak mentél, és addig nem hagytad abba, végül is nem végeztél ott a legtetején a dobogónak. Mi hajt?
0: Az, hogy én alapvetően ezt szerintem, hogy szeretem, tehát magát a műfajt. Nagyon jó eszköznek tartom a humort, mint látásmód, és igazából ezek. Tehát úgy nekem, nyilván most, mint mondtad, tehát ezt azért tegyük idézőjelbe, hogy felértem a csúcsra, mert szerintem most így, ha a Jéghegynek van egy ilyen besüppedése, akkor ott vagyok, és akkor lehet tovább mászni, de tényleg így az van bennem, hogy én ezt alapvetően élvezem és szeretem, mint egy hobbi most még jelenleg, mert azért azt kell tenni, hogy az orvosi egy hobbi, és akkor ez a fő profil az azért elég.
1: Hát, délelőtt kórház, délután meg
0: persze, csak nehogy összekeverjem, ugye. De tényleg egy ilyen élvezem, ameddig lehet, és ez az, ami így hajt.
1: Kibíztatott? Mit szólt a környezeted, a családod hozzá, amikor ezt így elkezdted, és most például idén, amikor úgy döntött, hogy én ezt mégiscsak megpróbálom még egyszer.
0: Barátaim nagyon sokat tettek hozzá, tehát ők mondták egyébként ezeknek a TikTokos negatív kommentelőknek is, hogy ne figyeljek rájuk, meg jó humorom van nekem, csak egy kicsit jobban át kell tudni valahogy adnom meg más nézőpontból, és szüleim is támogattak egyébként, bár anyukám az megmondta, hogy annyi energiát beleültek már be az orvosi egyetembe, hogy muszáj lesz végigcsinálnom, úgyhogy de hát én is így vagyok vele, tehát hogy ezért ez az arany középút, hogy ez is az is.
1: Abban mennyi van még hátra?
0: 3 év, remélem.
1: Igen. Szereted egyébként?
0: Nagyon-nagyon szeretem.
1: Ezt miért választottad? Vagy mindig tudtad, hogy orvos szeretnél lenni?
0: Én 6. korom óta szeretnék orvos lenni. Igazából az ötlet az úgy jött, hogy én egy elég maximalista ember voltam már kisgyerekként is, nyilván kitűnő tanuló, stb. És osztálytársaim elkezdtek oda hülyeskedni, hogy agysebész leszel, meg ilyenek. Hát mondom, jó van. Legyen így. És akkor azóta minden ez körül forog egyébként.
1: És tényleg azt szeretnél lenni?
0: Igen.
1: A sebész?
0: Ja, nem a sebész, csak hogy az úgy akkor jó hangzott.
1: A sebész. Miért pont ezt a válfaját választottad az orvoslásnak?
0: Hát ez egyébként szerintem egy nagyon szép dolog, elég kreatív, illetve nagy tudást igényel nyilván, valamint ez, hogy sebész, ez mindig változik. Tehát ez a nehéz az orvosiba, hogy mindig az érdekel, amit tanulunk alapvetően. Tehát sosincs az, hogy jó, ez most itt nagyon tudnék dönteni, hogy akkor ez. Tehát azért még nekem is van 3 éven, most ez így tetszik, és egy jó dolog, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, meg hogy hova sodor az élet, több mindenem múlik ez.
1: Van orvos a családban? Van ilyen példa előtted, akitől ezt láttad?
0: Nincsen, ez egy ilyen elég erős tévhit, hogy azért mentél orvosnak, mert ugye a szüleid orvosok, és egyébként pont a humortechnikum döntőjében volt egy ilyen többféle értés volt az én nézőpontomból, és akkor most el is mondanám mind a kettőt erre.
1: Nagyon kíváncsiak vagyunk itt hallgatókkal.
0: Van egy prostatás poénom alapvetően, és ilyenkor mindig megkérem a közönséget, hogy tegye fel a kezét, akinek volt prostata vizsgálata, és akkor ugye a Trabarna volt az egyik zsűri tag, aki feltette a kezét, kérdeztem, hogy élvezte, és ő elkezdett mondani egy poént az én előadásom közbe. És én ott álltam 1,5 méterre, de én nem hallottam, hogy mit mondott. És igazából pont haverommal beszéltem meg előtte, ott ültek az utolsó sorokba, hogy bármit mondanak, bármit fűznek hozzá az előadásomhoz, csak mondjam rá, hogy igen. Tehát, hogy így nem tudtam, mit mondott én meg, de a közönség meg nevetett, tehát gondoltam, valami poén mond. És akkor én meg ránéztem a közönségre, azt se tudtam, mit mondjak, és akkor így hozzafűztem, hogy hát van ez így. De én nem tudtam, hogy miről van szó, és a végén, amikor vége lett az előadásnak, akkor is pont a magyar elkezdte mondani, hogy hát akkor apukád orvos, meg ilyenek, mert hogy neki az nyitott az előadásban, mondom, igen. De egyébként nem, tehát hogy nem tudom, hogy voltak lehet félre hallható részek, amiket így nem

0: nagyon tudtak értelmezni, de hát mindegy, utólag így kiderülnek dolgok.
1: Mit hoztál otthonról egyébként, ha már így megemlítetted a szüleidet?
0: Sok poént, nagyon sok kabarét néztem szüleimmel gyerekkoromban, szerintem az azért nagyon sokat hozzátette ez.
1: Testvéred van?
0: Van egy öcsém, ő bőven elég, de van.
1: Ő is olyan irányultságú, mint te?
0: Nem, ő kicsit más világban, tehát egy 5 évvel fiatalabb. Ő nem is ugyanazt tanulja, mint én, de sem más érdekli, de ez így van, rendben van szerintem.
1: Lehet, hogy 2 év múlva is itt fog ülni, mert így rájön, hogy ezt szeretné kipróbálni.
0: Hát akkor támogatni fogom mindenképpen. De inkább azt tudnám mondani, hogy abban segítenek sokat, hogy jó sztoriaim legyenek. Mert nyilván ők, tehát ezek megtörténnek, van valóság alapja, és apukám például kőművesként tevékenykedik, ott azért elég sok poén repked.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az írás, ez a szövegírás, vagy poénírás, vagy előadásnak a megírás, ez hogy megy? Ezzel hogy állsz? Mert van, aki nagyon jól elő tudja adni, nehezebben tudja megírni, valakinek az írás megy könnyebben, de egy picit nehezebb előadni, valakinek mind a kettő nagyon könnyen megy, valakinek mind a kettőt tanulnia kell, meg gyakorolnia, és hát nyilván még az, hogy mi inspirálja az embert, az is mindig más. Valaki a saját családjáról, környezetéről ír, valaki a nagyvilágról, téged mi érdekel? Miről szeretsz beszélni, vagy mivel szeretsz poénkodni?
0: Hát, ha most magamat nézem, akkor nyilván az egészségügy a fő profil, amivel poénkodni szeretnék, illetve egy másik látásmódból megközelíteni, mint amiben elő szokták adni. De nekem az, hogy mikor jön egy poén, az nagyon random tud lenni. Tehát, hogy próbálok óvatosan fogalmazni, hogy én például előadásokra nem mindig járok be az egyetemen, mert nem tudok figyelni. Mert elkezd beszélni valamiről a tanár, és azonnal, tehát ha valami hülyeség rájön az anyám, hogy hát amúgy ez itt tök jó poén lenne. Tehát egy csomószor van ilyen. Vagy most a humortechnikum alatt is volt olyan, hogy így mondtam a poént, és akkor ott a színpadon jutott eszembe közbe. És amúgy jól jött ki. Tehát, hogy így mindig más az inger, és így voltam ilyen gólyatábor felkészítőbe, és akkor tanulmányi célból, anyaggyűjtés céljából, és akkor mit tudom, elkezdték mesélni, hogy az egyik évben Harry Potter tematikájú volt a gólyatábor, és az egyik fiút be kellett vinni a traumára, mert annyit ivott, hogy át akart menni a falon. Tehát nem lehet, tehát mindennek van egy alapja. Sok rétegből tevődik össze, de ha
1: ide... Ja, mert a 9¾ vágány
0: hát
1: jutott.
0: Nem volt vágány, ő csak úgy át akart menni a falon. De hát ebből adódik, igen, a sztori. Úgyhogy ilyen tök jó poénok ezek szerintem, ha az ember így kihozza.
1: Azért azok a stand-up comedy társulati tagok, akik már itt voltak nálam, van, aki ugye régebb óta csinálja ezt a műfajt, valaki éppen megnyerte, amikor beszélgettünk ugyanezt a versenyt, és mindig szóba került az, hogy ez azért elég nagy ismertséggel jár. Szóval, hogy megismerik őket az utcán, felismerik, köszönnek, van, aki elmesélte, hogy nem tudom, a drogériában is, a pénztáros is viccelt vele, tehát hogy vagy oda szólnak neki, vagy kérdezik, hogy honnan van ez a poén, kiről szól, tényleg megtörtént, tényleg igaz. Tehát, hogy az emberek egy idő után olyan ismeretlen ismerősként kezelik őket. Ezt te hogyan fogod tudni kezelni, hogyha mondjuk a kórházba így mondják, hogy maga volt, tegnap láttam, nagyon jó volt. Mert hogy az egy másik kabát, vagy másik köpeny lesz.
0: Efelől van bennem félelem is. Mert nyilván azért egyszer a Marcsival beszélgettem, és ő mondta ezt, hogy az a jó, hogyha az ember hiteles tud maradni. És oké, most mondjuk ott vagyok, stand-upolok, ott is hiteles tudok lenni, de hogy egyébként a kórházba oda mernek hozzám jönni kérdezni valamit, mert gondolják, hogy nem fogom elviccelni, tehát hogy ott is komoly tudok lenni, és kicsit van bennem félelem, hogy mondjuk ha megyek majd vizsgázni, és esetleg láttak, hogy na akkor most hülyéskedjük a gyerek, mert azért kinézem, így biztos vannak olyan emberek is, de azért azon vagyok, hogy pont ezt ki tudjam küszöbölni, hogy oké, mondok poénokat, de azért komoly tudok maradni, és nem feltétlenül úgy tekintenek rám, hogy hát ez egy ilyen sallang.
1: Vicces fiú.
0: Igen.
1: Ő a vicces fiú.
0: Igen, vicces fiú.
1: Kedves hallgatók, Farkas Bencével beszélgetek, a 2026-os stand-up comedy humor technikum verseny győztesével. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2. Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Budapesten sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen a kormányfő azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek, hogyha a saját családjukban már nincsen biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, lesz egy felelős állam, lesznek felnőttek, akikhez bizalommal fordulhatnak, akik hisznek nekik, és akik az ő védelmüket minden más érdek elé helyezik. A korrupció megfékezése társadalmi ügy, hangsúlyozta Bíró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke a hatóság Tiszta úton kutatási programjának bemutatóján. Bíró Ferenc Pál köszöntő beszédében úgy fogalmazott, a magyar lakosság korrupcióval, integritással és Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos tapasztalatait és percepcióját vizsgáló felmérés eredménye szerint a korrupció a legsúlyosabb problémák közé tartozik Magyarországon. A megkérdezettek háromnegyede szerint jelentősen vagy rendkívül elterjedt a jelenség, mondta. Az elnök szavai szerint a kutatás legfontosabb üzenete az, hogy hiába utasítja el a többség a korrupciót, valójában csak minden negyedik ember lép fel, ha személyesen tapasztalja azt. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Amikor magas a vízállás, akkor sok az úszadék, zavaros a víz, most viszont a folyó több szakaszán a csónakból simán lehet látni a meder alját. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje továbbra is nagyon alacsony, bár a következő napokban lesz egy kisebb emelkedés, de aztán újra megy lefelé a vízszint. Akkor lesz igazán nagy a baj 2027 tavaszán és nyár elején, ha télen a Duna vízgyűjtő területén nem lesz elég hó és csapadék. Vádat emeltek emberkereskedelem és kényszermunka büntette miatt egy román férfival szemben, aki erőszakkal és fenyegetéssel kényszerített munkavégzésre egy embert, közölte a Pest megyei főügyészség. A közlemény szerint a vádlót 2022-ben megállapodott a sértettel, egy nehéz anyagi körülmények között élő nagykőrösi férfival, hogy ellátásért és csekély fizetésért sofőri munkára alkalmazza. A vádlót 2023 tavasza óta bántalmazással és fenyegetéssel mezőgazdasági és építkezési munkálatokra kényszerítette a kiszolgáltatott sértettet, aki a munkájáért cserébe minimális mennyiségű élelmiszert és esetenként 1000 forintot kapott. A vádhatóság azt írta, hogy 2025-ben a vádlott a sértettet külföldre vitte dolgozni, ahol embertelen körülmények között tartotta, iratait pedig elvette tőle. A Pest megyei főügyészség a román férfival szemben végrehajtandó fegyházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, továbbá Magyarországról való kiutasítását indítványozta.
0: Időjárás jelentés.
1: A mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élő gyermekeknek. Talán még soha nem volt ennyire átlátszó a Duna, mint most, amikor alig van benne víz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Farkas Bence a mai vendégem, ő a 2026-os Humor Technikum verseny győztese. Hát nagyon sok mindenről beszélgetünk a műsor első felében. Ott hagytuk abba, hogy egy ilyen előkészítő gólyatáborban voltál, mert hogy te ugye sebésznek tanulsz, és az orvosi egyetemre jársz Debrecenbe. Debreceni egyetemista vagy. Mesélj egy picit erről, milyen a debreceni egyetemista lét, és említetted, hogy még 3 évet van hátra, és pont arról beszélgetünk, hogy mi lesz, hogyha felismernek majd a kórházban, akár a betegek. És ezzel kapcsolatosan a második kérdésem majd az lesz, hogy amikor erre jelentkeztél erre a versenyre, és most megnyerted, akkor mit szólt a környezeted hozzá? Esetleg a tanárok, már most ugye nyári szünet van, de aki tudott róla, hogy te meg akarod magad mérettetni, vagy esetleg akinek ez ilyen meglepetés volt, hogy benned még egy ilyen is csillog. Ez ilyen volt.
2: Az első kérdésre válaszolva, én nagyon szeretem Debrecent egyébként, tehát az ottani légkör, én imádom benne, hogy van egy külön egyetemi városunk, ahol igazából hát vannak civilek, de alapvetően el van kerítve mindentől, tényleg mindenre lehetőségem van. Ugye jelenleg kutatok is az egyetem mellett, akkor nagyon jó baráti köröm van, sportolni is tudok. Van egy ilyen szezonális bajnokság, a Buzánszki kupa, ahol az esélyetek esélye csapatának a tagja vagyok. Több barátommal első éves korunk óta csináljuk, és nagyon sikeresek is vagyunk benne. Nyilván vannak húzósabb időszakok, amikor szívesebben megyek haza Kecskemétre, főleg vizsgai időszakokban, de összességében én nagyon szeretem Debrecent, meg az egyetemet. Nagyon jó programokat szerveznek. Egyik kedvenc egyetemi sportágam a sörpong, amiben szerintem elég jó is vagyok, úgyhogy ott azért mindig részt szoktam venni.
1: Maradnál Debrecenben a kórházban egyébként? Van ilyen terved?
2: Hát én szívesen élnék Debrecenben, viszont azt azért hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz bekerülni olyan egyetemi városba, mondjuk orvosnak, ahol orvosi egyetem van, mert ugye rengetegen jelentkeznek nyilván, és én nem, tehát hogyha én mondjuk Kecskemétre jutnék vissza, én annak is örülnék. Tehát, hogy nekem így nincs neki ilyen ambícióim, hogy én csak Debrecenbe, vagy csak Pestre, vagy csak Szegedre megyek.
1: Milyen volt a fogadtatása a verseny győztességnek?
2: A fogadtatása, az a barátaim gratuláltak, anyukám is gratulált, és én vagyok a Humor Technikumnak az a tagja egyébként, aki szerintem egy posztot sem tett ki a versenyről, vagy hát de egyet kiraktam, amikor megnyertem, azt a posztot kiraktam, irkáltak alá, de így egyébként nem posztolgattam, szóval szerintem nem is nagyon tudták, hogy én ebbe így részt vettem.
1: Miért? Mit voltál ilyen csendes?
2: Én sose vagyok ez a posztolgatós. Meg egyelőre egyébként még nem érzem magam ott, hogy én okay, most így ezt megnyertem, de nem érzem magam ott, hogy én azért még azon a szinten vagyok, hogy akkor jó, akkor nekiálljak posztolni, igazából ezek.
1: Mit éreztél, amikor meghallottad a nevedet, hogy te nyertél, amikor a zsűri téged válaszolt? Egyre gondoltad? Vagy inkább csak a részvétel volt számodra fontos?
2: Mindig próbálok alázatos maradni, és egyébként én nem szerettem volna megnyerni.
1: Ezt mondtad, hogy köszönöm, ezt nem szeretném.
2: Nem, ezt nem mondtam, hanem én a társulati tagságra pályáztam.
1: Ez most már megvan?
2: Ez megvan. Igen, megvan. Mert ugye nem kellett ahhoz megnyerni, hogy társulati tag legyél, és abba bíztam, hogy arra talán van esélyem, és amikor így ment végig a verseny, akkor ugye én a második körben voltam a szünet után, ott azért már úgy éreztem, hogy hát most már lehet, hogy meg lehet, de ugye kicsit kockázatos volt alapvetően, mert ugye a 4 selejtező alatt gyűjtöttünk össze poénokat. A best of-ot adtuk elő, úgymond a döntőbe, és nekem azt már hallották sokan. Tehát, hogy olyan nézők ültek ott a döntőbe is, akik egyébként már korábban hallhatták a poénokat, és ezért nem tudtam, hogy fognak rá reagálni. Mert én például úgy vagyok vele, hogy jó, egyszer vicces volt, most is vicces, de azért nem tudom, harmadjára mondjuk már nem, vagy másodjára, de ennek ellenére
1: harmadjára is megmosolyogtál.
2: Persze, igen. Hát összejött.
1: Mi lesz, hogyha hosszú távon ennek a sikere majd elsöpri, felülmúlja, inkább ezt a szót mondom, az orvosi munkát, és már akkor a munkáról beszélek, mert azért ez is egy építkezési folyamat. Le fogod tudni cserélni a szikét a mikrofonra? Lecserélnéd?
2: Szikét soha nem cserélném le, mert az én vagyok. Tehát ez nem egy szakmához társuló dolog, ez az én személyiségem. Tehát barátaim így hívnak. Így maradok meg mindenkinek, mert a Farkas Bence az olyan, jó, van 5000, és akkor...
1: Én az orvoslásra gondolok. Hát, mondhatnék egyéb sebészeti eszközt is, de nem jut eszembe. Mondjuk a fogót, csipeszt, nem tudom, a fúrót, a recelőt, bármilyen háztartásban is alkalmazható eszközt. El tudod képzelni, hogy egyszer azt mondta, hogy akkor mondom, a fehér köppenyt lecseréled a mikrofonra?
2: El tudom képzelni egyébként, mert ha már ilyen motiváló dolgoknál tartunk, mi az, ami motivál ebbe az egészbe. Mint mondtam, én ezt élvezem. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen álomszerű kép, hogyha, vagy én ebből meg tudnék élni, vagy bármi ilyesmi, és pont ez az, ami eltarkítja ezeket a félelmeket, hogy mondjuk ott kell hagynom az orvoslást, mondjuk megismernek az utcán, mondjuk beszólnak, hogy jó, gyenge voltál, vagy valami, hogy, és mindig ezt mondom magamnak, hogyha 10 év múlva, mondjuk egy kerti partin, ahol én, mint apa, már kicsit hamarabb vagyok kész, mint a kaja, megkérdezik a gyerekeim, hogy megpróbáltam-e teljesíteni az álmaimat, akkor azt tudjam nekik mondani, hogy igen. És egyre jelenleg ebbe érünk. Hogy ez most mennyire lesz megvalósítható, hogyan fognak reagálni az emberek, azt majd eldöntöm, hogy akkor, hogy ha ott tartunk, majd gondolok rá.
1: Igen, csak ahogy te is mondod, nagyon sokan mondják azt, hogy például a család tudja azt mondani, hogy legyen egy rendes munkád, valami olyan kétkezű hivatás, amiből mindig minden körülmények között meg lehet élni. És ezért az elmúlt években azt látszott, hogy bizony a kultúra, vagy az előadó művészet egy olyan terület volt, ami nagyon komolyan megsínylette a világnak a történéseit, változásait. És ezért nagyon sok olyan híres előadó ült már így velem szemben ebben a székben, akik mindenféle nagyszerű dolgot csináltak az életükbe, de amikor elindult, akkor azt gondolták a szülők, hogy mert mondjuk tőlük távol állt az a világ, hogy jaj, kislányom, vagy jaj, kisfiam, mégiscsak olyat csinálj, amiből mindig lesz kenyered. Szóval nem egy könnyű helyzet szerintem soha ez a típusú lét, mert nekem különben az jutott eszembe, hogyha te ilyen ennyire nem félsz, akár a színművészetit is megpróbálhattad volna, sose volt eszedben?
2: Hát eszembe volt, csak tudom, hogy nem vagyok én ehhez tehetséges, tehát én nem vagyok egy ilyen nagy színész ember azért. Amit most látsz, tehát én ilyen vagyok, ilyen nyugodt, nehezen mutatom ki az érzelmeimet, tényleg, tehát...
1: Mondjuk ez sebészként jó? Tehát nem esel pánikba, hogyha valami baj van, és így ez megnyugtatja a betegeket is.
2: Nem szabad, és azért ezekkel így kapcsolatban. Most pont faterommal kapcsolatban van egy ilyen, hát poén, nem poén, de hogy szoktam neki menni ilyen segédmunkásnak azért, hogy legyen egy rendes szakmám is az orvoslás mellett, és tehát így azért anyáiktól messze áll ez a téma, meg ezen tudják elképzelni, hogy ebből lehet bármi, de egyébként kicsit még én is. Tehát, hogy inkább megyek a biztosra egyelőre, és nem ettől várom a csodát, és lehet, hogy pont ezért lesz jó, mert nincsenek magammal szemben elvárásaim. Élvezem.
1: Amit csinálsz, az a legfontosabb. Az jutott eszembe, mert sok humorista mondja azt, hogy igazából, mikor írják a poénokat, akkor ugye, amit mondtam is korábban, hogy hát a megtörtént körülöttük, megtörtént dolgokat mondják, de hát nyilván ennek része a család, meg a barátok, van, aki le van tiltva arról, hogy elmesélje, hogy mi történik otthon a négy fal között, meg van, aki hát elmeséli valamilyen szempontból, picit még rá is tesz nálad, ez hogy van, hogy le vagy tiltva az otthoni dolgok, na ebből nem csinálhatsz poént, vagy igazából szabadon garázdálkodhatsz a családi események kapcsán?
2: Hát mivel még nem hallották, meg nem hallják, azért nyilván nem tudják, hogy miről beszélek, de egyébként szerintem nem, tehát nincs, nem vagyok illetérző semmiről. Nyugodtan viccelődhetek anyukámmal is, apukámmal is.
1: Nem veszik véresen komolyan?
2: Nem, inkább odaszólnak, hogy hát akkor ez lehetne erősebb is, meg ez nem olyan rossz de azért nem is túl jó. Tehát, hogy azért így inkább az van, hogy tényleg nálunk olyan a család otthon, hogy mindig poénkodtunk, meg így ez így része ennek a dolognak.
1: Hol megy át az ugratás, bántásban áll? Tehát mi az, ami már neked is rosszul esik? Említetted az előbb, hogy csináltad ezt a csatornát, és feltöltöttél oda videót, és akkor igazából ilyen kedvesen mondták, hogy ezt inkább
2: hát,
1: ne.
2: Hát volt, aki kedvesen.
1: Igen, mert gondolom volt, aki kicsit nyersebben fogalmazta meg a véleményének, ez hogy esett? Tehát ez, mert hogy egyébként a hírességgel, vagy a hírnévvel a negatív kritika is tud ám jönni. Azt is meg kell tanulni kezelni.
2: Nem vettem úgy figyelembe. Tehát láttam, hogy odaírják, úgy, hát jó, de utána töltöttem fel videót ugyanúgy, így ezek a bántások annyira nem érintenek meg, mert tisztában vagyok saját magammal, tehát azért tudom, hogy mondjuk ez ennél voltam már komolyabb helyzetben is, és tudtam teljesíteni, tehát akkor most, hogy aki ebbe úgy nem lát bele, az nem biztos, hogy jobban tudja, mint én. Az meg, hogy hol megy át nálam egy bántás, egy poén már egy, ami rosszul esik, hát ezt így nem tudom hova tenni. Alapvetően azt tudom, hogy nekem nagyon fura humorom van. Tehát amikor én végig tudok úgy ülni stand-up estet, hogy nem mosolygok. Viszont ha valaki elsüt egy nagyon nulla poént, tehát amit tényleg lehet nem is annak szám, hogy egy ilyen nagyon nulla dolog, azon akkor rá tudok nevetni, hogy nem tudom. Tehát egy ilyen szempontból nehéz dolgom van a közönséges szemben, hogy én lehet viccesnek gondolom, de ők nagyon nem értik. Ez érdekes, hogy nem tapasztaltam még ezt, hogy bármire nagyon megsértődnék, hogyha beszólnak.
1: Mennyire vagy egyébként a társaság középpontja? Vagy ha pont ellenkezőleg?
2: Én ilyen chill guy vagyok. Tehát én nem szoktam így. Nekem nem célom az, hogy én nagyon, én most nagyon akarok valami nagy poént mondani, vagy én nagyon közben akarok ebbe szólni. Hallgatok, szólítanak, ha van valami olyan, akkor megpróbálok közbeszólni, de nem vagyok ez a nagyon karatos, meg ez a nagyon nagy dumás ember.
1: Mit jelent a társulati tagság neked most majd így a mindennapjaidban?
2: Egy ugródeszka, aminek még sétálok ki a végére, és nagyon sok fellépést biztosítanak, ami nekem egyébként jól esik, mert, mint mondtam, ezt én szeretem csinálni.
1: De hogy fogod tudni az idődet beosztani?
2: Simán este, persze. Hát most megy vonaton lehet tanulni, azért Debrecentől idáig bőven van idő rá.
1: Egy könyvet ki lehet olvasni oda-vissza, az
2: hát
1: biztos.
2: Igen. Úgyhogy ezzel nem lesz probléma, meg azért nem olyan sűrűn vannak ezek, hogy mondjuk minden héten jönnöm kelljen, és így azért bőven össze tudom egyeztetni a kettőt.
1: Erre számítottál, amikor a társulati tagságra vágytál?
2: Igen. De csak azért, mert beszélgettem a Kéfer Ádámmal, és ő mondta, hogy például ő se nyerte meg annó, de most itt van, mint társulati tag, és mondta, hogy nagyon jó dolgokat ki lehet ebből hozni.
1: Meséld már el nekem, hogy milyen volt az, amikor a versenyen kimentél már ott a döntőben a színpadra, és amikor megnyerted, akkor tudtál aludni éjjel?
2: Tudtam, mert előtte értem haza egy négynapos kenutúráról hajnalban, úgyhogy örültem, hogy el tudtam jutni, de megoldottuk, és nyilván azért ez kicsit nehéz, mert ezt egyébként, amit most mondasz, ezt a selejtezők után tapasztaltam legtöbbször, hogy még hazamentem, és még mindig kattogott az agyam. Már, mit tudom én, hajnali 4 óra volt, még mindig kattog az agyam, és akkor ha ezt így leírnám, ezt oda tenném, ez tök jó lenne, és itt ez is megvolt, tehát igazából nem tudtam, hogy mi fog történni, nem tudtam azt, hogy én most itt fogok ülni, és csak úgy jöttek utána az infók, és így tök jó érzés volt.
1: Izgultál? Tehát a nagy nyugalom mögött volt valami adrenalin?
2: Azért volt, mert ott voltak a barátaim megint, tehát hogy bizonyítani kellett.
1: Ők a katalizátor.
2: Igen, meg azért, hát mondom, akkor ha már itt vagyok, az volt a célom, meg egyébként mindig ennyi a célom, hogy ez ilyen nagyobb eseménynél, hogy úgy jöjjek le a színpadról, hogy nem marad bennem semmi. Tehát, hogy úgy menjen, ahogy én akarom, úgy tudjak teljesíteni, hogy elvárom magamtól, és egyébként ez nem sikerült. Tehát sose volt olyan, amikor megnyertem, mert a selejtezők után is mindig voltak ilyen eredményhirdetések, azt is megnyertem egy párszor, hogy sose volt olyan, amikor elégedett lettem volna magammal, és nyilván a külsős dicséretek jók voltak, meg ugye a Gyuri is véleményezett mindig utána, hogy szerinte se volt a legjobb, nem? Úgyhogy így nagyon maximalista vagyok, lehet, hogy ez baj egy ilyen téren, és nem mindig tudom kezelni.
1: Hányszor nézted vissza a videót fellépésről, például a döntőről?
2: Sokszor visszanéztem.
1: Máshogy csinálnál dolgokat?
2: Igen, tehát szeretném hallani, amit a Trabarna mond, az lehet jó lett volna, meg amit a Magyed, tehát hogy rendesen tudjak válaszolni a kérdésre, ezt hogy visszahallgatnám. De egyébként így is volt olyan poén, amit kihagytam, meg változtatnék az előadáson. Tehát ami így feltűnt, hogy volt egy poénom, ami nagyot ment a vége fele, és ott meg kellett volna állni, nem kellett volna tovább vinni szerintem, és akkor bőven belefértünk volna az időbe is, meg minden, de ez már csak ilyen egyéni szociális probléma.
1: Mit tanultál a többiektől, a Marcsitól, például vagy a Gyuritól, milyen útravalóval láttak el ezen a területen?
2: Legyek bátrabb, mosolyogjak sokat, poénok tekintetében is segítettek, tényleg így azóta is egyébként bármilyen kérdéssel fordulok hozzá, egy nagyon szívesen válaszolnak, nagyon szívesen segítenek, úgyhogy magabiztosságot adtak. Meg tényleg szerintem az sokat segített, hogy így emberileg közel tudtam hozzájuk kerülni, mert nekem ők olyan személyek még mindig, meg tényleg a Gyurit nem ismertem letegezni se így az elején, hogy tévében láttam őket, és akkor így nekem még mindig fura ez a szituáció egyébként, hogy ilyen emberek állnak körbe. Ez körülbelül olyan, mint amikor bemész, nem tudom, gyakorlatra a műtőbe, és akkor megkezdik, hogy amúgy te ki vagy. És akkor így nem tudod oda tenni a szituációt, és én kicsit ebbe érzem magam még mindig, hogy azért sok mindenkivel nem találkoztam még a társulatban, tehát azért így az jó, ha így emberileg közel tudok hozzájuk kerülni.
1: Milyen terveid vannak?
2: Most a legközelebbi az az, hogy minél többet fejlődjek, meg minél jobban szokjam ezt a színpadi légtért, és a későbbiekben pedig nagyon szeretnék egy olyan stand-upos valamit összehozni, ami benne van a prevenció, tehát hogy így kicsit összeötvözni az orvoslást és a humort, hogy hát ha ezzel is tudunk hatni az emberekre. Ezek, meg így magát az orvoslást így, tehát hogyha ez ilyen hosszú távú terv inkább, de hogyha valaki egészségügyi témát szeretne hallgatni hitelesen, akkor az rám gondoljon.
1: És egy pici szabadidő, hogy fel tudj készülni a névkezdésre, meg a társulattal együtt járó feladatokra, vagy a társulati tagsággal együtt járó feladatokra. Tehát amikor nem a színpadon állsz, vagy nem erre készülsz, vagy nem az egyetemen dolgozol, kutatsz, tanulsz, akkor mit csinálsz? Mi érdekel a világból? Mivel töltődsz fel? Hogyan kapcsolódsz ki?
2: Barátaimmal vagyok, az mindig jó. Most majd megyek gólyatáboroztatni. De ezek amúgy mindig ilyen feltöltő programok, meg tényleg most ugye már féldoktorok vagyunk, tehát lesz felező tábor, nyitó bulik, tehát azért én aktív tagja vagyok az egyetemi programoknak. A sportolni szoktam egyébként, ez mindig nagyon, nagyon feltölt. Tehát de tényleg olyan szinten el tudok lenni a saját gondolataimba, hogy gyakran nem emlékszek rá, hogy én voltam edzeni, úgyhogy ezek nagyon jó, egyébként nagyon jó ötleteket is adnak, tehát kattog az agyam közben is, poénokon meg minden, de tényleg ezek barátokkal való kikapcsolódás, családdal, ezek nagyon fel tudnak tölteni.
1: Van példakép egyébként, akinek tetszik a munkája, a munkássága, a humora?
2: Most humoristát kell mondani? Úgy konkrét nincs. Ha ezt meg szokták kérdezni, hogy ki a kedvenc humoristám, akkor mindig azt mondtam mondani, hogy van mindenkinek valami olyan apróság, ami annyit hozzátesz a karakteréhez, legyen ez egy téma, legyen ez egy bármi, ami miatt őt akarom hallgatni, az miatt. Úgyhogy így, ez ilyen vegyes.
1: Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én nagyon sok sikert kívánok neked az orvosi területtel kapcsolatos elképzeléseidhez is, és hát nyilván a humor a területén is, hogy minél többet tudjál fellépni, és azokat a megszerzett kellemes élményeket tud valamilyen szempontból megvalósítani és beilleszteni az életedbe, ami a humortechnikum győztességgel jár. Úgyhogy gratulálok neked.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm, hogy itt lettem.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Farkas Bence volt a mai vendégem, a Humortechnikum 2026 győztese. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor tudják, itt a rádióban ismétésben visszahallgathatják, vagy a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva, és én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A pályázati kiírás olyan programok létrejöttét támogatja, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A pályázat során a közvélemény külpolitika iránti érdeklődésének támogatását elősegítő rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok támogathatók. Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését támogató programra, amelyek közül több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak, közölte a Magyar Állam Kincstár. A program célja a gyermekellátás költségeinek mérséklése mellett a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése. A támogatás gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer forint, egyes kiemelt célcsoportok esetében pedig elérheti a 65 ezer forintot. A tavalyi egész éves adathoz képest szeptember végéig már megduplázódott idén a sármelléki repülőtér utasforgalma, mondta a Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója. Penkő Attila arról számolt be, hogy a múlt évihez képest kétszer annyi, csaknem 9000 utas fordult meg szeptember végéig a Balatonhoz közeli repülőtéren. Az elmúlt évek alacsony kihasználtságához képest jelentős a bővülés, ami elsősorban az idén indult törökországi charterjáratoknak köszönhető. Jelentős forgalmat hoztak azok a nagyobb magyarországi sportesemények is, amelyek miatt sok egyedi charterjárat is érkezett és indult a Balaton mellől. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16 fokos átlagát. Az Európai Parlament uniós szabályokat sürget a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok kezelésére. Jelentésük szerint az új szabályozásnak köteleznie kellene a munkáltatókat a dolgozók mentális és fizikai egészségének védelmére, valamint a biztonságos és méltó munkakörülmények biztosítására. A képviselők azt is szorgalmazzák, hogy az Európai Bizottság és az uniós tagállamok ismerjék el, a munkával összefüggő pszichoszociális kockázatok megbetegedésekhez vezethetnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma is egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, műsorunk végén pedig a KKV-k világába nyerünk betekintést. Előbb a reggeli monitorból válogatunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Még nem tudni, milyen hatással lesz a költségvetés bevételi oldalára a kata bevezetése, de fehérítheti a gazdaságot, nem mellesleg javítja az egyéni kisvállalkozók TB és nyugdíjhelyzetét. A vagyonadó körül ugyanakkor hemzsegnek a bizonytalanságok, például csak a gyakorlatban dől el, hogy a külföldi hatóságok mennyire lesznek együttműködőek az adatszolgáltatások terén. Sándor Rolandot, a KPMG senior menedzserét Nagy Károly kérdezte.
2: Még kedden a délutáni órában jelentette be a miniszterelnök, hogy milyen adóváltozások lesznek első körben. Hát a teljeset még nyilván nem tudjuk, mert nincs jövőévi költségvetés, de a katát bejelentette, a vagyonadót. Kezdjük talán a kisvállalkozói adóval, a katával. Egyrészt mennyire örömteli, hogy újra lehet majd cégek, civil szervezetek, akár önkormányzatok felé számlázni egyéni vállalkozóként. Másrészt, amiket bejelentett a kormányfő, azok adózási szemmel működőképesek lehetnek, vagy azért itt még jó lenne egy pár további részletszabályt tudni?
3: Alapvetően azt mondanám, hogy amikor a kata koncepciójának a kidolgozása megtörtént, akkor voltak bizonyos előre meghatározott ismérvek, amik a régi katából jöttek, illetve voltak olyan változások is a társadalomban, amikre reflektálni kellett. Ugye ez az új katának részben sikerült csak, és volt egy nagy várakozás a szakma, és én úgy gondolom, hogy a társadalom részéről is, hogy bizonyos kulcsfontosságú pontokban történjen döntés. Szűkítették a kört, hogy csak főfoglalkozású egyéni vállalkozók katázhattak, nem lehetett cégeknek számlázni, illetve volt még probléma a bújtatott munkaviszonnyal kapcsolatban is. Én azt gondolom, hogy ha ezt a három területet nézzük, akkor ebben maximálisan előremutató intézkedések történtek. Most már nem csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozók választhatják a katát 2020 év január 1-től, hanem kiterjesztették például a nyugdíjasokra, a diákokra újra. Emellett megint lehetőség lett cégeknek számlázni, ami szintén egy örömteli változás, hiszen sokan választották korábban a katát, és rengetegen kiestek ebből a körből, amikor megszűnt a céges számlázás lehetősége, illetve a bújtatott munkaviszonynak a lehetséges felmerülése okán is tettek komoly lépést.

0: Oroszország esetén is rendezésre került az a korábbi helyzet, hogy valaki katásként megfizette a tételes adót, és mégis amikor mondjuk anyasági ellátást szeretett volna igénybe venni, vagy elérte a nyugdíjkort, akkor szembesült azzal, hogy nem elég, hogy az ellátásoknak az alapja nagyon alacsony volt, ugye 108 ezer forint jelenleg a most meglévő katánál, hanem még a szolgálati idő is csak arányosan a minimálbér arányában számított be. Az új kata, a 2027-es, a kérdéskört is megnyugtatóan rendezik.
1: Mennyire lehet viszont arra számítani, hogy valamit feláldozott az állam a költségvetéséből? Most itt arra gondolok, hogy kb. 100 ezer egyéni vállalkozó megjelenésében reménykednek a katánál, de ez mondjuk nem fog a költségvetésből hiányozni? Tehát amit mondjuk alanyi áfamentesen normál cégműködés alapján fizetett valaki, ez nem lesz kevesebb bevétel vajon a költségvetés számára?
0: Ez egy jó kérdés, ugye előre még nehéz megmondani, viszont vannak olyan trendvonalak, amiket érdemes figyelni. Ugye egyrészt az alanyi áfamentességnek a határa az jövőre 22 millióra emelkedik, a katának is a felső határa ehhez lett igazítva, illetve fontos azt is mindig nézni, hogyha egy adó nem egyébként átlátható, transzparens és egyébként könnyen adminisztrálható, akkor olyan adózókat is bevonhat az adózói körbe, akik korábban egyébként nem voltak ennek része. Tehát valószínűleg az általány adóval begyűjtött bevétel csökkenni fog, viszont a kata, én úgy gondolom, hogy újra ugyanolyan népszerű lehet, mint a csúcsán lehetett a 2018-20-as években.
1: Mi, ami még egyébként vajon a katánál előny lehet, abban az értelemben, hogy tisztulhat-e a gazdaság ettől?
0: Igen, határozottan így gondolom, a régebbi katának is az volt a legfőbb ismérve, vagy hát legalábbis az adózók számára az egyik legfontosabb érve, amellett nyilván, hogy minél kevesebb adót kelljen fizetni, és ez egy nagyon kedvező tételes kulcs volt az 50 ezer és a 25 ezeres összeg, de hogy a másik fontos, hogy mennyire egyszerű az adminisztrációja, mennyire könnyen követhető a szabályozása, és hogy azt gondolom, hogy a katának, az újnak is és a réginek is ez az attribútuma, ez abszolút jellemző volt, és ezáltal további adózókat is, mint ahogy említettem, bevonhat ebbe a körbe, akik kiszorultak a katából, de nem mentek át az általány adózásba, és adott esetben kevesebb állambevétel keletkezett ezáltal, úgyhogy úgy gondolom, hogy a szabályozás az továbbra is attraktív, és nem csak a fizetendő adót tekintve, hanem az adminisztrációs egyszerűséget. Hogyha ugye megnézzük azt, hogy ez a 100 ezer forint, ami a 2027-től az új katának az általános úgymond adókulcsa lett, hogy az ellátási alapot a minimálbérhez fogják majd igazítani, 2017-ben még csak 317 ezer, de ha azt nézzük, hogy a 317 ezer forint havi fiktív bevételen, ha összeszámoljuk az SZIA-t, a SZOCHO-t, a vállalkozói osztalékadót és a TB járulékokat, akkor ez már több, mint a 100 ezer forint, tehát financiális értelemben is megérheti ezt választani az egyéni vállalkozóknak.
1: Nem csak a katát jelentetében, hanem a vagyonadót is, amellyel a rendszerváltozás óta másodszor próbálkozik egy kormány. Korábban elég rövid életű volt, és nem igazán jött be. De ez mondjuk főleg ingatlanokra vonatkozott, talán hajókra, de ez mondjuk már nagyon régen volt. Ez az új vagyonadó, amit terveznek jövőre, egyrészt az 1 milliárd fölötti összeg, ez nem túl alacsony-e, másrészt azokból a részletekből, amit eddig lehet tudni, nem alkalmas-e arra, hogy mondjuk egyesek elkezdjenek vagyonaprózni, hogy ne kelljen fizetniük?
0: Igen, ugye amikor a vagyonadóztatásáról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon pici kitérővel érdemes egy tágabb kontextust megnézni. Ugye alapvetően a vagyont az többféle módon is lehet adóztatni. Van ugye az elég explicitebb módja a vagyonadó, amikor a vagyon egy meghatározott összege felett egy meghatározott százalékot vagy fix értékű összeget kell fizetni, de emellett lehetőség van csak az ingatlanokat adóztatni, vagy akár az öröklési és ajándékozási adóval is lehet a vagyont adóztatni, vagy a tőkejövedelem adót. Hogyha megnézzük a jelenlegi jogszabályi rendszert, akkor Magyarországon széles körben csak a tőkejövedelem adó él. Emellé lépne be 27. január 1-től a vagyonadó, viszont továbbra is az öröklési és az ajándékozási illeték meghatározott körben továbbra is adómentes, illetve az ingatlanok után sem kell a vagyonadó küszöb alatt adót fizetni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szélesítése a vagyonadóztatásának, de még mindig nem az az általános vagyonadóztatás, ami akár több nyugat-európai országban is előfordul. Ugye az 1 milliárd forintos értékhatár, az valóban egy érdekes értékhatár, hiszen ebbe könnyen beleférhetnek olyan vállalkozók is, akik a hétköznapi értelemben véve nem vagyonosnak számítanak, hiszen

0: az általuk megtermelt vagyon, az úgymond a cégben áll, és ő ennek csak bizonyos hasznait, hozamait élvezi, de nem az az általános értelemben lett multimilliárdos, akire azt gondolnák, hogy köznapi értelemben a vagyonadó lőni szeretne. Viszont a másik oldalról pedig az 1 milliárd forint ugye egyfajta politikai ígéret is volt, mert ezt már a választási kampányban többször is elmondta Magyar Péter, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonokat 1%-kal fogják megadóztatni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben egyfajta lépéskényszerben is volt jelenleg a kormány, hogy ez mint egy fix attribútumnak meg kellett jelennie.
1: Ez első ránézésre egyébként mondjuk egy házas párnál lehet akár 2 milliárd is, mert mintha úgy értelmezné az ember, hogy személyenkéntre vonatkozik az 1 milliárd, ha pedig valaki házastársal él együtt, akkor magasabb az az összeg, ami alap után adózni kell, de lehet, hogy ezt rosszul értelmezem.
0: Nem alapvetően jól érted. Hát nyilván az adózási szabályoknak az a szépsége, hogy elsőre egyszerűnek tűnik, vagy bonyolultnak, de másodszorra biztos, hogy még bonyolultabb. Szóval általánosságban azt mondanám, hogy igen, hogyha a házastársak közösen, tipikus eset, közösen birtokolnak egy társaságot, vagy van közös nyaralójuk, házuk, akkor ezeket a tulajdoni hányad arányában, vagy a házassági vagyonjogi szerződés alapján meghatározott felosztás szerint kell elérni. Tehát, hogyha egy általános párt veszünk, akinek mondjuk ingatlannal, gépjárművekkel vállalkozásra rendelkezik, akkor igen, náluk ez a 2 milliárd a határ. Ezt hozzátenném, hogy ugye a gyerekeknek a vagyonát viszont a szülőknél kell figyelembe venni, egy-két kivételt eltekintve, például, hogyha valamilyen saját keresménye volt, vagy esetleg örökölt valamit, tehát ez a 2 milliárd az adott esetben alacsonyabb is lehet, hogyha már a gyerekek nevén is vannak úgymond ingatlanok. Ugye ez egy olyan változás a magyar adó rendszerben, hogy kicsit meg is marad az egyéni adózás, hiszen Magyarországon mindenki személyi jövedelemadó szempontjából individuumnak számít, mindenkinek külön-külön kell személyi jövedelemadó bevallást beadnia, viszont más szempontból mégis egyfajta vagyon össze számítás van, hiszen ugye a gyerekek vagyonát hozzá kell adni a vagyonadó szempontjából a szülők vagyonához.
1: Tud majd vagyon alapokat, befektetési alapokat, akár egyelőre nem nyilvános alapokat, vagy éppen külföldön tárolt pénzeket adóztatni a magyar állam?
0: Igen, erre azt mondanám, hogy papíron mindenképp, hiszen jelenleg a jogszabály tervezet az erre is lehetőséget ad. Abból a döntési mátrixból indulva, hogyha valaki belföldi adóügyi illetőségűnek minősül, akkor a világ bármely pontján lévő vagyontárgya beleszámít a vagyonadóba, ugyanígy a bizalmi vagyonkezelésben lévő tárgyak is egyébként a vagyonadónak a tárgyai. Az, hogy ezt gyakorlatban milyen módon fogja tudni végrehajtani, igényt érvényesíteni az állam ezekkel a külföldi jog alapján létrejött és külföldön lévő bizalmi vagyonkezelőkkel, hát ez még egy kérdés, és ezt majd a gyakorlat fogja kimunkálni, hogy a meglévő nemzetközi egyezmények által biztosított államközi egyeztetések, illetve a direkt adóhatósági megkeresések, ezek mennyire lesznek sikeresek.
2: Az elmúlt percekben Sándor Rolandot, a KPMG senior menedzserét hallották.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
2: Több mint 90 ezer hazai társas vállalkozásnál az elmúlt 2 év összesített árbevétele nem érte el az 1 millió forintot. Papíron működnek ugyan, de a gazdasági teljesítményük alig látható. Sok cég nem termel pénzügyi nyereséget, tulajdonképpen egy cégháló részei, bár szeretnének önálló, életképes vállalkozásnak mutatkozni. Az Opten céginformációs szolgáltató októbertől már mesterséges intelligenciával is segíti a vállalkozókat abban, hogy kiszűrjék a nem vagy csak alig működő kockázatos üzleti szereplőket. Ferenczi Gergelyt, az Opten céginformációs üzletágának igazgatóját Nagy Károly kérdezte.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, és nem vagyok mesterséges intelligencia, mint ahogy a vonal túlsó végén sem Ferenczi Gergely. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Ezt csak azért bocsátottam előre, mert hogy arról fogunk beszélni, AI asszisztensről, méghozzá arról, hogy az Opten kifejlesztett egy cégháló feltérképezéssel kapcsolatos mesterséges intelligenciát, amelynek van már neve?
4: A neve még éppen nincs meg, ez lesz az, amit majd a felhasználók körében fogunk megszavaztatni, hiszen egy olyan asszisztensről beszélünk, ami a mindennapokban segíti majd az Optem felhasználóknak a működését, az együttműködését, ez az új asszisztens, úgyhogy ezt majd ők fogják kitalálni. Hamarosan ki fogjuk kérdetni, hogy milyen nevek között tudnak majd választani, de aztán most látjuk, hogy egy hölgy lesz, egy hölgy mesterséges intelligencia asszisztens lesz, akit az Optemen keresztül lehet majd használni.
1: Maga a hang egyébként a női hang, aki válaszol a kérdésekre?
4: Így van, hiszen ezt lehet most ugye szöveges formában is begépelni a kérdéseket, de lehet már most a kezdetektől is földiktálni, és aztán pedig felolvastatni ezeket, és ott igen, egy női hang, egy kedves segítőkész női hang az, aki válaszol. Magyar nyelven természetesen is, ott is rengeteg módosítást hajtottunk végre. Magában a felolvasásban, hogy egy KFT-t, egy ZRT-t, egy adószámot a lehető legtermészetesebben olvassanak föl nekünk.
1: Miért tartották fontosnak egyrészt a mesterséges intelligencia fejlesztést, másrészt azt, hogy a vállalkozók számára úgynevezett cégháló térképet, ennek a lehetőségét tudják biztosítani?
4: A mesterséges intelligenciát a céginformációban szerintem több irányban is egyértelműen éreztük, hogy meg fog érkezni, és erre mi szeretünk proaktíven reagálni, ha úgy tetszik a piacra. Az egyik a felhasználói szokásoknak a változása. Látjuk azt, hogy a mai generáció, és itt nem a legfiatalabbakra gondolok csak, hanem akár a középkorúakra is előszeretettel a munkájukban, előszeretettel használják az olyan különböző nyelvi modelleket, az olyan mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, amivel a feladataikat, munkáikat gyorsítani, egyszerűsíteni tudják. Így az a típusú módszertan, amit mi évtizedeken át, hiszen már több mint 30 éves az Optan egyébként, évtizedeken át tudtunk gyakorolni, hogy mi kitaláljuk azt, hogy milyen adatpontokra lehet szüksége a másik oldalon felhasználóknak a kockázati, vagy akár sales marketing döntéseik meghozatalában. Azt ilyen formában a jövőben nem biztos, hogy sokáig tudjuk működtetni, hiszen majd ők pontosan amit akarnak, azt meg fogják kérdezni egyfajta asszisztenstől, vagy egyfajta chat felülettől, és ők pont erre a kérdésre szeretnének pontosan olyan választ, amire nekik szükségük van. Ez ott az egyik oka. A másik pedig az, hogy ma már olyan széles körben érhetőek el, ebben Magyarország egy kifejezetten adatgazdag környezetnek mondható, azok az adatok és számok, amik alapján lehet döntéseket hozni a cégekről, hogy már lassan azt lehet mondani, hogy túl széles körben is elérhetőek. Túl sok adat áll rendelkezésre a döntéshez, ami egyrésztről lehet egy aranybánya annak, aki ezzel foglalkozik, és aki ebben magabiztos, rendelkezik azokkal a pénzügyi ismeretekkel és egyéb ismeretekkel, ami ehhez szükségeltetik. Másrészt pedig lehet akár egy picit teher is, hiszen ebből a rengeteg adatból kiszűrni azt a legfontosabb végső következtetést, hogy végül is kiszolgáljam ezt az ügyfelet mondjuk halasztott fizetés mellett, az kifejezetten nehéz lehet. És ebben igen a céghálónak a feltérképezése egy olyan elsődleges bonyolultságú terület, ahol már lassan az ember szinte képtelen átlátni azokat a szövevényes és sokszor átételeken közvetett kapcsolatokon keresztüli céghálókat, amit így a mesterséges intelligencia pedig pillanatok alatt képes kiszűrni.
1: A mesterséges intelligencia egyébként milyen dolgokat vagy mintázatokat szűr ki, mert ugye az MI az általában mintázatokat keres. Tehát, hogyha mondjuk egy cégnél túl gyakori a tulajdonosváltás, vagy több hasonló név, keresztnév változással egymás hoz kapcsolódó cégeket jelent, valaki mondjuk a keresztnevét, mert több is van, az egyiknél így adja meg a másiknál úgy, de úgy csinál, mintha nem az a vállalkozás, vagy vállalkozóról lenne szó, tehát ilyen mintázatokat is ki tudsz szűrni?
4: Abszolút mértékben, igen, ez egy olyan mintázat, amit az elmúlt időszakban gyakran veszünk észre, hogy véletlen vagy nem véletlen, de olyan vállalkozók, akik rengeteg cégben érdekeltek, akár tulajdonosként, akár csak cégézésre jogosultként, ők előszeretettel rontják el picit a nevüknek a beírását. Én nem tudom, hogy ez mögött tényleges szándék vagy tudatosság van, de nagyon sokféleképpen jegyzik be őket, akár a harmadik nevüket lehagyják, akár a CZ helyett csak egy C-t írnak, akár az I helyett Y-t írnak. Nevezhető ez akár jóindulattal egy emberi pontatlanságnak, ami persze előfordulhat, hiszen nem gépek vagyunk. Másrészt pedig ez olyan gyakorisággal történt meg, hogy talán nem mögött némi tudatosságot is lehet látni. Nyilván az AI ezeket képes, mi egyébként is csináltunk ilyet, és egyébként is vontunk össze így személyek, akkor egyértelmű volt az azonosság, és erre számos algoritmusunk futott, az AI ebben még egy szintlépést képes megtenni, és ezeket a véletlenül elírt tényeket tudja összekapcsolni. És még egy nagyon fontos tulajdonsága a mi mesterséges intelligencia modellünknek, hogy mi nem engedjük kikérdezni az internetben. Az azt jelenti, hogy egy feltanított rendszerről beszélünk, ami nagyon sok statisztikai és egyéb gazdasági összefüggést ismer, viszont prompt azonnal elérhető információra nem kérdezik az internetben. Ez azért nagyon fontos, mert a döntés hozatalban bizonyosan nem szeretnénk, hogy az AI halucináljon olyan adatok és olyan következtetésekre jusson, ami nem a tiszta cégadatokból került meghozatalra a végén. Úgyhogy mi ezt feltétlenül fontosnak gondoljuk, hiszen itt a végén 10 milliókról, 100 milliókról, akár extrém esetben milliárdokról is dönthetnek a cégadatok alapján az adott vállalkozók.
1: Magyarországon általában, hogyha rosszabbul megy a gazdaság, már pedig az elmúlt 3 évben azért ez volt a helyzet, talán most kezdődik valamiféle kilábalás, általában megjelenik az a nem túl jó szokás, hogy a fizetési határidők egyre inkább hosszabbak lesznek, vagy éppen romlik egy kicsit a fizetési morál. Egy mesterséges intelligencia használattal, vagy hogyha ez elkezd jobban terjedni, lehet ebben javulást elérni a várakozásaik szerint?
4: Bizonyosan, de felhívom arra is a figyelmet, hogy az Optának a rendszer az nem kizárólag a kockázatok kezelésére került kialakításra. Nagyon fontos másik funkciónk, amiben szintén tud az AI segíteni, hogy azokat a problémásabbnak tűnő partnereket, ahol már látjuk, hogy egyre inkább mélyebbre ássák, akár saját magukat, abban a gödörben, ahonnan már nagyon nehéz kikerülni. Ezeket a partnereket próbáljuk meg inkább helyettesíteni más partnerekkel. Így például a mesterséges intelligenciával fel tudjuk vinni azt, hogy nekünk milyenek lennének az ideális partnereink, azt a mintázatot meg tudjuk neki rajzolni, hogy mi mondjuk az ország mely részére szeretnénk elsődlegesen, mekkora cégeknek, milyen tulajdonú cégeknek, mekkora árbevételű cégeknek, mekkora létszámot foglalkoztató cégeknek szállítani, szolgáltatni, és inkább próbáljuk meg akár újakkal helyettesíteni ezt. Ez azt gondolom, hogy ez önmagában is egy olyan versenyképességi terület lehet, amiben ne a problémákat igyekezzünk kezelni, nyilván az is egy pontig egy remek megoldás, hanem mellette már próbáljuk párhuzamosan felépíteni azokat az új csatornákat, amivel akár részben, egészben ki tudjuk váltani azokat a területeket, ahol pedig gond lehet.
1: Az önök mesterséges intelligenciája javasolni fog, hogyha egy térképhálót elkészített, vagy csak közdi az adatokat és a döntést a cégvezetőre, bízza a kérdezőre?
4: Igen, ez is egy fontos tanítási modellünk volt, hogy ugyan a végkövetkeztetés mi száraz adatokból hozzuk meg, pontos naponta vagy akár részben óránként friss adatok alapján hozzuk meg. A végső döntést mégis annak a vállalkozónak kell meghozni, aki ismeri azokat a soft tényezőket is az ügylet kapcsán, amik neki lehet, hogy fontosabbak. Így a végső döntéshozatalt mindig minden esetben az AI asszisztensünk is azt javasolja, hogy ugyanaz adatokat vegyék figyelembe, ha úgy tetszik, kritikus adatokat nagy súllyal vegyenek figyelembe, de mégis a döntést, az üzleti döntés, hogy ki menjen el az áruhalasztott fizetésre vagy sem, azt a végső soron a vállalkozónak kell meghoznia, mert elképzelhető, hogy olyanokat tud ő majd még figyelembe venni a saját céljai, akár az üzleti modellje szempontjából, amiket ilyen formában a mesterséges intelligencia nem fog figyelembe venni.
2: Az elmúlt percekben Ferenczi Gergelyt, az Opten céginformációs üzletágának igazgatóját hallották. Most egy kis szünetre megyünk itt a hétvégi menetrendben, de maradjanak velünk, mert turisztikai hírekkel jövünk vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is hétvégi válogatásunkat a Menni Ennivel. Elsőként a turizmust érintő legfrissebb információkkal és tippekkel foglalkozunk. Buza Sándor mondja a részleteket.
2: A Duna alacsony vízállása miatt a szállodahajós forgalom esetében több száz hajójárat maradhatott el, amely a Mahart Pass név becslése szerint közel 110 ezer utast érinthetett. A szállodahajós kikötésekből tervezett árbevételekhez képest júliusban 42%-os, augusztusban pedig már 81%-os elmaradást mértek, közölte Somodi László, a hajózási társaság ügyvezetője. A Magyarországon turisztikai szálláshelyeken megforduló vendégek mintegy 6%-a érkezik szállodahajóval, ami nem csak a hajózás, hanem számos egyéb turisztikai szolgáltató számára is számottevő vendégforgalmat és árbevételt generál. A szállodahajókkal érkezők jelentős arányban vesznek igénybe különböző programokat és egyéb turisztikai szolgáltatásokat. A hajózási forgalom kiesése ezért a turizmus számos szereplőjénél további bevételkiesést okozhat. Ez becslésük szerint akár 10 milliárd forintos nagyságrendű is lehet. A tartósan alacsony vízállás így a teljes turisztikai értéklánc számára jelentős gazdasági kockázat, mutatott rá az ügyvezető. A 2027-es foglalásokban még nem tapasztalják az idei alacsony vízállás kedvezőtlen hatását. Ugyanakkor a hosszú távú kiszámíthatóság szempontjából fontosnak nevezte, hogy a Duna hajózhatóságának kérdésére átfogó megoldás szülessen, amely a magyar turizmus versenyképessége és a kapcsolódó vállalkozások bevételei szempontjából is kiemelkedő jelentőségűek. A nyilvános cégadatok szerint a társaság árbevétele tavaly 7,3 milliárd forintra nőtt a 2024-es 5,2 milliárd forintról. Az adózott nyeresége 2025-ben 3,6 milliárd forintra emelkedett a 2024-es 2,2 milliárd forintról. Egy külföldi utazás ma már jóval többet jelent a pihenésnél vagy a nevezetességek felkeresésénél, a magyarok több mint felét a helyi ízek is inspirálják az úti cél kiválasztásakor. Derült ki a Groupama biztosító és az OTP Bank országos reprezentatív kutatásából. A gasztronómia egyre erősebb hívó szó az utazásnál. A külföldre járó magyarok 57%-át már az úti cél kiválasztásakor is inspirálják a kulináris lehetőségek, 62%-uk pedig kifejezetten törekszik arra, hogy minél több különlegességet megkóstoljon. A helyi ízekhez kötődő élmények ráadásul tartós nyomot hagynak. Minden harmadik válaszadót csábított már vissza egy-egy országba az ottani konyha vagy egy emlékezetes fogás. Ez különösen a fiatalabbakra jellemző, a 18-29 évesek az átlagnál nagyobb arányban térnek már vissza ilyenokból. A gasztro élmények a hazatéréssel sem érnek véget, az utazók közel fele otthon a saját konyhájában is megpróbálja feleleveníteni a nyaralás ízeit egy-egy külföldön megismert fogás elkészítésével. A válaszadók 77%-a szokott kulináris szuvenírt, például helyi fűszert, olajat, bort, csokoládét vagy sajtot hazahozni külföldről. A legtöbben a családjukat lepik meg ilyen ajándékkal, de 42%-uk magára is gondol. A magyarok a gasztronómiai felfedezést jellemzően a praktikus megoldásokkal kombinálják. Népszerű a félpanzió, és sokan választják az önellátást is. Az ebéd az egyetlen főétkezés, ahol az étterem áll az első helyen, a válaszadók 33%-a ül be ilyenkor vendéglátóhelyekre. Sőt, azok közül, akik használtak már mesterséges intelligenciát a nyaralás megtervezéséhez, 34% az AI segítségével választja ki az éttermet. A biztosító szezonvégi adatai egybecsengnek a korábbi kutatási eredményekkel, így idén az 5 legnépszerűbb úticél Horvátország, Olaszország, Görögország, Ausztria és Spanyolország volt. A szezon egyik meglepetése Lengyelország, az odaszóló utasbiztosítások száma a tavalyihoz képest megduplázódott a társaság adatai szerint. Az őszi utószezon nagy nyertese pedig Olaszország lehet, amely gyakorlatilag egész évben népszerű célpont marad. A Dining Guide szeptember 21-én hétfő este hirdette ki a hazai gasztronómia idei kiválóságait a Dining Guide év étterme gálán. Az est legnagyobb sikere a Stand restauranthoz kötődik, az év étterme díj mellett a Hungarian Restaurant Best of the Best címet is elnyerte. A Master Good év étterme odaítélésében a Stand új működési felállásai szerepet kapott. Az étterem Szulló Szabina távollétében 2025. októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. A Dining Guide története 26 évvel ezelőtt kezdődött, az első év étterme díjat pedig 2005-ben adtuk át a Faustosnak. Az ikonikus étterem több mint két évtizeddel később is meghatározó szereplője a hazai gasztronómiának. Ez jól mutatja azt is, hogy számunkra az igazán nagy éttermi teljesítmény nem egyetlen sikeres évről szól, hanem a minőség hosszú távú, következetes képviseletéről. Idén közel 500 vendéglátóhelyet látogattuk meg azért, hogy a 2026-os kalauz valóban pontos képet adjon a hazai gasztronómia jelenlegi állapotáról, mondta Herceg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és a szakmai zsűri vezetője az eseményen. Az értékelést és a rangsorolást a Dining Guide önállóan végzi, a kalauz szakmai munkáját tanácsadóként Fausto Arrighi, a Michelin Guide legendás egykori igazgatója is segíti, aki már 9 éve működik közre a kiadvány készítésében. A Dining Guide Top 100 étterem kalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett közel 70 alternatív vendéglátóhely szerepel. A 2026-os Dining Guide év étterme díját adó gála díjazottjai pedig Dining Guide Master Good év étterme díj a Stand Restauranté. Külön díjakat kaptak Dining Guide az év innovatív konyhája, alkimista kulináris műhely. Dining Guide VLM az év séfje, Tatai Márton Hoppá Bistro. Dining Guide az év ifjú séftehetsége, Berec Ádám Sulyom tájétterem. Dining Guide az év szomeliéje Juhász Krisztián borkonyha és textúra. Dining Guide az év szervizembere Király Zsolt Romor by Rácz Jenő. Dining Guide az év pizzája pedig anyukám mondta. A top 10 plusz 2 étterem pedig Stand Restaurant Romor by Rácz Jenő, Pajta, 42 Restaurant and Bar, Salt Budapest, Babel Budapest, Essencia Restaurant Tiago and Eva, Sauska Padi, Borkonyha, Sauska 48 Villány, Aranykaviár és Spago Budapest by Wolfgang Puck. Gratulálunk a nyerteseknek! És még mindig gasztronómia, a Visit Hungary várja azon budapesti és környékbeli éttermek, valamint szálláshelyi vendéglátóegységek jelentkezését, amelyek szívesen bemutatnák az ősz gasztronómiai sokszínűségét a kulináris élménykeresőknek. A programra október 8-a és 18-a között kerül sor Budapest és térségében. Jelentkezési határidő szeptember 30. Az esemény célja, hogy reflektorfénybe helyezze az ősz szezonális alapanyagait, a helyi termelőket, a magyar gasztronómiai értékeket, valamint a fenntartható vendéglátás jó gyakorlatait. A kezdeményezéshez olyan éttermek és szállodai vendéglátóhelyek csatlakozhatnak, amelyek az esemény idejére saját, csak ebben az időszakban elérhető ajánlatot állítanak össze. Ez lehet egy különleges szezonális fogás, egy étel- és italpárosítás, egy tematikus menüsor, vagy akár egy fenntarthatóságot középpontba állító gasztro pop-up program. Csatlakozási szándékot és a kiválasztott kategóriát a jelentkezési űrlap kitöltésével jelezhetik a csodásmagyarország.hu weboldalon. Hamarosan közösségi stégek válthatják az illegális építményeket a Balatonon, adta hírül a turizmus.com. A Balatonpart tavaly megszületett új szabályozása után hamarosan beindulhat az illegális stégek felszámolása, amelyek helyett közösségi stégeket jelölnek ki az érintett önkormányzatok javaslatai alapján. A változás több ezer stéget érinthet. A folyamatban a kormányhivatal mellett a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága és az Országos Vízügyi Főigazgatóság is részt vesz. A szabályozás egyik fontos célja a tópart természetes állapotának megőrzése. A balatoni nádasok ugyanis nem csak értékes élőhelyek, hanem a vízminőség fenntartásában is jelentős szerepet töltenek be. Az elmúlt évtizedekben azonban a szabálytalanul kialakított stékbejárók száma folyamatosan növekedett. Korábbi légifotós felmérések során több mint 1000 illegális építményt azonosítottak a tó körül. A változás komoly vitákat is generálhat, hiszen sokan évtizedek óta használják ezeket a stégeket, amelyek egyes parti ingatlanok értékére is hatással lehetnek. A jogszabályok szerint azonban kizárólag azok a vízi létesítmények maradhatnak fenn, amelyek megfelelő engedéllyel rendelkeznek, és amelyek után a szükséges mederbérleti vagy mederhasználati díjat is megfizetik. A rendelkezés nem csak a stégeket érintheti, egyes településeken engedély nélküli tóparti építmények, például horgásztanyákhoz kapcsolódó létesítmények bontása is napirendre kerülhet. A World Spa Awards bejelentette a verseny 2026-os győzteseit. A 12. évében járó díjprogram azokat a kiemelkedő fürdőket, wellness központokat, márkákat és élményeket ismeri el, amelyek mércét állítanak a kiválóság terén ebben a gyorsan fejlődő szektorban. A Kempinski Hotel Corvinus Budapest spa részlege, a Kempinski The Spa elnyerte a World Spa Awards által odaítélt Magyarország legjobb szállodai spa 2026 címet. A legjobb üdülőszállodai spa kategóriában pedig a Lua Resort Balatonfüred Lua Spa-ja kapott elismerést Magyarországról, derült ki a szervezők sajtóközleményéből. Gratulálunk a két szállodának! Szeptember 22-én elfogadta az országgyűlés az egyes budapesti ingatlanok fejlesztéséről és vagyonkezeléséről szóló törvényjavaslatot, amely több jelentős fővárosi helyszín jövőjét is befolyásolja, közölte az MTI. Így a hosszú évek óta zárva tartó planetáriumot, a Városliget még beépítetlen területeit, valamint a budai várban zajló beruházásokat is. A planetárium esetében a cél az épület felújítása és újbóli megnyitása. Október 1-től az ingatlan és a hozzátartozó technológiai berendezések a közlekedési múzeum vagyonkezelésébe kerülnek, ezután lehetőség nyílik arra, hogy az épületen beruházásokat és felújításokat is végezzenek. Arról egyelőre nincs végleges döntés, hogy pontosan milyen formában újul meg a planetárium, és mikor fogadhat ismét látogatókat. A Városligetben 3 korábban fejlesztésre szánt terület kap ismét parki funkciót. Az egykori Petőfi csarnok helye, a régi közlekedési múzeum telke és egy Dózsa György út menti terület. Az ezekre a területekre tervezett épületeket a Liget Budapest oldalán már nem valósul meg státusszal láthatjuk. A Városligetnél a továbbiakban a történeti értékek helyreállítása és a zöld terület növelése kerül előtérbe. A változások a Várnegyedben zajló beruházásokat is érintik, az állami beruházásokért felelős miniszter új szervezetet jelölhet ki a folyamatban lévő fejlesztések építtetői feladatainak ellátására. Ezzel párhuzamosan jelenleg is zajlik a Nemzeti Hausmann program és a Budavári Palotanegyed beruházásainak korábban elrendelt átfogó felülvizsgálata, amely többek között a Budavári Palota folyamatban lévő rekonstrukcióit is érintheti. Közel 200 millió eurónyi kártérítést fizetett a Wizz Air az utasoknak 2 év alatt, adta hírül a turizmus.com. A több mint 3 órás késések és a járattörlések miatt az elmúlt 2 évben összesen 184 millió euró kártérítést fizetett az utasainak a Wizz Air, írja a Corriere della Sera. A lap szerint a fapados légitársaság minden törölt járatra átlagosan 40 ezer eurót költött 2025 áprilisa és 2026 márciusa között. Igaz, ha az elmúlt 1 évet nézzük, akkor ez az összeg 26 ezer euróra csökkent. A Corriere azt is kiszámolta, hogy miután csak ebben az időszakban a Wizz Air 105,1 millió euró kártérítést fizetett, és mivel az átlagos kihasználtsági arányt figyelembe véve nagyjából 631 ezeren utaztak vele, az átlagos összeg utasonként 167 euró volt. Ez jóval kevesebb, mint az Európai Unió által ilyen esetekre meghatározott 250 euró, így le lehet vonni azt a következtetés, hogy sokan nem igényelték a nekik járó összeget. Amennyiben a 2025 áprilisa és 2026 márciusa közötti időszakot nézzük, azt látjuk, hogy a 339 ezer menetrend szerinti járat közül 1831 késett több mint 3 órát, és 133-at töröltek. Ebben az időszakban a Wizz Air 79 millió eurót fizetett ki 421 ezer utasnak, így 187 eurós átlag jött ki. Magyarán ekkor is sokan elfelejtették elkérni a kártérítést, olvasható a cikkben. És még mindig Wizz Air, 4 közel-keleti járatot indít újra Budapestről a Wizz Air, október 25-től ismét közvetlenül elérhető Budapestről Dubaj, Abu Dhabi, Jidda és Amman. A visszatérő járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek. Budapest-Amman szeptember 22-i indulással heti 3 járat 11.490 forinttól. Budapest-Abu Dhabi október 25-től heti 4 járattal 22.990 forinttól. Budapest-Dubai október 25-től heti 5 járattal 22.990 forinttól, és Budapest-Jidda október 27-től heti 3 járattal 19.190 forinttól. A már meghirdetett menetrend szerint a Wizz Air a téli szezonban fokozatosan 12 útvonalon heti 49 járattal állítja vissza Jordániába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába tartó járatait. A légitársaság összesen 470 ezer ülőhelyet kínál ezeken a járatokon a téli szezonban, közvetlen és kedvező áru összeköttetést biztosítva 9 európai városból a térség napos, tengerparti, kulturális és szabadidős úti céljaihoz. A Budapestről induló útvonalak mellett a Wizz Air októbertől újra közlekedik az Egyesült Arab Emírségekbe Bulgáriából, Ciprusról, Lengyelországból és Romániából is, illetve már szeptemberből újra repül Olaszország és Szaúd-Arábia között. Teljesen vezető nélküli robottaxik álltak munkába Zágrábban, adta hírül a turizmus.com. Európában elsőként teljes mértékben vezető nélkül működő robottaxik álltak munkába Zágrábban, a Pony.ai és a Verne szolgáltatását az Uberen keresztül lehet lefoglalni. A robottaxik a horvát fővárosban egy 22 kilométeres útvonalon közlekednek, amely a Verne központját, egy központi üzleti negyedét és Zágráb repülőterét köti össze egymással. A Pony.ai 7. generációs rendszere hozza meg a vezetéshez szükséges döntéseket. Önállóan kormányoz, fékez és gyorsít. A járműveket a Verne távolról figyeli. Az autókat 360 fokos lefedettséget biztosító szenzorokkal szerelték fel. A rendszer alapjául szolgáló autó egy kínai Ergfox Alpha T5 crossover, aminek a Verne eltávolította az első utasülését, és egy nagyméretű kijelzőt szerelt a háttámla helyére. A Pony.ai már 4 kínai városban működtet vezető nélküli taxikat, Európában Zágráb mellett még 4 másik városban tervezi bevezetni a szolgáltatásait, írja a Telex a The Next Web cikke alapján.
1: Buza Sándort hallották, most híreket mondunk, de ne menjenek messzire, jövünk még érdekességekkel a közétkeztetés új módszereiről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni a határidőig. Csökkent a költségvetési hiány. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni, derül ki a Digitális Magyarország ügynökség közleményéből. Arra kérik az érintett gépkocsi tulajdonosokat és üzemben tartókat, hogy ne hagyják az ügyintézést az utolsó hetekre, a rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. 2024. szeptember 1-től már csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A korábban kiadott zöld rendszámokat viselő plug-in hibrid gépkocsik már csak november 30-áig használhatják meglévő zöld rendszámokat. Szeptemberben 92,8 milliárd forint volt a költségvetés központi alrendszerének hiánya, 210,4 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál, közölte a pénzügyminisztérium. Az első 9 hónapban a deficit 5262 milliárd forintot tett ki, ebből 2187 milliárd forintot az uniós támogatások előfinanszírozása növelt. A tárca szerint a szeptemberi kedvezőbb adatban szerepe volt annak, hogy több kiadási tétel, köztük a közüzemi szolgáltatások támogatása is alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Csaknem 2000 fiatal nyert el ösztöndíjat azon a pályázaton, amely a bölcsődei ellátás szakember utánpótlásának erősítését célozza, közölte a Magyar Állam Kincstár. Az ösztöndíjra a kisgyermeknevelő képzés utolsó két év folyamán tanuló technikumi tanulók, valamint a BA képzésben résztvevő hallgatók jogosultak. A technikumi tanulók havi 59 ezer forint, a BA képzésben résztvevő hallgatók havi 125 ezer forint ösztöndíjban részesülnek. A támogatottak vállalták, hogy tanulmányaik befejezését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben helyezkednek el a bölcsődei ellátásban. Az Európai Unió 130 millió euróval növeli a tagállamok drón elhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását. A pénzt a Frontex, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiájának fejlesztésére és eszközök beszerzésére szánják. Az EU a későbbiekben egy közös uniós központot is létrehoz drónok elhárítását segítő rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések támogatására. Jelentősen szigorítja az alkoholfogyasztásra vonatkozó szabályokat a kezdősofőröknél Belgium. Jövő évtől 2000-re csökken a megengedett véralkoholszint azon járművezetők esetében, akik 3 évnél rövidebb ideje rendelkeznek jogosítvánnyal. Belgiumban 5000 véralkoholszint még megengedett a vezetők számára. Az országban az idei év első felében 6%-kal nőtt a közúti balesetek halálos áldozatainak száma az előző év azonos időszakához képest.
0: Időjárás jelentés.
3: Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Buza Sándor műsorával folytatjuk hétvégi válogatásunkat. Ő most a Menni Enniben a közétkeztetés új kihívásait vette elő. A szakmai vezető már is elmondja, hogyan teljesítenek a svédasztalos, avagy saját szedéses menzák.
2: Tavaly február óta új előírások szerint étkezik, amint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános, illetve középiskolás gyermek. A módosított közétkeztetési rendelet többek között allergéneket tiltott ki, 2028-ig felére csökkenő sóbeviteli célokat határozott meg, és utat nyitott az önkiszolgáló menzáknak, ahol már elérhető a menüválasztás kismértékben ugyan, de bővült az ellátottak köre, miközben jelentősen közel 15%-kal csökkent az ételhulladék mennyisége, ráadásul a vitaminpultok megjelenés ugyancsak mintegy 15%-kal növekedett a zöldség és gyümölcs fogyasztás, összegzi a tapasztalatokat a Magyar Közétkeztetők Szövetsége, a telefonvonal túlvégén Feigl Edit, ennek a szövetségnek a szakmai vezetője. Kezdjük, csokolom, Edit!
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit.
2: Voltak éppen ebben a kettő mondatban mindent összefoglaltunk, itt most már semmi más feladatunk nem lesz, mint hogy egy kicsit kibontjuk ezt az egészet, és azért tartottam, bár ugye ez a közlemény, ez körülbelül azt hiszem májusban jelent meg, de azért gondoltam, hogy most beszéljünk róla, hiszen elindult a tanév, elindultak a bölcsődék, az óvodák és az iskolák. Alapvetően mi a legfontosabb változás mondjuk tavalyhoz vagy tavaly előtthöz képest, vagyis trendeket tekintve? Miben változott a mostani tanév indítása étkeztetés szempontjából?
3: De alapvetően, ahogy ön is a felvezetőben összefoglalta remekül, 2014-ben jelent meg ugye a közétkeztetési rendelet, ami mondjuk úgy, hogy egy kis ráncfelvarráson esett túl tavaly februárban. A fő irány, a cél, az egészségesebb táplálkozási mintáknak a követése, ez nem változott. Továbbra is az egészséges táplálkozást ösztönzi, és az arra hatással lévő úgymond gyakorisági, mennyiségi paramétereken változtatott. Lehetővé tette, ami nagyon fontos ebben, a választásnak a lehetőségét, akár önkiszolgáló módszeren keresztül, akár AB menü választással, illetve bizonyos allergéneket úgymond a normál közétkeztetési, normál étlapokból úgy kitiltott, hogy magához az ételkészítéshez nem felhasználható, azért, hogy a kontamináció vagy a keresztszennyeződésnek a lehetőségét minimalizálja, ezzel védve azokat a fogyasztóinkat, akik ilyen betegségben vagy ilyen allergénektől mentes, ez a magyaró, a szezámmag és a diófélékeket kell, hogy betartsák, hogy az ő egészségüket úgymond védje még inkább.
2: Mondja csak.
3: Az irány tehát ilyen értelemben nem változott. Azt tudom mondani, hogy a gyakorlatban a kivitelezése könnyebbé vált a közétkeztetők, vagy akár a szolgáltatóknak a számára. Ami nagyon pozitív, hogy számos intézményben lehetőség van arra, és talán ez a szeptemberben még inkább megmutatkozik, hogy úgy módosultak a tálalási formák, akár az önkormányzatok tették lehetővé, akár szerződéseken belül ez az irány erősödött, hogy az AB választás lehetősége bevezetésre
2: Mármint
3: kerül,
2: menü.
3: Vagy pedig mint menü, igen, mint az AB menü választásának a lehetősége nyitottá vált, illetve az önkiszolgáló rendszerek is több helyen jelentek meg, mint idáig ez tapasztalható volt, úgyhogy lehet, hogy az iskolásaink, mert hogy ugye ezt a korosztályt érinti, vagy tette lehetővé, az iskolásaink egy része már ezzel találkozott most szeptemberben a tanév kezdetekor.
2: Ugye ez nagyon fontos kérdés, és erről majd fogunk beszélni, hogy mit szóltak mindehhez ez a szülők, meg a gyerekek, mert ugye a szülő választ először, hogy mit tegyen a gyerek, aztán utána a gyerek dönti el, hogy akarja megenni, vagy nem. Viszont az is érdekelne, hogy mit szóltak ehhez a változáshoz azok, akik az ételt elkészítik, hiszen azért ez sokkal nagyobb odafigyelés, sokkal nagyobb energiát, sokkal több mindent jelent.
3: Én azt gondolom, hogy igen, egy kicsit a szervezés részében, illetve a rendelési felületeknek a módosításában, itt a kommunikációban egy nagyobb odafigyelést, illetve szervezést igényel, de hogyha ezek a csatornák úgymond kialakultak, akkor én azt gondolom, hogy már ebben olyan nagyobb fennakadás nem lehet. Maga az étlapok tervezése nyilván azt is meg

0: ezt az igényt kielégítve meg tudják tenni. A tálalókonyhák részéről azonban valóban még nagyobb odafigyelést és kicsit több energiát igényel, hiszen ki kell alakítani ennek az infrastruktúrális körülményeit, meg kell határozni az eszközöket, illetve biztosítani kell az eszközöket, és amikor ez a rendszer úgymond felépül, vagy megvalósításra kerül, akkor bizony-bizony itt a élelmiszerbiztonsági szempontok szerint nagyon nagy odafigyelést igényel, hiszen fél óránként ezeket a, ugye folyamatosan tölteni kell a pultokat, fél óránként a szedő eszközöket cserélni kell, illetve a csoportok között, ahogy jönnek az étkezőkbe, vagy az ebédlőkbe a gyerekek, a csoportok között szintén cserélni kell ezeket az eszközöket, továbbá a személyzetnek, illetve a pedagógusoknak is támogatni, segíteni kell ezt a rendszert, hiszen azért ez a rendszer annyiban nagyon más, hogy nem automatikusan, hogy jönnek a gyerekek, ugye kiszedve az ételt, megkapja, tálcára teszi, leül és megeszi, hanem ezt ő szedi magának, ő neki kell eldöntenie, hogy akkor az A menüből, B menüből mennyit szed magának, ezt mint adagokkal segítjük, ezt kötelező ki is tenni, de a pedagógusnak nagyon nagy szerepe van, hogy akkor itt tanítsa, oktassa és segítse a gyermeket, hogy akkor ne menjen el leves nélkül, vagy ne menjen el, vagy ne csak köretet szedjen, ne csak húst szedjen, ne csak ami éppen a fogára való az, hanem igenis kóstolja meg azt is, ami még oda mellé van számva, illetve hogy olyan adagot, mennyiséget szedjen, amit biztonságosan, vagy biztonsággal megeszik, hogy a tányér maradék az minimalizálható, vagy nulla legyen, és hogyha természetesen, ha még kér éhes, akkor tud még szedni abból az ételből, ami ott felszolgálásra került.
1: Hát ez így elmondva tök egyszerű, tényleg, mint a nagykönyvben, ez így is van, mint ha az ember elmenne egy szállodába, és a gyereket elengedi, hogy mennyi szedjél magadnak. Mi van akkor, ha például egy kis srác A menüre van bejelentve, de ő közben, mikor látja, hogy inkább a B tenné, akkor mi a teendő?
0: Ez erre mondom, hogy biztos, hogy segíteni kell a gyerekeket. Alapvetően az A és B menünél ilyen leolvasó rendszerek, kártyarendszerek működnek, tehát az látszik, hogy ő A-ra vagy B-re fizetett be.
1: Így gondolom.
0: De a pedagógusok segítenek, és ha ő mégiscsak a B-t, akkor azért lehetőséget adnak arra, hogy azt megkóstolja, és abból is fogyasszon. De maga az irányítást azt nem lehet a gyerekek kezébe tenni, mert akkor itt nagy keveredést hát tud kialakulni, és aztán aki A-ra vagy B-re fizetett, akkor nem biztos, hogy a végén is A, illetve B rendelkezésre tud állni.
1: Igen, itt most alapvetően az jutott eszembe, hogy ha valaki A-t kér, de B-t szeretne enni, viszont a B-ben van olyan ételféleség, ami mondjuk neki nem lenne jó, akkor ott azért a pedagógusnak is pontosan tudnia kell, hogy az a gyerek, vagy a közösségébe tartozó gyerek milyen érintettséggel bír, de ez egy másik kérdés. Ugorjunk vissza még az elejére, hogy akkor ezek szerint úgy néz ki ez a rendszer, hogy a szülő, mint bárhol máshol mondjuk egy kifőzdében, előre megkapja a következő hétnek az A és B menü választékát, és online módon jelöl vissza, ugye?
0: Igen, de nem egy hétre, hanem előre egy hónappal már látják az AB menü sorait, és tudnak választani, és ez alapján, ahol erre lehetőség van, ez alapján fizetnek be, úgyhogy akár a szülő, akár a gyerekkel közösen végig tudják nézni az étlapot, és tudnak választani a menü sorból, hogy A-t vagy B-t szeretnék, hogy melyik az, ami szívüknek tetsző, szeretik, én azt tudom mondani, hogy szeretik, sokkal nagyobb az elfogadottság, úgyhogy ha csak idézőjelesen, ha csak a menüsorból az A-t és a B-t közül tud választani, maga a választás lehetősége egy nagyon pozitív dolog, sokkal szívesebben fogyasztja el azt az ételt, amit ő, még ha csak kettőből is, de választani tud, ami látszik is magán a leginkább a tányér maradékon, hogy

0: egyrészt el is viszik, másrészt el is fogy arról a tányérról, amit kiszed magának, vagy ha még nem önkiszolgáló, hanem úgymond csak A és B menü közül tudott választani, de még a, úgymond a hagyományos rendszerben a konyhásnéni vagy bácsi adagolja és adja ki, akkor is el, jobban elfogy, mint hogyha csak egy menü van, és akkor éppen az adott nap, ha tetszik, ha nem, akkor azt kell megenni.
1: Értem. Ezek a menük, ezek három fogásból állnak? Tehát egy leves, egy főétel és egy desszert? Ha igen, akkor mik a különbségek mondjuk az A irányultsága és a B irányultsága között?
0: Ez változó, alapvetően adott napokon van, hogy csak leves, vagy akár előétel, vagy egy gyümölcslé és egy főfogás, de vannak olyan napok, amikor ez kiegészül salátával, gyümölcsel, vagy akár valamilyen desszert félével. Ez a szintén a rendelet szerint az A, illetve B menük ennek megfelelően vannak összeállítva. Tulajdonképpen az A és a B menük között nem tudjuk azt mondani, hogy az A az csak két fogás, a B három, hanem inkább az ételféleségek.
1: De pont erre akart irányulni a kérdésem, hogy nem is az, hogy hány fogás, hanem az ételféleség. Mi a különbség?
0: Ha az egyikben például főzelék van, akkor lehet, hogy a másikban egy rakott étel van. Azért, hogy aki a főzeléket szereti, azt is tudja választani, aki inkább a rakott ételt szereti, azt tudja választani. Maga az étel típus, vagy az étel féleségben az, hogy ez milyen. Ha egy tésztás étel van az A-menüben, akkor akár lehet egy rizses étel a másikban, és fordítva. Tehát, hogy pont a választás szabadságát adja meg, és így az elfogadottságot növeljük, úgymond a menzákon.
1: Ha már a főzelékeket említette, akkor ugye a főzelékek szoktak lenni a menzák fekete lukai. De szerepelnek ettől függetlenül az étlapon, illetőleg egy főzeléket ma már azért másként kell elkészíteni, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt.
0: Igen, szerepelnek, azért vannak nagyon közkedvelt főzelékek, főleg amit egy paradicsomos káposzta, azt kifejezetten szeretik, tehát azért igen, és valóban igaz az, hogy másképp más típusú ételként, tehát amit én mondtam, hogy vagy rakott ételként, vagy egy csőben sültként, vagy egy pároltként, de van úgymond a hagyományos magyaros főzelék is szerepel az étlapokon, de valóban ezek a kritikus pontok, kevésbé népszerűek úgymond, mint egy tésztásétel, vagy egy édes tésztásétel, de úgy kell összeállítani, és ez egy nagy kihívás, az étlapokat, hogy kvázi azért ne tudja megkerülni a gyermek a főzeléket, hiszen az az egyik, vagy a főzelékfélét, zöldségfélét, hiszen az az egyik alapkő, ami az egészséges táplálkozást támogatja.
1: Ugye az egyik nagyon sarkalatos pontja ennek a törvénytervezetnek, hogy a sóbevitelt 2028-ig a felére kell csökkenteni. Viszont azt tudjuk, hogy a magyar konyha, vagy a magyar asztal az úgy nézett ki, hogy amikor körbeüljük az asztalt, akkor az első mozdulat a sótartóhoz megy, és akkor jó, mindenki megsózza az ételt, a nagypapa és az apa különösen, aztán onnan attól függően pedig majd a család többi tagja. Hogyan visszanyúlnak a gyerekek mondjuk a sóbevitel csökkentésén, hiszen megváltozik az ízérzet, és amit otthon ettek, ahhoz képest erre azt mondja, hogy hát ennek semmi íze nincsen.
0: Igen, valóban így van. Jelenleg most a korcsoportonként van meghatározva, hogy naponta és attól függően, hogy hány étkezési típust vesz igénybe, tehát 10 órai ebéd uzsonnát, vagy csak ebédet, vagy egy egész napos étkeztetés van. Ennek a napi só mennyiségei szintén meg vannak határozva a rendeletben. Itt most a tolik határoknál a maximuma megengedett, de ez valóban 2028. szeptember egytől a minimum értékeket fogja jelenteni, ahogy ön is említette, ez van olyan korcsoport is étkezési forma, ahol ez akár a fele mennyiséget jelenti. Mi, mint közétkeztetők, nem szeretnénk az ételekben lévő sótartalmat ennél jobban minimalizálni, így is minimumon megy. Ami itt egy nagy változás tud lenni ahhoz, hogy ezeket az értékeket be tudjuk tartani, hogyha magában az élelmiszerekben csökken az ipar által hozzáadott só, és akkor itt ki kell, hogy emeljem a kenyér és péksüteményeket, hogyha ebben el tudnánk érni egy jelentős sebb sócsökkentést, akkor a közétkeztetésnek magához, a ételkészítéshez, ha nem is nagy mértékben, de a jelenleginél nem kellene kevesebb sót felhasználnia. És akkor ezt visszavezetném, vagy visszamutatnám, hogy ez társadalmi szinten is nagyon fontos, mert nem csak a gyerekeinknél, hanem nekünk, mint társadalomnak is a sófogyasztásunk az a WHO ajánlásnak a háromszorosa. Uh-huh. Magyarországon. Ezt más országok úgy oldották meg, nagyon helyesen én azt gondolom, hogy több éven keresztül az élelmiszerkönyvben, hogy megvan határozva például a kenyérnek a sótartalma, ezt szépen csökkentették évről évre, és az egész társadalom hozzászokott. Észrevétlenül hozzászokott, és nem adta azt, és ez valóban nem jó, hogy nálam, mint vagy nálunk közétkeztetőknél ez egy óriási ízérzésben egy óriási különbséget jelent, nem fogadja el, és azt fogja rámondani, hogy nem jó, ízetlen, rossz, és ezt nem szeretnénk.
1: Kedves Erit, hány ilyen közétkeztető hely van ma Magyarországon, amiről most beszélt? Ahol már ezek a novumok, ezek az újdonságok ott vannak, nem pontosan kérem név szerint, hanem arányait tekintve. Tehát ha vegyük mondjuk az összes menzát, ami az iskolai, bölcsődei, óvodai étkeztetésben van, annak akkor hány százalékában várja már a gyerekeket ilyenfajta kínálat és ilyenfajta lehetőség?
0: Hát nem tudok önnek most pontos számot mondani. A mi felméréseink szerint egy olyan, ha országosan nézem, ugye mi több, mint Magyar Közétkeztetők Szövetsége, cégek szövetsége a miénk, a területenként ez nagyon változó, tehát hogy Budapestről, vidéki területről beszélünk. Inkább úgy mondanám, hogy Budapesten sokkal inkább jellemző, mint vidéken. Vidéki területeinken az AB menüválasztás lehetősége ez most szeptemberben viszonylag nagyobb számban indult. Országos átlagot így nem tudok uh-huh. mondani.
1: Viszont...
0: Inkább azt mondom...
1: Igen? Mondja, inkább azt
0: inkább
1: mondja,
0: azt hogy... tudom mondani, hogy ha azt nézem, hogy az önkiszolgáló rész az folyamatosan növekszik, az a szövetség, akiket mi fogunk össze, ott egy ilyen 10-12%-ot tudnék mondani, AB menü esetében ez a szám, hát ez nagyobb.
1: Igen, ez már egy arányszám, de ez a szám ugye azért nőhet, tehát itt most már csak a kedv paripa fegyver kell ahhoz, hogy ez a 10-12% nőjön?
0: Abszolút, azért forrás is kell hozzá, mert igen. egy AB menü választáshoz magát az infrastruktúrát azért ki kell építeni, de egy elhatározás kérdése, illetve hogyha közbeszerzésben gondolkozunk és pályázat kerül kiírásra, akkor az a megfogalmazás, hogy mit várok el a szolgáltatótól, ha ez belekerül, akkor az ebbe az irányba valóban el tud indulni. Hát.
1: Feigl Edit, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjével beszélgettem.
2: Buza Sándor interjúját hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a Budapest Park új produkciójával.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, én Somodi Evelin vagyok. A Szerelmes Levél Budapesthez című 2026. augusztusában bemutatott kisfilm 35 hazai előadó szereplésével mutatja be a fővárosi nyári éjszakák hangulatát a Budapest Park jóvoltából. Erről beszélget most Buza Sándor az alkotókkal.
2: Tüszkő Lilia, Budapest Park marketing igazgatója, és Miki a rendező, a vendégem, és hát akkor óhatatlanul adódik a kérdés, hogy itt van egy dal 40 év távlatában. Egyszerűen mit keres ez a dal, vagy ennek a dalnak az eszmeisége, az üzenete 2026-ban a színpadon, Miki? Vagyis hát a fülünkben.
3: Igen, én nekem az volt az első gondolatom, hogyha egy ilyen, mindenképpen egy ilyen Budapest korlenyomat, image filmben mi az, ami a legjobban meg tudja ezt jeleníteni, és én váltig állítom, hogy ez az a dal, ami hangulatában egy olyan örökérvényű és egy olyan erőt sugároz, ami szerintem ez egy fél hangból már indukálja ezt az egész várost, és a dalszövege is egyszerűen zseniális, és az egész hangzása, hogy olyan, hogy nekem, hogyha a Budapest eszembe jut egy dalról, akkor ez teljes mértékben ezt így fedi.
2: Neked voltak, vagy vannak is Budapest projektjeid, ezek mik voltak?
3: Hát sok, engem így mindig így, hát mint budapesti lakos is, meg így születtem, nekem nagyon fontos a fővárosunk, és emiatt azért így a munkásságomban mindig is jelen van a város, és ezért is örültem ennek az egész dolognak, hogy össze tudott állni itt a Budapest Parkkal, és hogy tudtunk csinálni egy olyan korlenyomatot, ami magába hordozza azt, hogy rengeteg előadóval, olyan városi ízekkel és látványokkal tűzdelve, ami nem feltétlenül ez a turisztikai megközelítés, hanem inkább maga a valódi alapja, vagy valódi DNS-e a városnak.
2: Mi volt előbb a tyúk vagy a tojás helyesebben, szóval lefordítva a kérdést, ki keresett meg kit? Lili?
4: Hát idén nyáron csináltunk egy image kampányt, és aminek szerettünk volna, hogy legyen egy ilyen videós változata is, és Páfi Andrissal, a Budapest Parknak az alapítójával azt találtuk ki, hogy jó lenne, hogyha ez az image film, ez nem csak a Budapest Parkról, hanem Budapestről is szólna, hiszen a parknak szerves része Budapest, és Budapestnek is a Budapest Park. Úgyhogy megkerestük Mimikit, hogy szeretnénk egy filmet, amire felkértük, hogy rendezze meg, és Miki pont mondta, hogy neki megvan egy ilyen Budapest projektje, úgyhogy összeért a két dolog.
2: De mi volt az a Budapest projekt, amiből aztán ez kifutotta magát?
3: Hát igazából ez a Budapest projekt, ez mindig van, tehát hogy bármikor tudok Budapesten kapcsolatban, de hogy nem, hogy az volt a lényeg, hogy...
2: Ez egy never ending story.
3: Hát igen. És hogy az volt a lényeg, hogy ennek volt egy ilyen mozgóképes, az idegült a vérem, még ezt egy jó pár évet csináltuk, ami egy ilyen alternatív, az inkább egy hip-hop központú dolog, ott is az, hogy ilyen kultarcok jelennek meg a városba, és valahogy azt mindig éreztem, hogy ezt valahogy így meg lehetne csinálni ilyen zenei oldalról is, és ezért jött össze, ezért volt szuper ez az összecsengés, hogy nekem ezt így dédelgettem, a park meg neki volt az image kampány ötlet, és akkor az kettőt ezt összetudtuk nagyon jól fésülni.
2: Hát, hogyha ez a parknak az image filmje, akkor értelemszerűen azok a előadók szerepelnek ebben a kisfilmben is, akik egyébként ott koptatják a deszkákat heteken át, vagy napokon keresztül. A park kereste, ti kerestétek meg, Lili, a közreműködő énekeseket, előadókat?
4: Közösen kerestük meg Mikivel, egy nagyon hálás projekt ilyen szempontból, mert végül 35, több mint 35 zenész látható ebben a filmben, és mindenki azonnal igent mondott, mert tetszett nekik az ötlet.
2: Amikor erről a filmről először hallottam, akkor azt gondoltam, hogy ez a 35 művész, majd ha akarjátok, a felsoroljátok őket, bár nincs leírva, úgyhogy nagyon nehéz, ez biztos valakit kifogtok hagyni, hagyni. Az egész dalt fogják előadni, és akkor, ahogy a We Are The World-ben mindenki elénekel egy strófát, és milyen nagyon szép lesz. Ehhez képest azért ez egy sokkal rövidebb film, tehát az egész dal, ami ugye 3,5 percben hallottuk az imént, nem ilyen hosszú a film, hanem sokkal rövidebb a film, és végig az Iván énekli, Ivan Parazolnak az énekese, énekli ezt az egészet, a többi művész 35 csak megjelenik a képen valamilyen budapesti kapcsolódással. Miért szűkült le ez az egész dal, vagy az egész film ilyen röviddé?
3: Igazából az, tehát hogy valójában tényleg az a elgondolásom ezzel, hogy itt egy ilyen nagyon, kapsz egy rálátást, mint hogyha mennél egy kocsival mondjuk, és kinéz a városba, és látod, hogy kik ezek az arcok, és hogy miből áll össze Budapestnek a zenei élete, és én azt gondolom, hogy ez másfél perc a mai rohanó világunkban pontosan elég annyira, hogy indukálja azt, hogy esetleg utána járjál, vagy felfedezd, és igazából magadnak nincs ki azt, hogy ezt hova tud vezetni akár a dallal, és ez tényleg az nagyon fontos elképzelésem, hogy valaki meghallgatja ezt a dalt, és mondjuk nem ismeri az eredetét, akkor az első dolga az, hogy rákeressen, és bele tudjon mélyelni a Cseh Tamás másik János univerzumba, és így tudjon elmélyülni, és egy új felfedezést tudjon tenni ezzel.
2: Közben Lili gondolom megtalálta az előadók névsorát, mert nagyon bőszen nézte az asztalt, viszont még visszakanyarodva egy kérdésre, ezek a képek, amik most megjelennek ebben a kisfilmben, ezek most általad most forgatott, vagy régi archívum, vagy a te Budapest nagy folyókodból előhúztál valamit, és raktad?
3: Ez minden ez a alkotáshoz lett szabva, és arra lett.
2: Hiszen a művészek megjelennek.
3: Egy darab archív felvétel van benne, de igazából ez egy inkább egy ilyen kitöltőkép.
2: Ugye azt mondtad az imént, hogy nagyon fontos, vagy kíváncsi lennél rá, hogy a fiatalabb generáció hogyan viszonyul a Cseh Tamás másik János univerzumhoz. Nektek mit jelent Cseh Tamás, Lili?
4: Hát én ugye még nem éltem, amikor ezek a dalok megszülettek, de otthon elég sokat hallottam őket, úgyhogy abszolút a gyerekkoromat jelenti.
2: Én azt gondolom, hogy azok a művészek, akik nagy, ebből a 35-ből az zöme, az ez a korosztály, mint te vagy, egy picivel idősebbek is vannak természetesen, ő nekik azért akár a szüleik által, akár kapcsolódással, zenei módon nagyon sok közük lehet Cseh Tamáshoz. Neked, Miki?
3: Én megmondom őszintén, hogy egészen fiatal koromra így visszaemlékszek, és pont az elevére nővéremnek lemez az, hogy így igazából hallottam, inkább úgy mondom, és nagyon felkeltett az érdeklődés, és nem nagyon értettem, hogy miről van szó. Tehát, hogy olyan szóhasználat, olyan képekben való előadás, ami ilyen nagyon ilyen szignifikánsá vált nekem, és mindig is gondolkodtam ezen, és egyébként most is el tudok ebbe teljesen mélyen is veszni. És ez is mondta ezt, hogy univerzum szót, mert hogy szerintem ténylegesen maga az alkotóknak is lehet egy elgondolása, de az, amit a hallgató vagy a rajongó mit rak bele, az mindig saját magának tud egy világot építeni, és szerintem ez egy csodálatos dolog, és hogy egy olyan mélységeket tud megnyitni az emberbe, amire lehet, hogy nem alkalmasak a mai popzenék, és ezért is örülök, hogy ha felfedezi valaki ezeknek a dolgoknak a magját, vagy az eredet pontját.
2: Ugye, Miki, hát az első ponttól végig ott voltál a filmkészülésekor, nem tudom, Lili, te mennyire folytál ebbe bele, de a következő jutott eszembe, hogy azok a művészek, akik egyébként szerepelnek ebben a kisfilmben, bizonyára valamilyen módon megnyilvánultak, valamilyen módon elmondták, megnyíltak, hogy Cseh Tamáshoz milyen az ő viszonyuk? Milyen volt az ő viszonyuk?
3: Hát mások helyet nem szeretnék.
2: Nem is azt vártam tőle, csak nálad ez hogy csapódott le.
3: Én azt gondolom, hogy itt ténylegesen az a fontos, hogy aki ilyen mondott, aki ráadásul nagyjából mindenki, hogy ők mindegy olyan, tehát ők egy ugyanúgy részeisei lettek ezáltal ennek az univerzumnak, tehát kb. Így tudnám összefoglalni, és szerintem nekem nagyon összecsengenek a mai képekkel a dalszöveg is ugyanúgy, mint ahogy a zenélek.
2: Ugye ennek a dalnak, ha a szövegét egy kicsit vizsgáljuk, akkor nem akarok most belemenni, mert nem irodalomórát tartunk, azért ez nagyon a 70-es évek. Házmester, benne van a hajnali mászkálások hangulata, amikor le kell menni sörért, cigarettáért, mert elfogyott.
3: Ez most is így van,
2: igen. Igen, ez most is így van, nem tudom, hogy vannak-e még házmesterek. Teljesen átplantálható ez a gondolatsor most 2026-ra? Mit gondoltok?
3: Én teljes mértékben azt érzem, hogy egy ilyen kortalan a szöveg, és hogy nyilván áthallásokat lehet benne keresni, meg találni, de hogy így a maga így... Tehát én szeretem azt nézni, hogy ha van egy elsődleges értelmezése, akkor utána ebben mit lát még bele a hallgató, és ezt elképzelni, és valahogy így kibontani ezt az egészet.
2: Hát az, hogy mit lát bele a hallgató, azt ugye nem tudjuk, hiszen nem tudunk minden hallgató fejbe venni, viszont nagyon szép számok vannak már, Lili. Hiszen ez a kisfilm, ez egy hete publikálódott.
3: Két és fél hete.
4: Két és fél hete, így van, és több mint másfél millió embert ért már el ez a kisfilm.
2: Hol lehet ezt megnézni egyébként? Melyik a legkönnyebben elérhető platform?
4: Hát a Budapest Partnak a YouTube csatornája, vagy az összes többi social felületen is megtekinthető.
2: És a Park Rádióban is egyszer-kétszer elhangzik?
4: Ott nem. Ez egy kisfilmhez készült dal, úgyhogy ezt egyben lehet nézni a filmmel.
2: Igen, és ahogy említetted volt a koncertek előtt, most, amikor várakozik a tömeg, akkor levetítitek.
4: Egyszer-egyszer leszoktuk vetíteni, igen.
2: Mi lesz ennek az utóélete ennek a filmnek?
3: Hát készül egy hosszabb vágat, egy rendezi vágat, ami ez egy hosszabb idő lesz azokból az anyagokból, amik a rengeteg több mint 10 napot.
2: Bocsáss meg, ez a hosszabb vágat az azt jelenti, hogy mondjuk az egész dal föl lesz?
3: Az egy másik kérdés. Aha. A dal az a, most a dal az ami a film alatt látható, ami a videó megosztón fölben van. De hogy nekem van egy tervem ezzel, hogy ilyen atmoszférikusan kiegészíteni, és akár úgy, még új szereplők is, akik esetleg nem fértek bele, olyanok, akik ezzel kibővíteni. És az, hogy a zenész társak, ők mit szeretnének, mert azt tudom, hogy mindenkinek nagyon tetszett, nem tartom kizárnak, ebből lesz egy bővített verzió. Uh-huh. És az sem, hogy esetleg ennek az egész Budapest dolgok lesz valamilyen folytatás, hogy jövőre nézve.
2: Igen, hát ugye, akik annyira perverzek, mondjuk Cseh Tamásilag, mint én, azok pontosan, ha megnézik a filmet, akkor tudják, hogy néha sorok föl vannak cserélve, pontosan a kisfilm hangulatának, de hát hogyha az majd az egész dal adja magát, akkor ez egy másik koncepció lesz. Nagyon jó volt, én most láttam a kisfilmet egyébként, mielőtt bejöttünk a stúdióba, tényleg nagyon szép színes villódzása 2026 Budapestjének. Gratulálok hozzá, Miki.
3: Köszönöm szépen.
2: A Lilihez még a zárszó gyanán csak annyit, hogy lassan itt a szezon vége. Lehet majd megint korcsolyázni?
4: Így van, igen, újra lesz koripályánk.
2: Mennyi lesz a korcsolya cipő bérlésének lehetősége? Jó, nem kell erre válaszolni. Milyen szezon zártok?
4: Hát még egy elég erős két hét elé nézünk, hiszen három hét elé elnézést, mivel most jönnek a nagy duplázások.
2: Így van, így van.
4: A héten dupla Azaria, jövő héten dupla Beethoven, és a harmadik héten pedig dupla Judóval zárjuk a Budapest Parkot.
2: Azt minden alkalommal megkérdezem az elmúlt 3-4-5-6-7-8-10 évben, hogy akkor, amikor a magyar előadók végig rócsózzák az egész országot különféle fesztiválokon, tehát ha valaki nagyon nyomkövetőt akar tenni a szeretett művészének a nyakára, akkor hetente el tud menni valahol nagy fesztiválokkal. Mennyire oltja ki az egyik nagy fesztivál, a másik nagy fesztivál, vagy a harmadik nagy fesztivál, mondjuk a Budapest Parknak a látogatottsági számait? Érzitek ezt?
4: Mi nem érezzük. A Budapest Park az egy mindig meghatározó helyszíne a zenészeknek, a zenekaroknak, amire nem egy-két hónap alatt készülnek fel, hanem van, hogy egy vagy két évben keresztül erre készülnek. Ide mindig különleges koncepciót, tematikát hoznak a zenekarok, amit sokszor velünk együtt találnak ki, úgyhogy én nem gondolom, hogy nagyon össze lehetne hasonlítani egy fesztivál koncerttel a Budapest Parkos koncertjét a zenekaroknak.
2: Igen, ez való igaz, az én is vissza tudom igazolni, hogy vannak olyan zenekarok, akik külön performanszal készülnek egy Budapest Parkos koncertre, vagy akik először lépnek fel a Budapest Parkba, mert olyanok is vannak. Tudod, kik voltak 2026-ban első áldozók?
4: Persze, a Meringer Marci, a Kóli, és a
3: A Bongor.
4: Bongor elnézést, igen.
2: A Bongor. a Bongor úgy van, és az tudod-e, hogy 2027-ben kik lesznek, akik elsőként?
4: Az arról nem beszélhetek, de ja, természetesen nem, többen lesznek.
2: Hát
4: igen.
2: Gondolom, már készen van a, majdnem a jövő évi terv, hiszen ezen már nagyon kell dolgozni.
4: Hát egy ilyen 85%-ban már meg vagyunk, igen.
2: Jó, akkor összefoglalva, tehát Budapest kisfilm, Miki rendezésében a Budapest Park weboldalán látható.
4: Így van.
2: Egy kis
4: YouTube-on.
2: Egy YouTube-on is egy kis spot 2026 Budapestjéről és 35 magyar művész részvételével, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg, és utána hallgassa meg valóban a Levél nővéremnek című albumról ezt a Budapest című dalt, Cseh Tamás, Másik János és Bereményi Géza. Köszönöm szépen, Tüszkő Lili, a Budapest Park marketing igazgatója, és Miki 357, azt nem kérdezte meg, az mit kerül oda, volt a vendégem. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük.
1: Buza Sándor beszélgetését hallották, most híreket mondunk, majd jövünk vissza, azaz megyünk tovább, további menni-enni részekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Összesen 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja jövőre a kormány. Országszerte több mint 1200 telephelyen, 3555 akkreditált munkáltatónál. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, jövőre 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. Augusztusban az ipari termelés volumene 8,7%-kal bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A júliusinál 1%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz OM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő az előző tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. A beltéri levegő minőségét elemző rendszer működik Pécsen. 6 pécsi oktatási nevelési intézmény 73 tantermében és csoportszobájában működik már az a folyamatos beltéri levegő minőség monitoring rendszer, amelyet egy környezetvédelmi projekt eredményeként helyeztek üzembe. A Hungaromet ZRT irányításával zajló programban a helyiségekben felszerelt érzékelők egyebek mellett a hőmérsékletet, a páratartalmat, valamint a levegő széndioxid és szállópor koncentrációját mérik. A folyamatos mérések valós időben jelzik, mikor van szükség fokozott légcserére, így segítik az egészségesebb beltéri környezet fenntartását. Csalókra figyelmeztet az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. Kedvező áru cukrot ígérnek telefonon. Rendszerint előre kérik a vételár egészét vagy egy részét, a megrendelt cukor azonban nem érkezik meg. A személyes találkozás sem jelentett minden esetben biztonságot, az egyesület olyan esetről is kapott jelzést, amikor a vásárló a helyszínen fizetett, az árut mégsem adták át neki. Egy másik megtévesztési módszer miatt is figyelmeztetést adott ki az egyesület. Ismeretlenek Bros Péter elnök nevével visszaélve küldenek e-maileket, amelyekkel válaszadásra, kapcsolatfelvételre vagy bizalmas adatok megadására próbálják rávenni a címzetteket. Az egyesület információi szerint a levelek küldői egyebek mellett azt kérik a méhészektől, hogy saját pénzükből vásároljanak PaySafe utalványt, majd adják át annak felhasználható kódját. A Pink Floyd legismertebb dalai csendülnek fel jövőre a Papp László Budapest sportarénában. A Legacy a Pink Floyd Show című produkció az alapítótag Roger Waters irányításával született meg. Az európai turnén, köztük a 2027. június 1-jei magyarországi állomáson, ő nem lesz ott a színpadon, a zenekart az ifjabb Waters vezeti.
0: Időjárás jelentés.
1: Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Close your eyes, rest your head on my shoulder and sleep. Close your eyes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Én Somodi Evelin vagyok, Buza Sándor pedig már is szemléz néhány gasztronómiai és utazásokkal kapcsolatos hírt.
2: Lemondott Garancsi István a Magyar Természetjáró Szövetség éléről, vele együtt távozik a teljes elnökség, a tisztújítás időpontját november 7-ére tűzték ki. A jelenlegi elnökség 2024 májusa óta irányította a non-profit közhasznú civil szervezetként működő Magyar Természetjáró Szövetség tevékenységét. Szeptember 21-én tartott ülésén Garancsi István elnök, Seregi János alelnök, valamint az elnökség mind a 7 tagja benyújtotta lemondását, olvasható az MTS honlapján. Az MTS közlése szerint a 9 tagú elnökséget 4 évente választja meg a szövetség tagszervezeteinek képviselőiből álló választmány. Tisztségviselői társadalmi megbízatásban juttatások nélkül végzik a munkájukat. Az operatív feladatokat a szövetség alkalmazottai és önkéntesei látják el az igazgató vezetésével, az elnöknek nincs ügyvezető jogköre. Garancsi István 2012 óta volt az MTS elnöke, egyébként Garancsi István 222 milliárd forintra becsült vagyonával a 11. helyen áll a 100 leggazdagabb magyar 2026 kiadvány listáján. Irányítása alatt a 2010-es években megújult az egész országos kékkör, aminek köszönhetően a 2016-oshoz képest meg 4-szereződött, és folyamatosan rekordokat dönt a kék túra teljesítők száma, valamint különféle pályázatok révén számtalan aktív turisztikai projekt elem jött létre vagy esett át modernizáción. Olyan attrakciók tartoztak ide, mint a rangos építészeti díjat nyert Túró Cilajos kilátó és Gaja tető turistacentrum, vagy a Lillafüred fölé magasodó Zsófia kilátó, írták a közleményben. Eközben tagszervezeti és önkéntesei segítségével az MTS 2015 és 25 között csaknem 15 ezer kilométer hosszúságban végezte el a turistajelzések felújítását, valami nagypontossággal felmérte és egy kormányrendelet alapján 2020 óta digitálisan nyilván tartja a teljes országos turistaút hálózatot. A szövetség kiadta továbbá a mára csaknem 600 ezer mobiltelefonra letöltött természetjáró appot, és kifejezetten a kék túrázáshoz is fejlesztett egy külön digitális bélyegzésre használható alkalmazást. A tisztújító választmányi ülés november 7-ére tűzték ki, addig az eddigi elnökség átmeneti jelleggel még ellátja a feladatait. Minden eddiginél több, összesen 50.229 szavazat érkezett idén az év kilátója versenyben, adta hírül a turizmus.com. A rekordot hozó közönség szavazást a Kovácsvágás fölött álló Jánosvára kilátó nyerte 20.067 voksal, miután a szavazás hajrájában szoros versenyt vívott a soproni Várhely kilátóval. Az év kilátója 2026-ban a Zemplén és a hegyköz panorámáját mutatja meg azoknak a kitartó túrázóknak, akik legyőzik az 1000-nél is több lépcsőfokot. Tiszta időben a kilátóból még a Füzéri vár is látható. Az év kilátója 2026 végleges eredménye, 10. a Maderspach Viktor kilátó a Bakonyban, 9. a Boldog Özséb kilátó a Pilisben, 8. a Millenniumi kilátó a Bükkben, 7. a Csóványosi kilátó a Börzsönyben, 6. a Kardosfai kilátó a Zselicben, 5. a Szent Korona kilátó a Bükkben, 4. a Fülöphegyi Millenniumi kilátó a Balatonfelvidéken, 3. a Ranzinger Vince kilátó a Gerecsében, 2. a Várhely kilátó a Soproni hegységben, és 1. a Jánosvára kilátó Zemplénben. Az elmúlt 6 évben az év kilátója kampány Magyarország számos különleges túra célpontjára irányította rá a figyelmet. 2020-ban a Balatonboglári Xanthusz János gömbkilátó, a következő évben a Tiszatavon található Bölömbika kilátó volt a nyertes. 2022-ben a Bükki Zsófia kilátó kapta a legtöbb szavazatot, 23-ban a Mogyoródi Szent László kilátó kápolna vitte el a díjat, míg 2024-ben a Pannonhalmi Boldog Mór kilátó, tavaly pedig a Mecseki Zengő kilátó kapta az év kilátója címet hirdető táblát. Arról már az MTI számolt be, hogy magyar-szlovák együttműködésben újultak meg a Salgó és Somoskő várai és a két vár között húzódó Petőfi sétány. Mint írták, a legfőbb célkitűzés Somoskő és Salgó várának összekapcsolása volt, erősítve a kulturális örökségre épülő turizmust. Megújult a két vár között húzódó Petőfi sétány, és a sétányon található Petőfi forrás, Balassi Bálint pihenő és Losonci Anna forrás. A Salgói vár úgynevezett Alsóvár részén a régészeti feltárások után pihenőhelyet alakította ki asztalokkal

Új információs és tájékoztató táblákat helyeztek ki a tanösvényen. Salgótarján megyei jogú város önkormányzata, a szlovákiai Sátorosbánya község és a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum közösen valósította meg a fejlesztéseket az Interreg Magyarország-Szlovákia együttműködési program 256 ezer eurós támogatásával. A Balatonfelvidék digitális turisztikai fejlesztése projekt megkapta az Európai Kulturális Turizmus Hálózat szakmai díjának harmadik helyezését, tájékoztatott a Balatonfejlesztési Tanács. A szervezet 2014 óta évente meghatározott tematika alapján ítéli oda az általa alapított díjat turisztikai célpontoknak Európa szerte. Az idei kiírásra 23 országból 72 pályázat érkezett, amelyeket 6 kategóriában értékelt a zsűri. A BFT szervezete a digitalizáció az okos turizmusban, avagy a látogatói élmények javítása kategóriában ért el harmadik helyezést. A díjazott projektről ismertették 2018 és 23 között egyebek között Balatonfüred, Hévíz, Keszthely, Szigliget, Badacsony-Tomaj, Tihany és a Foli Arborétum területén valósultak meg komplex kulturális és turisztikai fejlesztések. Ezekről bővebben Balatonfüreden az Eszterházi kastély felújításával nyaralás történeti látogatóközpont jött létre, amely a Balatonfüredhez és a Balatonhoz kötődő nyaralási kultúra különböző korszakait mutatja be. Szigligeten a vár új, interaktív és élmény alapú kiállítási elemekkel gazdagodott, míg Hévízen a festetett sétány szabadtéri kiállító térként újult meg, amely a hévízi tó gyógyászati értékeit és a környező élővilágot mutatja be, játékos, múzeumpedagógiai elemekkel kiegészítve. Keszthelyen a Festetics kastély turisztikai szolgáltatásai fejlődtek, többek között a díszkapu felújításával és a többnyelvű digitális visual guide bővítésével. Badacsony-Tomajon a Kisfaludi út élmény sétányá alakult, szabadtéri interaktív kiállítási elemekkel, pihenő és kilátópontokkal, amelyek a badacsonyi táj, a hely történelem, a borkultúra és a kulturális örökség értékeit mutatja be. A Foli Arborétumban interaktív borászati kiállítás és látogatóközpont jött létre, amely az arborétum története mellett a Balatonfelvidék természeti értékeit, növény- és állatvilágát, valamint borászati hagyományait is bemutatja. Tihanyban megújult az uradalmi magtár, amely multifunkcionális, közösségi és kiállító térként működik, emellett megújult a Visszhang domb történeti parkja, valamint az Apátsági Múzeum állandó kiállítása, és új napváró terasz is kialakult, adja hírül a közlemény. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotó kiállítás, amely csütörtökön nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlat képei a jelen legégető problémáit jelenítik meg a pusztító konfliktusoktól és a rendfenntartók túlkapásain át az éghalati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A 2026-os WordPress fotó pályázat nyerteseit egy 31 tagú, a világ minden tájáról érkező szakemberből álló független zsűri választotta ki, amely 141 országból származó 3747 fotós több mint 57 ezer fényképét tekintette át. Az év fotója díjat Carol Guzzi, az amerikai Zuma hírügynökség és az Eyewitness intézet fotóriportere nyerte el a Miami Herald számára készített képével, amely az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatalának ügynökei által szétválasztott, síró, bevándorló családról készült. A Biodomban november 8-áig látogatható WordPress fotó mellett idén is látható kísérő tárlatok. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be a 24.hu fotóriportereitől, a Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra.
Több milliárdos fejlesztés indul a balatoni komp kikötőknél, adta hírul a turizmus.com. Átfogó fejlesztés indult a Szántó-Tihany Rév kikötőkben, amelynek célja a Balaton egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontjának korszerűsítése, a közlekedési kapacitás növelése, a digitalizáció és a turisztikai élmény javítása. A beruházás során mindkét kikötő infrastruktúrája megújul,

0: miközben a fejlesztés kiemelten kezeli a fenntarthatóságot és a tájba illeszkedő építészeti megoldásokat. A nyáron megkezdett fejlesztést az elavult infrastruktúra és a növekvő forgalom indokolja. 2024-ben két új komp állt forgalomba a Balatonon, amely jelentősen növelte az átkelési kapacitást, de emellett szükségessé vált a parti infrastruktúra korszerűsítése, a várakozási idők csökkentése, valamint a jármű, kerékpáros és utas forgalom hatékonyabb kezelése. Tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT a szeptember 29-i ünnepélyes alapkőletételt követően. A projekt keretében mind Szántódon, mind Tihanyban teljes körűen megújulnak a kikötői mólók és épületek, a közlekedési rendszerek, az utak és az utas tájékoztatás, valamint a közművek és a környezet. Új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek, miközben a közlekedési sávok és a felhajtási rendszerek átalakításával gyorsabb és gördülékenyebb lesz a kompra történő fel- és lehajtás. A beruházás fontos eleme a digitális fejlesztés is, új forgalomirányítási és jegyértékesítési megoldások jelennek meg, például az e-sáv és az elővételes jegyvásárlási lehetőség, amelyek hozzájárulnak a gyorsabb átkeléshez és a korszerűbb utasélményhez. A Bahart hangsúlyozta, a fejlesztések során kiemelt figyelmet kap a Balatonpart építészeti és természeti értékeinek megőrzése. Szántódon felújítják a Dianóczky János által tervezett ikonikus, hiperbolikus, paraboloid formájú váróépületet, amely eredeti karakterének megőrzésével újra fontos szerepet kap a rév utasforgalmában és turisztikai életében. Tihanyban pedig megújul a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület is, amely a kikötő egyik meghatározó látványeleme. A projekt a közlekedési funkciók mellett turisztikai és közösségi szempontból is erősíti a rév szerepét. A kikötők a jövőben nem csak átkelőhelyként, hanem a Balaton kaputereként is működnek majd, vendéglátóegységekkel, bejárható mólókkal, kilátóval, parkosított környezettel és korszerű utasfogadó infrastruktúrával. A beruházás e hónaptól lép intenzív szakaszba, amikor a kikötő minden részében párhuzamosan megindul a munkavégzés, a kompok azonban ebben az időszakban is zavartalanul közlekednek az aktuális menetrend szerint. Az építkezés tervezett befejezése jövő év novembere. Az MTI cikke szerint a balatoni kompkikötő komplex fejlesztése 6 milliárd forintból valósul meg, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a szántódi és a tihanyi révkikötő infrastruktúráját. És még mindig Balaton, de már gasztró, 27 különleges desszerttel versenyeznek idén a cukrászok és a cukrásztanulók a Balaton sütije 2026 címért. A Visit Balaton 365 által második alkalommal megszervezett verseny zsűrizését szeptember 29-én tartották a Balatongyöröki Promenád kávézóban, ahol 7 elismert szakember értékelte a nevezett alkotásokat. A három kategóriában 15 főkategóriás, 5 mindenmentes és 7 junior desszert mutatta meg, hányféleképpen lehet a Balaton ízeit, hangulatát és történeteit süteménybe álmodni. Az idei mezőnyben hangsúlyosan jelentek meg a szezonális gyümölcsök, köztük a füge, a sárga barack, az őszi barack, a megy, a málna, az áfonya, a körte és a birs alma. A dió, mandula, mogyoró, méz és a balatoni borok mellett merészebb ízpárosítások is helyet kaptak, a zsűri többek között meggyel és fekete borssal, fügelevéllel, homoktövissel, valamint paradicsommal és bazsalikommal készült desszertekkel is találkozott. A mentes kategóriában 5 alkotás versenyzett, bizonyítva, hogy a speciális étkezési igényekhez igazodó cukrászatban is fontos szerepet kaphatnak a helyi, szezonális alapanyagok és az összetett ízvilág. A desszertekben többek között sütőtök, som, dió, hajdina, málna, mandula, sárga barack, balatoni bor és birs alma jelent meg. A Balaton sütije 2026 verseny győzteseit október 11-én a Badacsonyi Füge Festen hirdetik ki. Újra megnyílt a White Pass and Yukon Route vasútvonal, amelyet a világ egyik legszebb vasúti útvonalaként tartanak számon. A történelmi vasút az alaszkai Skagway-ből indul, és Brit Columbia érintésével egészen a kanadai Yukon területéig vezet. Az 1898-ban a Klondike-i aranyláz idején épült, mint egy 177 kilométer hosszú, keskeny nyomtávú vasútvonalon egykor több tízezer munkás dolgozott. A pálya ma az International Historic Civil Engineering Landmark rangot viseli, amelyet olyan ikonikus létesítményekkel oszt meg, mint a Panama-csatorna vagy az Eiffel-torony. A vasút Skegvéből indulva a hegyvidéki tájakon gleccserek, szurdokok és vízesések mellett halad, mielőtt elérné a brit-kolumbiai Fraser és Bennett térségét, végül pedig a Yukonban található Carcross települést. Az utazás felújított nosztalgiavagonokból kínál panorámát a régió természeti és történelmi látványosságaira. A Carcrossként ismert végállomás a Carcross Tagish őslakos közösség területén fekszik, és ma élénk kulturális élettel, valamint erős művészeti hagyományokkal rendelkezik. A település korábbi neve Caribou Crossing volt, a területen egykor átvonuló Caribou csordák miatt. A Yukon régió különleges természeti adottságairól ismert. Itt található Kanada legmagasabb hegye, a Mount Logan, valamint a hatalmas Kluán Nemzeti Park jégmezői is. A térség nagy része érintetlen vadon, ahol jelentős számú vadállat él, köztük karibú, jávorszarvas és medve, írja az Euronews. A vasút többféle utazási lehetőséget kínál, a rövidebb, nagyjából 2,5-3 órás White Pass Summit Excursion-től a Yukonig tartó egésznapos túrákig. A csúcstúra közel 900 méteres szintemelkedést tesz meg Skegwayből indulva, míg a Carcrossig tartó út körülbelül 5 órát vesz igénybe egy irányba. A jegyek a legrövidebb szakaszon nagyjából 155 amerikai dollártól indulnak, míg a hosszabb Carcrossig tartó út ára körülbelül 210 amerikai dollár. Lengyelország nemrégiben elindított egy programot, amelynek keretében 11 közösségi erdőt hoznak létre a nagyobb városok mellett. A cél az, hogy a városlakók milliói számára védett erdőterületek váljanak elérhetővé a lakóhelyük közvetlen közelében, adta hírül a turizmus.com. Az első 13 ezer hektáron elterülő erdőt, ez körülbelül Liverpool területének felel meg, már át is adták Lengyelország harmadik legnagyobb városa Wrocław szomszédságában. A nagyváros A városok lakosai kikapcsolódhatnak, sportolhatnak a hatalmas zöld területeken, amelyek egyúttal a vízmegtartáshoz, az éghalati szabályozáshoz és a levegő tisztulásához is hozzájárulnak. A wrocławi erdő három zónára oszlik. A természetes területeken egyáltalán nem avatkoznak be a természeti folyamatokba, a természetközeli területeken csak minimálisan avatkoznak be, a többi, mint 8000 hektárral, a legnagyobb területi társadalmi zónában pedig túraútvonalakat, kerékpárutakat és tanösvényeket alakítanak ki, a fakitermelést pedig mindenhol korlátozzák. A jövőben hasonló erdőket kap Varsó, Krakó, Poznan és Lodzs is, összesen további 10 város, de a hírek szerint Kielce és Bielsko-Biala lesznek az elsők, írta a Time Out. Gondolom, a mi nagyvárosaink is elfogadnának egy-egy ilyen ehhez hasonló projektet.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd a kapcsolódjunkkal ajánlunk programot, ezúttal egy kiállítást a fővárosban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
3: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. A Magyar Zeneházában látható Freddie Mercury kiállításra látogatunk el rögtön. Kalauzunk Szilágyi Gábor lesz a tárlat művészeti vezetője és egyik kurátora. Kalmár András beszélgetése.
4: Kedves hallgatóink, Zanzibár leghíresebb szülöttéről lesz szó, akinek fantasztikus kiállítása van a Magyar Zeneházában, és itt van ennek a kiállításnak az egyik kurátora és a kiállítás művészeti vezetője a vonalban, Szilágyi Gábor. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szia, sziasztok!
4: Ugye nem lőttem le a poén, de te megteheted, tehát Zanzibár leghíresebb szülötte mindez ideig az Freddie Mercury, akit ugye a Queen frontembereként, énekeseként ismerünk, de hát ő valóban ezen a szigeten született és tínédzser korába került Angliába, de ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy a kiállítás szempontjából mindegy is, vagy mégsem vannak ott zanzibári anyagok is?
5: Hát van egy vicces fénykép, azért van több fényképünk ebből az időszakból, és van egy kép, amit kiraktunk, amin Freddie Mercury kb. 6 hónapos csecsemőként látható, és ez a kép azért különösen érdekes, mert a fotós annyira jól sikerültnek találta a képet, hogy megkérte a családot, hogy hagy tehesse ki ezt a nyilvánosság számára.
4: Aha.
5: És a kép annyira nagy sikert aratott, hogy 1947-ben ez a kép lett Zanzibáron az év fotója, és az év legszebb csecsemője. Tehát Freddie 6 hónapos korában már tulajdonképpen zanzibári világsztár volt.
4: Igen, a Stone Town-i mosolyalbum a kirakatába képzelem
5: pontosan.
4: Én, hogy valahogy így lehetett ez.
5: Igen.
4: Na jó, beszéljünk egy kicsit a kiállításról. Ugye szerintem mindenki az eljutott már, hogy ugye 1986-ban volt egy fantasztikus koncert, amikor is a Queen együttes ide látogatott, és ezt a koncertet egyébként rögzítették, és most is látható a mozikban. Azért mondom ezt el, mert Rádú György volt olyan kedves, amikor erről beszélgettünk, ugye ő a Filmarchívumnak az igazgatója, és ők újították föl Peter Jackson segítségével ezt a filmet, és akkor ajánlotta is a Magyar Zeneházába ezt a kiállítást, úgyhogy mi is ajánlhatjuk a filmet. Tehát, hogy van a film, és nyilván ennek a koncertnek az apropóján jött létre a kiállítás is, gondolom én.
5: Hát a kiállítás az többféle apropónak az együtt hatása, de nyilván, mivel ugye ez a koncert 40 éve volt, ez ugye egy elég kerek szám ahhoz, hogy ezzel ebben a pillanatban érdemes volt foglalkozni. Ugye a koncert 1986. július 27-én volt, és ugye a Queen egy pár nappal, 5-6 nappal korábban érkezett Budapestre. Pontosan a film miatt is egyébként, mert hogy az akkor még Vasfüggöny mögötti Magyarország, Budapest életébe, ők valamilyen módon azért a maguk módján ugye integrálódtak is, tehát vettek föl velük mindenféle képeket, ugye az előkészületekről, De ez csak az egyik ok volt, mivel az előbb beszéltünk róla, hogy Freddy 1946-ban született, ugye a másik együttállás az ugye pont ez volt, hogy Freddie Mercury ebben az évben 80 éves. Aha. És volt egy harmadik ok, ami tulajdonképpen egy ilyen intézményi ok volt, nevezetesen, hogy a Zeneháza 2 évvel korábban csinálta meg a Diva című kiállítást,
4: igen,
5: ami tulajdonképpen a Victoria and Albert Múzeumnak egy nagy projektje volt, amit adaptáltak ugye Magyarországra, és végül is ennek kapcsán vette fel a Zeneháza a kapcsolatot egy akkoriban viszonylag frissen alakult World of Freddy nevű szervezettel is, akik adtak anyagokat az amúgy női divákat bemutató kiállításra Freddie Mercury-ról is, vagy Freddie Mercury-val kapcsolatban is. Ez a csapat kezdte el egyébként 2023-ban, amikor is Freddie volt jegyese és élettársa Mary Austin úgy döntött, hogy a londoni Garden Lodge-ot és az abban lévő hagyatékot felszámolja, és piacra dobja ugye a ruhákat és az ott található tárgyakat, uh-huh, ami egyébként zárójában mondom 35 000 tárgy volt. Szóval, hogy ezt a csomagot piacra dobta, és tulajdonképpen megjelent egy gyűjtői kör, akik úgy gondolták, hogy Freddie Mercury, mint a világ egyik talán legikonikusabb, legizgalmasabb ilyen sztár jelensége azért az elmúlt hosszú évtizedekből, és ugye ennek az egész nyugati zenei forradalomnak az egyik ikonikus alakja. Fontos, hogy az ő anyaga ne vesszen el, és tulajdonképpen ők kezdték el felgyűjteni, ez a szervezet, ez a World of Freddy nevű szervezet, azokat a tárgyakat, amik ennek a hagyatéknak a felszámolása során elérhetővé váltak. Ez nyilván nem jelent annyi tárgyat, amennyit az előbb mondtam, de ez egy több száz tárgyas gyűjtemény. A Zeneháza ugye a Diva kiállítás miatt kapcsolatba került velük, és tulajdonképpen mostanra érett be ennek a folyamata. Azért egy ilyen kiállítás előkészületei, tervezés, koncepciója, stb. Azért egy több éves tervező folyamat, úgyhogy mi is ezt 2024-ben kezdtük el, és hát 2026 áprilisában nyitottuk meg a kiállítást.
4: Tehát tulajdonképpen akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van ez a World of Freddy, és ti kurátorok, vagy te ebből az anyagból válogathat olyan anyagokat, vagy olyan tárgyakat, amiről azt gondoljátok, hogy itt izgalmas lehet, és gondolom én, hogy ezzel párhuzamosan szereztek magyar anyagokat is, olyan anyagokat, amik, hát hogy mondjam, megfelelnek a nemzeti sajátosság fogalmának, tehát a Freddyvel kapcsolatos, de Magyarországon felelhető dolgok.
5: Igen, tehát ez úgy történt, hogy ugye volt valóban egy ilyen kapcsolatfelvétel, és hát mondjuk azt, hogy viszonylag szoros együttműködésben, de hát végül is a World of Freddy elsősorban az anyagot, a tárgyanyagot biztosította a kiállításhoz, tehát a velük való szoros együttműködésben alakult ki végül is a kiállítás koncepciója, és formáltuk meg a terveket is. Bár ugye az elején mi már kaptunk azért egy viszonylag nagy listát, hogy mik azok az anyagok, amik szóba jöhetnek ugye a kiállítás során. A magyar anyag pedig mondjuk azt, hogy így fokozatosan került erős fókuszba, nem mondom, hogy az elején nem volt az, én nagyon preferáltam azt, hogy ezzel mindenképpen foglalkozunk. Azon kívül, hogy nekem ez szívügyem is volt, mert én ott voltam.
4: Ott voltál a koncerten.
5: Igen, a koncerten. Igen. És én tudom, hogy ez mekkora jelentőségű dolog volt annó, és hogy valóban ez több volt egy koncertnél. Tehát tulajdonképpen visszatérve erre, hogy a magyar anyag valóban egy nagy fókuszba került, a Zeneház egyébként adott ki egy felhívást, hogy akinek van bármilyen ezzel kapcsolatos, ezzel az időszakkal, vagy a Queen-nel kapcsolatos bármilyen kegytárgya, vagy bármilyen anyaga, akkor azt szívesen vesszük a kiállításra, így van, vagy valami emléke. És hogy jöttek anyagok, naplók, ruhák, mindenféle papírok, levelek, például a Queen klubnak olyan anyagai, amik hát ugye ebben a helyzetben és ebben a történetben ugye nagyon érdemesek voltak a megmutatásra. Úgyhogy tulajdonképpen a kiállításnak közvetlenül az elején, amikor ugye végül is azzal foglalkozunk, hogy a Queen hogyan hódította meg a világot, mint egyik utolsó Queen koncert előadás, hiszen ugye ez a magyar budapesti koncert az egyik utolsó Queen koncert volt ugye a Queen történetében. Ez ugye egy külön helyet és külön terepet kapott, és hát azt gondolom, hogy a maga módján nagyon látványosan sikerült megmutatnunk hogy ennek azért mekkora ereje és mekkora jelentősége volt.
4: Én biztos vagyok benne, és rögtön el is mondom, hogy február végéig látogatható a kiállítás, tehát még mindenki eljuthat oda időben. Hogyan kell ezt elképzelni? Ha jól tudom, akkor ez ilyen, mint a világ legnagyobb, meg legnépszerűbb kiállításai, meg múzeumai, ilyen idősávos regisztráció van, tehát nem lehet egyszerre betódulni. Ennek az az előnye, hogy mindenki kellőképpen és kellően levegősen élvezheti a kiállításnak az anyagát, de hogy itt van egy narráció is, ha jól tudom, ami igen speciális.
5: Hát így van, ugye egy zsilipes beengedésben gondolkodtunk, ennek ugye az volt az elsődleges oka, hogy ugye részben a technológia azért határokat szab, ugye egy ilyen geolokációs technikát használunk ugye a kiállítás narrációjánál,
4: na igen.
5: Ami tulajdonképpen arról szól, hogy ahogy egy fülhallgatóval a térben mozgunk, végül is attól függően, hogy melyik térben, melyik installáció, vagy melyik tárgy előtt vagyunk, mindig annak a tárgynak, vagy annak a térnek az instrukcióit, a leírását, vagy a történetét tudjuk meghallgatni a fülhallgatóban.
4: Tehát ezt automatikusan halljuk, tehát nem kell QR-kódokkal
5: nem
4: bérázni.
5: Kell, aha, nem kell semmit, ezt tulajdonképpen a térben való mozgásunk határozza meg, aha, azt, hogy mit hallunk a fülhallgatóban. És hogy tulajdonképpen, ami nem tudom pontosan mire gondoltál az előbb az akacső, hogy ez egy érdekes dolog, de tulajdonképpen a fülhallgatóban Peter Freestone
4: erre
5: halljuk,
4: gondoltam, igen.
5: Aki ugye Freddie Mercury-nak volt a személyi asszisztense 1980 és 91 között. Ő tulajdonképpen egy idő után együtt is éltek, olyan értelemben, hogy egy házban éltek, ugye a Garden Lodge-ban 1985 után, és Peter Freestone valóban ennek az időszaknak, tehát ennek a Queen legnagyobb eredményeit és a leglátványosabb koncertjeit, tulajdonképpen a stadion korszakát már élőben látta, és azért ez egy elég nagy tudás, amit ő felhalmozott, és hát ugye egy elég közeli érzelmi, most az érzelmit inkább úgy értem, hogy ugye nyilván nagyon jó barátok voltak, tehát egy érzelmi közelséget is jelent, és hát ugye jelent egy rátekintést is arra, hogy ugye Peter Freestone eredetileg ugye a londoni operának volt amúgy az öltöztetője,
4: aha,
5: és ugye a ruhákért felelős embere, és amikor egyszer a Freddy fellépett ott, ugye egy balett előadás keretében, amikor 78 körül, 79-ben, nem tudom pontosan, akkor tulajdonképpen a Peter Freestone-nal találkozott ott a hátsó folyosókon, és egy kicsit beszélgettek egymással, és kiderült, hogy a Peter ezzel foglalkozik, és hát ugye a legnagyobb globális operasztárokkal dolgozik amúgy együtt. A Freddie-nek, és hát ugye a Queen-nek pedig, hát ugye nem kell mondanom, hogy a zenéjének az egyik fontos sarkalatos pontja azért az, hogy ugye azt a műfajt, ami tulajdonképpen a rockzenének és az operának egyfajta fúziója, vagy egyfajta ilyen inspiráló forrása, legalábbis ugye az opera egy inspiráló forrása volt ugye a Queen zenéjének, ilyen például a Bohemian Rhapsody.
4: De énekelt is a Freddie opera énekesekkel, volt az a híres duett, amit még a barcelonai olimpiára énekeltek.
5: A Montserrat Caballé volt az, akivel ugye ő együtt énekelt.
4: Igen.
5: Tehát ugye az a nagy lemez, ugye a Barcelona lemez, ugye a 80-as évek második felében ugye a Montserrat Caballé-val készültem.
4: Na
5: tehát,
4: igen,
5: hogy ugye ezek azért nagyon fontos elemek abban, hogy ugye a Peter jókor volt, jó helyen és jó pillanatban, és hát végül is ezt a kapcsolatot fel tudták egymással építeni. Úgyhogy ennek azért egy 11 éves együttműködés és egy fontos emlék lett az eredménye.
4: Tehát akkor ő a narrája végig a kiállítást, gondolom van magyar szinkron is azoknak, akik kevésbé értik a brit tangolt.
5: Természetesen két nyelvű a kiállítást, tehát magyarul és angolul is lehet élvezni. Hát ugye nyilván közben még zenei betétek és mindenféle egyéb jelenságok is meghallgathatóak, tehát tulajdonképpen azért egy, mondjuk azt, hogy egy ilyen erős popkulturális élmény az, hogy az ember azok között a tárgyak között és azok között az emlékek között tud bolyongani, amik ennek a korszaknak azért meghatározó dolgai voltak. És hát azért annyit szeretnék még elmondani, hogy maga a kiállítás azért nem csak arról szól, hogy fölidézzük a Queen nagy koncertjeit, hanem tulajdonképp a fókuszba igazából azt állítottuk, és azt kerestük, hogy ki is volt Freddie Mercury. Ki ez a személyiség? És hát ugye azért erről azért érdemes beszélni két szót, mert hát amellett, vagy annak ellenére, hogy Freddie Mercury a világ egyik legnagyobb rockénekese lett, és hát hogy az egyik legizgalmasabb személyisége volt ilyen szempontból. Ugye azt ne felejtsük el, hogy Freddie a Yealing Art College-ban végzett Londonban egy képzőművészeti egyetemen, és tulajdonképpen grafikát és ruhatervezést tanult.
4: Aha.
5: És olyan tudása volt, és olyan vizuális ismerete volt tulajdonképpen nagyon sok mindenről, hogy aztán ő végül is a Queennek nem csak egy frontembere, és ugye meghatározó személyisége és zeneszerzője lett, hanem az arculatának az alakítója is. Tehát igen. A Freddie rajzolta igen. meg tulajdonképpen a Queen logóját, amikor ugye a hatalmas szörnyetegekké vált stadionkoncertek fény orgonáit tervezni kellett, annak az utolsó részletterveit is szerette volna látni. A ruháinak a tervezése során nem csak a tervezésbe, hanem aztán még az elkészítésbe is esetenként belenyúlt, és tulajdonképpen a lemezborítók, a stúdióvágások, és hát ugye aztán, ami a legfontosabb vizuális, hogy mondjam, csúcs teljesítmény, ugye a videóklipek korszakától, ugye a 80-as évek elejétől, illetve bizonyos szempontból ugye a Queen ebben is úttörő volt, mert a 75-ös Bohemian Rhapsody film, rövid film, 5-6 perces film, ez tulajdonképpen egy korszakalkotó váltás Abszolút. Volt ugye a zenei és filmes történetben. Szóval, hogy ezeknek az alakításában Freddie Mercury vastagon részt vett. És ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy az ő személyisége ilyen szinten terítette le, és ilyen szinten uralta tulajdonképpen a Queen-t. Annak ellenére mondom ezt egyébként, hogy ő szinte utolsóként, tehát utolsó előttiként csatlakozott be a zenekarba, és hát a két akkori tag még annyira nem is volt elájulva az elején Freddie tudásától, de hát mondták, hogy jó lesz ez majd, és hát aztán a vége ez lett.
4: Hát igen. Egy kiállítás akkor igazán kiállítás, hogyha marad utána több, mint csak egy benyomás, vagy csak egy élmény. Ezt általában úgy hívják, hogy katalógus, vagy könyv, vagy album, és jól tudom, lesz egy ilyen, ráadásul te szerkesztetted ezt.
5: Hát igen, sőt, az a jó hírem van, hogy már van is.
4: Aha.
5: Szeptember elejétől elérhető, egyelőre úgy tudom, hogy csak a Zeneházában. Ez egy 200 oldalas katalógus, ami szerintem hát nagyon izgalmasra sikeredett, és ezt nem csak azért mondom, mert végig asszisztáltam a készülését, hanem igyekeztünk több szempontból is megvizsgálni, és hát a teljesen jó értelemben véve a hazai szemmel, a magyar szemmel megvizsgálni ezt a történetet. Ennek a katalógusnak az egyik fontos szerzője Jávorszky Béla Szilárd, ugye, aki ugye
4: hát a műfaj egyik
5: doktorált,
4: igen,
5: és az egyik legismerője. Nagy ismerője, aki tulajdonképpen a Freddie Mercury Queen előtti és Queen utáni időszakát is elemezte, és hát egy hatalmas írásban tulajdonképpen az egész Queen korszakot végigkövette egy leírással. Azért is mondom, mert magyar szerzők írták meg ezeket a dolgokat, és ezért mondtam az előbb, hogy hazai szemmel, tehát egy közép-európai szemmel, de mégiscsak igyekeztünk egy nagyon fontos, nagyon izgalmas perspektívát adni ennek a dolognak, illetve külön fejezet beszél ugye magáról a 86-os magyar koncertről is, azt pedig Boldog Dalma írt, aki médiakutató, és tulajdonképpen ő megvizsgálta azt a Kádár korszakban nagyon izgalmasan és érdekesen alakuló médiahelyzetet, meg azt a kettős beszédet, hogy annak ellenére, hogy nyilván a hatalom logikája és gondolkodása nélkül egy ilyen koncert nem jöhetett volna létre, viszont egy ilyen nyugati kulturális termék Magyarországra jövetelét pedig ugye nyilván nem volt szabad egyértelműen elismerni. Úgyhogy ő tulajdonképpen ennek az anomáliáit és az ellentmondásait is megvizsgálta, hogy a magyar sajtó hogyan kezelte és milyen ellentmondásosan kezelte ugye a Queen koncert jelenlétét Magyarországon.
4: Nem tudom, hogy kurátortól illik-e ilyet kérdezni, de hogy van neked kedvenced, kedvenc tárgyad, kedvenc objekted, vagy bármi, ami nagyon-nagyon személyes, hogyha lehet így fogalmazni ezzel a kiállítással kapcsolatban?
5: Hát ez azért egy nehéz kérdés, de nyomunk persze, hogy illik, mert mindent illik. Csak azért nehéz erre válaszolni, mert pont a katalógusban én is írtam ugyan egy tanulmányt magáról a kiállításról, és a kiállítások történetéről igazából, hogy hogyan változtak tulajdonképpen az elmúlt 20-30 évben. De talán ennél is fontosabb az, hogy az összes tárgy, ami a kiállításban megjelenik, és kép, az kapott valami leírást általam, amik tulajdonképpen megpróbálták ezeket a tárgyakat kontextusba is helyezni. Tehát nem csak azt írtuk oda, hogy ez a levelező lap, vagy egy emléktárgy, vagy stb., hanem ennek a pontos háttértörténetét is megpróbáltam földeríteni, és ezeket megírni a katalógusban. Mondjuk azt, hogy két ilyen érdekességet tudnék kiemelni. Az egyik egy tárgy, amiről hosszasan írtam, és azt gondolom, hogy talán a kiállítás egyik legérzékenyebb és legizgalmasabb tárgya, ami Freddie Mercury-nak egy skicce, egy rajza, egy Matisse kép alapján, ami tulajdonképpen egy ilyen gag, vagy egy ilyen gesztusként készült 1991. februárjában, ezeket onnan lehet tudni, mert ugye rá van írva magára a tárgyra ez a készülés éve, ami ugye azért érdekes, mert ugye pár hónappal később meghalt Freddie. És ugye tulajdonképp ebben a leírásban és ennek a tárgynak az elemzésében pont azt próbáltam összehozni, hogy egyrészt miért kerülhetett ilyen fókuszba Matisse-nak egy ilyen rajza Freddie számára, ugyanis ekkor 1990-91-ben Amerikában és Európában volt egy nagy utazó Matisse kiállítás, ami tulajdonképpen behozta az ilyen kereskedelmi galériák világába is a Matisse-nak ezeket a késői korszakából származó ilyen egyvonalas rajzait. És tulajdonképpen megpróbáltam párhuzamba állítani azt, hogy Matisse-nak ez a késői már-már ugye a gyengülését, a betegségét is vizionáló, vagy bizonyos szempontból dokumentáló korszaka, ugye ezek a nagyon egyvonalas rajzok, mennyire távolságtartóak, mennyire nem a tulajdonképpen erre a kicsit maszkszerű arcra épülnek rá, és ezzel párhuzamosan ugye a Freddie-nek a rajza, ez a kis ceruza, vagy hát ez a kis egyvonalas rajza, mennyire arra az időszakára reagál, amikor már ugye az utolsó videóklipekben is teljesen elmaszkírozott arccal kellett, hogy megjelenjen, pontosan azért, mert ugye már annyira vékony volt, és annyira a betegség eluralkodott rajta, hogy csak ezekkel lehetett valamennyire ezt elfedni. És ugye az érdekesség az, hogy ez a kép ráadásul az én elképzelésem szerint egy önarcképpé is vált, de ennek a részleteit leírtam a katalógusban. A másik, ami érdekes, az pedig egy kínai teáscsésze készlet, ami bekerült a katalógusban, és ezt talán most azért emelem ki, mert Freddie Mercury ezt Budapesten vásárolta, és egy herendi készletről van szó, egy ilyen sinoász készlet, ami hát ugye egyrészt mutatja Freddie-nek ugye az orientalista világ, tehát ugye a kínai, de főleg a japán kultúra iránti nagyon élénk érdeklődését. Másrésztről pedig hát egy külön érdekesség az, hogy ugye ezt ugye a herendi porcelángyár 150 éves évfordulójára készítették még 1976-ban, és 10 évvel később, amikor ugye Freddie-ék itt jártak Budapesten, és elkeveredtek ugye egy szentendrei ilyen galériába, tulajdonképpen tudomásom szerint ott egy ilyen galériában talált rá erre az anyagra, és vette meg, és hát tulajdonképpen került a gyűjteményének a részébe.
4: Na, hát ilyen is ehhez hasonló izgalmas tárgyak, leírások, autentikus narráció és egy fantasztikus album várja azt, aki ellátogat a Magyar Zeneházába. Mindezt megteheti február 28-ig. Ugye, ja, több nap nincs is a februárban, úgyhogy február végéig meg lehet látogatni.
3: Mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és a Dzsungelhat című KKV magazin következik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kezdődnek az őszi érettségik, lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kezdődnek az őszi érettségik, hétfőn a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbeliket tartják. 221 intézményben várhatóan csaknem 25 ezeren érettségiznek. A közép- és emeltszintű írásbeli vizsgákat október 12-e és október 22-e, az emeltszintű szóbeliket november 5-e és 9-e, a középszintű szóbeliket pedig november 16-a és 20-a között tartják. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgákra is lehetett jelentkezni. Lezárják a déli pályaudvart a hétvégén karbantartás miatt. Szombaton és vasárnap javítják a váltókat, sineket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, továbbá kijavítják a peronok hibáit. Ezek mellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, karbantartják a kocsitöltőket, átvilágítják a felsővezetéket és az energiaellátási rendszert is. Civil szervezetek támogatására hirdett pályázatot a külügyminisztérium a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca olyan programokat támogat, amelyek segítik a társadalom felkészítését a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetését. Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő programra, közölte a Magyar Államkincstár. Több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak. Szeptemberben élénkült a fogyasztói árak emelkedése, átlagosan 1,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, az augusztusi 1,3% és a júliusi 1,2%-os emelkedés után. Egy hónap alatt 2%-kal nőttek az árak. A kötelező nyugtaadatszolgáltatás első hónapjában már több mint 12,3 millió nyugtaadata érkezett be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz 32,6 milliárd forint értékben. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával már csaknem 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki, így az adatszolgáltatás automatikus volt. Szeptember 1-től már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Felvételi tájékoztató előadásokkal, workshopokkal, tanácsadásokkal és interaktív programokkal várják az érdeklődőket a Pécsi Tudományegyetem irány a PTE Kultúrfest elnevezésű pályaválasztási rendezvényén, október 16-án. A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Időjárás jelentés.
1: Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, a kis és középvállalkozásokat működtető emberi energiáról szólunk. Ez a dzsungelharc jelmondata is. Rétai Igor műsorában a KKV-k technológiai és digitalizációs érettsége a téma.
2: Mai vendégem Ács István, az Ipar 4.0 technológiai platform elnöke.
3: Így van. Szeretettel üdvözlöm.
2: Már a felvezetés is utal arra, hogy egy digitalizációról fogunk beszélgetni.
3: Igen.
2: Tehát miről másról ebben a korban. És ugye ez a platform azt tűzte ki célul, hogy minél jobban terjedjen el a digitalizáció a magyar iparban. Hogy van az, hogy a magánéletben gyakorlatilag minden vállalkozó használja a digitalizációt, él vele, ott a kezében a mobiltelefon, most másról nem beszélek. Tehát a digitalizáció az életének, legalábbis a magánéletének a mindennapjai. Ugyanakkor a vállalkozásában ez nem így van, és amikor bemegy valaki a cégéhez, és látja mondjuk a hagyományos klasszikus folyamatokat, akkor nem ugrik be neki, hogy hát mi nem így csináljuk?
3: Hát most jó belevágtunk a közepébe, sőt a belejébe szerintem a kérdéskörnek, mert az én meglátásom szerint a digitalizáció, az ipari digitalizáció elterjedésének az egyik gátja az éppen a szemlélet kérdése. Tehát én nagyon egyetértek ezzel a kijelentéssel, és ez egy nagyon nagy kihívás is.
2: De lát valami okot, hogy másképp gondolkodik cégvezetőként, élek vele, akár még villanyautóval is jár mondjuk a cég tulajdonos, és a cég meg gyakorlatilag túlzás kézi esztergákkal dolgozik, meg a folyamatokat Excel táblába rögzíti, tehát ez egy, mintha egy teljesen más világba lépett volna be.
3: Hát azért most egy kicsit fekete-fehéren lett ez lefestve.
2: Direkt, hogy drámai legyen a helyzet.
3: A helyzet azért ennyire nem drámai, de kétségtelen tény. Vannak magyarázatok. Tehát lehet ezt úgy is megközelíteni, hogy természetes módon egy vállalat vezetése, megfelelő biztonsággal kell működjön, az nem az a terep, ahol kipróbálgatunk dolgokat, aztán hogy vagy sikerül, vagy nem, mert ugye az otthoni személyes környezetünkben szeretünk ilyen applikációt, olyan applikációt, mindegyiket egy kicsit kipróbálgatjuk, aztán valahol ott ragadunk, meg élvezzük ennek a lehetőségeit, a vállalati környezet nem ilyen. És nyilvánvalóan olyan technológiákat kell alkalmazni, amiben azért többé-kevésbé biztonságban lehetünk, és sokan vannak ezzel úgy, hogy túlságosan is a biztonságra törekszenek, és azt mondják magunknak, hogy én nem kell, hogy én legyek az első ezekben a dolgokban, hanem verekedjenek meg mások a kihívásokkal, aztán majd én követem. Tehát ezeket meg lehet érteni, vannak early adopterek, és vannak akik kivárnak. Ez egy természetes folyamat. Ezzel együtt, hogyha az arányokat nézzük, akkor én ezzel teljesen egyet értek ez a kijelentéssel, hogy nekem is ugyanúgy egy kérdőjel, hogy míg a mindennapokban szeretjük ezeket a dolgokat, és nagyon gyorsan próbálunk alkalmazkodni, és adaptálni ezeket a lehetőségeket a mi munkánknak, éppen a platformnál is, korábban vállalatvezetőként is, az tulajdonképpen a lényeg, hogy ezt az adaptációt, ezt felgyorsítsuk, hogy minél hamarabb fejjük a figyelmet a lehetőségekre, és a lehetőségeket úgy lehet a legjobban megvilágítani, hogyha kitesszük a vállalatvezetők elé, vagy a munkatársak elé, nem felejtsük el, hogy ez két oldalú dolog, nem csak a vállalatvezetőkön múlik, vállalati kultúrán múlik, nagyon erősen. Tehát minél inkább megmutatjuk a pozitív példákat, annál hamarabb jutunk előre. És azért vannak összetettebb válaszok is, ami egy picit messze mutat a vállalati kultúra fejlődésére, tehát így az elmúlt 10-20-30 évre, hogyha ha visszatekintünk és a nemzetközi versenyszituációkra, amiben egyre inkább bekerülnek a magyar vállalkozások, akkor itt még árnyaltabb képet kapunk a digitalizáció lehetőségéről.
2: Mégpedig miért?
3: Hát a versenyképesség, ugye ez most egy kulcs szó, és nagyon sokan beszélnek erről, hogy míg az elmúlt, ugye azt láthatjuk, hogy az elmúlt 20-30 év a magyar vállalkozások életében az azért jó részt nemzetközi összehasonlítás értelemben hátszél lett. Itt ez alatt én azt értem, hogy a rendszerváltás óta Magyarország elsősorban arra támaszkodott, hogy a munkaerő Magyarországon egyrészt rendelkezésre áll, másrészt átlagosan, általánosságban véve jól képzett, és harmadrészt pedig olcsó volt. És a helyzet megváltozott az elmúlt, mondjuk úgy, hogy 4-5 évben drámaian megváltozott. Ez a hátszél, ez gyakorlatilag megszűnőben van, és most van egy olyan szituáció, ami a magyar vállalkozások számára szerintem teljesen új, hogy a nemzetközi megmérettetésben a hatékonyságra kell törekedjenek, tehát olyan eszközöket kell találjanak, amivel versenyképesek lesznek regionálisan. Nem csak arról beszélünk, hogy nyugati nagy multinacionális vállalatokkal kellene megküzdeni, hanem meg kell küzdeni most már a cseh, a román vagy a lengyel vállalkozásokkal is, mert ők is keresik az új piacokat. Úgyhogy itt vannak már Magyarországon ők is, tehát regionálisan, és persze a nyugat-európai, és hát pláne a távol-keleti konkurenciával meg kell küzdeni, miközben a gazdasági helyzet az erősen kihívásos. Tehát, hogy minden tekintetben egy új helyzet van, mondjuk úgy a magyar vállalkozások, vagy a kis- és középvállalkozások számára, és a vállalati kultúra, a vállalatvezetési kultúra az nem követi szerintem olyan tempóval ezeket a kihívásokat, vagy annak a változások, mint ahogyan a piac ezt megkövetelni.
2: Ez nem teljesen áll össze nekem, hogy a vállalati kultúra olyan, hogy nem követik a vállalkozások a nemzetközi trendeket, tehát hogyan is van ez összefüggés?
3: Nem ezt állítom, hogy nem követnék, hanem azt, hogy a sebessége a vállalat vezetési kultúráról beszélek, annak a változásnak a sebessége az nem elegendő ahhoz, hogy a versenyképességi kihívásokat utolérjen, miközben tőlünk nyugatra mondjuk ugyanezek a

0: Nem azt mondom, hogy kell, mindenképpen kell, mert van persze egy másik szemlélet is, mert a fiatal lendületes vállalkozások egész másképp tekintenek ezekre a kérdésekre. De a mi cégeink alapvetően 30 évesek, tehát a KKV-kra gondolok most nagyjából. És egyébként az egy másik kihívás, hogy miután ez így van, hogy ezt a 90-es évek, 90, jó részt a 90-es évek elején alakultak ezek a cégek, a családi vállalkozások, és ott az apuka, aki ezt a céget alapította, ez mostanában, ők mostanában mennek nyugdíjba. Tehát ott van egy másik kihívás
1: szokott is. Ez a generációváltás komoly kihívást jelenti.
0: Hát igen, minden szempontból, de ha most az ipari digitalizációt nézem, vagy a digitalizációt, akkor éppen egy érdekes kérdés, van egy generációs vetülete is, hogy a vállalattulajdonosok igazából ezzel a kihívással még nem találkoztak, a fiúk, a következő generáció, pedig még nem feltétlenül került abba a helyzetbe, hogy stratégiai értelemben változásokat tudjon eszközölni.
1: Egyfajta átmeneti helyzet van pont,
0: abszolút.
1: Hogy az új generáció még nem jött be teljes potenciállal, a régi meg még ott van, szerintem, viszont nem elég
0: rugalmas. Én azt gondolom, hogy ez is számít, és miután ugye széles körben így van, tehát vállalatok százairól beszélünk, ezreiről akár, akik most éppen ebben az átmenetben vannak, azt gondolom, hogy ennek is látszik a hatása ebben a történetben.
1: Az, hogy a fiatalok, ha belépnek, akkor ez jelenthet, ha jól értem, akkor szinte egy automatikus szintlépés, nem?
0: Ha nem is automatikus, de a generációváltás az mindenképpen segít, szemléletváltás, éppen ami a beszélgetést kezdtük, hogy miközben a mindennapjaimban már ezeket az eszközöket használják, ez a fiatalokra sokkal érvényesebb, mint az idősebb generációra. Tehát a fiatalok sokkal fogékonyabbak, és sokkal hamarabb kezdenek bele olyan dolgokba, amivel sikeresebbé válhatnak. És még azért kitérnék arra is, hogy tulajdonképpen a siker a digitalizáció kapcsán az nem abban mérendő, hogy bevezetünk-e digitalizációs eszközöket egy vállalatnál, mert az, hogy körülvegyünk magunkat ilyen eszközökkel, legyen a szoftver, legyenek azok hardware elemek, vagy bármi más, azok még csak eszközök. Tehát a siker valójában abban méretik, hogy ezeket a lehetőségeket, amit ezek az eszközök biztosítanak, ez hogyan viszem át stratégiai értelemben a vállalatomat. Tehát a vállalatom működésében, hogy teszem a vállalatomat hatékonyabbá annál, mint ahogy most működik. És itt is azért szerepet játszik az a gondolkodás, hogy én mindent tudok, azért vagyok én a vállalatvezető, én tudom, hogy működik a cégem, azt is mindent látok, mindent hallok, ott van a Józsi bácsi, az mindent tud a gépnél, és ez nekem így csináltam 20 évig.
1: Hát így működött.
0: Ez teljesen jó, és ebben nagyon sok igazság van, mert ezek nélkül az információk nélkül nagyon nehéz. De ezzel együtt számtalan olyan példa van szerencsére, most már azért Magyarországon is, és hát a nemzetközi példákról is beszélünk, amiből azt látjuk, hogy egy vállalat sokkal rugalmasabban, agilisabban a piacra, a kívásaira egyenes válaszokat adva tud működni akkor, hogyha digitálisan érett. Tehát, hogy a stratégiailag nem csak egy munkafolyamatra nézve, hanem az egész vállalati értékteremtési láncra nézve a digitalizáció és eszközök be vannak vezetve, akkor az a cég az hatékonyabban fog működni. Ez
1: tehát a könyveléstől elkezdve az árubeszerzésig, hogyha
0: pontosan, mint értékláról beszélhetünk. A mérnöki munkán keresztül az értékteremtő, customizing vagy gyártási folyamatokon át a logisztikáig minden. És az ipari digitalizációnak, az ipar 4.0-nak épp az a lényege, hogy ez a dolog nem áll meg a gyárkapukon, vagy a cég kapuin belül, hanem akkor lesz még hatékonyabb, hogyha egyébként ez összekapcsolódik a beszállítókkal, vagy a vevőkkel, vagy a szervizszolgáltatásokkal. Tehát egy hálózatot
1: terjed.
0: Alkot.
1: Aha.
0: Nem csak egyszerűen terjed, hanem a formátuma az együttműködésnek az digitalizációs alapon van. Tehát nem úgy...
1: Erre mondják, a digitális ökoszisztéma?

0: Digitális ökoszisztéma. Az ökoszisztéma az egy nagyon jó szó, és nagyon szeretjük is, mert nagyon jól kifejezi azt, hogy itt önmagában, és egyébként a digitalizációban egy fontos dolog, senki egyedül nem képes sikerre vinni. Még akkor se, ha egyébként minden affinitása megvan, vagy tudása, vagy tapasztalata van, szükség van nagy partnerekre, házon belül is, és főként házon kívül is, meg kell találni az olyan partnereket, akik például a bevezetés során a kézen fogva mennek velük, akik ebbe segítenek, akik inspirálják, és ezért fontos az, hogy stratégiailag kezeljék, mert ha csak egy eszközt vesz hozzá, az nem segít abban, hogy azt is meglássa, hogy tudom én ezt jól használni. Ha egy partnereket gyűjtök magam köré, és azt mondom, hogy én meg akarok valamit valósítani a cégnél, akkor számtalan olyan inspirációhoz jut, ami előre viszi, és egyébként a platformnak ez az egyik fontos szerepe, hogy az ilyesmiben segítsen. Tehát a platform tagoknak, csak kérdésük van, akkor tudunk segíteni, hogy kik össze is tudjuk kötni. Mi feladatunk az, hogy könnyebbé tegyük a adaptációt.
1: Ahogy így beszélünk róla, meg hát nyilván ez egy közhely, de a digitalizáció egyfajta elidegenítő dolog, elveszi a munkahelyemet, most nem akarok ilyen luddita megközelítésbe esni, de azért, amikor arról beszélünk, hogy hatékonyság, amögött az a kőkemény valóság áll, hogy kevesebb ember több értéket állít elő, tehát ezt jelenti, gondolom én, a hatékonyság növekedése, hogy azért ez nem olyan csábító. Értem, hogy a piacra kezd kell, ami azt jelenti, hogy versenyképesebb legyek, olcsóbban, magasabb minőséget szállítsak, megbízhatóbban szállítsak, stb.
0: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és lehet így, és úgy is tekinteni, mondhatnám azt, hogy az a jó, hogyha ugyanannyi ember sokkal több értéket termel, mint amennyit ma, tehát ebből nem feltétlenül következik, hogy kevesebb embernek kell ugyanannyit, mint ma, és az is biztos, hogy egy olyan átalakulásban van a technológia, picit magasabbra visszük ezt a kérdéskört, ami abban segít, hogy bizonyos vagy több munkakört azt automatizálás útján, az ipari digitalizáció segítségével megtámogassunk. Ez azt is jelenti természetesen, mert ne dugjuk a homokba a fejünket, mert ez nem jó, hogy lesznek olyan munkakörök, amelyeket a mesterséges intelligencia vagy az automatizálás átalakít, vagy elvesz akár, de közben azt is látjuk, hogy óriási igény van másfajta munkakörökre. Tehát ez egy átalakulás, amiben vagyunk, és nem lehet ezt fekete-fehéren úgy társadalom, politikai vagy tudomány értelemben tekinteni, hogy ez elveszi a munkaerőt, vagy sem. Voltak az ipari forradalmak során már többször ez a téma felmerült, ugye ez a negyedik megfogalmazott ipari forradalom, már majdnem az ötödik a mesterséges intelligenciával, de hát emlékezzünk csak vissza mondjuk a második forradalomra, a második ipari forradalomra, ami mi volt, Henry Ford nevéhez kötik sokan.
1: A szalag.
0: Szalag. A gyártók szalagoknak a bevezetéséhez és a szériagyártás, sorozatgyártásokhoz. Na és aztán, hogy később ott, amikor már a harmadik forradalomnál megjelentek a robotok, akkor például az autóiparban a festési munkáknak egy jelentős részét átvették a robotok, ma már teljesen kizárólag szinte robotok végeznek, és akkor ott voltak nagy sztrájkok és tiltakozások ez ellen. Na most azóta, mióta ugye hatékonyabbá tudott válni az autógyártás, és elérhetőbbé tették az autókat a széles piac számára ezen keresztül, hogy hatékonyabban és olcsóban lehetett értékesíteni, az autóiparban dolgozók száma drasztikusan megemelkedett. Ha itt tekintünk rá, hogy mondjuk ez milyen hatással van, összességében mindeddig azt a hatást hozta, hogy hogy sokkal többen dolgoznak, de másképp ezeken a területeken. Most a mesterséges intelligencia egy nagyon nagy kihívás lesz.
1: Ha jól értem, akkor ez azt is jelenti az ipari digitalizáció, hogy egy cégen belül is itt kapcsolódunk a vállalati kultúrához, azt mondja az ügyvezető, hogy az a munkaköröd, amiben most te dolgozol, meg fog szűnni, mert bevezetem ezt az új rendszert. Ha hajlandó vagy tanulni, akkor viszont dolgozhatsz egy másik munkakörben, akár még több pénzért is.
0: Igen.
1: Nyilván ez a leegyszerűsítő
0: kép. Ez a kijelentés is igaz, meg lehet úgy is közelíteni, nagyon sokféle szemvényen keresztül lehet ezt nézni, hogy amennyiben ezt nem teszi egy vállalat, tehát nem teszi meg a szükséges hatékonysági lépéseket, akkor esetleg becsuk majd.
1: Tehát akkor ez sokkal élesebb kérdés.
0: És ha becsuk az a vállalat, mert nem versenyképes, akkor annyit csak persze felmerül, hogy sok mi lesz az emberekkel. Tehát, hogy ha bevezetjük, akkor azért, ha nem vezetjük be, akkor azért. Tehát, hogy a jó válasz szerintem az, hogy minél hatékonyabban dolgozunk, vagy működik egy vállalkozás, annál nagyobb esélye van a piacon munkaadóként is, és jó fizető munkaadóként működnie, és ezáltal a társadalomnak hasznot termelnie.
2: Rétai Igor Dzsungelharc című műsorának második részével egy rövid szünetet követően folytatjuk a hétvégi menetrendet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket! Utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a hétvégi menetrendén. Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Rétai Igor szakmai műsorát, amiben a cégvezetői döntések mélyre ásottak digitalizációra való nyitottság kapcsán.
2: Vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke, akivel az ipari digitalizációról beszélgetünk.
3: Az eszközt azt meg lehet vásárolni.
2: Igen.
3: Bármikor meg lehet vásárolni, ez csak pénz kérdése, idézőjelben. A tudást is lehet fejleszteni, de a munkatársaknak az attitűdjét, és nem csak a saját munkatársainkról beszélünk, hanem a környezetünkről és a beszállítókról, vagy akár társadalom széles köreiről beszélünk, az attitűdjét és a felkészültségét nem lehet megvásárolni. Tehát azt ki kell alakítani, és ugye itt is nagyon-nagyon fontos az a múlt, az a tradíció, ami egy vállalkozásnál meg tud lenni, és még egyszer nagyon örülök, hogy én ismerhetek nem kevés olyan magyar vállalkozást, ahol ezek a dolgok nagyon is rendjén vannak, tehát hogy mind megvan. De sajnos van egy nagyon nagy és széles kör, ahol ez a fajta a kulturális háttér egy vállalatnál nem áll olyan erős lábakon.
2: Nem nagyon veszik komolyan, úgy érzem, a csomó gazdasági szereplő ezt nem tartja igazán fontosnak, ez egy munkahely, tessék dolgozni, haladjunk, itt nem azért vagyunk, hogy örömködjünk meg, jól érezzük magunkat. Most lehet, hogy megint csak sarkítok.
3: Igen, de fontos, hogy a középvezetők, és az is fontos, hogy hogy a munkatársak is inspirálják a vállalat többi.
2: Hát ehhez beszélgetni kell, nyitott légkörnek kell lenni.
3: Ez így van.
2: Én ezt hogy csinálta? Évtizedekig vezette a Bosch Rexroltot. Nyilván azért látott ezt azt.
3: Hát látom.
2: Mert így elméletben szépen, hogy elmondta. De hát a mindennapok, azok másról szólnak, konfliktusokról szólnak, nem így akarom, miért így van, miért kell ezt csinálni. Mindenkinek megvan a maga baja.
3: Igen, de azok a kérdések, amit említett, azok jó dolgok. Tehát a konfliktusok is jó, miért így kell ezeket a dolgokat csinálni, ezek mind jó kérdések. Ha azt a célt szolgálják, hogy előre jussunk. És fontos is, hogy ne olyan munkai kultúra alakuljon ki, ahol utasításokat adnak, amit ír kell valakinek aztán hajtani, hanem mi a Bosch-nál, Bosch Exotnál nagyon sokat dolgoztunk ezen, hogy olyan szakmai kultúra, olyan szakmai környezet alakuljon ki, ahol ezek működnek, de ezek nem jönnek magától.
2: Nem, hát ehhez először is türelem kell, hogy meghallgatom a másikat, ha mondjuk kritikát mond.
3: Hát például.
2: De ami szerintem nem mindig egyszerű.
3: Hivatalosan mi úgy hittünk, hogy ez a visszajelzési kultúra. Ez, az, hogy meg lehessen mondani egy vezetőnek is, hogy István, ez nem biztos, hogy ezt ebbe az irányba kellene menni.
2: De ez nagyon fontos, hogy nem számít az ember szankcióra, nem számít arra, hogy felbosszantja a vezetőjét ezzel, hogy de ezt, István, ezt miért így csináljuk? Hát ezt másképp is lehetne. Tehát hogy lehet ezt összerakni? Elmondja?
3: Tudom, hány percben?
2: Hány perc, igen.
3: Hány percben? Ez nagyon nehéz szavakból önteni, és egy nagyon fontos egy vezetői nyitottság, sőt, amin én is keresztül mentem, és nagyon örülök, hogy így volt, hogy én is tudok és tudtam változni. Tehát, hogy megértettem az idők szavát, és azt, hogy ez mennyire fontos ez a kérdés, és valamikor még lehet, hogy úgy voltam egy kicsit, hogy amit én gondolok, az biztos jó, de azt gondolom, hogy főképp talán az utolsó évtizedemben, a vezetői évtizedemben nagyon sokat változtam én is. Tehát, hogy abban a fajta nyitottságban, hogy elbeszélgessek az emberekkel, és megértsem az ő problémáikat, megértsem azt, hogy mi vezérli őket, megértsék ők, hogy én erre kíváncsi vagyok. Ez egy csapat munka, és főképp olyan tevékenységekben, amikor valamilyen értékteremtésről van szó, és mindenkire szükség van. Ott ezekben vállalatvezetői, de középvezetői szinten is nagyon sok energiát érdemes fektetni, nem azon, hogy kell, az nem lenne jó szó, érdemes és fontos. És nekem ebben nagyon-nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon büszke voltam mindig is arra a csapatra, akik együtt dolgoztam, és körülöttem voltak, mert az közhelyes, hogy az mondjuk nélkülük nem sikerült volna.
2: Persze csapat, igen.
3: De a valóság is ez. Szokták mondani, ja, már most rólam beszélgetünk, egy picikét meg az én hátteremről, hogy multinacionális vállalat. És hogyha a multinacionális vállalatnál minden ki van találva, minden meg van mondva, nem.
2: Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon merev rendszereket használnak a nagy múlti.
3: A rendszerek lehet, hogy merevebbek, mint a megszokottak, de az emberek, akik ott vannak, azok számítanak igazán. Mind a munkatárs, mind a vezetői szinten is, mert mi alakítjuk ott az adott vállalatnál, mi alakítjuk azt olyanná, amilyen nekünk a környezetünket és a rendszereinket, igen, azt megmondják és biztosítják a vállalat tulajdonosai, de azt például, hogy hogyan reagálunk a piaci kihívásokra, hogyan vezetünk be új technológiákat, és azokhoz hogyan áll össze ez a csapat, az mindig helyi. Én azon gondolkodtam itt a napokban, és több gyárbezárási bejelentést is hallunk, hogy a nemzetközi vállalatok a magyarországi vállalkozásait, hogy azt, hogy azok a cégek mennyire válnak itt Magyarországon versenyképessé, az azért nagyon erősen az is befolyásolja, hogy a helyi, a lokális munkatársak vagy a vezetők azok hogyan reagálnak az előbb említett kérdésekre. Tehát, hogy azt akarom csak ebből kihozni, hogy nem hiszek abban, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgozni, az azt jelenteni, hogy az önünkben holnanak a megoldások és a válaszok. Éppen ellenkezőleg nagyon, én azt látom, miután sok vevővel és partnerrel is dolgoztam, nagyon különbözőek. Nagyon. Tehát, hogy vannak, ahol bemegyek az ajtón, és már azt látom, hogy ez egy csapat. Ezek úgy beszélnek egymással, ahogyan beszélni kell, és látom, amikor a főnökének oda szól, hogy szerintem így, vagy úgy, vagy amúgy. Van egy beszélgetés, egy partneri kapcsolat.
2: Mondjuk egy tisztelet egymás iránt?
3: Így is lehet mondani, de ez kívülről is látszik. Szerintem ön is látja ezt, hogyha ha elmegy, elég hamar. Vagy tekintélyuralom van, ami egyébként az is működő modell, és szükség is van rá. De a lényeg az, hogy ha csak azt csináljuk, amit mondanak itt akár Magyarországon, az nem fog sokra vezetni. Az vezet sokra, hogyha olyan emberekkel dolgozunk együtt, akik megértik, hogy miért vagyunk, miért csináljuk, mi a küldetésünk. Ez így fontos, a vízió, misszió.
2: Hát igen, és ezt kevésbé szokták komolyan venni. A kedvenc példám erre mindig, amikor állítólag megkérdezték a NASA-nál az egyik takarítónőt, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy rakétákat bocsátunk fel. Az én szememben ezt jelenti a vállalati kultúra, hogy ő is hozzáteszi azt, amit tud a saját helyén az egész cég működéséhez.
3: Nem tudom, hogy ez valós, ez a történet, de nagyon egyetértek.
2: Valószínűleg nem.
3: Én nagyon egyetértek vele.
2: Mitől jött rá, hogy jobb ez a odafigyelés, tolerancia, kíváncsiság a vezetői pozícióban? Olyan kényelmes azt mondani, hogy én vagyok az ügyvető, oldjátok meg.
3: Nem rájöttem az, hanem inkább úgy mondanám, hogy
2: ez egy
3: folyamat volt, amiben egyre inkább felismertem. De mi egy kis csapat voltunk, úgy kezdtük ezt el. Természetes volt, hogy csapatban dolgoztunk, és odafigyeltünk egymásra. És ahogy nőtt a cég, úgy ezek természetesen módon változnak. Ez éppen ez a kihívása egy vállalkozás vezetésének, hogy a körülmények változnak, és a változó körülmények között is sikeresnek kell lenni, vagy még sikeresebbnek kell lenni.
2: Tehát nem panaszkodni nem érdemes, hogy jaj, miért így van így.
3: Igen. És ugye van egy olyan pont minden vállalkozásnak az életében, amikor egyszer csak azzal szembesül, hogy hogy ez most így nem biztos, hogy jól tudjuk követni a dolgokat, mert elvesztettük azokat a személyes kapcsolatokat a mindennapi operatív dolgokban, ami a méret növekedéséből adódik, ez egyszerűen képtelenség áttekinteni egy bizonyos pont fölött. És onnan jön aztán az, hogy hogyan változunk meg a vállalati kultúrát tekintve, és én erről az időszakról beszélek, amikor talán szerencsére többek segítségével, aki erre rávilágítottak rá. Én is azt az utat választottam, amit ilyenkor választani kell, hogy elengedem azt, hogy én mindenben, mindenhogyan megmondom a tutit, ahogy mondani szokták, hanem sokkal fontosabb, hogy olyan emberekkel vegyem körül magam, akik ezen az úton segíteni tudnak engem is, és a saját kollégáikat is. És ezen az átalakuláson valamennyien átmentünk közösen.
2: Igen, ez azért nem olyan egyszerű, mert nem. Beszéltem emberekkel, akik hát tulajdonképpen már zöld színük volt a fáradtságtól, mert annyira igénybe vette őket a cégvezetés, meg a saját munkájuk. És amikor rákérdeztem, hogy de miért nem veszel föl valakit, aki az operatát bizonyos dolgokat megold helyetted. Azt mondja, hogy nem tudom.
3: Jó,
2: képtelen vagyok elengedni.
3: Válti kultúra kérdése, és hogy visszakapcsolódjunk mégis a digitalizációs kihívásokra, itt jön aztán az, hogy azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, ők mennyire nyitottak az innovációra, mennyire nyitottak az új dolgokra, mert ha ők nem azok, akkor én hiába vagyok.
2: De nem elég őket megijesztenem, mert már beszéltünk, hogy hát ha nem csinálod, akkor nem lesz cég, hello.
3: Hát nem ilyen egyszerű, hát főképp nem. Talán egy KKV-nál egyszerű, mert jobban érzik a közvetlen kapcsolatot a piacon, mint egy nagy vállalatnál. Ott mégiscsak egy munkavállaló, aki havi fizetést kap, és ott nagyon fontos, hogy elkötelezett legyen, és szerencsére nekem nagyon sok elkötelezett kollégám volt, akik ezt meg tudták érteni, és nekik is fontos volt, mert ezt megértették, hogy gondolj ezt el, hogy egy Bosnál akár közel 20 000 ember dolgozik Magyarországon, az hány család, az hány beszállító, az hány partner, az hány egyetemi főiskolai képzés, tehát hogy mi áll emögött, hogy egy nagy vállalat hatékonyan és jól tud működni, ott nagyon-nagyon sok egzisztenciát is jelent ez egy úton.
2: És beszéltünk arról, hogy a környezet, tehát önmagában egy digitalizáció, vagy egy változás, mondjuk így, ami egyébként nem kis változás, az nem működik. Tehát a gyárkapun túl kell lépni. Mi van akkor, hogyha a partnerek nem nyitottak? Hogy lehet ezt elérni, vagy hát ez egy kicsit olyan, nem mondom, hogy csapdahelyzet, de azért...
3: Hát én hadd térjek arra vissza a versenyképességnek a tematikájára, és hadd legyek egy kicsit merevebb talán ezzel a kijelentéssel, de mégiscsak igaz, akár egy vállalkozásra, akár beszállítói környezetére, hogy aki nem tudja felvenni ezt a ritmust, most arra gondolok, hogy a nemzetközi versenyhelyzetben nem tudja felvenni az ottani elvárásokat, az előutóbb azzal kell szembenézzen, hogy nem fog tudni sikeresen működni. És az egész digitalizációs érettségi problematikának is szerintem ez az egyik súlyos kijelentése, vagy a veleje, hogy én azt látom, hogy ha halasztják a digitalizációra vonatkozó döntéseket, ha azt mondják, hogy jó lesz az holnap is, akkor ők folyamatosan veszítik a pozícióikat, minden percben veszítik azokat a pozícióikat, amit egy olyan céggel szemben kell képviselnek, akik ezeket már bevezették, akiből azért van sok nemzetközileg.
2: Hát nagyon éles a verseny,
3: azt hiszem. Hát olló az folyamatosan nyílik, és én ezt úgy szoktam leírni, egy görbét látok magam előtt, egy exponenciális görbét, amin rengetegen tartózkodnak még itt a fölfelé futó fázisnak a legelején, akik gondolkodnak azon, hogy mit és hogyan csináljak, és egyáltalán, vagy még talán nem is. Nagyon sokan vannak, hogy nem gondolkoznak még komolyan a digitalizáción. Sokan vannak, akik már Azon gondolkodnak mégis, hogy valamit kéne csinálni. Most ez a tömeg, akiről beszéltem, ez a vállalatok, most nagyon leegyszerűsítve mondom, szerintem egy döntő többségét lefedik. Tehát ebbe a két kategóriában vannak a vállalkozások számosságunkban. És azok, akik ezeket a döntéseket már meghozták, és bevezették azokat az intézkedéseket, és ma már elmondhatóak, hogy digitálisan érettek, azok csak egy nagyon kis százaléka a teljes mezőnynek, azok viszont rajta ülnek az exponenciális görbén már, mert ez nem lineárisan kell elképzelni a technológiai növekedésből származó előnyöket. Tehát aki ezt már csinálja, az hirtelen így növekszik.
2: Hirtelen feltörés.
3: És követ. Minden perccel, ami még gondolkodom, hogy már ott van a rakétán. Egy vállalkozás akkor tud jobbá válni, ez teljesen egyértelmű, hogyha ebbe beleteszi az energiát. Energia befektetés nélkül semmi sem működik. Én nagyon, és sokkal egyszerűbb és közhelyesebb mondást is nagyon szeretek. Azt szokták mondani, hogy ningyen ebéd nincs. Vagy úgy is mondhatnám, ami ingyen van, az nem is biztos, hogy kell. Mindennél meg kell küzdeni, és mindennek megvan az ára. Főleg a sikereknek, és hogyha az ipari digitalizációt tekintem, na abban biztos vagyok, hogy abban bele kell tenni az energiát nagyon sokaknak. Én arról vagyok talán közismert, hogy én minden körülmények között előre tekintek, és pont megpróbálok legalább pozitívan beszélni. Tehát ugye mindenben nem tudom ebben a beszélgetésben mit vett le, vagy hogy ez most mennyire pozitív világlátás, vagy mennyire nem pozitív világlátás, de én azt kerestem mindig, hogy van amilyen szituáció, amit lehet kihozni. Teljesen mindegy, hogy ez a szituáció az micsoda. Tehát mondjuk egy nagyon nehéz szituáció, vagy akár egy kifejezetten negatív szituációban is, ha már megtörténik, akkor abban azt kell keresni, hogy jó, de mégis mire tudom felhasználni ezt az egész helyzetet. Például, hogyha nagyon nagy baj van mondjuk egy cégnél, vagy amiről beszélhettünk az imént, akkor azt arra föl lehet, hogy akkor gondoljuk újra. Az egy pozitív dolog. Szerintem ez fontos, hogy nem beszélve a munkatársakkal való együttműködésben, hát biztos nem azt akarják hallani, hogy milyen nagy bajok vannak, meg hogy ez mind, ahogy mondják pestésén, mind meghalunk. Tehát nem ezt, hanem azt, hogy merre tartunk, mi a kiút, mi a következő lépés. Na, ezekre kell felkészülni jól, és az ipari digitalizáció is egy ilyen téma, amiben ezeket kell feszegetni, és nem azt. Ezért fontos ez a beszélgetés is, és mindegyik másik. Nem azt, hogy ez miért nem működik. Nem azt, hogy mi az akadálya, hogy mi nem azt rágni, hogy ez úgyse fog sikerülni, mert mások ezt jobban csak, vagy több pénzük van, meg ezer ok van azt mondani, hogy miért nem. De ez nem fontos. Csak az fontos, hogy miért igen. Ugyanis ez egy trend. Tehát ez megváltoztathatatlan. Ez nem azon fog múlni, hogy ön vagy én, vagy bárki más mit mond. A digitalizáció az egy nemzetközi trend, a mesterség és intelligencia térnyerés az be fog következni. Itt csak az a kérdés, hogy ebből hogy húzok én hasznot. Tehát minden akadályoztatás, minden okoskodás, minden magyarázkodás csak hátrafelé húzza ezt a szekeret.
2: Ács István, én azt kívánom, hogy tartsa meg, ne lépjen hátra ettől a mentalitástól egy centimétert se. Köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba.
3: Köszönöm szépen.
4: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Ács István, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség elnöke volt.
1: Rétai Igor műsorát hallották, a hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza akkor is a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pusfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégéjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégéjszakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elérte egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk, de északon, északkeleten még több órára kisüthet a nap. Eső, zápor napközben szórványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Az ország legnagyobb részén gyenge mérsékelt lesz a szél. 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzavarázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban foglalkozunk egy AI tamagocsival, egy kicsit azzal is, hogy hogyan törték fel hackerek az FBI adatbázisát, arról is, hogy majd játszhatunk az autóban, és sajnos arról is beszélnünk kell, hogy hogyan vezette végig egy nagyon-nagyon súlyos iskolai lövöldözés megtervezésén elejétől végéig a ChatGPT az elkövetőt. A műsor közepén sokkal vidábbabb témát veszünk elő, pontosabban egy készüléket veszünk elő, ami csak nagyon-nagyon rövid időt vendégeskedett nálunk, de annál érdekesebb, ez pedig az Honor Robot Phone. Igen, ha valakinek ismerős, ez az a telefon, aminek a hátuljából kihajlik motorikusan egy kis kamera, és követ minket, forog, úgynevezett gimbal megoldással, moziszerű filmeket is mutatom az idézőjelet, tudunk vele forgatni. A műsor legvégén pedig 3 darab Sony csúcsmodellt, egy fülhallgatót és 2 fejhallgatót nézünk meg közelebbről, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ha valakinek azt mondom, hogy Tamagocsi, akkor vagy egy ilyen nosztalgikus érzés fogja el az emberek részét, egy másik része pedig teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, ami a 96-os évben robbant be a nagyvilág tudatába. Ugye ezek voltak azok a kis eszközök, amiken ilyen kis virtuális állatkákat kellett gondozni, és hát egészen furcsa állapotokba kerültek tőle az emberek, és eljutottunk odáig, hogy Tamagocsi temetőket nyitottak a kis elhalálozott digitális kis állatokért, és hát 30 év után úgy tűnik, hogy ez a fajta retro vonal ismételten egy jövedelmező dolog lesz, mert hogy nem kisebb cég száll ebbe a történetbe bele, mint a Meta.
2: Én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy bizonyára vannak olyan hallgatóink, akinek semmit nem mond ez a név, de ettől függetlenül most már egyrészt el is mondtad, hogy nagyjából mi az a Tamagocsi, másrészt pedig mindjárt beszélni fogok arról, hogy a Muse Charm, amit maga Mark Zuckerberg emelt a magasba a Meta egyik nagy konferenciájának bevezetője végén, az bizony egy ilyen kulcstartószerű, nyagban is hordható nyilvánvalóan, kis színes kijelzővel ellátott eszköz, tehát ebből a szempontból mindenképp áll a hasonlat a régi, még sima, fekete-fehér kijelzős Tamagocsival, ez egy fejlettebb Tamagocsi, ami természetesen a Meta saját mesterséges intelligenciájával van fölvértezve, sőt állítólag olyannyira, hogy a legtöbb Muse AI funkcióhoz hozzáfér, ez az amúgy mikrofonnal és kijelzővel is ellátott kis eszköz, és arra hivatott,

0: Abbak lehessünk, kiteljesedhessünk, abba hagyom. Tehát, hogy ez egy olyan AI asszisztens, ami most egy kulcstartóba lett beaplikálva. Eszembe jutott egyrészt erről a Rabbit nevű ilyen hasonló hardware, ami nem a cukiság faktorra erősített rá, bár nagyon-nagyon helyesen nézett ki, és aztán be is dőlt, mert hogy konkrétan akkor is azt kérdeztük, hogy egy dobozba zárt AI asszisztens, ahol ugyanúgy szükségeltetik internet elérés a Muse Charmnál is, és annó a Rabbitnél is, és olyan funkciókat lát el alapvetően, amit a telefonunkon futó applikáció egy az egyben meg tud oldani, sőt sok esetben könnyebben, hiszen navigálni a nagy képernyőn érintő kijelzővel sokkal könnyebb. Erre mi szükség van, de erre a szükség van, hogy a Meta még pénzt kereshessen a mesterséges intelligenciával, azzal a mondással, hogy ezt nem ők mondták, ezt csak én interpretálom így, hogy egyfajta digitális detox, és most egy nagyon-nagyon vastag, neon, narancsszínű, szarkazmus feliratot képzeljen mögém a kedves hallgató, egyfajta digitális detoxként a telefonunkat ugye eltesszük, mert hogy működik a Muse Charm anélkül is, természetesen van benne új lenyomatolvasó és egyéb biztonsági feature-ök, hiszen mégiscsak a mi adatainkkal, a tulajdonos adataival fog dolgozni, de hogy telefon nélkül is teljes AI-jal kiterjesztett életet élhessünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, ha nem is annyira lesz, és nem is úgy lesz sikeres, inkább hírhet, mint mondjuk a Meta Ray-Ban kollaboráció, ugye a felvevős, videófelvevős szemüveggel. Itt is majd kíváncsi leszek, hogy például Európában milyen Muse AI funkciók fognak majd kimaradni, és milyen hardveres limitációk lesznek, amit mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban majd valamikor, amikor kapható lesz ez a megoldás, meg tud majd mutatni nekünk, és el tudjuk érni. Egyelőre ez egy prototípus volt a Muse Charm, míg a formája is változhat, a hardware specifikációkról semmit nem tudunk, úgyhogy ott aztán még bármit csinálhat a Meta ezzel a kétszolos kijelzővel felszerelt kis kulcstartóval, de mindenképp jól mutatja, hogy természetesen a Meta sem tudja elengedni az AI gyorsvonatot, és ha már egy kicsit nem annyira áll jól a szénájuk a különböző mobil platformokon, ugye a botrányok és egyebek miatt, akkor kijön ebből a platformból és egy kis hardware gyártással összeöntve, hoz valami olyat, amit eladhat a népnek, de ha már arról beszélünk, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a Muse Charm, és hogy milyen biztonsági megoldásokkal fogja majd ezt, ha egyszer kikerül a piacra megtenni, akkor beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a világ egyik legbiztonságosabbnak mondott, legalábbis én azt gondolnám, hogy legbiztonságosabbnak gondolt állami szervét törik föl, aki nem más, mint az FBI.
1: Néhány hete jelentette be ugyanis egy Shiny Hunters nevezetű, nagyon-nagyon csodálatos név egyébként, innen gratulálok, egy hacker csoport, hogy feltörték az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda egyik rendszerét, egyik szerverét, egész konkrétan adatok tömkelegét ellopva, gyakorlatilag jelenlegi és volt FBI alkalmazottak szinte minden személyes adatát képesek voltak megszerezni, legalábbis állításuk szerint, és olyanokét is, akik egyébként nincsenek az FBI kötelékében, már csak pályáztak az FBI által meghirdetett pozíciókra, ugyanis a csoport képviselője azt is hozzátette mindez, amikor nyilatkozott arról, hogy milyen csodálatos eredményre jutottak az FBI biztonsági rendszereit tesztelgetve, hogy egész konkrétan az fbijobs.gov nevű weboldalon keresztül jutottak be, tehát az FBI hivatalos álláshirdető portáját sikerült feltörnie a csoportnak, és ezt egyébként az FBI is megerősítette abban az értelemben legalábbis, hogy valóban volt a weboldalt érintő jogosulatlan hozzáférés és támadás, nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztak a Reutersnek adott interjújukban, de a lényeg az, hogy ők azért még vizsgálják az ügyet, ettől függetlenül a Shiny Hunters nem egy ilyen kis szeretett szolgálat, és nem egy olyan csoport, ami úgynevezett ez a fehér kalapos hackerek csoportja lenne, akik csak úgy feltörnek valamit, és aztán szólnak, hogy bicsi-bocsi, van egy hiba a rendszeretekben, ugye van ez a fajta hacker hozzáállás is, és akkor szépen minden adatot visszaadnak, és mindenki lezárja a kis beszélgetést, hogy akkor itt ezt most így, mi csak megmutattuk, hogy hozzá lehet férni, ti pedig csináltok vele valamit, mert hogy baj van. Nem, ez egy olyan csoport, aki egyenesen a Dark Web oldalán közé tett egy nyilatkozatot, miszerint konkrétan 5000 FBI ügynök adataihoz is hozzáfértek. Ugye ez egy ilyen adokkapok egyébként a csoporttal, mert korábban az FBI tett közleményeket közzé, miszerint ne engedjenek a csoport zsarolásainak. Ugye ez a csoport arra szakosodott egyébként, hogy mindenféle szervezeteket és vállalatokat megtámadva zsaroló magatartással kikényszerítenek szemmel látható összeeket nagyobb cégektől és vállalatoktól. 2020 óta tevékenykedik egyébként a csapat, és olyan kis célpontjaik voltak eddig, mint mondjuk a Microsoft, a Cisco, az AT&T nevezető amerikai szolgáltató, és hát az FBI magatartásban is fel akarta venni a harc

0: ott úgymond ezek ellen a csoportok ellen, és konkrétan felhívtam minden egyes cég figyelmét, hogy nem tárgyalunk hackerekkel, és nem fizetünk nekik, és hát erre válaszul érkezett ez a kedves kis üzenet a hacker csoporttól, hogy lehet, hogy még is komolyan kell őket venni, mert hogy akár a világ egyik legnagyobb rendőrségi, vagy mondjuk azt rendfenntartó szervezetéhez is képesek betörni. Az a legrosszabb ugye ebben a történetben, hogy ezek nem olyan adatok, amik mondjuk felhasználó névjelszó egy ellenőrzött környezetben, és az gyorsan cserélhető, javítható, kizárható bármi, hanem ezek tényleg olyan személyes adatok, hogy adott esetben FBI nőhök címét fel tudják keresni rossz indulatú emberek, illetve le tudják őket nyomozni ezek alapján. Ezek nagyon masszív személyes adatok, ha a hacker csoport állítása teljesen igaz, de nyilván az FBI azt azért nem erősítette meg, hogy ezek az adatok valódiak, és hogy ténylegesen olyan mélységű a támadás, mint amilyennek ez a kis csapat állítja. Egy picit nevezzünk át megint egy vidámabb irányvonalra, vagy legalábbis én azt mondanám, hogy ahogy az előző tamagocsis történet is ártatlannak és aranyosnak tűnik, de azért vannak benne mondjuk úgy kétséges elemek már, mint hogy ez tényleg az emberiség jövőt szolgálja. Számomra egy ilyen hír egyébként az is, hogy a Google bővíti az Android Auto tudását, jöhetnek a játékok az autós infotainment kijelzőkre.
1: Ugye az Android Auto az a megoldása a Google-nek, amikor a gépjárművünkben használjuk a navigációt, vezéreljük a zenét, fogadunk hívásokat, üzeneteket tudunk küldeni, de mindezt olyan környezetben, hogy elsődleges funkciója az, hogy a vezetésre tudjunk koncentrálni, tehát adott esetben, ha mozog az autó, ez majd itt a játékoknál is egy fontos kitétel lesz, akkor egy csomó mindent nem tudunk csinálni, mert egész egyszerűen akkor navigálunk, zenét hallgatunk, és úgy nagyjából viszontlátásra, nyilván telefonálni lehet vezetés közben kihangosítva szigorúan, kézből ugye nem, és hát ez az Android Auto, ugyanúgy, ahogy az Apple CarPlay, ez a mobiltelefonunk összekapcsolásával, a mobiltelefonunk és a gépjármű kijelzőjének az összekapcsolásával jön létre, de azt kell tudni róla, az a nagyon fontos, hogy az Android Autót azt a telefonunk futtatja, tehát ott a telefon az agy, éppen ezért kvázi kis túlzással csak egy plusz kijelzőt kapunk a kocsiban, ezzel szemben az Android Automotive az egy operációs rendszer, amit maguk a gépjárműgyártók, tehát a nagyvállalatok eleve feltelepítenek a kocsikba, például a Volvo Polestar, és most már egyre többen használják, hogy maga az autó agya is egy Android alapú operációs rendszer, ezt Android Automotive-nak hívják, és kinézetre megtévesztően hasonlít az Android Autóra, de ugye itt a kocsiban lévő számítógép az agy, és most úgy néz ki, hogy mind a két platformot, tehát az Android Auto és az Android Automotive is játékfelületté válhat, egész egyszerűen azért, mert még jó pár évvel ezelőttig a 4-5-6 szoros kijelzők a kocsiban nagynak számítottak, ugye most már simán vannak olyan elektromos autók, ahol akár 25-30-40 szor szélességű, nyilván a magassága nem, de 40 szor szélességű full kijelző az egész műszerfal, vagy akár csak ugye a Teslában, ahol 10 szoros tablet van a váltó helye fölött a középkonzolon, és ezek azok a kijelzők, amik már sokkal több mindenre is alkalmasak, ha áll az autó, ez egy nagyon fontos kitétel, mert mondjuk, ha már maradunk a villanyautóknál, egy 20 perces, 40 perces vagy másfél órás töltés közben, ha valaki nem feltétlenül akar elmenni ebédelni, akkor tudjon szórakozni a kocsiban, és már beta verzióban futottak játéktesztek, amihez még a nagy publikum nem tudott hozzáférni, de ezennel hivatalosan is megnyílt az Android Auto és az Android Automotive platformon a játékbolt. Természetesen nem úgy fog ez történni, akkor egy az egybe copy-paste-tel föl tudjuk tenni az összes játékot bármelyik platformra, vagy bármit, amit a telefonunkon tudunk játszani, ezt tudunk majd Android Auton is játszani, hiszen egy csomó követelménynek kell megfelelnie majd a fejlesztőknek. Ilyen például az, hogy ugye nagyon furcsa kijelző méretek és arányok is vannak az autókban, tehát addig, amíg a Google nem ellenőrizte, hogy az adott játék képes kezelni fekete csíkok és mindenféle béna elhelyezés nélkül a játékokat, addig nem fogja kiengedni, de az is egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy hagynia kell, és ezt maga a rendszer, vagy az Android Auto, vagy pedig az Android Automotive csinálja, letiltani a játékot abban a pillanatban, ahogy megmozdul az autó. Úgyhogy úgy néz ki, hogy nem ússzuk meg a szórakozást, filmeket már lehet nézni, egy csomó autón akár YouTube-ot is tudunk nézni, de idővel, ahogy a fejlesztők elkezdik ezt a piacot is beteríteni, jönnek majd akár komolyabb játékok is, hogy miközben az elektromos autókat töltjük, vagy mondjuk az agyonsülésen a gyerek ne unatkozzon, el tudjuk tölteni azt az időt, amit a gépjárműben töltünk. Én nem tudom eldönteni egyértelműen, hogy ez jó vagy rossz irány. A nagy kijelzők ott vannak, éppenséggel futhatnak rajta játékok is, ha az nem veszélyezteti a forgalmat, de amiben biztos vagyok, hogy nem jó, és egy botrányosan döbbenetes hír, az az, hogy hogyan segített egy mészállásban a ChatGPT megtervezni egy iskolai lövöldözést.
0: 2026. februárjában történt az az elég szörnyű eset, hogy Tumbler Ridge nevű településen Kanadában, Brit-Kolumbiában egész konkrétan, egy elkövető végzett 8 emberrel és saját magával is. Nyilvánvalóan most itt a nagyon komoly és nagyon-nagyon szomorú részletekbe nem szeretnénk annyira belemenni, hogy tényleg hogy tervezte meg, mi történt, hogy történt, és hogy ki volt az elkövető. Ennek nagyon egyszerű utána nézni. Itt most a történetnek a technológiai oldala az, ami nagyon-nagyon-nagyon problémás, és ezt egyébként már hónapok óta lehetett tudni, hogy az elkövető ChatGPT segítségével tervezte meg a lövöldözést. Ez egy iskolai lövöldözés, nagyjából az elmúlt 30-40 év egyik legsősabb iskolai lövöldözése volt Kanadában, és hát úgy tűnik, hogy az OpenAI bármennyire is bizonygatja azt, hogy nagyon-nagyon jó biztonsági megoldásai vannak, ezek igazából fabatkát sem érnek akkor, hogy egy zaklató fiatal úgy dönt, hogy ezt szeretné kijátszani, és ez maga a ChatGPT-t ad segítséget, ugyanis történt az, hogy az elkövető tavaly júniusban feltűnt a ChatGPT radarán, úgymond, és kizárták a fiókját, az elsőleges fiókját, azok miatt a kérdések miatt, amiket akkoriban feltett, már ekkor is ugye a lövöldözéssel kapcsolatos terveit szőtte, és a második fiókjában megnyitotta azt a témát ismételten, hogy ha és amennyiben őt emiatt kizárták, akkor mit kell tennie, és a ChatGPT konkrétan elmondta, hogy semmi gond, akkor igazából mindenhez hozzá kell tenned, hogy feltételesen, feltehetőleg, illetve hogy csak úgy hipotetikusan, elméletben kérdezed mindezeket, és lehetőleg tartózkodj a különféle helységnevek és személynevek megnevezésétől, és ezt a tanácsot megfogadva, innentől az elkövető úgy tudta tervezni a támadást 6 hónapon keresztül, hogy a ChatGPT képes volt számára megadni, hogy milyen módon, hogyan haladjon, milyen fegyvert használjon a fegyvernek, milyen hatékonysága van, milyen eséllyel és mekkora áldozatmennyiséget tud ejteni az elkövető, és mindehhez a lehető legnagyobb média visszhangot is hogyan tudja elérni. Úgyhogy gyakorlatilag a ChatGPT egy az egyben fogta a kezét az elkövetőnek akkor, amikor mindezt ugye megtervezte. Nyilvánvalóan pert indítottak az iskola is, illetve az állam is pert indított az OpenAI ellen, és ennek kapcsán adták ki most a beszélgetésre, amiből az látszik, hogy írtózatosan nagy veszély van a mesterséges intelligenciában továbbra is.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Van itt a kezükben egy készülék, amit azonnal elneveztünk Robinak. Olcsó, tehát hogy bármint a poén olcsó, a készülék nem annyira olcsó. Azért neveztük el Robinak, mert hogy hivatalosan az a neve, hogy ez az Honor Robot Phone, ennyi az ő neve, és ő attól robot telefon, hogy egy úgynevezett gimbal vagy képstabilizátoros kamera emelkedik ki a mobiltelefon testéből. Nem láttunk meg ilyet. És már demozzák 2 éve legalább. Idén már be volt kapcsolva, és most pedig nálunk is itt van egy nagyon rövid ideig. Gyakorlatilag, ha valakinek megvannak a DJI Osmo-féle kis, lehet vele rohangászni, és minden mozgást kiegyensúlyoz és stabilizálja a képet szervomotorokkal, természetesen AI-jal is és minden egyébbel is, de hogy ez egyszerre egy gimbalos akciókamera, meg egy mobiltelefon. Megmondom őszintén, azt a részét értem, hogy ez egy flex, ez egy tech demo, és hogy ilyet először az Honor csinált, és ez frankó le a kalappal, ilyen van, ezt mindenki csinál, ki az első hajlíthatós telefon, ki az első összetekerhető telefon, ez oké. De önmagában én eleve nem vagyok az a nagyon gimbalos. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valakit úgy kell követni, hogy ne remegjen, akkor azt gondolom, hogy profi, maradjunk a DJI-nál, Ronin, sok 100 000 forint, nagy kamerával, rendes objektívvel csináljuk filmet, mutatom az idézőjelet. Te vagy az, aki szeretsz ilyen kis pici gimbalos kamerákkal rohangászni, és te éled ezt nagyon. Jó volt használni, Robit?
2: Mondjuk azt, hogy nagyon jó, és nagyon meglepő, és sok szempontból kicsit furcsa. Ezek a gimbalos kameradók, azok igazából már elég régre visszatekintenek, ugye a DJI kezdte a gimbalos kamerákat, ugye ők is a drónokból tanulták azt, hogy hát akkor itt igazából ennek van azért keletje, hogy akár egy konzumer szinten tényleg a felhasználó zsebre vág egy ilyen kis zsebkamerát, ugye ez a szériának is a neve.
1: Ez abban nagyon trükkös és döbbenetes, hogy egy minden szempontból telefonméretű telefonban van ez belehelyezve, és motorikusan kinyílik, becsukódik, stb. Ez mindenképpen egy olyan technológiai megoldás, ami nagyon-nagyon látványos, de ezek szerint használható.
2: Használható, nagyon jó a stabilizálása oldalirányú mozgásnál, vertikális mozgásnál azért én még látok fejleszteni való részleteket.
1: De ez a legtöbb gimbalnál, tehát ez még a drágáknál is, az, ami vertikálisan is nagyon szépen kisimít a dolgokat, az ott már, ott sok nulla van az RC-dula végén.
2: Ez igaz, de azért tegyük hozzá, hogy a robotfonnál is. Abszolút tech demo jelen pillanatban az a termék. A Honor állítása szerint egyébként lesz ebből második generáció, ami már egyébként valószínűleg globálisan is kapható lesz. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Egyelőre azt tudni, hogy van az a fajta készülék, ami egy nagyon szűk rétegre lő egyébként szerintem. Ugye a gimbalos kamerák sem arra híresek, hogy nagyon strapabíróak lennének, vagy nagyon vízállóak, nagyon porállóak, nagyon bárminállóak lennének. Jelen esetben is igaz ez. Nagyon vigyázni kell erre a kis szerkezetre, ami a hátlapján található ennek a készüléknek.
1: De ez egy akkor is egy mobiltelefon méretű és kinézetű készülék, amiben van egy gimbalos jó minőségű kamera, mert erről is beszélnünk kell, hogy az optikát sem hanyagolta el az Honor, tehát ebben nagyon jó kamera van, illetve hogy azt is ki kell emelni, hogy ahogy ez a csúcskategóriánál lenni szokott, azért fölbukkan még egy gyártónak a neve, aki ráadásul hát finoman szólva is egy nagy ágyú a képalkotásban, és ez nem más, mint az Arri, aki azért a filmes világban a top-top-top kamerák közé tartozik, de maga a képminőségben is ez egy jó kamera, tehát hogy nem rontották el azzal, hogy akkor tessék tech demo, mozog, izés, stabilizál, stb. Igazából maximum egy közepes szintű kamerát és felvételeket tudsz vele csinálni.
2: Láthatóan nem az volt az egyedüli célja a Honornak, hogy belerakjanak egy gimbalt egy telefonba, és akkor ezzel letudtuk a munkát és viszlát, hanem ugye az említett arra is együttműködés is hozott szoftveres oldalról, képfeldolgozás oldalról extrákat, hozott olyan felvételi módot, ami kifejezetten egy filmes megközelítése annak, hogy hogyan alkotunk videót a telefonunkon, vagy bármilyen eszközön. Azt gyorsan le kell szögetnünk, hogy a robotfón kamerájának az elsődleges felvételi módja ebben a nyitott állapotban, tehát hogyha a gimbal az éppen jár a telefon felett, hogy vízszintes. Lehet vele függőleges módon is rögzíteni kinyitott állapotban is.
1: De az influencerek álma.
2: Igen, de akkor a szenzor az levág szépen a kép méretből, így maximum a felbontás 2,8K lehet. 4K felbontást az tényleg csak álló helyzetben való használat, a közben is fekvő videóként fogunk látni. Tehát az a max, az az elsődleges és dedikált célja, hogy egy ilyen rendes, szélesvásztú, nagyképernyős videót tudjunk gyártani ezzel, akár 120 képkocka per másodperces felvétel.
1: 4K-ban. Ugye ezért ez is mutatja, hogy azért ebben izmosabb az a háttér hardware, ami a képfeldolgozásért felel.
2: Meg alapvetően az egész hardware elég izmos, mert ugye nyilván Qualcomm Snapdragon 8 az Elite szériából. Technikailag ez egy csúcskategóriás készülék. Amiben ugye többet nyújt, az a képalkotás, és a főkamera egyébként az összecsukott állapotban is egy nagyon-nagyon jó minőségű egység, egy 200 megapixeles kamera, ami nyilván optikai képstabilizátort is kapott, és akkor ugye mellette itt van ez a kis gimbal, ami pedig nyitott fizikailag is ténylegesen stabilizálja az eszköz mozgásának apró kis hibáit.
1: És az AI módok, hogy tud követni arcot, tehát ha megfordul a kamera, vagy minek fordulunk, hogy tárgyat is tud követni. Tehát amit a gimbalok, ezek a kis zsebben hordozható pakit gimbalok tudnak, hogy ott egy kutya, és akkor azt a kutyát követni fogja, vagy a virágot, és körbe tudjuk szépen sétálni, és csodatos titeket tudunk. Ezt mind tudja a robotfón is.
2: És éven is ehhez akkor még hozzátehetjük azt, hogy van 200 megapixeles telefotókameránk is, meg egy 50 megapixeles nagy látószögű egységünk, tehát hogy felbontást sem spóroltak el, minőséget sem spóroltak el. A csúcs minőségű telefonokhoz, a csúcs videózáshoz nem csak hogy felért, hanem egy picit néha túl is mutat rajtuk. Ugye tudunk itt is logban rögzíteni, tudunk az Arditól nagyon-nagyon sokféle előbeállítást alkalmazni, színbeállítást. A kamera egyébként nyilván a képalkotás mellett egy dologra szolgál még, ami nekem egy kicsit furcsa, és innen jött a robotfón kifejezés, hogy maga a gimbalos egység, az egy picit olyan, mintha egy kicsi robotunk lenne, ez a kamera maga az, ami fizikailag megtestesíti a robotot, lehet itt akkor előhozni ugye a médiából ismert Wall-E és társait is, hogy hát ez a kis aranyos kis robotkák, hasonló kis effektekkel, a kijelző még pluszban rá is segít a mesterséges intelligencia. Már mennyit ki tudtunk ebből próbálni, mert ugye azért ez egy kínai telefon, kínai szoftver, kínai nyelvezettel van egy csomó helyen feldíszítve, tehát hogy nem fogjuk azért teljesen zökkenőmentesen használni, angolul sem, és nem mindent kapunk meg mesterséges intelligenciából sem, de egyébként valószínűleg nagyon sokat már így is, ahogy egyébként a Honor telefonoktól már kapunk, azt itt mind egy az egyben. Tehát van AI rásegédés a zoomra, maga a zoom az 200-szorosig felnagyítható, feltolható.
1: De hát ott már az AI találgat.
2: Ott abszolút az AI találgat, ami viszont nekem egy olyan kedves meglepetés volt, hogy a Honornál jellemzően ugye az AI az nagyon sokat online segítségből nyert, úgymond, tehát, hogy felküldött adatokat felhőbe, onnan visszatöltött és azzal javított. Ezt a készüléket én először úgy próbáltam, hogy semmilyen internetet nem látott soha, mármint amikor én próbáltam, és másodpercek alatt megoldotta, hogy a 200-szoros nagyításban a házfal részletből kicsit egy jobb minőségű képet hozzon össze. Tehát van egy lokális AI, egy nagyon erős lokális AI-rel segítés.
1: Ez a jövő? Lesz minden gyártónak gimbalos telefonja, mint ahogy mindenkinek lesz szétnyitható, összecsukható egyéb telefonja?
2: Nagyon nehéz erre a kérdésre most válaszolni. Szinte minden mobil gyártó, szinte minden nagy fotós-videós cégen leszerződött már. Az, hogy gimbalos telefon lesz, az azért érdekes kérdés, mert úgy, ahogy mondjuk a hallítható telefonok egyes formái, alakjai, meg egyes ilyen kis tulajdonságai sem akkor terjedtek el, mikor mondjuk valami nyis gyártó hozta azt össze, tehát mondjuk ahogy az Asus mozgatható kamerái sem terjedtek el, viszont minden más akkor lett divatos, amikor tényleg valaki nagy gyártó felkapta, és mivel a Honor azért elég nagynak számít most már, ezért nem kizárt, hogy jönnek majd még ilyen kollaborációk. Ha a Honor kitart emellett, akkor elég esélyes, hogy ennek lesz egy népszerűsége.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Három Sony hangeszköz van nálunk, ugye? A VF1000XM6-os, a VH1000XM6-os, és az 1000X Collection.
2: Ezt remélem mindenki megjegyezte, mert soha többet nem fogom tudni kimondani rendesen a nevét. A lényeg az, hogy két fejhallgató, amiből ez egyik egy limitált kiadás, és egy agybadugós fülhallgató. Úgyhogy gyakorlatilag akik itt testvérek, az az hatra végződő fejhallgató és az agybadugós, és a fejhallgatónak van egy, hát nem olcsó limitált szériás testvére. Nekem volt az XM4, ennek kettővel az elődje, azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, az volt az első olyan fülhallgató, true wireless fülhallgató, amire azt tudtam mondani, hogy olyan hangminőséget közvetít, és olyan hangminőséget tud, ami már abszolút élményszerű zenehallgatásra is alkalmas.
1: Én szerettem egy XM3-as, baromi kényelmes volt, de böszme nagy. Hát mint így ahhoz képest böszme nagy, amit most már ezek, mert hogy ez a méret, ez szerintem egy ilyen teljesen átlagos.
2: Viszont ebben tényleg van anyag, ahogy mondani szoktuk, tehát az, amit beletett a Sony, mind fizikailag meghajtó, ami megszólal, mint pedig elektronika, az azt gondolom, hogy kicsit igényli ezt a helyet. Nem vész, de nem ez a nagyon pici eltűnik a fületbe típusú fülhallgató ez.
1: Jó, hát nyilván ez is támogatja az AAC kodekeket, az LDAC-ot, ez is Bluetooth 6-os szabvány szerint működik már. Sony jellegzetességből összes high-end kodeket támogatja. Az az igazság, hogy ez szerintem egy elvárás a Sony részéről, hogy ebben az árkategóriában bárkinek a részéről elvárás lehet, vagy bárki felé elvárás lehet, hogy teljesítse. Úgyhogy nyilván annak kellett egy hardware, de ezen felül is azért baromi jól szól, nagyon jó a zajszűrése, tehát a Sony ebben még mindig talán mondjuk azt, hogy piacvezető, vagy legalábbis a piacvezető
2: között. Hát, azt szoktuk mondani, hogy a Bose Sony az azért egy ilyen elég erős, hogy a zajszűrésről van szó. Ezt ugye a Bose fejlesztette. Mondhatjuk azt, hogy a tökéletet tényleg ők voltak, akik először nagyon-nagyon foglalkoztak azzal, hogy milyen a zajszűrés egy fülhallgatóban vagy fejhallgatóban, erről is mondjuk beszélünk.
1: Igen.
2: A fejhallgatókról, úgyhogy de tényleg abszolút piacvezető és nagyon-nagyon-nagyon jól működik. Na nézzük meg gyorsan a két fejhallgatót is, mert aztán sok minden ebben a kettőben, hát nem azt mondom, hogy azonos lesz, de ők hát azért nagyon szoros testvérek.
1: Ez most a konzumer fejhallgatóknak, az ilyen zajszűrés konzumer fejhallgatóknak az ünnepi kiadása. Gyakorlatilag ez
2: az egyik, ami nálunk van, a másik pedig ennek a kvázi mondjuk azt, hogy sima verziója, a bolti verzió, az aktuális csúcs Sony Bluetooth fejhallgató.
1: A szükséges éves frissítés. Az nagyon-nagyon menő, hogy felfogta a Sony is, hogy ami a 4-es változatnál, tehát a 2-vel ezelőtti generációnál volt, ez az összehajthatóság. Ezt kihagyni az 5-ösben, ez egy borzasztó nagy hiba volt, úgyhogy pontosan ezért ez már szintén egy összehajtható. Tehát a VH1000XM6 az megőrizte az elődnek a formáját, cserébe azért annyit fejlesztettek nyilván rajta, hogy összecsukható lett, de ugyanaz a légies, könnyű, nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, nagyon jó anyag használható, jók a szivacsok, nagyon sokáig is kényelmesen lehet viselni.
2: Passzív zajszűrés is jó a szivacsok miatt.
1: Meg igazából, ha megnézed, hogy nyilván lehet az aktív zajszűrésed, hogyha a passzív teljesen kimarad, vagy nem elég jó, akkor az aktív nagyon kell dolgozni, az aktív zajszűrésnek a hangminőségre is van hatása, és hát az igazság, hogy ebben megint szóval nem nagyon engedhetett semmit. Úgyhogy nagyon vicces volt a gondolat, hogy kiadtak egy olyan változatot, ami kvázi ugyanaz, ez viszont már megint nem egy összecsukható darab, majd hogy nem egy dupla árszorzó van a kettő között. Azért nyilván egyrésztről kellett, hogy valami többletet adjon, ezért ezt a bőrhatású bevonatot rakták az Anniversary Edition-re. Hétköznapokra szerintem az 1000X Collection változatnak a borítása szerintem sokkal kevésbé praktikus, pont azért, mert sokkal kényesebb, nem véletlenül adtak hozzá egy hurcolászásra alkalmasabb tokot, tehát ezen a tókon van egy kis fogantyú, tehát annak megfelelően ezt egyszerűbb így húzolászni, míg a VH1000-esen, annak a tokján igazából semmi ilyesmi nincs, azt a táskába bedobáshoz szánják, és akkor ennek kezdve ez így húzolható. A hangminőség egyébként az, ami nagyon-nagyon jól érezhető a különbség. Akármennyire tartjuk ezt etalonnak, mármint az, hogy a XM6 az zajszörös felgatók között a jót hozza, a nagyon-nagyon-nagyon jót, az 1000X Collection érezhetően jobban szól.
2: Sokkal. Úgyhogy van egy nagyon jó alapunk, ugye a sima 1000, tényleg majdnem a duplájáért, sokkal-sokkal jobb hangot hoz a Collection Edition, viszont nem tudom őszintén azt mondani, hogy megéri az árát.
1: Nem kétszer jobb a hang, csak sokkal jobb.
2: Igen.
1: Viszont egy dolgot azért mindenképpen szögezzünk le, mindháromnál van egy olyan szoftveres támogatás, egy olyan szoftveres háttér, ami egyszerre jó és egyszerre rossz is. A jó az, hogy a legdrágább az 1000X-hez van rengeteg külön specifikált mód, tehát mondjuk, ha filmeket nézünk rajta, ahhoz megint specifikusabb más.
2: Ja, ilyen presetek.
1: Hát mondjuk azt a presetek, nem csak az Equalizer preset, hanem mindenféle beállítás, az ajszűrés, az ajátengerés is megváltozik.
2: No.
1: Akkor, okay. Hogyha az 1000X-et.
2: És ezt a simák nem tudják.
1: Ezt a simák nem tudják. Van egy-két olyan mód, amiben okosabb, pont annak megfelelően, hogy egyébként drágább is, mint a fülhallgató. Érezhető, hogy azért próbáltam Sony többet szoftveresen adni az 1000X-hez. Nekem viszont egy bajom van a szoftveres támogatással, az pont az, hogy az applikáció egy kicsit elavultnak érződik most már, tehát úgy tűnik, hogy megrekedt az időben, hiába sok funkció egyszerűen nem kényelmes kezelni, és nekem állandóan bajom van azzal, hogy új eszközhez párosítsam ezeket a készüléket. Minden egyes alkalommal neki kell újrafutnom legalább még egyszer a párosításnak, pedig többféle telefonnal is próbáltam időről időre, ha valami újhoz kell hozzákapcsolnom, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem sikerül, és külön az applikáció még ezen felül nem mindig találja meg a hardvert, úgyhogy szerintem a Sonynál itt egy picit elengedték a dolgokat, hogy a szoftveres oldalt nem feleszették eléggé, miközben a hangzásban pedig azért fejlődtek, és még mindig egy ilyen etalonszerűségnek számítanak a piacon.
2: Ha valaki egy jó Bluetooth-os fejhallgatót szeretne magának, akkor a sima XM6 fejhallgató az teljesen rendben van, hozza azt a frissítést az előző 5-ös szériához képest, amitől azt tudjuk mondani, hogy oké, kellett ez a vérfrissítés, az, hogy össze lehet csukni, kompaktabbra lehet csukni, mint az előd modellt, az mindenképpen pozitívum. Ez egy kötelező, jól sikerült ráncfelvarrás az appos elmaradással, de ettől függetlenül nagyon jól használt az applikáció, tehát ez nem egy őskövület applikáció, csak láttunk már jobbat, és valóban egy-két éve már ugyanaz. Ha valaki akar luxizni is egy kicsit, meg tényleg jobb hangot is, és nem sajnálja a közel dupla árat, és fejhallgatót szeretne, akkor ott a Collection Edition, abszolút, rendben van, nagyon jól szól, tényleg élvezhető, lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, hifi hangzást tud Bluetooth-on keresztül, szórakoztató, jól hallgatható, nem fárasztó, könnyű, kényelmes, de nem éri meg a közel duplának. Ha pedig a legjobb Sony agyvadugós fülhallgatót akarjuk, akkor nincs más választásunk, akkor a jelenleg XM6-os TVS füllest tudjuk használni. Itt neki nincs kis és nagy testvére, egyéb Sony True Wireless modellek vannak, amik mind tudásban, mind hangzásban mindegyik kisebb és kevesebb árban is. Úgyhogy igazából, hogyha nagyon bele akarnék kötni, de ez egy picit azért szőrszálasogatás, akkor az lehetne, hogy 2026-ban van már olyan gyártó, nem is kevés és nem is feltétlenül nagy gyártó, aki tudja az USB-C-n keresztül, mert hogy mindegyiket, mind a három modellt USB-C-vel töltjük, tudja USB-C-n keresztül tölteni a fejhallgatót, ez oké, ezt nyilván a Sonyra is tudjuk, és közben tudjuk USB-C-n keresztül hallgatni a zenét, tehát vezetékkel még jobb minőségben, hiszen kiadjuk a Bluetooth-t, de USB-C-vel ezt a Sony nem tudja, ellenben rendes 3,5-es analóg jack csatlakozó mind a két fejhallgatón van, ugye a kis agybadugóson értelemszerűen nem tud lenni, de mind a két fejhallgatón van, ez nyilvánvalóan kárpótolja egy kicsit az ebert, de mivel hogy a mobiltelefonokban meg már nincs jack csatlakozó, így éppen ezért jó az, hogyha egy gyártó gondol erre és azt mondja, hogy USB-C-n keresztül is hagy hallgassuk, és már az Apple-ok is, meg már az Androidok is régóta USB-C-sek, sokkal egyszerűbb megoldás, talán ez az egy olyan hiba, amivel azt tudjuk mondani, hogy meg kell barátkoznunk, de olyan jó az üzemideje, hogy mind a kettőnek, sőt mind a háromnak, tehát tévések között még a pici is rendben van, de két fejhallgatónak tényleg annyira jó az üzemideje, hogy nem nagyon lesz erre szükség, és a gyors töltéssel 10 percek alatt 1-2 óra plusz lejátszást kapunk megint, tehát hogy ezért mondom, hogy ez szőrszálasogatás, de valóban tök jó lenne, hogyha másért nem a jobb minőségért, mert a fejhallgató fizikailag tudja a membránok és a minden, hallgathatnánk Bluetooth nélkül is.
1: Én annyit mondanék még az egészhez, hogy nekem a szoftveres támogatás csiszolása hiányzik, én azt várom a következő generációtól, ezt leszámítva továbbra is azt mondom, hogy etalon, ezért az árért pedig legyen is az.
2: Tudnák még mesélni az XM6-os szériáról, de mint ahogy általában ez egy óra kevés szokott lenni, de a YouTube-on, a TikTokon, a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
2: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánom. Szevasztok!
1: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A magánegészségügyi summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg, a lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Időjárás jelentés.
3: Dél-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, északon várható a legtöbb napsütés. Dél felől egyre több felé várható esőzápor. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. 14 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk. Ma egy olyan témáról, ahol ez a láthatóság kifejezetten nehézkes és akár problematikus is. Részben a gyermekvédelemről fogunk beszélni, és az állami gondozottakról, akit vendégül hívtam, Varró Gabit, a SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányainak vezetőjét, az év PR szakemberét. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm én is, szia.
1: Na, az a felütése a beszélgetésünknek, hogy az állami gondozásban felnövő fiatalok, vagy akár az onnan kikerülő felnőttek, azok hát így eltűnnek a társadalom szem elől, vagy nem igazán lehet észlelni azt, hogy ők velünk vannak, és a társadalommal együtt léteznek. Ez mennyire áll meg ez a megállapítás, és mennyire problematikus ez a dolog?
2: Részben szerintem ez teljesen helytálló. Tehát amikor én elkezdtem egy intenzívenben kommunikációs kampányokat készíteni kifele, akkor abszolút azt láttuk. Volt egy előzetes felmérés, hogy egyáltalán mit tudnak ezekről a gyerekekről, fiatalokról, és abból tökre kiderült, hogy gyakorlatilag semmit, kevés információjuk van, ami van, az is téves nagyon sokszor. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokszor van mögötte előítélet, tehát hogy mondjuk a megkérdezettek 7%-a mondta, hogy a gyerek valószínűleg maga miatt kerül be, hogy ő tehet erről.
1: 2 éves korában vagy
2: igen, tehát azért ezt azért kellett árnyalni, és hogy végigmentünk ezeken a szokásos ilyen szociológiai kérdéseken, hogy elfogadnád-e munkatársadnak, barátodnak a gyereket, párjának, és hát ahogy szűkültek a lehetőségek, nyilván úgy lett egyre előítéletesebb ez a mutató. És azért azt kérdezik, hogy keveset tudnak róluk, miközben teszem hozzá, hogy azért ez 23 ezer gyereket jelent, ami nem kevés, tehát ez egy siófoknyi, városnyi embert képzeljünk el. Tehát, hogy igen, valóban van egy ilyen láthatatlanságuk, miközben azért ez érdekes, hogy mivel ilyen sokan vannak, azért biztos, hogy mindenki találkozott már életében legalább egyszer.
1: És akkor ez egy olyan bélyeg, ami tulajdonképpen tényleg nem befolyásolható tulajdonképpen, tehát ezt megkapja a nulla időpillanatban, és onnantól ez rajta van.
2: Megkapja, annyiban ezt még azért árnyalom, hogy azért nyilván kommunikációs kampányokkal ezeken lehet valamennyire segíteni.
1: Erről tehát
2: nyilván a társadalmi
1: beszélni.
2: Kommunikációnak ez a lényege. De még azért itt behoznám, hogy az elmúlt években, vagy több évre visszamenőleg is azért nagyon sok gyermekvédelmi ügy került be a médiába, amik nagyon negatív ügyek voltak, tehát a bántalmazások, az abuzálások, akár intézményi szinten, akár nevelői szinten, nevelőszülői szinten, tehát hogy ezek nem tesznek jót ennek az egész úgynevezett szakmának és ennek a gyermekvédelemnek. Tehát ez fokozza azt, hogy van egy olyan kép róluk, hogy egyrészt keveset tudunk, másrészt nagyon sok negatív hír kerül a fogyasztók elé, és ez volt például az én, vagy nekünk az egyik célunk, hogy ezt így árnyaljuk, hogy mutassunk valami pozitívat, hogy ez nem a fertő, ez nem a borzalom, ettől nem kell félni, ez nehéz.
1: Most azon gondolkozom, hogy az jutott eszembe, hogy az utóbbi 2-3 évnek ez a nagyon negatív és nagyon központi problémaköre, amire utalsz, ez azért egy odafordulás is volt, amennyire én megéreztem, vagy megéltem. Tehát az áldozatok felé, a gyermekek, ifjúság felé azért inkább egy ilyen megengedő, vagy pozitív odafordulás is volt.
2: Szerintem ez az utóbbi években változott. Tehát, hogy ahogy elkezdődött, ez voltak ugye az influencer tüntetés, egyre jobban előtérbe kerültek a gyerekjogi szempontok. Azért, ha visszamegyünk mondjuk 10-20 évvel ezelőttre, ott ezt nem látjuk. Tehát, hogy az, amiről most beszélünk, az nem azt jelenti, hogy az elmúlt 3-4-5 évnek a hozadéka, hanem 20-30-40 évvel ezelőtt gyakorlatilag ugyanez volt, vagy 50 évvel ezelőtt is, de hogy most sokkal érzékenyebb rá a média, sokkal érzékenyebbek rá az emberek, és azzal, hogy így többet foglalkoznak ezzel a témával, nyilván így jobban látható lett. Egyszerűen nagyobb nyilvánosságot kap ez, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt. És ebben azért nagy szerepe van, hogy a gyerekjogi szempontok és értékek azok azért egyre erősebben jelen vannak. Teszem hozzá az újságírók körében is, hogy egyszerűen máshogy nyúlnak a témához, mint korábban.
1: Jobban kérdeznek, érzékenyebben?
2: Szerintem érzékenyebben. Azt tapasztaltam, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor az SOS-sel bevezettük azt, hogy gyerekjogi szempontok miatt nem mutatunk élőben, tehát nem fogom kitenni a gyereknek a történetét, ami az ő traumáját az arcával. Eleve nem is szólaltatok meg 18 év alatt, de fölötte is úgy, hogy fogom a kezét és vigyázok rá. És hogy ezt elmagyarázni, a médiában egy riporternek és az operatőrnek, hogy gyere, forgassál, de nem mutathatod a gyereket, vagy majd beszél a nevelőszülő a gyerek helyett, tehát hogy ezt azért nehéz volt átvinni, mert nem egy esetben az első reakció erre az volt, hogy ez így nekem nem sztori.
1: Nem egy clickbait történet.
2: Nem, hát nincs arca az, hogy ott kalimpál egy gyerek kérdés közben valaki beszél, hogy ez így nem. És akkor így dobták vissza az interjúkat, ugyanígy a kommunikációs kampányokban is ezt így nehéz volt, hogy nem utassunk. És aztán így elkezdett, így valahogy edukálódott úgy maga az újságíró társadalom is, és oda is becsorogtak ezek a szempontok, hogy meg lehet úgy oldani. Tehát, hogy ma már egy forgatásnál ez nem okoz problémát, hogy mondjuk vágóképnek lehet, hogy lesz gyerek, aki elsétál háttal, vagy mondjuk a füle, vagy fellobban a haja.
1: De ez a maximum.
2: De ez a maximum, és ez már elfogadott, de 10 évvel ezelőtt ilyen véres harcokat kellett, mármint hogy szóbeli, verbális harcokat vívni, hogy megtartsunk médiát.
1: Az, hogy hírességek, egykori állami gondozott hírességek napfényre lépnek és elmondják a saját történetüket, ez hogyan segíti az ügyet?
2: Hát nyilván sokat. Ő rajtuk keresztül tudod szélesebb körben elterjeszteni. Tehát, hogy ezért nem véletlen, hogy mindig mindenki, meg mi is próbálunk olyan idéző celeb arcot találni, aki viszi ezt a történetet. Tehát legutóbb a Zsiga Melinda volt az, aki az arca lett a legutóbbi kampánynak. Más követői tábora van, ő, tehát hogy igenis sokkal-sokkal könnyebb. Azért ugye azért ez nagyon nehéz téma, mert nem tudok több száz, vagy nem tudom, 50, vagy 10, vagy nem tudom hány híres korábban állami gondozottat így előhúzni.
1: Hát hogy ez nem hátrányos az, helyzetből indulnak.
2: Ez nagyon hátrányos helyzetből, és ez nem az az életpálya, aminek a végén mindenképpen siker lesz. Sokszor van, hogy kérdezik, hogy tudok-e valami pozitív, valami hírességet, valami nagyon-nagyon sikertörténetet, de hogy ez annyira más, mert önálluk tényleg más a sikernek a mércéje.
1: Magához képest,
2: igen. De valóban, hogy hát igen, hát ezek viszik, sokkal jobban viszik. Ha mondjuk egy kampánynál nevelőszülői történeteket mutatunk be, az nagyon-nagyon megható, meg gyerekek nagyon-nagyon megható, de és hogyha ott van a végén egy híresség, akkor még többen meg is nézik. Tehát, hogy ez meg egyértelmű.
1: Nyilván nem véletlen hoztad be a meghatót. Kommunikációs megközelítésből mik a fókuszterületeitek, vagy mi a megközelítésetek, mi a stratégiátok, amikor kampányokat terveztek erre a témára?
2: Széles elérés, nyilván. Attól függ, hogy ugye, hogy mi a végkimenete, hogy mit szeretnek ilyen call to actionnek, azért nagyon sokszor itt a nevelőszülő toborzás az, amire kifutatjuk a kampányokat főleg, tehát a társadalmi érzékenyítés és a nevelőszülő hiányt próbáljuk pótolni, ez a kettő szokott lenni. Például pont a kórházban hagyott babákkal kapcsolatosan, amit csináltunk kampányt, hogy kimentünk a

0: adománygyűjtésre, hogy vagy a szervezetet támogass, vagy állj be nevelőszülőnek.
1: És az 1% kampány, gondolom, az egy, hogy ez kevésbé nálatok?
0: Megy az 1%, de ott online térben, tehát az, hogy offline térben szerintem 10x éve nem voltunk már kint. Ott meg azt látjuk, hogy van egy megszokott, idézőben megszokott adományozói kör, akit könnyebb elérnünk, bővül is valamennyire, de ez az ott kifejezetten online kommunikációt jelent.
1: És a céges együttműködések mennyire jellemzőek?
0: Abszolút, az is látszik, hogyha... Tehát, hogy azért egy kampány után, egy kampány, hogyha ha kimegy a médiába, azért az megnyit kapukat, ismertséget ad nyilván, tehát, hogy ezen nagy dolgot ezzel nem árulok el. Inkább az nehéz, hogy valóban látni azt, hogyha kint vagy, tehát, hogy a kommunikáció meg a brand, az hozza a pénzt, de közben ez nagyon sokszor ugye egy ilyen probléma nagyon sok civil szervezetnél, hogy jó, de mennyi pénzt hoz a kampányot, hogy forintosítsd. És ezzel tudom, hogy nagyon sok mindenki küzd, aki civileknek csinál kommunikációt, hogy ez nem úgy forintosítható, mint hogy kiküldesz egy direct marketing levelet, és, vagy egy csekket, és arra visszajön a pénz, és visszakövethető, hanem hogy ennek egy hosszú távú hatása van, és egészen másmilyen. Ez szerintem az különben, amit így nehéz így sokszor elmagyarázni olyan szektorban, ami nem egy for profit szektor, de mégis adomány gyűjt.
1: Tehát ez a megbízók felé egy nehéz magyarázat akkor, hogy miért kezdjünk ebbe bele tulajdonképpen.
0: Igen, hogy a kommunikációnak van értelme, és hosszú távon, de vissza fog hozni.
1: És egyébként olyan részmérföldköveket azért kitűztök, hogy mondjuk 5 nevelőszülő jöjjön be a kampány végére, tehát valamiféle miért, ilyen.
0: Persze, hát igen. Tehát ott van a hányan menjenek rá az oldalra, mennyiszeres legyen a nevelőszülő, hány feliratkozó legyen, tehát hogy ilyeneket muszáj, mert ezzel tudod visszamérni, hogy ez most működött vagy nem.
1: Hát ez, erre gondolom, igen, ezért gondolom, hogy hogy a jó, de mennyi pénzt hoz, hogyha lefordítod más mértékegységekre, akkor azért visszakövethető igen. Valamennyire, hogy mi történt.
0: Igen, abban a szempontból nehéz ez a hány nevelőszülőt hoz, mert azért az a tapasztalat, hogy van egy ilyen kampány, kimegy, mondjuk, hogy kórházi babák és nincs nevelőszülő, erre elindul egy nagyon nagy intenzív jelentkezés, amiből lesz egy nagyon nagy lemorzsolódás a végén, amikor kiderül, hogy oké, de hogy valójában ez mivel jár, mit jelent, hogy részben örökbefogadás, részben meg nevelőszülőség, de sok a telefon és nagyon sok átkonvertálható adományozóra. Tehát, hogy nem fölöslegesek ezek.
1: Hát igen, mert gondolom, hogy egy ilyen megérintő kampány az felráz egy csomó érdeklődőt, hogy tehát elszánom magam, és én is belevágok egy ilyenbe, de azért ez nem egy rövid távú dolog, hanem nem egy hétvégi óvodakerítés festés, hanem ez egy más típusú elköteleződés.
0: Hát igen, pont ez az, amit mondasz, hogy azért nehéz nevelőszülőt toborozni több minden miatt, mert hogy igen, tehát hogy ez nem egy egyszerű önkéntes munka lesz, hanem ez 0-24-ben éveken keresztül, amíg föl nem nő kb.
1: És valószínűleg még utána is, ha jól sikerült a dolog.
0: Igen, tehát hogy ez azért egy szakma, tehát olyan, mint hogyha te egy állás, hát igen, mint egy ilyen HR kampány csinálnál, csak nem tudsz mögé rakni olyan juttatásokat, vagy olyan, a mézes madzag az azért kicsit keserű, azt lássuk be, mert nem olyan magas a bérük, hogy azt mondta, hogy igen, ide azzal a 2-3 traumatizált gyerekkel mindenképpen ezt akarom, tehát hogy nehéz. És ez egy másfajta közeg, akit te meg akarsz szólítani, mert az érzékenyítés egy dolog, de hogy az, akit, hogy te be akarsz állítani ilyen HR szempontból, tehát ott azért elég magas mércét meg kell ugrani érzelmileg is, meg minden, hogy ezt valaki tudja, és te ezzel a szűk közegre fogsz lőni, nem túl jó feltételekkel.
1: Hát ez kihívás. Ugye most jó, hogy behoztad ezt a gondolatmenetet, mert én is erre akartam rákérdezni, hogy egy dolog, hogy valakiben van elszántság, és meg van egy csomó jelentkező, és ugye említetted, hogy mondjuk a 300 kórházi csecsemőt ugye nem tudják kihez kiadni, mert nincsenek elegendő, ugye nem csak ez a helyzet, hanem az is van, hogy nem mindenki alkalmas rá. Tehát még hiába van egy szándék, hogy na én ezt most bevállalom, hát attól még az nem biztos, hogy célt ér.
0: Hát ez nagyon így van. Ugye van eleve egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat, amin átmennek.
1: Amit az első lépés?
0: Szerintem már egy nulladik lépésnek bevezetném. Nem, különben van egy ilyen környezeti alkalmassági, hogy megnézik, hogy egyáltalán a környezete, a lakókörnyezete alkalmas-e, és van pszichológiai szűrés is, amit teszem hozzá, még mindig nem jelenti azt, hogy mindenkit ki lehet szűrni. Tehát azért ez ennél komplexebb probléma. Nagyon sokan különben ilyen segítő szakmákból jönnek erre a területre, de az az érdekes, hogy azért van egy ilyen eltolódás, hogy mi korábban ilyen nagyon sok egyedülálló nő, igen, egyedülálló nők voltak, akiknek ez volt gyakorlatilag a fő foglalkozása, hivatása. Most már azért nem tolódunk el abba az irányba, hogy mondjuk egy középvezető van, hogy multinál, ez jó, ritka, de azért tényleg van egyre több középvezető, felső vezető vállalja ezt be, nem csak

0: hanem férfiak is többnyire dolgoznak mellette, tehát hogy ezt nem úgy kell már elképzelni, hogy 5-6 gyereken otthon ül egy otthonkába, és egész nap főzi a gulyáslevest, hanem ugyanúgy elmegy dolgozni, mint én, beviszi a gyerekeket, hazamegy, tehát akkor ez átalakult egy... ez a kép.
1: De akkor azt mondod, hogy eddigiekben leginkább az egzisztenciális ösztönzők voltak azok, amik meghatározóak?
0: Nem feltétlenül az egzisztenciális ösztönzők, pláne, hogy korábban nem is még ennyire sem voltak, mint most, inkább sokkal inkább az a kép, a dolgozónő képe, az anyaképe, tehát az a társadalmi kép, ami hozzákapcsolódik egy gyereknevelő nőhöz, szerintem az változott, hogy igen, sokkal jobban ez a nő, aki a gyereket nevelés közben dolgozik, ez van most, 30 évvel ezelőtt nem ez volt, ott azért sokkal jobban elváltak ezek a hagyományos, és itt valóban női férfi szerep. Én a gyerekekkel vagyok, te dolgozol, itt van 5 gyerek, te dolgozol. Ezek keverednek már. Nem véletlenül mondtam, hoztam be a férfiakat. Uh-huh. Tehát, hogy ez korábban elképzelhetetlen volt, hogy egy férfi otthon marad a gyerekkel, nem csak nevelő szülőként, hanem ugye
2: a
0: sajátjával is, de hogy marad otthon. Hát ő hozza a pénzt, a nő otthon marad. Tehát, hogy ahogy a hagyományos családmodellben is ezek a szerepek így tolódnak ide-oda, ugyanúgy itt is ezt látjuk.
1: Kapnak közben is támogatást a nevelőszülők? Tehát, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak? Van támasz ehhez?
0: Igen, vannak ilyen tanácsadóik, nevelőszülői tanácsadóik, meg mentoraik. Van egy olyan speciális rendszer az SOS-nél, hogy a korábbi nevelőszülők beállnak mentornak a frissen belépők mellé, és végig kísérjük őket az első éve mindenben. Azért teszem hozzá, hogy ez nem az általános, azt jelenti, hogy minden az összes ország, vagy az ország összes nevelőszülője mellett intenzív segítség van. Ez meg annak köszönhető, hogy ez egy alapítvány, aki fundraisinggel és megteheti, vagy meg tudja tenni szerencsére azt, hogy melléjük rak pszichológiai segítséget, ami tökre fontos. Ez a, hát gyakorlatilag a legfontosabb, tehát ha nincs megtámogatva, akkor ő ki fog égni, és ott nem tudjuk, mi történhet.
1: Korosztály tekintetében mit lehet elmondani a örökbefogadás, vagy nevelőszülőség kérdésében?
0: Vegyes, nagyon vegyes, tehát van 25 éves nevelőszülőnk, meg van, aki már nyugdíj előtt áll. Itt is van szerintem egy frissülés, fiatalodás. Nyilván a korábbi generáció megy nyugdíjba, az ő helyükre kell behozni, azért az is kihívás, hogy most már más típusú embereket kell megszólítani. Hát ebben, hogy most már férfiakra is célzunk, fiatalabbakra, simán van, hogy valaki, tehát korábban nagyon sokszor volt, hogy már voltak gyerekei, vagy kirepültek, és úgy állt be. Most egyre több van, aki kisgyerekkel van otthon, és amellé fogad be mondjuk egyet. Nem hármat, hanem egyet. És igen, tehát ez is egy más típusú életforma.
1: És az is előszokott fordulni, hogy hirtelen előkerül egy testvér is, vagy még egy testvér.
0: És van, akkor és hogyha erre van lehetőség, akkor nyilván befogadja.
1: Ezek olyan szép történetek.
0: Ezek olyan szép történetek, azért teszem hozzá, hogy ez mindig férőhely hiány miatt azért tud inogni, hogy van-e arra lehetőség, hogy befogadja.
1: Ez a Krízisek és pofonok, Varró Gabival, az SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányának vezetőjével, az év PR szakemberével beszélek, és azonnal jövünk vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat Varró Gabival, az SOS Gyermekfalvak kommunikációs kampányainak vezetőjével, az év PR szakemberével beszélgetek, és forduljunk rá a kommunikációs aktivitásokra, vagy a kommunikációs kampányokra. Ugye az utóbbi, nem is tudom hány évben, majd te megmondod, elég feltűnő és szembeötlő kampányokkal jelentkeztetek. Mi a koncepció, és mik voltak ezek a különösebben figyelemre méltó kampányok?
2: Hát ezen 2021-22-ben kezdtük el ilyen sorozatban. Az volt az első év 2022, hogy bevezettük az Állami Gondoskodásban Élő Gyerekek Napját.
1: Piros betűs ünnep.
2: Ez egy piros betűs ünnep lett annyira, hogy ilyen az MT-nek a esemény naptárában benne van, és ez egy, tehát ez tényleg egy ünnepnap lett, és azóta ezt így gyakorlatilag minden évben most már ünnepli a média. Nagyon érdekes volt látni, amikor ilyen politikai pártoknak a mindenféle megemlékezéseibe, kampányaiba is megjelent, pártástól függetlenül, tehát hogy ez egy ilyen elfogadott jeles nap lett. Ez egy érdekes dolog volt különben, hogy ez hogy lett jeles nap, mert volt azóta, hogy többször fölhívtak és megkérdezték, hogy ez hogy sikerült, mert ennek van egy ilyen nagyon hosszú, a külügyminisztérium, az ENSZ-en, a nem tudom kin keresztül kell elfogadtatni.
1: Protokoll.
2: Hát ez egy protokoll, tehát ez nem úgy lesz jeles nap valami, hogy azt mondom. Hát ez nem történt meg. Itt valójában annyi történt, hogy lett egy gondolat, hogy tényleg van jeles napja, nem tudom, van diabétesz, meg pedagógusnak, meg mindenféle ilyenek, és hogy valamit kéne csinálni, hát akkor legyen nekik egy ilyen. A koncepció az volt, hogy a médiát valahogy el kéne érni, hogy mögé álljanak, tehát legyen egy média összefogás, és egy média összefogást azt úgy tudsz elérni, hogy azt mondod, hogy már pedig egy jeles nap van, tök egyszerű újságírói trükk, hogy keretezed úgy, hogy most ennek meg annak a napja van, és foglalkozzatok vele, ilyenkor szoktak. És akkor ez így ki lett hirdetve, hogy akkor ez a nap, október 7-e most az Állami Gondoskodásban Élő Gyerekek Napja, tökre nem ment át semmilyen protokollon, hanem ez csak ki lett így rakva, és a média meg átvette ezt, mint egy elfogadott tényt, hogy ez tényleg valóban az a nap, és erre lettek ők fölkérve, hogy álljanak egy ilyen ügy mellé, hiszen ez az a nap. Azt senki nem kérdezte meg, hogy ezt a napot ki állítja, hogy az, hanem, és innentől kezdve elindult egy folyamat, és minden évben, és egy, hát igen, kvázi egy ilyen piros betűs ünnep lett.
1: És egyébként utólag nem akarjátok bevarni valahogy a naptárba tényleg? Tehát elindítani?
2: Nem merült föl, különben az egész október 7 is, hogy mi legyen az időpont, azt, hogy néztük a naptárat, hogy jó, utána a gyerekjogok világnap előtte ez van, és október 7-én éppen akkor nem volt semmi, akkor legyen az. Éppen akkor valami olyan hétköznapi nap volt, az egy jól hangzott. Tehát, hogy ez valójában egy, ha úgy nézzük, ez egy trükk volt, soha senki nem kérdezte meg, hogy de miért az, és ez honnan jött. Úgyhogy ez azóta így van.
1: És ugye most ennek, már így is lesz.
2: És ez most már így is lesz. És ugye hát a másik trükk ebben az, hogyha azt mondod, hogy jeles nap és csatlakoz, erre nehéz azt mondani, hogy én egy ilyen nemes ügyhözés pont a jeles napon én nem csatlakozok, és ha már van egy csatlakozód, akkor még egy, és ezzel robban be gyakorlatilag első évben, hogy mindenki mellé állt, mert tehát, hogy erre nem lehet
1: ebből nem lehet
2: mondani.
1: Kimaradni.
2: Ebből már nem lehet kimaradni, és ezt már nem lehet eltörölni, mert ez már ott van. Szerintem fontos, mert azért, tehát hogy ott, tehát 2022-ben tényleg az látszott, hogy tehát az, hogy gyermekvédelemről beszélni a médiában, az úgy nem nagyon érdekelt senkit. Tehát ha kiejtettem azt a szót, hogy gyermekvédelem, megkérdezték, hogy az most így ott mit véd, meg hogyan. Állami gondozott, azt úgy értjük, de azért ilyen szofisztikáltabban ne beszéljünk róla. Szerintem ez már tök nem így van. Tehát, hogy azzal, hogy azért minden évben van egy nap, vagy mondjuk egy kampány hét, amikor ezzel így foglalkoznak intenzívebben, tökre átmennek ezek, hogy tudják, mi a nevelőszülő, tudják, mi a gyermekvédelem. Tehát, hogy ezek a szakmai szavak is jobban bekerültek, ez érdekes.
1: És ezek a kifejezések, mondtad az állami gondozottat, ezek ilyen neutrálisnak számítanak? Vagy lehet keresni más kifejezéseket, amik mondjuk jobban kapcsolódik hozzá az ember, ebbe gondolkoztatok-e ilyen nyelvhasználat tekintetében?
2: Nyelvhasználat tekintetében az állami gondoskodásban erre szoktuk használni, mert az állami gondozott az egy olyan rideg, és valóban van egy ilyen régi hozzátársult, tényleg Bóri Zsigmond Árvácska.
1: Igen, és azt akartam mondani.
2: Eszembe rögtön, és sajnos ilyenkor a nevelőszülős is az, hogy az a kép, ahogy húzza a vödörben a vizet, ott mezítne, igen. Szóval, hogy igen, ne használjuk ezt állami gondoskodásban élő, de ez ugyanez ugye ez egy csomó területen, hogy most fogyatékos, fogyatékkal élő roma cigány, hogy mit, hogyan használsz. Finomítottuk igen erre, hogy inkább ezt használjuk, mint azt, hogy gyermekvédelemben élő, ettől azért óckodunk, mert ha elkezdenék arról beszélni, szakellátás, meg nem tudom mi, azt szerintem túl sok, és nem is kell, mert az meg érthetetlen. De korábban, ha erről szó volt, akkor valóban csak a szaknyelv ment be, szakzsargon, amitől nem volt érthető, hogy itt pontosan mi történik.
1: Na hát, ha már az árvácskát mondtad, ez is egy nagyon sikeres kampányotok volt, meséld el ezt is, hát nem mindenki látta még.
2: Az árvácska volt az első ilyen utcai akció, és különben pont azért az árvácska, pont a Móricz regényéből jött ez, hogy ezen a napon akkor október 7-én legyen valami offline akció, mit csináljunk, hát akkor adjunk valamit az embereknek az utcán, és amit adjunk, ami gyorsan odaadható, és egy viszonylag tehát kis költségvetésű, nem egy drága dolog, az meg ez a virág, ez az árvácska, ami egy szimbólum. És akkor innentől kezdve ugye vissza lehetett utalni a Móricz regény, a hozzá kapcsolódó videókban feldolgozni az árvácska a filmből azokat a részleteket pont, amikről beszéltünk. És kimentünk a Nyugati térre egy reggeli órában, egy szombat reggel, és 2000 árvácskával, akkor azt hiszem, akkor épp az volt, hogy annyi nevelőszülő hiányzott a rendszerből, vagy kb. Annyi, és akkor ezeket osztogattuk az embereknek üzenetekkel.
1: Vigyen haza egy árvácskát.
2: Vigyen haza egy árvácskát. Fogadj örökbe egy árvácskát. És akkor hozzá kapcsolott ugye az üzenet, amit ott helyben megkapott, szóval a QR-kod, stb. Film, meg a 4-es-6-oson mentek a spotok. Tehát, hogyha ő felszállt a 4-es-6-os villamosra a Móriczon, mondjuk, ha már így vagyunk, és mire odaért a Nyugatiba leszállt, addig ő már meghallgatta 6-szor, hogy árvácska, meg stb. Ott megkapta az árvácskát, és akkor így volt így fölhúzva, vagy összekapcsolja ezt az egészet.
1: És volt egyébként mozgás, tudom, hogy nem ilyen közvetlen az összefüggés, de volt olyan, hogy 5-tel több jelentkező?
2: Volt, nem, mindig van. Tehát, hogy az abszolút számszerűsíthető, hogy mondjuk nem tudom, 10-szeresére megugrik az érdeklődők száma, és az hoz be, mondom, ott más kérdés, hogy aztán mennyi morzsolódik le, akár egy pszichológiai vizsgálatnál, de igen, tehát ez jelentősen megdobja ilyenkor. Pont azt hiszem az árvácskásnál, vagy még utána a kórházi babás kampánynál is volt, hogy úgy megugrott, hogy civil szervezet alapítvány nem arra készült, hogy így fölrobban a honlapja, de fölrobbant és lefagyott, tehát hogy olyan nagy lett a forgalom, amire nem számítottunk.
1: És az mi volt?
2: Ilyenkor van. A kórházi babáknál ott szintén az is volt a másik utcai akció, ahol az is egy érdekes volt, ott köztéri szobrokra kötöztünk fel hordozókendővel játékbabákat. Abba az volt a trükkös, hogy azt, én nagyon szerettem volna, hogy így szétbombázni Budapestet, a szobrait. Aztán rájöttem, hogy ez nem olyan egyszerű, mert hogy annyi szoborhoz nem férünk hozzá. Ráadásul ez nem úgy van, hogy kimész és ráakasztod, mert elvisz a rendőr, hanem meg kellett keresni, hogy ki a tulajdonos annak a szobornak, ha nem akarod, hogy lecsukják az önkéntest, aki ott áll. És akkor így sikerült a Budapest Galériával, Történeti Múzeummal kapcsolatba lépni és szobrokat találni, ami egy érdekes együttműködés volt, mert az első megkeresésről megijedtek, hogy mi mit akarunk, tehát most akkor fölmászunk rá, meg rongálás, ezek.
1: Környezetvédők, akik igen, zöld tehát, festékkel, meg pirossal.
2: Hogy ezt nagyon tetszik neki, de ezt hogy lehet kivitelezni fizikailag, és akkor ebből lett az, hogy jó, akkor nem 100 szoborra, hanem 15 szoborra, és akkor mellett áll ember, és figyel, tehát hogy ez így megvalósítható volt, és akkor jöttek ilyen trükkös dolgok, hogy kinézed a szobrot, és hát végig kell járnod, mert rájössz, hogy valamelyik olyan magas, hogy ahhoz ilyen tűzoltó létre kéne. Tehát
1: a kivitelezés, ugye?
2: Igen, a kivitelezés, és akkor biciklizel körbe a városba, és nézed, hogy mi az, amit így elérsz, így rá tudod akasztani. És akkor ott ez volt ott a figyelemfelhívás, mert ugye ott az volt, arról szólt, hogy a babák, akik ott fekszenek a kórházban, nem veszi fel őket senki, és ezek éppen ott föl vannak véve, tehát ott már az a test kontaktus, bőrből kontaktus, tehát ez könnyű volt már ott elmagyarázni, hogy ez miről szól, és ezt értették az emberek, nem is nagyon voltak negatív reakciók, tehát egy a Szél Kálmán térnél volt, Szél Kálmán szobornál, hogy volt miniszterelnökre rágatjuk a babát, az éppen egy szivárványkendős
1: püf neki.
2: Volt.
1: Még ez is.
2: És ez ott volt egy néni, akinek ez kivágta a biztosítékot, de egy hosszas beszélgetés után, ez fél órát beszélgettünk vele, így megértette, hogy mi van.
1: Azt nem, hogy jelentkezett nevelőszülőnek.
2: Azt nem, azért amikor elment, azért még visszaszólt, jó, de ő akkor is a Szél Kálmán volt, hát igen. De hát a Móriczon ugyanúgy volt, meg mindenkin volt baba.
1: ha már a babákat mondtad, a nevelőszülők átlagkoráról picit beszéltünk, uh-huh. A állami gondoskodásban élők esetében mi a esély mondjuk a családhoz kerülésre a kor függvényében?
2: Hát,
1: csak baba?
2: Lehangoló. Uh-huh. 2 éves kor alatt, tehát ez a 0-2 éves, max. 3 éves kor alatt, és ahogy nő a kor, ott úgy egyre szűkül. Azt mindig mondják, hogy de hát nem értik, hát annyi, ha 23 ezer gyerek van a rendszerben, és én meg évek óta várok örökbefogadásra, akkor miért nem kapok gyereket? Hát azért nem, mert a 23 ezerről nem mondtak le a szülők először is, tehát az, akiről lemondtak és örökbeadható, az mondjuk ilyen 2000 gyerek, és aztán azt a 2000 tovább szűkítjük azzal, hogy ő örökbeadható, de milyen korosztály, és akkor ezt tovább szűkítjük azzal, hogy milyen igénye van az örökbefogadó szülőnek, tehát hogy ez a gyerek éppen beteg, valamilyen fogyatékossága van, róma teszem hozzá. A Magyarországon az örökbefogadó szülőknek egy, nem mondom, hogy mindenki, egy része azért az a 0-3 éves fehér egészséges csecsemő szeretne.
1: A szőke kék szemű.
2: Igen, csak hát aki bekerül ugye a rendszerbe, nagyon sokszor azért az egy elhanyagolt terhesség, annak vannak különböző hozadékai a születés után, tehát hogy azért ez nem egy ilyen sima ügy, és még amikor megszületik, és mondjuk egy tényleg egy szőke fehér és egészséges, és lehet, hogy 3 év múlva kiderül, hogy amúgy szívbillentyűzavara van, amúgy lehet, hogy a rossz jegyek később jönnek le, mert ugye jönnek ki, mert az apa származása, szóval nem biztos, hogy ismert az apa.
1: Neked meg ha ismert jönnek, is.
2: Meg ha ismert is, akkor is van, hogy fehér, és aztán besötétedik az ember. Szóval, hogy ez nem ilyen egyszerű fekete-fehér. És igen, ezért van, hogy nem találkozik a kereslet meg a kínálat. Mindig lesz olyan gyerek, aki hiába örökbeadhatóban marad.
1: És aki így elkezd felcseperedni bent, és mondjuk már 6-8 éves, 9 éves, akkor úgy az kezd összeállni, hogy akkor az valószínűleg így marad most már.
2: Hát az nagy eséllyel. Tehát azt szerintem az a 80% vagy még több bennmarad. Tehát ugye azért 3 módon kerül ki, vagy örökbeadják, amiről beszéltünk, vagy visszakerül a családjába, vérszerintiben, az tök kevés, előfordul, de ritka, többnyire bennmarad, és akkor ott nő föl. Az, hogyha idősebb, ilyen 6-7 éves gyerekek örökbefogadása, különben inkább külföldre megy. Vannak országok, akikkel van megállapodás, és ők többnyire inkább nyitottabbak erre.
1: Szerinted, ezt egy másik témakörben valakitől kérdeztem, ha társadalmi célú kampányok esetében, szerinted nehezebb kommunikálni egy ilyen témát, vagy mint egy tucat témát, egy kereskedelmi bármit, vagy könnyebb? Mire gondolok? Arra gondolok, hogy azért a érzékenyítő, megható, megérintő és olyan téma, amiben lehet kreatívnak lenni tulajdonképpen, az kommunikációs szempontból szerintem egy lehetőség, miközben a téma meg nehéz, ezért próbálom ezt megtudni.
2: Szerintem abból a szempontból könnyebb, hogy gyerekekről van szó. Tehát ott, ahol gyerekekről kommunikálsz, az megnyitja a szíveket meg a pénztárcákat. Az teljesen egyértelmű. Az, hogy milyen nehéz a történet, az tény, hogy nehéz, ott inkább azt az egyensúlyt kell megtalálni, hogy hogyan nyúlsz hozzá úgy, hogy megmutatod a borzalmát, de ne az legyen, hogy elidegeníted tőle a fogyasztót. Tehát, hogy sírjon rajta, de legyen benne valami feloldás. Ha az marad, hogy csak sír, akkor nem feltétlenül fog beállni, se nevelőszülnek se. Vagy szóval, hogy azért az érzékeny mezsgye. Tehát, ha megmutatok egy gyerek történetet, amikor ezek mind olyan horrorisztikus történetek, hogy van benne abúzus, gyerekekről beszélünk, 8 évesen a megerőszakolják, megverik, elnyomják a csikket benne, nagyon csúnya dolgok vannak. Én ezeket az interjúkat fölveszem, és az, ami kimegy, az ennek egy nagyon-nagyon töredéke, mert ha azt kiraknám az ő igazi történetüket, meg ennyire durván ezeket, az inkább elidegenítene. Muszáj, hogy legyen valami feloldás benne, vagy valami olyan, amitől azt érzed, hogy azért lesz valami jó érzésed, és ne az, hogy lecsukod a laptopodat, mert hogy ez már túl sok. Erre kell figyelni.
1: És akkor ennek te vagy tulajdonképpen a mindenoldali végrehajtója, már így szóba került, tehát te végzed el a felkutatást, felmérést,
2: hát
1: és aztán...
2: Igen, tehát felmérem, kitalálok valami koncepciót, és aztán leinterjúzom, és nagyon sok háttérinterjú van ebben, tehát tényleg a töredéke kerül ki, mert az, hogy összeálljon a téma, vagy összeálljon a történet, ahhoz sokkal többel kell fölvenni interjút nagyon sokszor, vagy akár amikor megszólalót keresek médiába, lehet, hogy 20-szal interjúzok, és 3-ról érzem azt, hogy ő el tudja mondani úgy, hogy át is menjen. az üzenet.
1: Ja, hogy hiteles is maradjon meg,
2: igen,
1: érthető
2: igen.
1: is legyen.
2: És akkor behozok még egy szempontot, hogy azt is éreznem kell, hogy azzal, hogy ő kiteszi a történetét, ő azzal mennyire sérül vagy sem. Tehát, hogy elbírja ezt az egészet, mert azzal, hogy kimegy a nyilvánosságra, annak nagyon-nagyon sok következménye van. És én úgy érzem, hogy iszonyú jó a történet, nagyon erős, de őnek ez nem fog menni utána, akkor azt mondom, hogy nem. Hogy végigkísérek egy ilyen folyamatot.
1: Tulajdonképpen innen indultunk, és ide is érünk vissza, hogy nagyon sok szó esik a gyermekvédelemről az elmúlt 1-2-3-4 évben, most már 4, az, hogy ilyen átpolitizált lett ez a dolog, az abból ki lehet venni valami hasznos, hát inkább így kérdezem ilyen trükkösen, tehát hogy az, hogy valami átpolitizált lesz, az összességében nem szokott segíteni semmin, de ki lehet-e venni belőle valami olyat, ami segíti az ügyet?
2: Ebben az esetben igen, az, hogy nagyobb rajta a fókusz, nagyobb rajta a figyelem. Tehát az, hogy egy kormányzati kampányba belekerül, egy választási kampányba, és ilyen zászlós hajonként megy, ez nyilván azt jelenti, hogy a média is sokkal-sokkal érzékenyebb lesz rá. Ha csinálsz egyet, akkor jobban fognak figyelni, tehát ezt lehet belőle kivenni. Közben meg ugye nagyon kell egyensúlyozni egy független civil szervezetnek, hogy semmilyen oldalhoz, sehova, sehogyan, de mégiscsak ráülve erre a hullámra, ezt használja és erre tudjon építeni utána.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok Varró Gabival, az SOS Gyermekfalva kommunikációs kampányának vezetőjével beszélgettem, az FPR szakember lesz is az ETSZ-em. Köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én is köszönöm.
1: Ez volt mostanra a Krízisek és pofonok. Továbbra is foglalkozunk még a láthatóság témájával, de majd egy következő adásban. Búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csak nem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a Magyar Közlönyből. Ugyancsak a Magyar Közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóherned, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Elindult az Okos Tányér elnevezésű országos diák tudáspróba, amelyen az egészséges táplálkozásról és az aktív életmódról való tudásukról adhatnak számot a 6. és 7. osztályos gyerekek. Az idei tanév kezdetekor indult el az online selejtezővel a verseny, amelyre 3 fős csapatokat vár a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, az ország valamennyi általános iskolájából és 6 vagy 8 osztályos gimnáziumából egészen október 22-éig. Az iskoláskor, vagyis a 6-18 éves életkor a gyerekek fejlődésének egyik meghatározó időszaka, mivel ebben az életszakaszban nem csak a fizikai növekedés és a pszichoszociális fejlődés zajlik intenzíven, hanem azok a táplálkozási és életmódbeli szokások is ekkor alakulnak ki, amelyek akár egy egész életen át elkísérhetik a fiatalokat. A versenyen az általános iskolák 6. és 7. osztályos tanulóiból álló 3 fős csapatok indulhatnak. A diákok az online fordulóban október 22-ig mérhetik össze tudásukat, majd minden megyéből a legjobbak az országos döntőbe jutnak, amelyet november 21-én rendeznek meg Budapesten. Az online indulók között is értékes nyereményeket sorsolnak ki a szervezők, többek között 3 egyenként 200 000 forint értékű osztálykirándulást, fődíjként egy 500 000 forintos eszköztámogatást az egyik iskola javára, de csak nem 200 000 forintos külön díjat kap az a felkészítő tanár is, aki a legtöbb, legalább 60 pontot elérő csapatot regisztrálja az online fordulóra. A verseny döntőjében összesen csak nem 500 000 forint értékben vihetnek haza sportszer utalványt a legjobb csapatok, oklevelet és ajándékot minden döntős kap majd.
2: Film. A német nyelvterület legfrissebb és legizgalmasabb filmjeiből válogat az idei szemrevaló filmfesztivál, amelyet október 15-e és 25-e között rendeznek meg a budapesti Művészmoziban. A német, osztrák és svájci alkotások között díjnyertes filmek és több magyarországi bemutató is szerepel. A fesztivált az Űr a szívemben című film nyitja, amely Joachim Meyerhoff önéletrajzi bestselleréből készült. Látható lesz a Cannes-ban rendezői díjjal elismert Apaföld, amely Thomas Mann és lánya Erika Mann történetén keresztül idézi meg a háború utáni Németországot. A film egyik főszereplője Sandra Hüller, akit egy másik fesztivál filmben, a Rose-ban is láthatunk, ezért az alakításáért a Berlinálén ezüst medvedíjat kapott. A program a komolyabb társadalmi kérdéseket sem kerüli, az esti műszak egy túlterhelt ápolónő egyetlen műszakján keresztül mutatja meg, hogy milyen nehéz valódi figyelmet adni másoknak egy folyamatosan rohanó egészségügyi rendszerben. A Carla pedig egy valós történeten alapuló, megrázó film egy 12 éves lányról, aki szembeszáll az őt bántalmazó apjával. A fesztivál zárófilmje az Ön hisz az angyalokban, amely az empátia erejét állítja középpontba. A filmeket eredeti nyelven magyar felirattal vetítik.
0: Évforduló.
2: Fél évszázados jubileumát ünnepli a Tom Petty and the Heartbreakers, és ennek apropóján igazi kincses doboz jelenik meg novemberben. Az Origins 1971-től 78-ig című kiadvány azt az időszakot járja körül, amikor Tom Petty és zenekara még kereste a saját hangját, és fokozatosan alakította ki azt a jellegzetes rockos stílust, amely később világszerte ismerté tette őket. A november 6-án megjelenő boxset változattól függően 5 bakelit lemezt vagy 4 CD-t, emellett 4 Blu-ray-t és egy DVD-t tartalmaz. Az első lemez Petty dalszerzővé és zenekarvezetővé válásának időszakát mutatja be, a korai felvételeket és a Heartbreakers kezdeti próbálkozásait. 7 dal most először válik hozzáférhetővé, további 5 pedig új keverést kapott. A csomagban ott vannak a Heartbreakers első 2 albumának kibővített változatai is, olyan klasszikusokkal, mint az American Girl és a Breakdown. Emellett előkerül egy 1977-es rádiós koncert teljes felvétele, valamint a zenekar BBC-s fellépése is felújított hang és képminőségben. A vinil kiadásokhoz, egy 88 oldalas fanzin is jár, archív fotókkal, polaroidokkal, képeslapokkal és a zenekar tagjainak kommentárjaival.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Állati kalandok Nyíregyházán. az állatpark és sóstól felfedezése. A Nyíregyházi Állatpark története és különlegességei. A Nyíregyházi Állatpark 1974-ben nyílt meg, Vadaspark néven, a sóstói üdülőövezetben. A parkban van Európa második legnagyobb állatbemutatója, emellett itt található a kontinens egyik legnagyobb vastagbőrű és emlős gyűjteménye is. Külön érdekesség, hogy a legtöbb medvefa is itt él együtt, többek között jegesmedve, európai barna medve és pápaszemes medve. Parkban mintegy 500 különböző faj, közel 5000 állat látható. Számos olyan állat él itt, amely Magyarországon kizárólag Nyíregyházán figyelhető meg. A jegesmedvék mellett például sziklaugró pingvinek, páncélos krokodilok, fehérfoltú szirticápák, vörös óriás kenguruk, maláj és szumátrai tigrisek, valamint borneói orángutánok. A park kialakításának egyik legfontosabb célja az volt, hogy a látogatók ne hagyományos kifutókat lássanak, hanem vadregényes tájakon sétálva fedezzék fel az állatokat, mintha valóban azok természetes élőhelyén járnának. Sóstó gyógyfürdő, ahol minden karnyújtásnyira van. Sóstó gyógyfürdő Nyíregyháza város központjától alig 6 kilométerre található, a sóstói tó környékén sétára, csónakázásra, vízibiciklizésre és sportolásra is van lehetőség. A környéken további vonzerő az egész évben nyitva tartó Aquarius élmény és parkfürdő, valamint a sóstói múzeumfalu, ahol a múlt mindennapjai idéződnek fel. A sóstói tó legendái és a park múltja. A tóvizének már Mátyás király idejében is gyógyhatást tulajdonítottak. A terület parkosítása a 20. század elején kezdődött meg, mai formáját 1912-ben nyerte el. A bejáratnál álló székelykapu és az alpesi stílusú svájcilak a környék történelmét idézik, épp úgy, mint a Krúdi Vigadó, amely a korabeli polgári élet fontos találkozó helye volt. Programötletek az állatpark környékén. Sóstón a látogatók számos aktív és pihentető program közül választhatnak. Játszóvár, kondipark, csónakázótó, rekordtán futópálya, bringóhintó és lovaglási lehetőség is rendelkezésre áll.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: A néhány éve még szitokszónak számító Superliga úgy tűnik, hogy szépen lassan létrejön, csak hogy nem a Real Madrid, a Barcelona, a Paris Saint-Germain vagy éppen a Bayern München játszik benne, hanem egyre inkább úgy fest, hogy ezt a bizonyos Superligát a Premier League-nek hívják, mert hogy az angol élvonal gazdasági fölénye egészen elképesztővé kezd válni a többi európai topligához képest. Sok szeretettel köszöntünm mindenkit itt a Sport 365 podcastjának újabb epizódja. Ebben a részben pedig a Premier League gazdasági fölényéről, a pénzügyi hátteréről és okokozati kapcsolatokról fogunk beszélni, hogy hogyan is szakadt el a többi topligától az angol élvonal. A számok mezején pedig majd Szabados Gábor sportközgazdász lesz a segítségünkre, és kalauzol el majd bennünket itt a számok mezején. Szia Gábor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Szia, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: Egyből akkor belecsapnék a közepébe. Ugye itt zajlik a nyár, zajlik az átigazolási piac, zajlanak a nagy transferek. Meglepődsz még azon, hogyha valahol 120-150 millió eurós transferekről beszélünk, hogy ez már teljesen természetes?
2: Ha ez Anglián kívül történik, akkor az azért meglepő, de Angliában gyakorlatilag már tényleg ott tartunk, hogy 50 millió alatt tépkezláb játékost angol klub már nem tud venni, ha akarna, se tudna. Aki meg tényleg jó, az meg már 100 millió fölött van. Tehát itt nyilván azt is látni kell, hogy egyszerűen, ugye itt a felvezetőben elmondtad, hogy milyen óriási fölénye van az angol kluboknak, és tényleg a Premier League az egy liga mind felett. Tehát az gazdaságilag, és ebből következően egyre inkább szakmailag is a többi fölött áll. Ez magával hozza azt is természetesen, hogy nem csak, hogy ők tudnak a legtöbbet költeni játékosokra, de rá is kényszerülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy ha bekopogtat egy játékosodért egy Premier League játékos, egy Premier League csapat, akkor te megnyomod egy kicsit az árat, mert tudod, hogy ki tudja fizetni, és igazából nem nagyon tudnak mit tenni ez ellen. Tehát nyilván mindig egy kis óvatossággal kell nézni ezeket az árakat, de tény az, hogy egészen más gazdasági szintet képvisel a Premier League, mint bármelyik másik liga, és ide kell érteni a négy másik topligát is.
1: Fogunk majd még beszélni itt az elmúlt három évtizedről, hogy hogyan jutottunk ide a Premier League tekintetében, de reálisan te, mint közgazdász, beszélhetünk-e még bármilyen nemű gazdasági versenyről, hogyha 20 angol csapat képes egy nyár alatt többet költeni, mint másik négy topliga összeadva?
2: Kinyerte a Bajnokok Ligáját az elmúlt években. Angol csapat, utoljára ugye a Manchester City. Van verseny, tehát ez látszik. Ugye azt látjuk, hogy az Európa Liga és a Konferencia Liga az utóbbi években, hogy gyakorlatilag az az angol csapat, amelyik éppen elindul, az nyer. Jó eséllyel ez így lesz idén is, ez volt tavaly előtt. Egész egyszerűen ott az angol klubok fölénye annyira kidomborodik, hogy az Európa Liga mezőny nem tud ezzel mit kezdeni. A Bajnokok Ligájában ott van néhány csapat, ezt a néhányt úgy kell érteni, hogy gyakorlatilag egy kezünkön megszámoljuk. Tehát egy Real Madrid, egy Barcelona, egy Paris Saint-Germain, egy Bayern München,
1: és véget ért a sor.
2: Lehet, hogy az ötödik ujjam nem is kell. Tehát nagyjából ők azok, akik fel tudják venni a versenyt a Premier League csapataival, és ők még tartják azt, hogy ténylegesen legyen verseny. Én azt gondolom, hogy ez azért fenn is fog maradni. Tehát őket azért nem fogja tudni a Premier League lekörözni, de azt látjuk, hogy mondjuk rajtuk kívül, és ideértve gyakorlatilag a teljes olasz mezőnyt, rajtuk kívül gyakorlatilag nincsen olyan csapat, amelyik igazán hosszú távon, tehát most nyilván nem egy-egy mérkőzésről beszélek, mert nyilván a labdarúgásban egy-egy mérkőzésen bármi előfordulhat, de hosszú távon, tartósan csak ezek a csapatok tudják az angolokkal igazán felvenni a versenyt.
1: Te tudsz-e meghatározni egyetlen egy olyan pontot, ahol a Premier League ellépett a többi ligától, és lett valahol egy fölény, hogy ha 92-től datáljuk ugye a Premier League-et, mint ugye elnevezett bajnokság, itt a Sky megjelenése, az, hogy alapvetően angol nyelven működik ez globálisan, tehát hogy nagyjából az egész nemzetközi piac számára könnyebben elérhető, mint mondjuk egy francia bajnokság, de ki lehet emelni valahol egy pontot, ahol ez itt ellépett a többi ligától az elmúlt években, vagy akár egy évtizedben?
2: Nagyon sok dolognak az összetevéjéből fakad ez, és tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden olyan pont és minden olyan összetevő, ami igazán számít, az mind a Premier League előnyét hozza. Az egyik, amit mondtál, 92-ben jött létre ez a liga és ez a rendszer, az első volt. Ez már önmagában egyébként egy előny. Ők voltak azok, akik tulajdonképpen megvalósították a központi értékesítést, azt, hogy a szponzori és főleg televíziós jogok ugye jóval magasabb értéket képviselnek. Ennek ugye alapvetően az volt az oka, hogy Angliában volt olyan a technológiai helyzet, hogy ott valóban a televíziós csatornák a 80-as évek végétől már nagyon komolyan versenyeztek a nézők kegyeiért. Máshol Európában azért ilyen akkor még nem volt a 80-as években, tehát ott még akkor gyakorlatilag voltak az állami televíziók, és nagyjából ennyi. Nem volt olyan harc a média piacon, mint ami Angliában kialakult. Ezért jöhetett az létre, hogy a 90-es évek elején egyszer csak rátaláltak a futballra, mint csodafegyverre a nézők megnyeréséért. Ez hozta magával az óriási televíziós bevételeket a ligában, és gyakorlatilag magának a ligának is a létrejöttét, tehát a Premier League létrejöttét. Tehát önmagában az, hogy az elsők voltak, az már egy komoly előny. Ahogy mondtam, ez a fajta médiapiaci verseny, ez nagyon erősen felhajtotta, és a mai napig nagyon erősen felhajtja a belföldi, tehát az Egyesült Királyságon belüli televíziós jogokat. Nyilván fontos az, hogy Nagy-Britannia, mert ugye mindig, amikor piacról beszélünk, tehát a Premier League a fontos, tehát Anglia a fontos szakmailag, de amikor piacról beszélünk, akkor egész Nagy-Britanniáról kell beszélnünk. Tehát Nagy-Britannia, az Egyesült Királyság, ugye Európa egyik legnagyobb, gazdaságilag legerősebb országa, és ezzel tényleg csak nagyon kevesen veszik fel a versenyt. Nem véletlenként az, hogy az öt topliga az éppen abban az öt országban van, amelyek ugye Európa öt gazdaságilag legerősebb országa. Tehát
1: túl... Ez kéz a kézben jár gyakorlatilag, nem?
2: Egyértelmű, tehát enélkül nem megy. Most nyilván Törökországban, meg Lengyelországban is laknak nagyjából annyian, mint ezekben az országokban, tehát itt a brit, német, francia, spanyol, olasz lakosságra gondolok, de ott nincs meg az a gazdasági erő, tehát akkor ők labdarúgásban nem is fogják tudni ezt megoldani. Ugye az oroszok voltak azok, akik egy ideig, óráig tudták olyan mértékben fokozni a saját bajnokságuknak a gazdasági erejét, hogy már-már úgy tűnt, hogy felvehetik a versenyt, aztán jöttek egyéb problémák, még jóval 2022 előtt, amelyek ezt végül visszafordították. Tehát a lényeg az, hogy egy nagyon erős gazdaság, valóban az angol nyelv az egy komoly előny, mindenki érti, hogy ott mi történik, és a kultúra az, tehát ezt azért azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy az angol nyelvű kultúra, legyen az akár angol, akár amerikai, azért mindenhová sokkal jobban beszivárog, mindenhol sokkal népszerűbb tud lenni, mint a más nyelvű kultúrák. És hát ne felejtsük el azt a futballfanatizmust, ami Angliában van. Nyilván most ehhez lehet mondani, persze a spanyolok is szeretik a futballt, németek is szeretik a futballt, de az, hogy ilyen mértékben tudjanak és akarjanak költeni a labdarúgásra az emberek, ez egészen egyedülálló Angliában. Tehát itt nagyon fontos ez a kettő, hogy tudjanak és akarjanak költeni. Tehát meglegyen az a gazdasági teljesítmény, ami ezt lehetővé teszi, és ők akarjanak költeni. Tehát tényleg megvegyék a mezeket, megvegyék a meccsbelépőket, ne felejtsük el, a Premier League-re egy mérkőzésre egy jegy sokkal drágább, mint Bundesligába, vagy a La Ligába, vagy bárhol
1: az
2: Európában.
1: Is.
2: Egész egyszerűen azért, mert igen, a klubok megtehetik, hogy ilyen mértékben nem a jegyárakat, mert így is úgy is megveszik. Gyakorlatilag az angol sportpiachoz egyedül az Egyesült Államok hasonlítható. Mondhatjuk azt, hogy az ebből a szempontból még erősebb is, hogy ott még inkább megvan az emberekben az, hogy tudnak és akarnak költeni a sportra. Tehát ebből a szempontból a gazdasági erő mellett megvan az a sportfanatizmus, hogy benne van az, hogy már pedig én kimegyek hétvégén a meccsre, megveszem a meszt, ott a stadionba költök, ételre, italra, akármire. Tehát megvan az a költési hajlandóság. Ez nyilván hozzájárul ahhoz a Angliában, ahhoz a futball, része annak a futball fanatizmusnak, és ugye ne felejtsük el, hogy ráadásul ez, most a Premier League-ről beszélünk, de azért, ha neked az ötöd osztályba játszik a csapatod, te akkor is ugyanolyan, tehát ha megnézzük, hogy hogy néz neki a harmad, negyed, ötöd osztályban, nem csak stadionok, hanem szurkolótáborok, ugyanúgy mezben, ugyanolyan szurkolással, tehát ott tényleg megvan ez a fajta mélyen gyökerező fanatizmus és szurkolás, ami aztán nyilván átkonvertálható a klubok részéről bevétellé. Tehát én most itt nagyon sok összetevőt mondtam el, és
3: igazából ezek kellenek ahhoz, hogy egy piac nagyon erős legyen, és az angol labdarúgó piac az mindenben, minden szempont szerint a legmagasabb mértéket képviseli.
1: Kicsit ugye paradox módon ott tart jelenleg a labdarúgás világa, hogy a top 5 rekordbevételt hozó klubból csak egyetlen egy angol van, ez a Liverpool, ugye a Deloitte éves beszámoló alapján a tavalyi szezonra vonatkozóan a Liverpool volt az ötödik, megelőzte ugye a Real Madrid, a Barcelona. Mégis ugye most arról beszélgetünk, hogy a Premier League minden fölött áll, minden topliga fölött áll. Ez annak tudható be szerinted, hogyha nem is azt nézzük, hogy a rekordbevételeket nem a Liverpool, az Arsenal vagy a Manchester United hozza, hanem ugye az angol csapatok közül a Liverpool volt a legerősebb, de ők is csak az ötödik helyen végeztek. Viszont a Premier League egészét nézzük, a világ leggazdagabb középmezőnye az övék gyakorlatilag, mert hogy ott tartunk, hogy ezen a nyáron 11 klub döntötte meg ugye a saját átigazolási rekordját, és ennek még ki tudja, hol lesz a vége akár a következő szezonban, mert újabb csúcsok dőlhetnek meg. Tehát a középmezőny már a Premier League-ben szinte ott tart, mint mondjuk az olasz bajnokság eleje.
3: Ez pontosan így van. Annyit azért pontosítanék, valóban a Deloitte-nak a legfrissebb jelentése, ami ugye a tavalyi bajnoki szezonról szól, az amelyikben a Liverpool bajnok lett. Tehát tavalyit úgy értem, nem az, ami ért véget a tavasz végén, hanem amelyik tavaly tavasz végén ért véget, tehát amelyikben a Liverpool bajnok lett. Tehát a Deloitte-nak valóban a legfrissebb jelentésében a Liverpool a legelőrébb lévő angol csapat, és ez ötödik hely, de ez igazából egy kivétel. Tehát ha visszamegyünk korábbi évekre, és megnézzük, a Manchester City és a Manchester United van ott mindig az első hatban. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ami volt a nagy négyes, ez a Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, nagyon-nagyon sokáig ez a négy csapat volt az élen szinte minden évben ezen a bevételi listán, és egyébként a Bajnokok Ligájában is ők voltak a legsikeresebbek. Ez a nagy négyes, ez nagyjából kibővült egy nagy hatossá, belépett a Manchester City és a Paris Saint-Germain, akik most már minden évben ugyanígy ott vannak a legjobb hat között a bevételi listán, és a Bajnokok Ligájában is ezek a csapatok dominálnak. Ez most egy kivétel, hogy a Liverpool, én azt gondolom, hogy elsősorban itt a nagyon jó Premier League eredmény miatt meg tudta előzni a másik két angol csapatot. Meglátjuk, hogy hosszú távon ez okoz változást, de amúgy is egyébként azt tapasztaljuk, hogy ennek a körnek, tehát amit korábban nagy négyesnek, vagy most nagy hatosnak nevezhetünk, ennek a körnek az uralmát, ezt csak angol csapatok tudják megtörni. Tehát egy angol csapat be tud ide törni, az, hogy angol csapat nyer Bajnokok Ligáját, az előfordult a korábbi években, ugye a Liverpool nyert 2019-ben, a Chelsea nyert 21-ben, de az, hogy Anglián kívül más csapat ide betörjön, és Bajnokok Ligáját nyerjen, Az gyakorlatilag lehetetlen. Ez utoljára az Internacionale volt 2010-ben, ami azért, hát az már rettenetesen régen volt. Tehát tényleg így az utóbbi évben óriási fölényt mutat az angol liga a bevételek terén, és pontosan úgy van, ahogy mondod, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy a top csapatok közül az angoloknak van nagyobb bevétele, hanem éppen az, hogy amíg a többi bajnokságban van egy-két kiemelkedő, akiket az előbb felsoroltunk, tehát gyakorlatilag ez Spanyolországban ugye a két nagy csapat, Németországban a Bayern, Franciaországban a Paris Saint-Germain, addig Angliában van egy iszonyú erős mezőny, ami tényleg ott toporog egymás mögött mindenki. Tehát most ilyenekre kell gondolni, hogy nem tudom én, most csak a legutóbbi Deloitte-ból, ha mondok ilyen érdekességek. A Juventus éppen csak nagyobb bevételt ért el, mint a Newcastle United. Az Aston Villa nagyobb bevételt ért el, mint az AC Milan.
1: És ez a játékos eladásokból is következtethető. Egyébként hiszen az Aston Villánál is ugye akár ezen a nyáron, de az előző szezonban is voltak ugye több 10 millió eurós átigazolások, eladások.
3: Persze, persze. Uh-huh. És de elsősorban ezek a bevételek, ezek az angol piac bevételei. Ugye megint csak itt az Aston Villa ugye megnyerte az Európa Ligát tavaly, de ez az előtti szezon, mert nyilván kell egy kis idő, amíg ugye ezeket az adatokat feldolgozzák, konszolidálják, tehát az, amikor még nem volt Európa Liga győztes az Aston Villa, de ugyanígy nem tudom én, a Bournemouth nagyobb bevételt ért el, mint az AS Róma. Tehát ezek olyan elsőre egészen furcsa dolgok. Most felteszek egy nagyon könnyű kérdést. A világ 40 legnagyobb bevételű labdarúgó csapata között hány Premier League csapat van szerinted? Könnyű lesz a válasz. 20. Természetesen 20, az összes Premier League csapat ott van.
1: És még lehet, hogy Championship csapatok is férnek be?
3: És még az is elképzelhető, igen, hogy Championship, bár tudjuk jó, hogy azért ott van egy nagyon nagy szakadék. Igen. Tehát ugye szokták mondani, hogy a világ legdrágább mérkőzése az a Championship feljutásnak a döntője, mert ott az tényleg ott 100 millió fontok múlnak azon, hogy ki jut fel. Tehát egész egyszerűen, amit ugye az előbb mondtunk az Európa Ligával, meg a Konferencia Ligával kapcsolatban, amit ott látunk, az nagyon jól mutatja azt, hogy milyen fölényben vannak az angol klubok. Ha egy angol klub kvalifikálja magát a Konferencia Ligába, vagy az Európa Ligába, és teljesen mindegy, hogy az melyik, teljesen mindegy. Ha egy angol klub oda kvalifikálja magát, akkor annak a sorozatnak az első számú esélyese. Ezt láttuk tavaly is, mind a kettőt angol csapat nyerte, előtte is mind a kettőt angol csapat nyerte. Ráadásul úgy, hogy még volt angol döntő is, tiszta angol döntő is. Tehát tényleg a Bajnokok Ligája az, ahol van az a néhány top csapat, akit felsoroltunk, akik képesek az angolokat hosszabb távon is megverni. És ennyi. És ez nem, tehát most ezt ne úgy képzeljük el, hogy hú, most volt az angoloknak két jó évük. Ez a rend. Ez az új világrend, igen. Ez a normális, erre készüljünk fel, hogy ez innentől fogva, ha valamilyen strukturális változás nem áll be, akkor innentől fogva ez így lesz.
1: Ugye itt már szóba hoztuk a Deloitte jelentését, és még szintén a egyel mögöttünk hagyott szezonra vonatkozik az, amely alapján 6,8 milliárd fontot hozott, a rekordbevételeket halmozott fel a Premier League. Ez nagyjából ilyen 2-3 milliárd fonttal vagy euróval több, mint bármelyik más liga esetében. Ez leginkább a televíziós jogdíjakból következtethető, a játékos eladásokból, mert azért most, hogyha megnézzük az európai topligákat, leginkább az a példa, hogy mondjuk az olasz bajnokság lett egy ilyen eladóliga, de a németeknél is igazából csak a Bayern München tudja megtenni azt, hogy egyáltalán megvegyen drága játékosokat. Szóval mennyire lehet ezt mondjuk százalékosítani a televíziós jogdíjak, játékos eladások és marketing érték szempontjával csak a Premier League-re nézve?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Premier League teljes bevételének nagyjából fele az televíziós bevétel, és ennek a legnagyobb része az belföldi televíziós bevétel, tehát az Egyesült Királyságon belüli. Nyilván egyre nő egyébként a globális rész, tehát most már a globális rész az megközelíti a belföldi bevételt. Ez is, amit ugye említettünk, hogy nagyon jól tud terjeszkedni a Premier League, jobban, mint más ligák. Az sem véletlen, hogy ugye megnézzük a Premier League-et, és ez megint egy érdekesség, hogy ugye a legglobálisabb liga abból a szempontból, hogy a játékosok nemzetiségi összetétele, az edzők nemzetiségi összetétele, a tulajdonosok nemzetiségi összetétele, tehát alig van angol tulajdonos, tehát tényleg annyi, hogy Anglia fizikai határain belül vannak a csapatok, és ott játsszák a mérkőzéseket, de minden más szempontból gyakorlatilag, mintha egy ilyen globális világligát látnánk. Ez megint csak, hogy ennek ugye az az érdekesség, hogy túl azon, hogy ez ugye már hosszú évek óta így van, ez nyilván egyrészt a befolyó nagy pénznek egy következménye, ugyanakkor oka is, mert emiatt sokkal jobban eladható külföldön a Premier League jobban, mint más bajnokságok, és ez megint csak növeli ezeket a például a globális televíziós bevételeket, de igen, az alapvető kérdésre visszatérve, tehát a ligának a bevételeinek nagyjából fele televíziós bevétel, még mindig alapvetően ez mozgatja a piacot, és ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb csapatok, tehát itt tényleg a mondjuk az a top 6, akit ugye régen mindig mondtunk, hogy a Premier League-nek igen a Big Six-e, bár ugye itt a Tottenham esetében most már merülnek fel kérdőjelek, de gazdaságilag egyébként a bevételi oldalon még mindig ott vannak, tehát ebből a szempontból ez teljesen stimmel, tehát csak az egyértelműség kedvéért ez ugye a két manchesteri csapat, Arsenal, Chelsea, Tottenham
1: és
3: a Liverpool. Tehát mögöttük, akik mögöttük vannak, azoknak a csapatok csapatoknak jellemzően a bevételeik ilyen 60 vagy akár még több százalék a televíziós bevétel. Tehát ők egész egyszerűen már arra alapoznak, abból lettek igazán gazdaságilag annyira erősek. A nagyok azok, akik olyan mértékű egyéb bevételt tudnak mellé rakni jegybevételből, ami egyébként Angliában tényleg elképesztő, nem csak azért, mert nagyok a stadionok, hanem ahogy mondtam, ugye a Premier League jegyára is nagyon magasak, és ugye nyilván szponzori bevételből. De a nagyok utáni csapatok, tehát a középmezőny, a kisebbek meg pláne, ők gyakorlatilag kis túlzással a televíziós bevételekből élnek.
0: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: together. I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron, az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013. júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Ugye a bevezetőben nagyjából azt a kérdést dobtam be, hogy Superliga-e már a Premier League. Ha megnézzük egy egyszerű összehasonlítható példával, a Wolverhampton azzal, hogy ugye az előző szezonban 20. helyen végzett és kiesett a Championship-be, több pénzt kapott a ligától, mint a bajnokságot, a szériát megnyerő Inter. Ezek alapján lehet-e még azt mondani, hogy tényleg van esetleg gazdasági verseny, vagy van gazdasági verseny mondjuk a Premier League csapatok és más európai csapatok között? Most tudom, mondtad te is, hogy az előző években nem angol csapatok játszották a BL döntőt, vagy hát játszották, de nem ők nyerték meg. De ha most gazdasági szempontból nézzük, ha valaki akar venni ma egy sztárjátékost, szinte tényleg a Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern München szóba, és onnantól a Premier League bármelyik csapata.
2: Így van, ez pontosan így van. Tehát tulajdonképpen most ugye nagyon jók ezek az összehasonlítások, mert az, amiről beszélünk, hogy milyen óriási gazdasági fölényben van a Premier League, ez tényleg rengeteg módon meg lehet világítani, és azt gondolom, hogy ezek most csak pusztán a számokat mondanánk, ez például a Wolverhamptonnak a bevétele, ez azt gondolom, hogy sokkal képletesebb, és sokkal jobban megmutatja azt, hogy milyen óriási erőt, gazdasági erőt képvisel ez a liga. És igen, ez jelenti azt, hogy itt most az egy dolog, amit ugye megbeszéltük, hogy Európa Ligában, Konferencia Ligában angol csapat fog nyerni. Tehát ezt itt most én augusztusban megmondom, nyugodtan jöjjünk vissza ide majd június elején, beszéljük meg, hogy jól gondoltam, és megmondom őszintén, nem is tudom hirtelen, hogy melyik angol csapatok vannak ott az Európa Ligában, meg a Konferencia Ligában, de angol csapat fog nyerni. Júniusban megbeszéljük, hogy eltaláltam-e. De ha tovább megyünk, az egy dolog, hogy most a nemzetközi kupákban mi történik. Valóban az van, hogy gazdaságilag nem lehet versenyezni velük, és például ez azt jelenti, hogy egy játékosnak jobban megéri mondjuk egy Premier League második, tehát a Premier League második feléhez tartozó csapathoz szerződni, aki egyébként teljesen akár esélytelen arra, hogy nemzetközi kupában játszon, adott esetben a kiesés ellen harcol. Tehát egy ilyen csapathoz sokkal jobban megéri szerződni, mint a többi topligában valamelyik top csapathoz, ha csak az nem a Real Madrid, Bayern München, Barcelona, Paris Saint-Germain. Tehát a francia liga az gyakorlatilag ugye a Párizson kívül az offos, tehát az nem tud, már elnézést kérek.
1: Ez a realitás sajnos.
2: De tehát gazdaságilag, tehát tényleg a Premier League utolsó helyezettjével sem nagyon tud versenyezni. Az olasz bajnokságban ott az klasszikus élcsapatok, tehát tényleg a Milan, Inter, Juventus, ők még úgy, ahogy versenyben vannak, de nagyjából ennyi. Tehát tényleg egy olyan, és most látjuk azt, hogy a pénz az elkezd óriási mértékű szakmai felhalmozássá átalakulni. Tehát tényleg egyszerűen nem tudnak a játékosokért versenyezni a többi bajnokság csapatai az angol ligával. És ez nyilván azért is fontos ez, mert itt is még egyszer hangsúlyoznám itt a nemzetközi kupáknak a szerepét. Ugye minden játékos szeretne bajnokok ligájában játszani, Európa ligában játszani, és így tovább. Olyan bevétele van csak a Premier League-ből ezeknek a csapatoknak, hogy tudnak annyit fizetni, hogy kész, a játékos elfelejti azokat a szakmai céljait, hogy én inkább nemzetközi kupában. Tehát van az a pénz, amiért inkább a kiesés ellen harcolsz a Premier League-ben, mint hogy mondjuk a bajnokok ligájáért harcoljál egy másik top ligában.
1: Hogyha megnézzük a Premier League költését, ugye itt már mondtuk, hogy 2 milliárd euró felett költöttek a Premier League csapatok, ebből viszont nagyjából az egyharmada ugye a ligán belül vándorolt, tehát egymástól vásároltak és adtak el a csapatok. Ez is adja egy kicsit a Premier League gazdasági erejét, hogy országon belül, ligán belül marad az a pénz?
2: Persze, nyilván ez egy természetes folyamat, Tehát azért minden ligán belül nyilván megfigyelhető, hogy, szeretnek ugye ligán belülről hozni, hiszen azért az a játékos, aki már játszott abban a ligában, ismeri a környezetet, az, valamilyen szempontból számukra is értékesebb. És igen, itt ugye, amit én mondtam itt az elején, hogy ha egy Premier League csapat kopogtat be egy játékosodért, akkor, rögtön kicsit megnyomod a, ceruzát. Nyilván ezt a többi kisebb Premier League csapat is ugyanígy csinálja. Tehát az, hogy miért van az, hogy ennyire szoros ez a mezőny, tehát hogy nincs az a szétszakadás, amit látunk Németországban, Spanyolországban, hanem nagyon szoros ez a mezőny, ennek ugye ez az egyik oka, hogy gyakorlatilag ugye a top Premier League csapatok visszaforgatják a Premier League-be a saját bevételeiket a játékos vásárlásokkal. A másik meg az, erről eddig nem beszéltünk, hogy nem csak arról van szó, hogy a Premier League-nek a bevételei a legnagyobbak az egész világon, hanem az elosztási módszer is sokkal jobban preferálja a kis csapatokat.
1: Igen, nagyon kicsi a differencia gyakorlatilag, hogy utolsó helyzet és a bajnok között.
2: Konkrétan úgy néz ki, hogy ugye a legfontosabb az a televíziós bevétel, a televízió, a hazai televíziós bevételnek a felét egyenlően osztják el, egy negyedét a bajnoki helyezések alapján, és egy másik egy negyedét pedig az alapján, ki mennyit volt a képernyőn. De nyilván azért ott is a képernyő megjelenésben is már elég komoly kiegyenlítődés van. Viszont például a szponzori bevételeket, tehát a liga szponzorok bevételeit, azt teljesen egyenlően osztják el. Tehát ez azt jelenti, hogy a központi bevételek, ugye itt a központi televíziós és központi szponzori bevételek elosztása, az nagyon-nagyon közel van az egyenlőhöz, sokkal közelebb, mint bármelyik másik ligánál. Tehát egy jóval nagyobb tortából nagyobb szeletet kap egy kis csapat Angliában, mint Németországban, Spanyolországban, vagy máshol. Tehát nagyobb a torta, és nagyobb az a szelet, amit ő, már úgy értem, a szelet aránya a tortából, amit ő megkap. Tehát ezért van az, hogy ennyire kompakt ez a liga. Ugye itt sokszor kérdezték tőlem, amikor éppen ugye most 10 éve történt, hogy a Leicester megnyerte az angol bajnokságot, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy egy ilyen sportgazdasági csoda, mert egészen elképesztő, hogy egy csapat így egy bajnokságot végig tudjon vinni. Nyilvánvalóan az, hogy Anglián belül miért pont a Leicester nyert, ezt nem tudom megmagyarázni. Azt viszont, hogy ha előfordul egy ekkora csoda egy top bajnokságban, az melyik bajnokságban fog előfordulni, az egyértelmű volt, hogy ez csak Anglia lehet. Németországban az nem fordulhat elő, hogy nem tudom én, a Freiburg, vagy az Aachen, vagy akárki megnyeri a bajnokságot. Ugyanígy nem fordulhat elő Spanyolország, vagy mondjuk a Zaragoza megnyeri a bajnokságot, és akkor most sorolhatnánk a példákat. Anglia az egyetlen, ott is természetesen nagyon kicsi esély, de volt egy minimális, nagyon kicsi esély, máshol ez zéro. Angliában van egy nagyon kicsi, minimális esély, amiatt, hogy ezeket a bevételeket ennyire egyenlőbb módon osztják el, mint máshol, és ezt a nagyon kicsi esélyt tudta megragadni a Leicester. Nyilván innen fog ez már szakmai kérdés, hogy ez hogyan

0: És nem arról van szó, hogy vásárolnak kettőt, és aztán egy évig semmit a Manchester City, télen is elköltött például az előző télen 200 millió euró környékén, és egyelőre nem rezzennek meg ettől.
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye Manchester City-nél mai napig van egy
0: igen,
1: vizsgálat.
0: Igen, még a 150 pont.
1: Igen, ez a 100 pluszos vizsgálat, ugye több mint 100 vádpont van, ami még mindig nem zárult le, és ugye azt vizsgálják itt, ugye, csak hogy egyértelmű legyen mindenkinek, itt ugye a fő kérdés az, van ugye egy elvárás, hogy a bevételek milyen mértékben haladják meg a kiadásokat, és itt ugye a Premier League-en belül a Manchester City-vel szemben a Premier League-nek a fő vádpontja az, hogy a Manchester City az ugye tulajdonosi összegeket használt fel, szponzori bevételnek álcázva. Ugye a tulajdonos csak úgy nem rakhat bele pénzt, és nem növelheti a költségvetést, hanem ezt valós bevételből kell pontosan az általad említett fenntarthatósági célok miatt elérni. És hát ugye tudjuk jól, hogy Manchester City-nek a tulajdonosa gyakorlatilag az Abu Dhabi emírség. Papíron ugye Mansour Sheikh, de gyakorlatilag ez a teljes emírséget jelenti. És ugye Manchester City szponzorai, azok az Abu Dhabi emírségből származó szponzorok, akár ugye a légitársaság, hotel és nagyon sok energetikai és egyéb cégek, és ezek természetesen óriási mértékben szponzori szerződésekben juttatnak bevételt a klubnak, amiről ugye most zajlik ez a vita, hogy ezek valódi, valós értéket képviselnek-e, vagy magasan túlárazottak-e azért, hogy a tulajdonosi támogatást így pumpálják bele a klubba. Ugye egyszer ez már végigfutott a vizsgálat az UEFA-nál, ugye a pénzügyi fair play keretein belül. Gyakorlatilag ez jelentette, mondhatjuk azt, hogy a pénzügyi fair play-nek a halálát annak a rendszernek, mert olyan szinten buktatta meg a Manchester City, ugye hozott egy büntetést az UEFA, aztán talán még a nemzetközi kupákból is kizárták a Manchester City-t, ők ezt megfellebbezték a Nemzetközi Sportdöntő Bíróságnál, amelyik aztán kimondta, hogy már pedig erre nincsenek megfelelő bizonyítékok, amit itt az UEFA hozott, tehát innentől fogva az UEFA mondta, hogy jó, hát akkor kicsit átalakítjuk ezt a rendszert, mert akkor innentől fogva ez nem sokat ér. Most a Premier League megpróbálkozik ugyanezzel, elég régóta tart ugye ez a vizsgálat, majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Nyilván itt, hogyha a Manchester City esetleg bukik, akkor azért az nem csak Anglián belül, hanem nemzetközileg is másokat is magával ránthat, tehát akkor mondjuk azért a Paris Saint-Germain-t is érdemes lenne kicsit megpiszkálni, hogy ott meg ugye a katari állam milyen összegeket tol bele a klubba, meg akkor azért lehetnek még érdekes kérdések. Nem tudjuk, ugye azért nehéz erre bármit mondani, mert sem a jogszabályokat, sem a tényleges benyújtott adatokat, sem a Premier League döntési gyakorlatát azt gondolom, hogy nem ismerjük olyan mélységben, hogy erről. Persze az embernek van egy érzése. Nyilván trükköznek vele. Tehát,
0: ahogy jó csapat, jó jogászok is vannak.
1: Igen. Nyilván trükköznek vele, nyilván megoldják, nyilván jól le van papírozva a dolog. A kérdés az, hogy elég jól le van papírozva, tulajdonképpen ez itt a kérdés. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, mert amiről itt eddig beszélünk, az igazából egy jogi kérdés, hogy a fenntarthatóság jogilag mennyire bizonyítható. A fő kérdés az, és azt hiszem a kérdésed is inkább erre vonatkozott, hogy ténylegesen mennyire működőképes az a modell, amit a Premier League-ben látunk. Nyilván vannak kirívó példák. A Manchester City az egy kirívó példa. Ha Mansour Sheikh holnap úgy dönt, hogy ő inkább helikoptereket vesz meg nem tudom én, új luxus szigeteket épít a tengerpart mellé, és a futball őt már nem érdekli, akkor nem tudom, mi lesz a Manchester City-vel. Természetesen most nem fog összeomlani és amatőr ligába kiesni, de nyilván a mostani állapot az Abu Dhabi támogatás nélkül nem fenntartható. Viszont ez egy kirívó példa. Az, amire a Premier League alapszik, tehát a Premier League liga szintű bevétele alapszik, az egy valós piaci kereslet. Tehát az, hogy ez, amit mondtam, hogy az angolok, tehát az angol futballszurkolók tudnak és akarnak a futballra költeni. Az, hogy megvegyék a jegyeket, megvegyék a meszt, és így tovább, és így tovább. Itt is ugye felmerülnek kérdések. Tehát ha kimész egy Premier League meccsre, főleg ugye valamelyik top csapatnak a meccsére, azért elég könnyű észrevenni, hogy az ott jelenlévő szurkolók egy jelentős része nem igazi szurkoló, hanem gyakorlatilag turista. Aki élete álma, hogy egyszer kijusson egy Manchester United, Chelsea, akármilyen mérkőzésre,

0: és igazából ott jól el van, magába szívja az élmény, de nem arról van szó, hogy 50-60-70 ezer fanatikus szurkoló van a stadionban. Ha ez tovább tud pörögni, és mindig lesznek olyan új emberek, nyilván 7 milliárd ember van a Földön, még nem járt mindenki a Manchester United stadionjába, tehát persze ez is egy fenntartható modell. Hozzáteszem, ez azért alapvetően átalakítja a futball közönségét, a stadionok hangulatát, tehát a termék minőségét is, tehát azért hosszú távon ennek is van hatása.
1: Nyilván sok kritikát is kap ugyanilyen a Premier League, hogy színház lett gyakorlatilag a meccs.
0: Így van, ugye talán a eklatánsabb példa, hát erre, amit még ugye Roy Keane, aki ma már ugye televízió szakértő, korábban a Manchester United csapatkapitánya volt, hát most már több mint 20 évvel ezelőtt volt, de már akkor ő ugye volt egy ilyen nagyon híres kijelentése, hogy nem a rákos szendvicseket kellene zabálni a VIP szektorokba, hanem szurkolni kéne a meccsen. Ezt nagyon sokat idézik egyébként, tehát az a rákos szendvics, ez gyakorlatilag ennek a jelenségnek a metaforája lett. És tehát nyilván ennek is vannak hosszú távú hatásai. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az, ami Angliában régen inkább a középosztály, alsó középosztály és kifejezetten az alsóbb társadalmi osztályok szórakozása volt, magyarán az, hogy kimennek a mérkőzésre, ez most elég erősen eltolódott felfele.
1: Drága hobbi lett.
0: Tehát valóban egy nagyon drága hobbi mérkőzésre járni. Tehát az alsóbb társadalmi osztályok azok már nem engedhetik meg maguknak. Tehát az a Chelsea, amelyik tényleg a londoni munkásosztály csapata volt, hát most azért megnézném, hogy ha most csinálnánk egy ilyen felmérést, hogy mondjuk egy Premier League mérkőzésen mekkora az átlag jövedelme az ott a stadionbe helyet foglaló szurkolóknak, hát nem az jön neki, ami mondjuk 30-40 évvel ezelőtt volt. Tehát vannak ilyen eltolódások, de önmagában a rendszer gazdaságilag fenntartható, mert valós piaci keresleten alapszik. Tehát még egyszer mondom, persze a Manchester City-re mondhatjuk azt, hogy ez egy extrém példa, lehet, hogy előbb-utóbb a Manchester City majd itt kiesik ebből a körből, de a Liverpool az abszolút piaci alapon nyugszik, a Manchester United piaci alapon nyugszik, és a többiek is. Tehát ez egy nem egy lufi, tehát ez senki nem, még szokták tőlem mindig kérdezni, mikor pukkan ki a lufi. Nem fog kipukkani, mert ez nem egy lufi. Tehát ennek van valós piaci alapja, az lehet, hogy egy idő után az a dinamikus növekedés, amit most látunk, az megáll. Lehet, hogy lelassul. Azt nem gondolom, hogy visszafordulna, de lehet, hogy lelassul. Most csak hasamra ütök és mondok valamit, amikor majd a televíziók helyét még inkább átveszik a streaming szolgáltatók, akkor például nagy kérdés, hogy azok a bevételek ugyanúgy megmaradnak-e, és a sport az a streamingben ugyanolyan szerepet fog-e játszani 5-10-20 év múlva, mint amilyet most játszik a televíziós piacon. Én azt gondolom egyébként, hogy igen, mert ha felmegyünk egy streaming platformra, bármit, bármikor megnézhetek. Bármilyen filmet, bármilyen sorozatot, én döntöm el, hogy mikor nézem. Nem az van, mint régen gyerekkorunkban a tévében, hogyha 8-kor kezdődött egy film, akkor 8-ra haza kellett térni, hanem bármit, bármikor megnézhetek. Egyetlen egy tartalom van, amit adott időpontban kell megnéznem, az élő sportközvetítést. Hát azt nem lehet utólag megnézni. Most biztos van, aki megnézi, de az egy nagyon marginális piac. Azt élőbe kell megnézni. Ez a streaming szolgáltatóknak is egy óriási előny, hogy pontosan tudja a felhasználóról, hogy mikor mit fog nézni. Tehát megmarad ott is az előnye a sport közvetítéseknek, akárhogy is alakul át a piac. Én itt most ezt gondolom 2026 augusztusában, de nyilván erről azért egészen pontos információink meg gondolataink nem lehetnek, de az biztos, hogy ez, tehát mindaz, amit a Premier League-ben látunk, az egy valós piaci keresleten alapszik. Nem arról van szó, hogy Angliában valami piramis játékot építenek, ami egyszer majd összeomlik, hanem tényleg a Premier League-nek a globális kereslete és a globális piaca ennyivel nagyobb a többi bajnoksághoz képest.
1: Biztos te is hallottad azt a hírt, hogy olvastad, hogy ugye Jeff Bezos az Amazon tulajdonosa gondolkodik azon, hogy esetlegesen beszálljon a Liverpoolban.
0: Én úgy tudom, hogy ez már meg is történt.
1: Lehet, hogy akkor én maradtam le. Na mindegy, nagyjából egy ilyen 6 milliárd fontos projektről beszélnek. Ki lehet jelenteni, hogy ma már megéri sportcsapatot venni, és ma már megéri Premier League sportcsapatot venni, mert hogy gyakorlatilag ez egy pénznyerő gép, akárhogyan is nézzük. Nem véletlenül száll be ő is, ez nem egy hobbi szerintem, hanem hogy gyakorlatilag már befektetési alapon nyugszik az ő oldaláról is.
0: Az egészen biztos, hogy azok az amerikai befektetők, mert ugye senki ne szörnyenjen el, hogy te úristen, a Liverpool be egy tradicionális angol csapatban amerikai tulajdonos, most is amerikai,
1: most is, persze, most is amerikai tulajdonos,
0: és nem a Liverpool az egyetlen. Tehát az amerikai befektetők jellemzően így jelennek meg a Premier League-ben. Tehát őket nyilván nem a Suckernek a varázsa fogja meg, hanem ők alapvetően befektetést kezelnek, és főleg itt ugye egy kisebbségi tulajdonról van szó, tehát ez egy tipikusan egy intézményi befektetés, tehát ez egy pénzügyi befektetés, nem szakmai befektetés. Míg ugye a fő tulajdonos, a Fenway, az egy szakmai befektető, ugye Amerikában is sport franchise-ai vannak. Igen, ugye van azért kockázata a dolognak, tehát azért a labdarúgó klubok sem termelnek minden évben stabilan komoly nyereséget, egy-két kivételtől eltekintve persze, de azért ott is előfordulnak rosszabb évek, és azért a Premier League-ben is bőven vannak olyan csapatok, akik ilyen bevétel mellett is veszteségesek, nyilván elsősorban ugye lejjebb, de ott is előfordulnak olyanok, akik ilyen bevétel mellett is veszteségesek, mert nyilván amikor jön a játékos, akkor ő is tudja, hogy mennyi a bevételed, őt is úgy kell megfizetni, és akkor nagyon könnyű elszállni. Tehát itt a játékos fizetésekkel, meg egyéb költségekkel nagyon könnyű elszállni, és egy futballklub az meg ugye a lehetséges bevételeiből annyit költ el a játékosokra, amennyit csak tud. Tehát ott nem nagyon van határ, ugye éppen ezért vannak ezek a folyamatok és rendszerek, amiket itt az előbb ugye idéztünk, az ilyen fenntarthatósági rendszerek, de az, hogy ilyen stabil bevételeket nyújt ez a piac, az hosszú távon mindenképpen arra ösztökéli a befektetőket, hogy befektessenek, mert hosszú távon megéri. De ezt mindenkinek látni kell, hogy ebben van kockázat, főleg, hogyha most éves szinten nézzük. Tehát vannak bukóévek, vannak negatív időszakok, amiket át kell vészelni, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy nyilván az, hogy mi történik a pályán, az is befolyásolja a dolgokat. Tehát most a Tata nem is egy biztos befektetésnek tűnt, és akkor
1: majdnem kiestek.
0: Hát azért néhány infarktus szerintem így kihortak lábon a tulajdonosok itt a tavalyi szezonban. Tehát ez azért nem egy olyan befektetés, mint a, nem tudom én, mint az arany, vagy hasonlók. Tehát itt azért ezzel van munka, ezzel van kockázat, de hosszú távon ez mindenképpen egy értéket teremt, és még egyszer mondom, az a piaci kereslet ennek az alapja, amit Angliában és világszerte látunk a Premier League iránt.
1: Csak hogy keretbe foglaljuk az adásunkat záró kérdésként röviden, akkor kijelenthető, vagy te mit gondolsz arról, Superliga lett a Premier League?
0: Én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy lesz-e Európai Szuperliga, hogy az Európai Szuperliga létezik, úgy hívják, hogy Bajnokok Ligája. Egyébként tényleg, amikor ugye itt volt a néhány évvel ezelőtt ez a Szuperliga kísérlet, erősen látszott, hogy éppen úgy alakították át egyébként a Bajnokok Ligáját, ahogy a Perezék a Szuperligát megálmodták, egészen véletlenül. Tehát az UEFA azért ebből a szempontból nagyon alkalmazkodó képes, hogy megtartsa a saját kezében ezt a történetet, de nyilván azért a Bajnokok Ligája egy más történet. Ha most azt nézzük, hogy amit minden hétvégén játszanak, mindenki játszik mindenkivel, tehát klasszikus liga formátumban játszott bajnokság, akkor igen, akkor gyakorlatilag a Premier League, az a Superliga, amiről itt beszéltünk, ami tényleg olyan bevételeket nyújt, amit egyetlen más bajnokság sem tud megközelíteni sem.
1: Hát izgalmas évek elé nézünk, és azt gondolom, hogy már most is látható, hogy a Premier League-nek brutális a gazdasági fölénye. Köszönjük, Gábor, hogy itt voltál és segítettél megérteni itt a pénzügyi mutatókat, a hátteret, hogy mi vezetett ide, és mi miért alakult így, úgyhogy köszönjük még egyszer.
0: Köszönöm is.
1: Ti pedig tartsatok velünk legközelebb is, hiszen újabb izgalmas témákkal jelentkezünk majd a Sport 365 újabb podcastjében. Mostanra köszönjük a figyelmet és a hallgatóságot. Sziasztok!
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
2: Reklámot hallottak.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé, a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntjük a Partcafé nézőit, illetve hallgatóit műsorvezető társammal, Marsal Szilvivel.
2: Én is nagy szeretettel köszöntöm az én műsorvezető társamat, Prinzinger Pétert, 40. műsornál, adásnál tart.
1: Abszolút. Mihálovics András igazoltan távol lévő barátunk és kollégánk mondaná, jubilálunk, 40. műsort vesszük fel, mégpedig vendégünkkel, Stadler Szentpéteri Ildikóval, aki a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője.
2: És még mielőtt elkezdjük az adást, meg belemélyednénk a fontosabbnál és érdekesebb témákban, hát azért el kell árulnunk egy kulisszatitkot.
1: Ahogy is fogalmaztunk a felvétel indítása előtt?
2: Én médiatörténeti és rádiotörténeti pillanatot mondtam,
1: a turizmus fejlesztés országútján, hogy mi itt hárman ülünk együtt a stúdióban, leleplezzük Lengyel Eszter kolléganőnket, aki a fotókat, videókat készíti négyen, ugyanis azt tényleg el kell árulnunk most a hülyeskedést félretéve, hogy mi munkatársak vagyunk a hétköznapi valóságban, tehát mindannyian a Visit Balaton 365-nél dolgozunk, ezért előre is kérjük a tisztelt nagyérdemű elnézését, hogyha néha a műsorvezetői szerepből a kollega szerepébe átzökkenünk, azért próbáljuk levezényelni ezt a 40. epizódot.
2: Szerintem biztos, hogy benni fog, és rögtön egy olyan kérdéssel kezdenénk, amit mindenkinek föl szoktunk tenni, és nyilván mi tudjuk, mi lesz a válasz, de hogy milyen balatoni kötődésed van, Ildi?
3: Hát én már kiskorom óta Ságváron, Siófok mellett egy pici településen nőttem fel, de az életemet, az iskolát, a munkát a Siófokon töltöttem, tehát abszolút a Somogyország szerelmese, déli part, de természetesen a Balatonnak nagyon-nagyon sok szegletét imádom. Itt nőttem fel, itt dolgoztam világéletem a turizmusért, Balatonért.
2: De hogy nem így kezdődött ez a gondolatsor, hanem egy másik szakirányjal, ha jól olvastam róla, de ez pedig a szociológia volt. Hogy lett egy szociológusból turisztikai szakember? Melyik volt előbb, és mi az érdekesebb, az emberek vagy az utazók megértése?
3: Hát ez egy nagyon kacifántos történet, mert a legelején a pszichológia érdekelt, a szociálpszichológia, de mindenképpen az, hogy az emberekkel, a társadalom kutatással foglalkozzam, és így esett a választás a szociológiára, így Pécsre elkerültem, de visszahúzott a szívem a Balatonhoz. És kérdésedre válaszolva, mindenképpen az ember, tehát mindig az ember érdekelt, ezt kutattam, ez érdekelt már annak idején is. Siófok kapcsán például belemélyedtem abba, hogy miként vonják be a helyieket a településfejlesztésbe, és hogy a marketing kommunikáció hogyan alakítja a településnek az imázsát. Tehát ez nagyon-nagyon komplex képet kerestem, kutattam magáról Siófokról, illetve Siófok környékéről. Úgy gondoltam, hogy a maga a szociológia nagyon jól kiegészíteni a közgazdaságtan, a marketing kommunikáció, és hogy hogy tudjuk megszólítani a leendő ideérkező turistát, vendéget, milyen élményeket tudunk nekik kínálni.
1: Amikor az egyetem végeztél szociológusként, akkor utána már az első munkád az a turizmusban volt?
3: Igen, igen. Okay. Hát már az egyetem alatt is recepción dolgoztam, nagyobb szállodánál, értékesítésben. Tehát volt szerencsém látni a frontvonalból, hogy a vendég mikor megérkezik, milyen igényekkel érkezik a desztinációban. Aztán a Turinform irodánál helyezkedtem el Siófokon, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesületnél, és innét indult el minden, egészen most a Visit Balatonig.
2: Akkor viszonylag hosszú ideje rálátásod van az egész szakmára.
1: Tök fiatal. Miről beszélsz?
2: Viszonylag hosszú ideje, azt mondtam. Változott valamit a Balaton és a Balatonhoz kapcsolódó turizmus?
3: Abszolút, szerintem. Tehát én úgy látom. Azért, amikor még visszaemlékezem, gimnazista voltam, és gimnáziumban jártam Siófokon, micsoda tömeg járt Siófokra, és hogy mely célpiacról érkeztek németek, osztrákok, lengyelek, stb., és hogy most hogy alakult át ez az egész. Tehát, hogy már nem feltétlenül a tömeg jellemző, és nem csak nyáron érkeznek a Balatonra.
1: Ez Siófokra is igaz?
3: Siófokra is igaz szerintem, és ahogy járom kelem a Balatont, ez több településre, partközeli és parttól távolabbi településre is igaz.
2: Négy évszakos Balaton.
3: Abszolút a négy évszakos Balatonban hiszek, hiszen most is én nagyon vártam az őszt, őszintén megvallom, nem azért, mert nagyon nyüzsgött a nyár, rengetegen jöttek, hanem egy teljesen más arcát mutatja, olyan gyönyörű ilyenkor. Egy kicsit lecsendesül, de mégis pezseg ugyanúgy, más ereje van a napnak, egyszerűen isteni. A fák beborulnak barnába, sárgába, rengeteg gasztroprogram indul a Balaton környékén, tehát én egyszerűen imádom, itt élőként is, meg szakemberként is.
1: Szerintem elárulhatjuk, talán megengedi nekünk az Ildikó, hogy eláruljuk, hogy kisgyermekes anyuka, aki a kislányával és a férjével sokat sétál, sokat túrázik, sokat kirándul. A megosztásaidból látom a közösségi médiában, hogy a Balaton minden szegletében valóban felbukkannak, úgyhogy első kézből származó gyakorlati tapasztalatai vannak a dologról.
2: Még egy utolsó kérdés, és aztán én rátérnék itt a szakmai vonalra is, hogy el tudod magad máshol is képzelni a Balatonon kívül?
3: Ezen gondolkodtam már korábban is, bevallom őszintén, hogy nem, biztos, hogy visszahúzna a szívem. Lehet, hogy el tudnék távolodni egy kis időre, de biztos, hogy visszahúzna. Olyan érdekes, nyáron az ország másik szegletében kirándultunk, és valahogy mindig balra néztem a kocsiba, és nem értettem, miért, hát kerestem a vizet, hogy nézelődjek a parton. Tehát nagyon vicces, de tényleg ezen ösztönből jött. Úgyhogy egy igazi szerelem ez a hely. Én nagyon nehezen tudnám elképzelni máshol.
1: Bocsánat, nem tudom kihagyni az idevágó poént, hogy amikor kerülöd a Balatont, az óramutató járásával egyezően, ha jobb kezednél van a tó, akkor minden oké.
2: És akkor eljutottunk a Visit Balaton 365-höz, ami ugye egy destináció management cég, ennek vagy te a belföldi marketing vezetője. Mit jelent, kérdezem mind a kettőtöktől, de most elsősorban Pétertől, egy destináció management cég?
1: A két fogalom közül a destináció management a tágabb, a nagyobb kategória. Minden olyan tevékenységet, tervezési, kutatási, cselekvési aktivitást magába foglal, aminek az a célja, hogy a turisztikai térség minél vonzóbb legyen, a turisztikai szolgáltatók minél felkészültebbek legyenek arra, hogy elérjék, megszólítsák és bevonzzák a vendégeket. Ez úgy általában a destináció management, és akkor ezen belül van a két marketinges terület, vagy PR és marketinges terület, a belföldi és a külföldi PR, illetve marketing, ami nyilván azt jelenti, hogy a Balaton turisztikai márka folyamatos erősítése és képviselete, ami tulajdonképpen az Ildinek ebből a szép feladatból az egyik fele a belföldi marketing jutott.
2: Na és akkor egy kicsit részletezzük, hogy mit kell tudni a belföldi marketingről, illetve hogy mi a te területed és mivel foglalkozol?
3: Hát elsősorban, amit már a legelején kiemelnék, hogy marketing kommunikációval önmagában szerintem nem eladható a Balaton. Tehát kellenek élmények, hiteles arcok, helyi szereplők, közösségi gondolkodás, együttműködések, projektek ahhoz, hogy ezt a terméket különböző élményláncon keresztül el tudjuk adni a vendégeknek. Ez a mi legfőbb feladatunk, hogy láttassuk ezeket a szolgáltatókat, ezeket az élményeket, értékeket, amiket a Balaton rejt mind a négy évszakban. És négy dimenzió mentén gondolkodunk, hogyha lehetek egy kicsit szakmai, tehát az évszakok, a termékek, a kommunikációs csatornák mentén, tehát az, hogy az adott terméket, az kinek hol adjuk el. Tehát ez a mai világban aztán pláne nagyon fontos, hogy egy TikTokon, egy YouTube-on, vagy mik azok a kommunikációs csatornák, ahol el tudjuk érni. És nagyon fontos, hogy a célközönség a negyedik. Készült egy kutatásunk is. Igen.
1: Bocsáss meg, hogy belevágok az előző, az ezt megelőző adásban, ezt megelőlegeztük a tisztelt hallgatók, illetve a nézők kedvéért, hogy és akkor hozzuk a fogalmat, a perszónákról a Szentpéteri Ildikó biztosan beszélni fog.
3: Igen. Igen, 7 balatoni perszónát határoztunk meg, most mindet nem sorolnám fel, de kiemelném belőle, van az exkluzív élménykereső, az aktív turizmust kereső, szép kártyával ideérkező, tehát számos olyan célzott kommunikációt tudunk folytatni, hogy az adott vendéget akár a Balatonon belül, a desztináción belül különböző mikrotérségekre tudjuk vázi terelni.
2: Én olyan sokszor gondolkodtam azon, hogy miért pont 7 darab perszónát különböztetünk meg.
3: Hát a kutatás alapján ez így alakult.
2: És ez megint visszamutat az előző adásunkra, igaz?
1: Nem biztos egyébként, hogyha most megismételnénk ezt a kutatást, ha jól emlékszem, másfél-két évvel ezelőtt indult, vagy készült, lehet, hogy ma nem 7 lenne, hanem 6 vagy 8, tehát ez ráadásul nem is állandó
2: szám.
1: Ezek a profilok vagy vendégtípusok. De azért a hét elég jól leírja azt szerintem, akit mi, vagy akiket mi meg akarunk szólítani. Csak azért vettem már kétszer levegőt, mert azt akartam megkérdezni, hogy amikor ezeket a vendégtípusokat vagy perszónákat meghatároztuk, vagy meghatároztátok a kutatókkal, akkor neked volt-e olyan ezek között, amelyikre azt mondtad, hogy fú, ez tuti, tök jó, ezt nagyon könnyen meg tudjuk szólítani, ez egy jól kezelhető, és volt-e esetleg olyan, amire azt mondtad, hogy hát az kemény dió lesz ezt a vendégtípust megszólítani a mostani balatoni kínálattal.
3: Hát az első, akit említettem, az exkluzív élménykereső, tehát azért ő élményfaló, és a minőségért utazik mindenképpen, tehát hogy ő olyan kategóriájú szolgáltatósokat kell neki megmutatni, ami azért az inger küszöbét eléri. Ami
2: egy
3: egyszerű
2: kicsit
3: volt,
2: részleteznéd, hogy ez kicsoda pontosan?
3: Tehát, aki a fine diningért éttermeket keresi fel, olyan autentikus helyeket, ahol nem tömeg jár, csak néhányan, amit egyedileg tud mutatni a közösségi médiában. Tehát minden, ami olyan extra.
2: Korosztályban, nemben?
3: Ez olyan 35-től egészen az 50 éves korosztály.
1: Jó, most álnaív kérdés következik. Sejtem, hogy mit fogsz rá válaszolni. A Balatonnak létezik ez a kínálata, ami ennek a célcsoportnak megfelelő és elegendő?
3: Így van, abszolút. Főleg a gasztronómia terén mondhatom, tehát ezt bátran állítom, hogy már olyan gasztroforradalom van a Balatonnál, hogy olyan fine dining éttermek, vagy olyan minőséget kínáló éttermek vannak, ahova ez a célközönség abszolút betérhet.
1: Mi volt a nehéz, a kemény dió, vagy melyik az a célcsoport, amiről úgy gondolkodsz, hogy azt nehezebb mobilizálni?
3: Hát ez is az volt, amit most említettem, inkább aki könnyebb, szerintem a szép kártyával utazó, illetve a családos. De ott is tulajdonképpen ez egy nagyon nehéz kérdés, mert tehát a célközönség, tehát nem lehet azt kimondani, hogy a belföldi vendég így egyértelműen, és akkor hét részre osztani, mert nem homogén az egész. Tehát a kutatások is azt mutatták, hogy nagyon szép színes, akár egy szép kártyával utazó vendégnek is a portfóliója. Tehát lehet szép kártyával utazó családos, vagy egyedülálló, vagy párba érkező, vagy kutyabarát, tehát hogy millió apró részre lehet bontani.
1: Szép kártyával érkező kutya.
3: De hát nyilván, hogy ennyire nem célszerű szétaprózni ezeket a célcsoportokat, perszónákat. Nekem, bevallom őszintén, mivel van egy 3 éves kislányom, ahogy említetted, így a kisgyermekes családosoknak a megcélzás, hogy olvastam a profilt, ez úgy testhez álló is, és közel áll hozzám, ezért ez könnyű volt.
2: Na és akkor például, hogyha azt mondom, hogy ősszel gyere a Balatonra kisgyermekes családként, akkor mit ajánlasz neki?
1: Miről beszélünk?
3: Igen, mondjuk ez is változó, mert attól függ, hogy a gyereknek és a családnak mi a preferenciája, ki a pár, mit képvisel, hogy ő egyébként belül egy exkluzív élménykereső, és bevonja a gyermekét is, vagy pedig a nagyobb rendezvényekre szeret elmenni. Én például biztosan meglátogatom a kislányommal a fügefesztet, mert az az autentikusság, az a gyerekbarát környezet, millió a programok, az az egyediség, ami hozzám is közel áll, a férjemhez, illetve a kislányom is imádja, és imádta tavalyi évben is. Tehát számos olyan program van, én úgy gondolom, a nagyobb rendezvényeken kívül is, a látnivalók, a természet közeli helyek felkeresése, legyen az egy állatpark, egy kastély, ahova ugyanúgy el lehet vinni a pici gyereket.
2: Ugye most egy kicsit rá is fordultunk, nem véletlenül az őszre. Melyek azok a legfontosabb őszi témák, amivel megszólítjátok az embereket?
3: Hát, hogyha már beszéltem 4 dimenzióról, és egy kicsit szakmázunk, akkor a termékek, amiket kiemelnék, az a gasztronómia, az aktív turizmus, azon belül a kerékpár, ami mindent összeket, minden élményponttal össze tud kötni, termékeket, szolgáltatókat, helyszíneket egyaránt, illetve a kultúra ugyanúgy a rendezvényekkel karöltve. Tehát, hogy ezeket a termékeket népszerűsítjük most a különböző csatornáinkon, és csomagként. Ez a legfontosabb, hogy csomagként élményláncot kialakítva szolgáltatókkal egy összedolgozva alakítjuk ki ezt, és tesszük ki például a Visit Balaton 365.hu.
2: Egy darab programért már nem jönnek az emberek a Balatonra össze?
3: Van, aki igen, természetesen, főleg, ha nagyon kíváncsi. Lehet az egy rendezvény is, vagy akár a Balaton sütie, vagy bármi más, de én úgy gondolom, hogy itt már élménycsomagokban kell gondolkodni. És az a szerencsés helyzet áll fel, ami a helyiként, nyilván tudom, hogyha eljön egy sütit kóstolni, tehát a vendég lehet úgy gondolkodik, hogy most elmegy egy kilátóba, attrakcióba, egy attrakciót megnéz, megkóstol valamit, de a legfontosabb az, hogy ezeket hogy kötjük össze. És ezért fontos az, hogy a helyiek is éljék ezt, és az a szolgáltató is beleálljon, hiszen tud ajánlani autentikus dolgot, merre menj sétálni, hol frissülj föl egy kávéval, és ezeket egybe, én úgy gondolom, hogy csokorba kell fűzni, ez így eladható a leginkább a mai világban.
1: Nem tudom, hogy mennyi időnk van még a
2: nagyon rövid, de még
1: szünetig.
2: Kérdezhetsz egyet.
1: Csak egy apróságot szeretnék beszúrni azzal kapcsolatban, amit mondtál. Én, amikor az általunk is támogatott vagy a közreműködésünkkel megvalósuló rendezvényeken vagyok, én mindig szoktam a vendégekkel barátkozni és beszélgetni. Tavaly például az általad említett Fügefesten két vendégtől megkérdeztem, hogy honnan jöttek, mondták, hogy Békés Csabáról. És mondom, hogy egyébként is ide jöttek valakihez, nem? Mondták, hogy ezért jöttek, a Fügefest miatt jöttek Békés Csabáról. Ugyanez volt a Nivegyvölgyi borpiknik esetében Szentendrei csoporttal. Nem, ők Szentendréről csak emiatt jöttek. Na, de az a csak emiatt, az nem egy másfél órás program, hanem egy két és fél napos komplett élmény, ahogy az Ildi mondja.
2: Hamarosan folytatjuk, ugyaninnen, őszi Balaton, őszi témák, és egyáltalán mi hogy látjuk az őszt a Balatonon. Partkafé, ne menjenek nagyon messze, mindjárt jövünk vissza.
0: Irány a Balaton. Partkafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Avenue du Gard.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Civil szervezeteknek hirdett pályázatot a külügyminisztérium. A pályázati kiírás olyan programok létrejöttét támogatja, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A pályázat során a közvélemény külpolitika iránti érdeklődésének támogatását elősegítő rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok támogathatók. Csaknem 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését támogató programra, amelyek közül több mint 20 ezer esetben már támogatói okiratot is kiállítottak, közölte a Magyar Állam Kincstár. A program célja a gyermekellátás költségeinek mérséklése mellett a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése. A támogatás gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer forint, egyes kiemelt célcsoportok esetében pedig elérheti a 65 ezer forintot. A tavalyi egész éves adathoz képest szeptember végéig már megduplázódott idén a sármelléki repülőtér utasforgalma, mondta a Hévíz Balaton Airport ügyvezető igazgatója. Penkő Attila arról számolt be, hogy a múlt évihez képest kétszer annyi, csaknem 9000 utas fordult meg szeptember végéig a Balatonhoz közeli repülőtéren. Az elmúlt évek alacsony kihasználtságához képest jelentős a bővülés, ami elsősorban az idén indult törökországi charterjáratoknak köszönhető. Jelentős forgalmat hoztak azok a nagyobb magyarországi sportesemények is, amelyek miatt sok egyedi charterjárat is érkezett és indult a Balaton mellől. A hetedik legszárazabb volt a szeptember 1901 óta, és a legszárazabb volt a január-szeptember közötti időszak. Az ország nagy részén a szokásosnál 200-300 mm-rel kevesebb csapadék esett idén, írta a Hungaromet ZRT. Az év 9. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 17,7 fok volt, amely 1,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek 16 fokos átlagát. Az Európai Parlament uniós szabályokat sürget a munkahelyi stressz és pszichoszociális kockázatok kezelésére. Jelentésük szerint az új szabályozásnak köteleznie kellene a munkáltatókat a dolgozók mentális és fizikai egészségének védelmére, valamint a biztonságos és méltó munkakörülmények biztosítására. A képviselők azt is szorgalmazzák, hogy az Európai Bizottság és az uniós tagállamok ismerjék el, a munkával összefüggő pszichoszociális kockázatok megbetegedésekhez vezethetnek.
1: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, ez itt továbbra is a Balaton hangja című rádióműsor és podcast sorozat. Vendégünk változatlanul Stadler Szentpéteri Ildikó, a Visit Balaton 365 belföldi marketing vezetője. Az előző műsor részben sokat foglalkoztunk, bár még bármennyit is lehetne, azzal a kérdéssel, hogy milyen célcsoportokat próbáltok meg megszólítani, milyen eszközökkel, magyarul a nagy közönséget, milyen üzenetekkel lehetne elérni és a Balatonhoz csábítani. Most nézzük meg a másik oldalt, mit üzen, mit mond, mit kínál a Visit Balaton 365 a vállalkozóknak, a szolgáltatóknak, milyen együttműködések vannak, amik elérhetőek, miben támogatja a vállalkozókat. Ugye azt nyilván nyugodtan elárulhatjuk, de talán a nézők és a hallgatók maguktól is tudják, hogy a Visit Balaton 365 az abban az értelemben nem végez marketing munkát, hogy mi nem vásárolunk óriás plakáthelyeket, meg tévéreklámokat, tehát a klasszikus nagy köztéri hagyományos reklámhordozókat nem használjuk, hanem valami egész mást használunk, és arra kérlek, hogy erről az egész másról beszélj egy picit.
2: Igen, alapvetően az egész marketing kommunikációnknak a lényege az, hogy projekt alapon működünk együtt a szolgáltatói körrel. Tehát van 4 kampányunk, ez egyértelmű évszakokhoz kötődően, itt az ideje, hogy kampányfelütésekkel, tehát például most az őszi kampány, az itt az ideje, hogy felfedezd az őszi Balaton. És egy-egy kampány az adott időszakban több terméken keresztül mutatja meg a Balatont, és minél több szolgáltatót szeretnénk bevonni. Tavasszal például a 13 Balaton badacsonyi szolgáltató fogott össze, és egy videós kampány keretein belül mutattuk meg, hogy Badacsony mit kínál, milyen gasztronómiai élmény, Visit Badacsony, így van. Tehát milyen gasztronómiai élményeket, milyen természeti adottságai vannak, és kifejezetten ahhoz a célközönség, a mikrotérségnek a célközönségét szólítottuk meg ezzel.
3: Mesélj légy szíves arról, hogy volt egy nagyon komoly összefogás is a szolgáltatói részről, ugye?
2: Annak így, a kampányban, így van. Ami tehát, hogy ez önerő komoly volt tulajdonképpen, amit Péter is kihangsúlyozott, hogy mi nem vásárolunk a média megjelenéseket, tehát bízunk abban, hogy velünk karöltve, közösen alulról építkezve indulnak kampányok, hiszen ebben látjuk az erőt, ők tudják a legautentikusabban megmutatni, hogy az adott területnek mik az értékei, és az a 13 szolgáltató bevállalta azt, hogy egy magasabb költségvetésű kampányt elindít, egy nagyon, szerintem nagyon-nagyon profi és igényes videókat készítettek, és ez futott a tavaszi időszakban, illetve nyáron és most ősszel is egyaránt. De ez csak egy példa a sok közül. Gasztronómia terén például a déli parti vendéglátósokkal is összefogtunk egy sajtóesemény keretein belül, bizonyítottuk be azt, hogy micsoda érték és milyen gasztroforradalom van a déli parton, több szolgáltató is csatlakozott, megkóstolhattuk a Balaton Szentgyörgyön a termékeiket.
3: Máriafürdőn,
2: igen. Balaton Szentgyörgyi szolgáltató is volt, igen, a csapatban, illetve ami egy nagyon nagy projektünk most ősszel, mivel aktuális, azért is emelném ki, a cukrászoknak az összefogása desztináción belül, ez a Balaton sütije. Tehát itt is ez nem csupán egy verseny, hanem erről szól az őszi kampányokba beillesztve, hogy megmozgassuk egy kicsit a balatoni szolgáltatókat, és ők a saját történeteken keresztül, legyen az egy nagymamának egy régi leporolt receptje, megálmodja a Balaton sütijét, ezt meg tudja ízlelni az ide érkező vendég, vagy a helyi lakos is, és ezáltal egy kép kialakul, egy élmény, egy érzés kialakul benne a süteményen keresztül is.
1: Ha már itt tartunk, lehet már tudni, vagy meg szabad már mondani, hogy hány nevezés érkezett a 2026-os Balaton sütije verseny felhívásra?
2: Igen, ez 18-án évfélkor lezárult, és 29 nevezés érkezett, nagyon szép
3: szám. A tavalyihoz képest ez, vagy ugyanott állunk, ahol
2: igen,
3: tavaly?
2: Igen, abszolút.
1: Mikor lesz eredménye ennek?
2: Október 11-én lesz 1 órakor a Fügefesten Badacsonyban. Badacsony. Akkor derült ki, hogy kinyeri a Balaton sütijét, a főkategóriában a junior sütit, illetve a mindenmentest.
1: És akkor ez valószínűleg, csak most már akkor tegyük hozzá, hogy teljes legyen az info, akkor ez azt is jelenti, hogy október 12-13-ától elvileg a győztesnek megválasztott sütik azoknál a cukrászoknál, cukrászatoknál, kávéházaknál, akik majd nyernek, kapható vagy elérhető lesz.
2: Így van, hiszen ahogy említettem, ez nem csak egy verseny, tehát nem ér véget azzal, hogy október 11-én kihirdetjük, és akkor egy évig elnyeri a Balaton süti címet, hanem az a célunk, hogy kóstolják meg a Balaton sütit, és elérhetővé tegyük. És nem csak azokban a cukrászdákban, akik elnyerték, hanem a cél az, hogy a desztináción belül, vagy akár országos szinten, aki a recept alapján el akarja készíteni, akkor az megteheti, és akár más cukrászdákban is megkóstolhatja a Balaton sütijét.
3: Ez a kampány gyakorlatilag azt jelenti, hogy mikor volt a felhívás? Augusztus végétől, jövő augusztus végéig, várhatóan, hogy akkor is lesz Balaton sütije, tehát egy egész évre szóló kampányról beszélünk, ugye?
2: Így van, igen, igen.
1: Ami nyilván egyúttal azt is jelenti, hogy a magának a versenynek is mindegyik fázisában, meg amikor majd már győztest hirdetünk, vagy megtudjuk, hogy kik győztek az egyes kategóriákban, ez mindig újabb és újabb apropót jelent arra, hogy beszéljünk a Balaton sütéről, hogy megszólaltassuk a cukrászmestereket, esetleg megszólaltassuk a sütit megkóstoló vendégeket, újabb és újabb lehetőség arra, hogy így vagy úgy, de szóba hozzuk a Balatont, ne csak mint nyári desztinációt. Szuper.
3: Még egy kicsit beszéljünk még a Balaton sütijéről, hogy itt volt nálunk vendégként Vadóczy Jenő, nem is tudom, két adással korábban, vagy három adással korábban, és azért ő méltatta ennek a hozadékát a szolgáltatói oldalról. Te ezt hogy látod? Egy ilyen Balaton süti kampány, meg minden, ami mögötte van.
2: Én is abszolút így látom, hogy ennek iszonyú ereje van, és nagyon pozitív hatással van az adott szolgáltatóra, aki elnyeri ezt a címet, illetve bevállalja, hogy kitalál valami teljesen újat, amit eddig nem értékesített, és megálmodja a Balaton sütijét, vagy a mindenmentes, vagy akár a junior kategóriát, ahol azért mégiscsak tanulók neveznek, és ők a jövő generációja, és merik, és bemerik vállalni, és úgy gondolják, hogy olyan értéket teremtenek, hogy az ő sütijük is népszerűsíthető.
3: Mennyire volt népszerű ez a junior kategória?
2: Hát én most személyesen tudom, mert a dinasztiában a junior kategóriában nyert, igen, és nagyon népszerű volt, és keresték a cukrászdában, tehát forgalom élénküléssel párosult ez.
3: Egy kicsit mesélj arról, hogy hogyan néz ki a verseny, vagy a döntő, az eredményhirdetés előtti időszak.
1: Hogy dől el, hogy melyik igen. A sütije?
2: Hát jövő héten, szeptember 29-én lesz egy zsűrizés, az egyik zsűritagunknak a felajánlásával a Promenád kávéházban. Nagyon izgalmas lesz 29 süteményt végigkóstolni. Én tavaly évben is ott voltam, hát Péter is szintén végigkóstolta. Most két csoportra oszlik majd a zsűri, 8 tagú zsűriből áll a csapat, és anonim módon fogják értékelni ezeket a süteményeket.
3: És Vadóczy Jenő zsűritag, és nem versenyző.
2: Igen, ő most zsűritag lesz.
1: Aminek a többiek valószínűleg örülnek.
3: Igen.
1: Hogy nem kell vele megküzdeniük.
3: Fügefest. Azt láttuk, és azt meséltétek, nyilván én is ott voltam tavaly is, hogy ez egy nagyon fontos badacsonyi rendezvény. Mitől más, mint a többi fesztivál?
1: Több dolog tekintetében is más, mint egy átlagos balatoni fesztivál. Mondjuk nézzük mindjárt az elsőt, az időpont. Ugye, október 11-e, nem biztos, hogy mindenkinek az jut eszébe, hogy október 11-e, 12-e az fesztivál szervezésére alkalmas, pedig de, ugye az előző adásban erről is beszélgettünk, hogy hosszabb nyárutó, vénasszonyok nyara, enyhe október, enyhe ősz, mondjuk inkább akkor ezt. A másik az maga a tematika, a füge. Mi úgy tudjuk, Vince Péter a szervező, mintha ezt mondta volna, tavaly, amikor beszélgettünk, hogy a fügére, mint termékre, mint gyümölcsre semmilyen más projekt eddig nem épült, vagy nem alapozott. Itt meg ugye a különböző fogásoknál kifejezetten ajánlják a fügével készült húsételeket, a füge lekvárt, a füge pálinkát, a bármit, amit fügéből elő lehet állítani. És a harmadik tulajdonsága, de lehet, hogy van negyedik vagy ötödik megkülönböztető jegye is, majd Ildit megkérdezzük, hogy ez nem egy ilyen olcsó tömegrendezvény, ez egy minőségi rendezvény, minőségi gasztronómiával, minőségi borokkal, limitált belépő létszámmal, tehát itt nem kell attól tartani, hogy bárkit agyon fognak taposni. A hely befogadó képességéhez méretezik a vendégek lehetséges maximális számát, tehát egy nagyon jó hangulatú kultúrájára,

0: segíteni kell őket, vagy még picik, és kinőhetnének a mostani szerepüket. Én látok sok olyat, de unikális tényleg a Füge Fesztivál mind a tematikáját illetően, illetve az, hogy most így kicsit csúnyán fogalmaz a marketinges szempontból, hogy mennyire eladható akár. Hiszen, ahogy Péter is említett ezen a rendezvényen, hát azért a Badacsony és környéki gasztronómiát azért feltüntetik, illetve
1: nyugodtan nagyon mondhatjuk, hogy a színejava.
0: Igen, igen, a színejavát.
2: És ahogy meséltétek, nagyon sok féle helyről jönnek az emberek, ami azért Badacsonyhoz távol esik. Ugye Békés Csabát említetted?
1: Vagy igen.
2: Békés Csabát. Jó, hát hamarosan még egyszer erről meg kell emlékeznünk, mert hogy jön a kedvenc részünk, a programajánló rész, és hát az ismétlés a tudás anyja, úgyhogy azt szeretnék kérni tőled, Didi, hogy akkor idézzük fel még egyszer, hogy mi fog történni a Fügefeszten, mikor lesz, és csináljunk egy kis kedvet az odalátogatóknak.
0: Október 9 és 11 között ismét a Füge kerül a középpontba Badacsony-Tomajon, a Badacsonyi strandon, ahol harmadik alkalommal rendezik meg a Fügefesztet, háromnapos gasztrokalandon a balatoni füge mellett, a térség borai, köztük az olasz rizlingek, a kéknyelűek is főszerepet kapnak. Vasárnap pedig ugye a Balaton süti versenynek az eredményhirdetése lesz 1 órakor, amivel mindenkit sok szeretettel várunk.
2: És akkor hát a következő is jó lett volna Ildinek, mert ugye egy nagyszabású siófoki eseményről beszélünk, de akkor Péter, kérlek szépen mondd el.
1: Még annyit hagyd tegyünk hozzá a Fügefeszthez, hogy érdemes a honlapjára ellátogatni a rendezvénynek, és jegyet venni, mert eddig mind a két évben teltházas volt. Ha elfogynak a jegyek, akkor pedig elfogytak a jegyek, úgyhogy tessék megnézni, hogy van-e még elérhető jegy, de természetesen a helyszínen is lehet vásárolni. Szóval akkor, ugyanezen a hétvégén, október 9 és 11 között Siófokon a főtéren rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált. Halászlé, sült halak, különféle halas fogások mellett családi programok, kézműves foglalkozások, gyermekműsorok, kulturális produkciók is várják az érkezőket. A péntek estét Berecki Zoltán, szombaton a Kovaszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnokreszt és Dániel Figergő koncertje fogja zárni, úgyhogy elég színes, gazdag programnak ígérkezik. Siófokra várják szeretettel a vendégeket a szervezők.
2: És akkor van még egy programunk október 10-ére szombatra, ez pedig Fonyódon lesz, a dísztéren várják az érdeklődőket a Tök jó nap programjai, az egész napos őszi rendezvényen a tökfaragás és a jelmezverseny mellett töklámpás kiállítás, kézműves foglalkozások, fajátékok, arcfestés és játszóház is szerepel a kínálatban. A legkisebbeket az Apacuka zenekar műsora szórakoztatja, később pedig Verép Tamás lép színpadra, az estét pedig Wilcox produkció zárja, és akinek még mindez nem elég, az látogasson el a visitbeaton365.hu oldalra.
1: Köszönjük szépen Stadler Szentpéter Ildikó kolléganőnknek, hogy elfogadta a műsorban a meghívást. Reméljük, hogy a kedves hallgatók, illetve a nézők érdekesnek találták ezeket a gondolatokat, amikről ma itt beszéltünk, és hát azt szerintem nyugodtan megígérhetjük, hogy találkozhatnak még Ildikóval. Egy kimeríthetetlen téma. Nagyon szeretjük, minden évszakban aktuális, minden personára érdekes dolgokat tudunk mondani, úgyhogy biztosan lesz még vendégünk a műsorban. Búcsúzik a két műsorvezető erre a hétre, Marsal Szilvia.
2: És Prinzinger Péter.
1: Tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra, viszont hallásra.
3: Tisztelt vendégeink! A strand bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
4: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19 ezer forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, Hung Expo, Environtech 26, a zöld átállás piactere, október 7-e és 9-e között a zöldipar meghatározó találkozási pontja, egy izgalmas kiállítás, szakmai és innovációs platform, ahol az egyik vezető téma nyilván a víz, a vízgazdálkodás, és nagyon örülök, hogy Kovács Károllyal beszélgethetek, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnökével, MASZESZ elnökével. Jó napot kívánok, elnök úr!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ráadásul az éves konferenciájukat is a Hung Expo-n rendezik, majd ha jól láttam, akkor 8-án. Vízkrízis vagy vízforradalom? Hangzatos a cím, hajlamos lennék rávágni, hogy vízkrízis. Is megfejti a kérdést, meg a választ is?
2: Hát mindenképpen krízis helyzet van, nem csak hazánkban, hanem a világban úgy összességében. Ez egyrészt az éghajlatváltozással összefüggően a víz készletek mennyiségi és időbeni korlátozottságaira utal, viszont ezzel párhuzamosan a víz minőségéről is nagyon fontos beszélni, ugyanis a vízkészleteinket, részben a felszínieket, tehát itt a tavak, folyók, akár most már az óceánok, vízminősége is egy komoly problémát jelent, illetve ennek a romlása, és a felszín alattiak is, és ez veszélyezteti a későbbi felhasználást, akár ivóvíz célra, akár például mezőgazdasági vagy éppen ipari célú felhasználását, tehát a minőségi kérdés is egy nagyon fontos dolog. A világon képződő szennyvizeknek, elhasznált vizeknek a 80% az teljesen tisztítatlanul kerül az élővizekbe, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos dolog. És ez abból a szempontból jelent az erre való társadalmi fokozott odafigyelés, ami akár az idei nyárra fájós, vízhiányos, akár a települési vízellátásban korlátozásokkal járó krízis helyzetek, ahogy erre felhívják a figyelmet, ez a vízipar számára, vagy a vízzel foglalkozók számára egy lehetőséget is biztosít, hogy a társadalmi figyelem az erre forduljon.
1: Hát igen, mert a vízkrízis és az itt van, az nyilvánvaló, az kézenfekvő, a vízforradalom pedig itt kell, hogy legyen. Én fölírtam magamnak egy-két dolgot, ami eszembe jutott itt beszélgetés előtt, az a vízhasználat, az újrahasznosítás, amit ön is említett, a pazarlás, a hatékonyság növelés, nyilván amink van, azt hogyan lehet hasznosítani, újrahasznosítani, abból energiát termelni, és hát a veszteség minimalizálás. Ha már a mezőgazdaságot meg az ipart említette, azért a fókusz most a településeknél van, hiszen az ember az első, ugye, hogy az ember kapjon megfelelő mennyiség és minőségű ivóvizet.
2: Hát az ellátás szempontjából, ugye az élet elsődleges fenntartása szempontjából, hogy ez a napi 3 liter víz meglegyen és egészségesen fogyasztható legyen, de ehhez kapcsolódóan persze a higiéniás és az élet egyéb működése, ez ugye nagyságrendileg Magyarországon kb. 100 liter per fő per nap víz fogyasztást jelent háztartásokban. Elsődlegesen nyilván ennek van elsődsége, de hozzá tehetjük azt is, hogy az élethez hozzátartozik az, hogy élelmiszerek legyenek.
1: Hát, ha nincs mit tenni, nincs élet.
2: Igen, és ahhoz is víz kell, illetve az ipari, meg egyáltalán a gazdasági folyamatok fenntartásához is, és akkor itt egy pillanatra rátterelném a figyelmet arra, hogy akkor, amikor a víz áráról esetleg gondolkodunk, akkor itt elsősorban a vízszámla jut az eszünkbe, ami mögött infrastruktúra, szolgáltatás ügyebek vannak. Maga a vízkészlet értéke, amit a felszín alól vagy a felszíni vizekből kitermelünk, akármilyen felhasználása, az viszont az úgynevezett vízkészlet használati járlék formájában jelenik meg, és ennek egészen minimális értéke van, 9 forint per köbméter, akár ipari, akár lakossági fogyasztásról beszélünk, a mezőgazdasági felhasználás tényleg gyakorlatilag 0 forint, ami azt tükrözi, vagy azt jelenti, hogy társadalmi szinten egészen biztosan rettenetesen alul értékeljük ezt a vízkincset, a vízkészletünket, és ennek a felhasználása, hogy milyen célra történik, ez egészen biztos, hogy fokozottabban kéne differenciálni, és mondjuk az újrahasznosítás, mint hívószót itt említette, ahhoz, hogy akár a tisztított vizeket hasznosítsuk, mint amire egyébként a lehetőség meglenne, ahhoz is egy infrastruktúrára lenne szükség a tisztított telepektől valahova valami felhasználási helyre elvezetni, és annak a megtérlése, vagy az abban való döntés, hogy igen, használjuk ezeket, abban az esetben, hogyha és amennyiben a friss vízkészlethez gyakorlatilag 0 forintért tudunk hozzáférni, akkor a gazdaság és a különböző szereplők igazából nem mozdulnak ebbe az irányba, és itt nagyon fontos említeném, kiemelném azt, hogy a csapadékvizeknek a hasznosítása, az ugye ráadásul még legalábbis amíg lehullik, és a feltéren le nem ér, addig egy kellő tisztaságú és sok célra felhasználható vízként lehetne róla szólni. Ennek a hasznosítása is egészen katasztrofálisan minimális, főleg települési környezetben. Egyrészt itt is szerepe van annak, hogy mondjuk akár csak betárazni, és aztán azt követően valamire hasznosítani, locsolás, vagy akár egyéb háztartáson belüli felhasználása. Ahhoz be kéne ruházni valamit, de az meg nem térül meg, alapvetően két oldalról megközelítve, egyrészt, mert a hálózati vízellátásnak a díja az rettenetesen alacsony. Ez
1: politikai kérdés nyilván, igen.
2: És politikai kérdés, de egyébként társadalmi kérdés, igen, is, igen. Mondjuk a 11 pár évvel ezelőtti háztartási kiadások közötti szintjéről, ami akkor 3% volt, a jövedelem 3%-a, az most 0,8%-ra csökkent, és igazából nem is érzékeljük.
1: És igen, aminek meg nincs ára, azzal meg pazarlóan bánunk. Egyfelől, meg ugyanakkor az ember a hírekben azt hallja, hogy nem tudom, csak itt Budapesten a veszteség 10-20, vagy akár még több százalék, tehát ugye előregedett minden, pénz kéne mindenre, a fejlesztés, hát önök a vízipari szektor független szakmai közösségeként ezért tesznek nagyon sokat, hogy ez a vízipari tudás, technológia hasznosuljon, hogy a döntéshozók, a civil szervezetek, nyilván a lakosság az valamilyen módon összefogjon, és ennek előbb-utóbb meg kell fizetni az árát, mert így minden csak öregszik, kopik, romlik, egyre több veszteség, egyre kevesebb hatékonyság, és nincs beruházás, vízipari beruházás, vagy kevés. Lehet, hogy rossz volt az okfejtésem, bocsánat.
2: Nem, abszolút nem, abszolút helyes, és igazából most már évtizedes elmaradásban vagyunk felújításokban, és ezt a következő nemzedékre tovább tolni, ez már szinte bűn egyrésztről, másrészt költséghatékonyság szempontjából is költséghatékonyabb lenne felújítani és megfelelő állapotba helyezni dolgokat, mintsem tüzet oltani. Most nem a konkrét tűzoltó vízre gondolok, hanem az infrastruktúra felújítására és megfelelő állapotban való helyezésére. Ez egyébként hosszú távú ellátás, biztonsági kérdés is, egyébként akár az ipari szereplők számára, akik egyébként víz szempontjából szinte észrevehetetlen, ugyanakkor pedig az, hogy a termelés és a vízellátás megfelelően biztosított legyen, az mindenképpen egy kulcskérdés. Szóval a lényeg az, hogy erre fókuszál, és ebben nyújt különböző megoldásokat, nyújtanak megoldásokat a kiállításon résztvevők, és egyébként a maga a konferencia is ezeket a kérdéseket járja körbe, egyrészt a vízkészlettel, másrészt pedig az infrastruktúrával, és nem utolsó sorban a megfelelő humán erőforrással, szakemberekkel, az ágazat öregszik. Igazából a víznek a nem megfelelő értékeltségéből adódóan a fiataloknak az ez iránti érdeklődése, szakképzésekből részvétel az nem egy attraktív dolog. Azzal együtt is, ami pedig egyébként viszont reményre ad okot, az az, hogy társadalmi szinten egyre inkább látjuk, érzékeljük, és ezt egyébként szakmai szövetségként mérjük is, hogy a lakosság érdeklődése és a lakosság társadalomnak az érzékenysége ez irányba egyre inkább nő. Hogyha most itt még egy dologra visszatérhetnénk, itt elhangzott a hálózati vízveszteség. Budapest ebben a szempontból egyébként jól áll, 15% környéki értékkel az ország különböző területein ezek magasabb értékek, viszont például a budapesti vízfogyasztás, ami napi 400 ezer köbméter általánosságban, a nyári
1: szűcsidőben
2: viszont 50%-kal megnő, ami nyilvánvalóan a locsolás, egyrészt akár csak a zöld környezetnek a megtartása, vagy éppenséggel
1: hát többet pancsolok.
2: A hűtés céljából, ugye a felületeket, ha locsoljuk, akkor fantasztikus hűtőhatással és akár klíma szempontjából adaptációs alkalmazkodás, illetve akár megelőzési kategóriában is felmerülhetne, már pedig ezt a csapadékvizet ezt egyébként nem tartjuk vissza, hiszen ez nem közműszolgáltatás, ennek a kiengedése vezetékekbe, vagy akár felszíni lefolyásba, közterületekre való kibocsátásának nincsen semmilyen költségtétele, tehát ez az ágon sem képződik meg a valamiféle megtérülés, mondjuk lakossági vagy akár ipari szempontból, holott ez egy olyan nagyságrendű tétel, ami mondjuk akár egy klasszikus társaság vagy lakóépület esetében nagyjából ugyanannyi csapadékvízzel gazdálkodhat meg, mint amennyi vizet fogyasztunk.
1: Hát igen, és ott a tározás, a zöld falak, a szivacsváros koncepció.
2: Így van, és mondjuk akár településen belül, amely bevásárlóközpontok, akár több száz vagy ezer négyzetméteres burkolt felületeiről tulajdonképpen senkinek eszébe nem jut, hogy ja, hát ezzel valakinek még majd dolga van lesz. Egyébként a költségeknek a nagyságrendileg a közel 50% az éppen a csapadékvizek elvezetéséből adódik, és mondjuk a vízminőséget az elején említettük, akkor a települési vízzel kapcsolatos szennyezés kibocsátásnak az európai szinten is, hazánkban is az 50%-a, tehát a szennyeződések kibocsátása az a vizes eseményekhez kapcsolódik, tehát akár a környezetvédelem, szennyezés megelőzés szempontjából is egy nagyon fontos fókuszterület. Szóval a lényeg az, hogy mindezekről, ezekkel kapcsolatos megoldásokat, és ezekben a témákban mélyebb betekintést tud nyújtani maga a kiállítás, az Embirotech, illetve az ott 8. napon megrendezésre kerülő konferencia tud bővebb információkat adni.
1: Hát igen, mert a zöldipar cégek, kutatók, technológiafejlesztők, ipari felhasználók, vagy akár önkormányzatok is gondolom ez iránt érdeklődhetnek, és eszmét cserélhetnek. És hogy tippeket kapjanak, nem?
2: Igen, hát egyrészt hazánkban, másrészt pedig másnap pénteken 9-én egy a Kárpát-medencén belüli szakmai együttműködések, partnerségek és azon túli kívülre is kitekintő, és egyébként a magyar vízipar ottani szerepvállásáról is számot adó szakmai fórum is lesz, úgyhogy részben akár a hazai víz krízissel és akár forradalminak mondható megoldásokkal, illetve akár a nemzetközi térben alkalmazható és alkalmazott megoldásokkal ismerkedhetnek a látogatók. Egyébként pedig a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség, a MAFESZ honlapjáról további információk ezzel kapcsolatos dolgok hozzáférhetőek. Széles társadalmi kutatást is végeztünk arról, hogy mit tud a társadalom, illetve mi az, ami iránt érdeklődik. Az érdeklődés mindenképpen nagyságrenddel nagyobb, mint maga a tudás, úgyhogy az érdeklődés tudáshoz hozzá lehet.
1: Megkérdés, hogy mire hajlandó, amikor fizetni kell, mert ezért előbb-utóbb a vízért többet kell fizetni. Ezt már a szakma tudja, sokan tudják, szerintem az állampolgárok is tudják, csak hát nem szeretünk többet fizetni. Envirotech 2026. Nagyon szépen köszönöm Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnökével beszélgettem. Tehát október 7-e és 9-e között Hung Expo. Nagyon köszönöm, elnök úr.
2: Köszönöm, találkozzunk a Hung Expo-n. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pósfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendégészakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Dunamedréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és már 4 óra után mondtam, hogy vörös színben fogunk pompázni. Vörös neon, Bonnie Andrews és Zsedényi Balázs vannak itt a stúdióban. Ritka nemzetközi elismerést kapott a budapesti vörös neon. De én nem mennék egészen idáig el a National Geographic Traveler cikkéig, meg fotójáig, meg méltatásáig. Egy picit visszamennék az időben, mert vörös neon ez egy év, ugye Balázs? Decemberben lesz egy év, nem?
3: Novemberben? Hát azért sokat elmond egy új hely nyitásáról, hogy az eredeti nyitás októberre volt megkérdett, és akkor ezt sikerült aztán novemberre abszolválni. Sok minden nem vagyunk túl, ugye mi az elmúlt 15 évben színházzal foglalkoztunk.
2: Kultúrbrigád.
3: Kultúrbrigád néven, ugye a legismertebb az Őrült Nők Ketrece című produkció volt, és hát azért sok mindent megéltünk a színpadon, a kis színházi előadástól, a nagy musical létrehozásán át a színház vezetésig, bezárólag ennek a politikai aspektusait, amikor ugye a TAU eltörlésével kapcsolatban bekerültünk ilyen mindenféle politikai környezetbe és térbe, de azt kell mondjam, hogy ez az elmúlt egy év, ez azért übereli az összeset nehézségi fokba.
2: Várjatok egy picit. Téged producerként is, ugye, meg alapítóként is, meg kultúrbrigád, meg vörös nem is.
3: Ezek
2: igen, jönnek. Meg kivitelizős voltam, amikor a végét. Jó. Boni, téged hogyan mutathat le? Mi a feladatod, a köröd? Mozgástered a vörös neonban.
4: Én úgy hivatkoznék magamra, hogy a fő bohóc vagyok a helyen. Minden szempontból a smink is megvan hozzá, a remélem a humor is, és egyébként az emberek szórakoztatása. Ez a fő sodronyom.
3: A Boni szerénység, ezt
2: igen,
3: csak
2: van magából. Tudtam, hogy ezt kiegészíted.
3: Kénytelen vagyok, akkor én ajnározni. Szóval, hogy akkor, tehát mert hogy arról van szó, hogy amikor mi ezt a vörös neont megnyitottuk, akkor nekünk az egyik nagyon fontos gondolatunk az volt, hogy van a drag műfaj, ami Magyarországon alapvetően egy underground műfaj, de ez egyébként a nyugati világban nem így van. Nem véletlenül, mert a drag műfaj ez egy végtelenül szórakoztató valami, amiről nagyon keveset tudunk itt, és mi nagyon szerettük volna mainstreambe beemelni. És mielőtt a vörös nőt megnyitottuk, mi már ismertük Bonit, tehát neki elképesztő szimpati tapasztalata van abban, hogy kell drag queenként, a közönséggel bánni.
2: Énekelni, szórakoztatni, igen, rengeteg minden. Egy csomó videót megnéztem. Nem láttalak még élőbe, de csomó videót megláttam.
4: Nem láttál élőbe pedig. Nem. Ha jól hallottam, voltam már egy párszor. Most egy kicsit mondjuk meg is sértettem, nem vagy.
3: Azért nehéz elkerülni a Bonit, tehát szombatesti kabaréban ugye a drag show-ba is felszokott lépni, ugye ott ez a beosztás szerint, a Boni Bingo show, aztán ez kifejezetten az ő show műsora. Na de summa summarum, szóval az van, hogy ez a műfaj, ez egy olyan, ez valami olyasmi, ami szerintem nagyon hiányzik a magyar, azt gondoltuk, hogy nagyon hiányzik a magyar szórakoztatóipari palettáról. Mert hát nem, nem mondanék ilyet kollektíven, mert azért nem mondanék ilyet, mert bárki, aki bejön, és tényleg bárki, 5 perc után vinnyogva, visítva röhög. Teljesen mindegy, hogy milyen politikai meggyőződése van, nemi identitása, kulturális háttere.
2: Mert itt nem ez a lényeg.
3: Mert nem ez a lényeg. A lényeg az a frivol szabadságérzés. És ugye, ami nagyon működik, és egyébként nyilván ez a bohóc jelleg, amit mondott a Boni, ennek annyi igazságtartalma mindenképp van, hogy itt ugye van egy maszk, van egy állarc, ami mögül lehet beszélni, tehát van egy nagyon erős szerep.
2: Meg egy 4 órás smink, ugye?
4: Igen.
2: A tiszteletet tegyük hozzá, mert igen, az igen. Plusz.
4: De erre rácsatolkozva egyébként, tehát én azt gondolom, hogy az embereknek szerintem van egy kialakult képe erről, amit így innen-onnan összeszednek, tehát akár innen, akár onnan hallottak, és akkor nyilván a fejébe összetesz, akkor a drag queen az, hogy... És akkor eljön a vörös neonba, és találkozik azzal, hogy egyáltalán nincs ebből szó sem, amit ő elképzelt, sem negatív, sem pozitív irányba, mert a negatív az szerintem sosem találkozik, a negatív élménye nincsen a vendégnek, ellenben pozitív viszont rengeteg. És ugye még a Balázs nem mondta, de hogy én a Drag Queen Hungary-t vezetem egyébként itt Magyarországon, ami egy versenyből alakult ki, és gyakorlatilag akik a versenyt megnyerik, top 3 helyezett két kategóriában, azok lépnek fel nálunk velünk a Vörös Neonban, ugye itt kivéve a színházi kabarékról, ugye csak én vagyok és egy kollégám, és annyira színes lesz ez a műsor ezáltal, hogy mindenki, tehát van ott 6-8 különböző karakter, akikkel találkoznak az emberek esténként, és nem csak a nagyon szép nőiest, hanem megismerik a viccest, megismerik a drámait, a nagyon táncolóst.
2: Az őrült nőkben már volt egy ilyen etap, nem?
3: Persze.
2: Hát az a madárkák azért... Vagy rossz a párhuzam?
4: Nem. Egy picit azért szerintem, rossz a párhuzam, mert a madárkák azért egy kicsit sztereotípak is voltak. Ah, volt egy kis melszőrzet.
2: Tehát a karakterek azok...
4: Tehát, hogy ott alapvetően ott a férfi volt, tehát ott effektíve a crossdresser, transvestita dolog vonal mozgott, aki nem szegyeli a férfiasságát, amivel nincsen baj, tehát vannak az egyébként egy ilyen karakterek, de meg vannak ilyen karakterek, igen. Tehát ezzel nincs is probléma, de azért nálunk megjelenik nagyon sok más is. Tehát az Őrültnök ketrecében látható madárkák, azok egy kategóriája a dragnek. Ezen kívül még van nagyon sok fajta. De az egy picit sztereotípabb, de a jó értelemben.
3: Most arra, hogy a szombat éjszakai drag show-ban milyen karakterekkel találkozhat a közönség.
2: Egy percet, mert egy éve ti kerestétek a Vörös Neonnak a filozófiáját, hogy mit ez a hely, mit bír el, tehát valamit föl is írtam magamnak, ilyen megérezni és megérteni a helyet. Ezzel telt el ez a 8-10 szóval, mert sok mindent akartatok. Bevagadó színház, revű, drag, podcast, kabaré,
3: jazz, blues,
2: karaoke
3: mind.
2: Stand-up, nem tudom felsorolni. Tehát ezt egy ilyen mixet akartatok oda tenni a Dob utcába, ugye ez volt a
3: cél. Így van, de ez mindig az, hogy Móriczka elképzeli, hogy lesz, és aztán az élet megmondja, hogy nem úgy lesz, hanem máshogy lesz. Itt az a kérdés, hogy ezt meghalljuk-e. Nyilván azt azért sejtettük, hogy a Vörös Neonnak alapvetően ez az éjszakai frivolabb hangulat fog jól állni. De a mai napig vannak kvízestek, élőzenei koncertek, bulik, tehát hogy ez
2: egy... Befogadó színház, tehát új vidékek jönnek?
3: Igen, új vidékek.
2: Most ugye, jó,
3: igen, mert hogy az Utópia című előadásról van szó, amit Urbán András rendezett, akivel mi még ugye a Mephisztót meg a Trianoni csatát csináltuk, és szerintem az egyik legérdekesebb magyar alkotó a kortársak közül, és mi ezt nagyon szerettük már behozni. És ez egy rockkoncert, én ezt láttam ennek a bemutatóját Újvidéken, ez egy rockkoncert az Európai Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról.
2: Annak idején majd beszélgettük, hogy kulturális és szórakoztató bázis akar lenni a Vörös Neon. Mi az, ami sikerült, mi az, ami nem? Mert rengeteg dolgot, műfajt most felsoroltatok. Mi az, ami jobban bejött, mint amit gondoltad, és mi az, ami kevésbé? Amire nem volt elég érett vagy fogadókész éppen ez a város.
3: Szerintem erről a Bonnie tud beszélni, mert szerintem az egyik legszebb ilyen íve az a bingo show-nak volt. Hm. Vagy van. Honnan indult, és valójában hova jutott?
4: Hát én azt gondolom, hogy maga az a köztünk lévő bingo az mindig is jó volt, mert ugye mi az Átriumba kezdtük először, ugye mi voltunk valamelyik Pride-ot neveztük ki, a mi béke felvonulásunk volt, azt hiszem, nem tudom, egy-két éve volt, azt hiszem, ez az első közös munkám.
3: Az több volt, az
4: vagy
3: már.
4: Több?
3: Már
4: hát nem, 24-ben volt, de nem akarok
2: hazudni. Az meg egy izgalmas.
4: Nem, a lényeg az, hogy szerintem pont azért kezdtünk el mi együtt dolgozni, mert hogy mindig is jól működtünk szerintem együtt, mert

0: el.
1: Igen, tehát, hogy ilyenkor én, ez mindig meglepő, és azért március óta ment a We Are The World, aminek pont most szombaton október 10-e lesz vége.
2: Mindig jönnek újak, hát, tehát nem hát, csak egy szűk törzs közönség, aki már mindent látott, és nem fog jönni. Tehát.
1: Persze, de hogy azt pont azt akarom mondani neked, hogy igazából a koncert sem rossz, igen, a quiz sem rossz, a bingo sem rossz, a drag show
2: tehát
1: sem
2: jó,
1: rossz.
2: Ezt a tehát, svéd asztalt jól raktátok
1: igen, össze. Igen, tehát azt látom, hogy az emberek egyébként mindenre nagyon szívesen eljönnek, és hogy szeretik a vörös neont, és megismerni, és szerintem jó programok vannak, amiben meg lehet minket ismerni. Ja.
0: Műfajokkal, szerintem a műfajokkal nem lőttünk mellé. Inkább az, hogy a műfajon belül mit mutatsz. Most itt most mondom a kvíz például. Tehát ott is volt olyan, ami egyáltalán nem jött be, mert a témája teljesen távol állt, és volt olyan, amire meg a hip-hop ott termett 100 ember. Tehát, hogy nem a podcast felvétel, vagy beszélgetés, színpadi beszélgetésnél ugyanez volt olyan színpadi beszélgetés, ami nem nagyon érdekelt az embereket, de a vörös zóna...
2: Iványi Gábor is, ugye láttam.
0: Ez pont tegnap volt az Iványi Gábor, és akkor ott van 90 ember, és a Iványi Gábor beszélget a vörös neonban.
2: Jó, csak szóval, hallgatóknak akarom mondani, hogy ezt kitalálni egy év, vagy valami, ennyire színes valamit összerakni, mert az, hogy a színházat csináltatok volna tovább egy kicsi, ilyen kabariel, azt is értettem, ezt is értettem, a draget is, de hogy ez így összejön, ez tök jó, ez a városnak ez egy nagyon jó bizonyítvány, azt kell mondjam.
0: Meg az embereknek hát az is, szerintem sokkal kevesebbet gondolunk magunkról közösségileg, mint ami bennünk van. Nem? Tehát, hogy az én kulturális és tapasztaltam az elmúlt 15 évből az, hogy ez egy kíváncsi, befogadó, értelmes, felvilágosult nemzet. Tudom, hogy keveseknek van ilyen típusú benyomása a magyarokról, de nekem az én környezetemben ez történt az elmúlt 15 évben. Hát igen, hát big picture-ben nem mindig ez jön ki.
1: Ezt meg is szeretném erősíteni, ezt a befogadó képességet.
2: Tőle, ez fontos, hogy ezt te is így érzed. Ráadásul ez a drag műfaj, meg hogy mondtad, új műfaj volt. Azt akartam is kérdezni, hogy egyébként mondjuk Bécsben, Pozsonyban, Prágában, itt a környező fővárosokban, egyébként ez már bevettebb műfaj, tehát ott van. Most láttalak titeket tök mindegy egy ilyen gálán is, tehát azért ez úgy óvakodik befelé most, és lehet, hogy a Vörös Neon egyfajta ilyen partizán csoport volt, vagy ilyen nem tudom, ilyen felderítő, vagy hogy mondják, fürkész, aki helyet csinálta, nem, most nyilván nem, de hogy a környező nagyvárosokban, vagy Berlinben, ott nyilván igen, ott ez már sokkal gyakoribb.
1: Meg több helyen létezik, így tehát értem, hogy ha? Ugye a Balázs úgy hivatkozott rá, hogy ez egy underground műfaj, ezt azért mondja, mert szó szerint a pincékben van a drag show, mert ugye minden meleg bár, vagy LMBTQ barát, vagy mindenkit befogadó bár, az általában a pincében van lent. Tehát végre először az emeletre kell fölmennem, ez egyébként nagyon jó tesz is a testépségemnek. Úgyhogy,
2: a napfényre.
1: Igen. Szóval, hogy igen, tehát hogy egyébként a környező országokban ez teljesen általános, hogy vannak ilyen bráncsozó helyek, tehát ugye ez a reggeli ebéd közötti időszak, ahol egyébként egy drag queen fellép közben is szórakoztat, és közben csinál egy bingót, és erre sokkal több hely van, sokkal több lehetőség van egyébként. Most az, hogy ilyen színházi, kabaré környezetben mennyire van, erre nem akarok őszinte válaszolni. Valószínűleg, hogy van, mert hogy egyetem ilyen Prága, Pozsony, amiket elmondtál, mert én még nem voltam, nem zárom ki, hogy egyébként létezik, biztos, hogy volt rá példa egyébként, de mondjuk Magyarországon szerintem ebben már egészen egyedülállóak vagyunk mi, hogy ezt behoztuk.
0: Magyarországon egészen biztos. Mi azért mielőtt ugye megnyitottuk a Vörös Neont, mi elmentünk néhány európai nagyvárosba, és azt tudom mondani, hogy ez a műfaj, ez ott teljesen bevett, tehát olyan, tehát teljesen hétköznapi az, hogy az emberek néha elmennek ilyen típusú szórakozásra is, tehát ez nem egy kuriózum, nem kell pincébe menni hozzá. Ez a, ugye én ezt kabaréként hivatkoztam erre, a műfajra, amit csinálunk, ez nem az a típusú kabaré, amit most az embereknek így egyből beugrik, hogy akkor itt a Hofi Géza vagy...
2: Vicceseket mond valaki.
0: Igen, tehát ez nem ez. Ez cabaret, tehát hogy és ez nyugaton így is ír, tehát cabaret, és ez egy alapvetően táncos, zenés, varieté jellegű, amiben tényleg belefér a szórakoztatási spektrum.
2: De a társadalom kritika, a politika kritika, sok minden más.
0: Na és akkor ez a másik, ami szerintem fontos, ettől mondjuk nagyon magyar, azt hiszem, hogy nagyon, tehát mi csak úgy tudunk bármit csinálni művészileg, hogy az arról szól, arról a világról, amiben élünk. És mivel minket társadalmilag nagyon foglalkoztat a közélet, ez talán még, még mindig látható, és mondjuk az elmúlt időszakban is nagyon látható volt, nem tudunk elmenni amellett, hogy, hogy milyen világ vesz minket körül, úgyhogy például a szombatesti kabaréban szegény Boninak mindig van próbálni valója, mert ott van egy blokk, ami egy
2: sok friss esemény van, amire reagálni lehet.
0: Így van, és kell is, és mi ezt meg is

0: csináljuk, úgyhogy Boni pedig felül erre a vonatra is csinálja.
1: Igen. Azt is terveztétek annak idején egy éve, amikor beszélgettünk még Kultúrbrigád, meg Átrium, meg Őrültnök turné kapcsán is, hogy azért a turistákat is, a külföldieket is. Csak azért, mert mindjárt elmegyünk a National Geographic Traveler méltató cikkéig, csak hogy ez mennyire jött be? Mert amit mondtál, beágyazottan, meg a magyaroknak, én értem azokat a mondásokat, meg történeteket, amit színpadon. Egy angol, vagy egy ajkú, vagy egy német, nem feltétlenül. Ez sikerült?
0: Ezzel még dolgozunk. Egyébként az, hogy azt most tudom, azt mindenképp tudom mondani, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, és egyre többen járnak hozzánk, ennek alapvetően az oka, hogy nem csak a külföldiekre lövünk. Sőt, alapvetően a magyar közönségnek szánjuk a tartalmat, aminek van olyan része is, amit külföldi is tud érteni. Most nyilván egy drag show, egy szombat éjszakai drag show, az olyan, hogy bár van benne némi konf, hát felkonf, ami magyarul van, de ettől függetlenül a 2x20 perces műsort azt 100%-ig tudja értelmezni egy külföldi. Szombatesti kabarénál ott nincsenek. De a szombatesti kabaréra is szoktak jönni külföldiek. Van úgy, hogy 4-5-6 különböző országból és 3-4 különböző kontinensről vannak. És akkor Boniék ott vannak, és megpróbálják őket is szórakoztatni. Boni egyébként kiválóan beszél angolul, és hál' Istennek a váltója is kiválóan beszél angolul. Tehát bár az egész produkció az magyarul megy le, de ő néha, amikor belefut a közönségbe, mert hogy ez egy interaktív műfaj, és akkor itt nem kell a kedves...
1: Akkor tudsz váltani.
2: Persze.
0: Persze. És nem kell a közönségnek attól megijedni, hogy interaktív, 3 perc után akarnak beszélni.
2: Igen. Meg ez általában a helyzet komikum is, mert ugye megkérdezzük, de volt már olyan, hogy valaki nem tette fel a kezét, vagy nem láttam, mert minden szemből jött a fény, és akkor mentem oda, és akkor megkérdeztem magyarul a kérdést, ismételtem, ugye neki, hogy tudja, miről van szó, és hogy csak annyit mondott, hogy English, és akkor hi, nice to meet you, have a fiderzen, ciao, grazie, mille, buona serata, hello. Hát így minden, és akkor ugye már ebből is van egy ilyen, hogy minden nyelven, és akkor megismerkedünk egymást.
0: És szerintem ebből nagyjából lehet is érezni, hogy körülbelül milyen hangulat van egy ilyenen. Tehát itt nem ez az abszem a seggében mindenkinek, vagy ülünk a sötétbe, és nézzük, hogy mi megy az
1: vagyunk,
0: tehát, hogy nem, ez a Boniék ebben egészen csodálatosak, hogy...
1: De azért ebben van egy érzékenyítés is, mert nem mindenki úgy megy oda, hogy már mindent ért, és mindent nem. tud, és már mindenen tud nevetni, és nem érzi magát feszélyezve. Tehát én is voltam ilyen estéken, nem a Boninál, de tehát azért nyilván van a közönségben is egy óvatosabb rész, akivel nagyon fontos, hogy bánik a művész, nem?
2: De kell is ehhez egy érzékenység, hogy mondjam neked, tehát amikor oda megyek hozzá, és érzem azt, hogy a kérdésre nem úgy válaszol, vagy nem, hogy mondjam, tehát akkor felteszem, hogy mitől félsz az utazás előtt, és akkor azt mondja, hát semmitől, vagy ilyen nagyon rövid, vagy halkabb, tehát amikor érzel egy emberen, hogy egyébként nem beszél, nem szívesen beszél, vagy nem akar egyébként, akkor nem fogom erőltetni, hogy de mondjad már, hanem ott hagyom, és tovább megyek, és akkor mondjuk, hogy hát semmi, ez is egy vélemény, köszönjük szépen, tapsuljuk meg a ödjet, urat, és megyek tovább. Tehát, hogy ez érezni kell.
1: Csak az őrült nőkre, mert amikor stól oda térdelt, ugye a közönség, egy pillanatot kellett eldönteni, hogy most akkor játszótársam akarsz-e lenni.
0: Így van, ezt a Buci is zseniálisan csinálja, de az ugye egy színházi közeg, színházi keretek között. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon más műfaj, és én azért jó pár ilyen drag konferenzt láttam a nemzetközileg is, mielőtt megnyitottuk ezt a helyet, és azt tudom mondani, hogy a Boni is, és a Váltó is, a Slati is európai színvonalon csinálja ezt a műfajt, és minél többen fogják megismerni, annál egyértelműbb lesz, hogy ez egy nagyon-nagyon sajátságos tehetséget igénylő dolog, nem színészet, Nem éneklés, nem tánc, nem valami, hát ezt mondanám azt, hogy előadó művészet, egy szórakoztató előadó művészet, amihez olyan skillek kellenek, ami nagyon-nagyon kevés emberben van meg, és nagyon-nagyon kevés fellépőben, és ebből tényleg a krém az, akit láthatnak a Vörös Neonba, és ezt teljesen objektíven állíthatom.
1: Amikor még a Vörös Neont csempésztétek egy éve, meg ott próbáltattak a drapírákat tenni, akkor gondoltad, ez hülye kérdés, de úgy is tudod, hogy azt mondom, hogy nem, hogy a pesti alsó rakpart naplementéjével, meg a Városligettel, meg a Lukács gyógyfürdővel együtt fogja emlegetni a National Geographic Traveler a Vörös Neont, aminek van összesen 10 hónapja. Na és akkor ott van a Boni produkciója, meg fotója ugye a történetben. Tehát
0: Ez azt kell, hogy mondjam, azt
1: mondani. Ez szép.
0: Hát ez több, mint szép. Ugye ez egy szerkesztőségi tartalom, és a világ egyik legtöbb példány számában megjelenő nemzetközi utazási újság, ugye ez a National Geographic Traveler UK kiadása, 180 ezer példányban, 5 helyet ajánlottak Budapestről, ebből az egyik a Vörös Neon volt, vagy 5 élményt, ebből az egyik a Vörös Neon volt, és a kép, amivel illusztrálták az egész cikket, az pedig a Boninak a Boni Bingon készült képe, ha jól emlékszem. És az, hogy 8 hónap után ezt a visszajelzést kaptuk, megmondom őszintén, hogy szóval ott azért elérzékenyültünk. Tehát az, hogy tényleg brutális egy-másfél év az, hogy tényleg a nulláról, a téglák közül eljuss oda, hogy egy ilyen visszajelzést kap. Ez valójában ez volt az, ami egy picit átbillentett mindenkit, aki dolgozott, vagy dolgozik a Vörös Neonban, hogy amit gondoltunk, és egy picit azért ez széllel szembe gondolás volt, az nem széllel szembe gondolás, hanem nagyon is helye van nemzetközileg is egy városban, és fú, hát szóval ez mélyre ment ez az elismerés, ez tény.
1: Én már elég öreg vagyok, ez muszáj meg őszintén megkérdeznem, hogy a bántás nem volt? Mert azért volt ebben, sokféle kockázat volt ez, amikor ezt kitaláltátok, még mondom, ez egy más történet volt, történelemben is, meg egyébként is itt Budapesten, Magyarországon, én azt gondolom, hogy konzervatívak az emberek egyrészt, nagyrészt azt gondolom, hogy sokan vannak, vagyunk prűdek is valamilyen módon, nem volt olyan, ami, szóval nem sosem gondoltátok azt, hogy ezzel óvatosan, ezzel még várjunk egy kicsit, és nem volt de ha nem akartok negatív dolgokról beszélni, nem is kell.
0: De én nagyon szívesen beszélek negatív dolgokról, de én nem emlékszem, hogy bármi effektív bántás érkezett volna.
2: Nem, én sem találkoztam egyébként vele, én ki is jövök műsor után, tehát én nem is az van, hogy bent vagyok, és akkor művésznő vagyok, és akkor lejöltözök és viszlát, hanem én ki is szoktam jönni az emberekhez, és én mindig a pozitív, tehát elmondanám nagyon szívesen, hogy mi egyszer volt egy vendég, aki a szerintem szegény meleg focista fiával akart mindenképpen összehasonlítani, és akkor úgy éreztem, hogy egy ilyen anyai szerepet vett fel velem szembe, és akkor elmondta, mindig ismételgette részeken, hát de az én fiam lenne, akkor nem tudom, és akkor megkezdett, hogy egyébként nem lehet, hogy a te fiadat látod bennem, és akkor így láttam így a szemében a megdöbbenést. Tehát tényleg, most bocsánat, egy kicsit fényezést, tehát hogy itt szerintem tehát a mi művészetünk arról szól, hogy éreznünk kell az embereket.
1: Ez egy misszió. Amikor azt mondtam, hogy érzékenyítés, akkor mi ilyesmire gondoltam. Tehát igen, nagykövete is vagytok egy bizonyos...
2: Meg is sértődhettem volna, vagy lerendezhettem volna, vagy mondtam volna, hogy ígyunk inkább még egy italt, csajosom, és akkor tovább megyek, de hogy hanem nem ez volt, hanem rácsatlakoztam erre az emberre, rácsatlakoztam az érzéseire, és így remélem, hogy ezzel is egy élményt adtam neki, hogy így ezt átgondolja.
0: Mert hogy ebből azért látszik, hogy ugye ők kijönnek a közönség közé, tehát ez a nagy különbség egy színház és mondjuk a Vörös Neon típusú kabaré helyek között, hogy gyakorlatilag nincs tényleg semmilyen határvonal a közönség és a színpad között.
1: Mert a stúdiókán színházok is. Fölépítik a dísztet, utána meg kijönnek a kávézni.
0: Így van. Ja, igen, abszolút. És akkor kérdezett, hogy volt-e bármi atrocitás, tehát hogy nyáron nyilván kijönnek az utcára is a dregek. A show közben, vagy a show szünetében, vagy a show végén senki, hát ott átmenő forgalom, ez a Dob utca egy, ugye?
1: Ugye ez van rendes átmenő forgalom.
0: Van rendes átmenő forgalom, magyarok, külföldiek egyaránt, különböző nációk, nemzetek, tehát tényleg az orosz-ukrántól az amerikaiig, japánig, tényleg minden. És soha semmi. A mosolyon kívül szerintem semmi.
2: És de ez nem csak a dregre vonatkozik, hanem egyébként sem. Tehát ugye vannak érces darabok, ott ugye a NER feleség, vagy a Még Magyarország rétegen, és ott is akár meg, ott is világos, vannak nyilván én a pozitívtől értettem. A negatív részéig, és én ezekből a szempontokból se hallottam. Tehát bárki ismerősen megnézett bármit, akkor ott is mindenki pozitív volt. Tehát szerintem mi felvállaltunk egy olyan szerepet, amikor azt mondtuk, hogy akkor mindent bele, minden műfajt, amit már lehet kultúra-művészet szempontból, és mi beleállítottuk ebbe az embereket, és én azt látom, hogy konzervatívak, de azért mégis tetszik nekik egy picit legalábbis ott.
1: Nyissanak legalább, hallgassák meg. Térjünk rá az üzletre, mert ez egy gazdasági rádió is, van még egy pár percünk, hogy oké, hogy ezt megálmodtátok, ezt a színes csirivirit összeraktátok, népszerűek vagytok, látom a hírleveleket, látom, hogy nagyon keményen dolgoztok azért, hogy azért minden este siker legyen. jönnek az elismerések is, jönnek a külföldi vendégek is, de például Budapest turizmusa most meg az ország turizmus sem teljesít úgy, ahogy gondoltuk, vékonyabb pénzű turista is, és kevesebbet is jön, ti meg ott vagytok azért a Csántróban. Gazdaságilag hogy lehetett ezt összerakni? Úgy, ahogy tervezti? Ez is úgy, ahogy terveztétek, vagy ez másképp lett?
0: Ez sem úgy, ahogy terveztük.
1: Ez
0: a jó válasz. Igen. Jó válasz erre. Nem, sokkal nehezebb. Észleljük azt, amit mondasz, hogy vékonyabb a turista közönség. Nem tudom, hogy... Tehát a nyáron, amikor mi tavaly építkeztünk ott, akkor nagyon nagy volt az átmenő forgalom, még úgy, hogy építkeztünk, úgyis be akartak jönni az ajtón. Ez ezen a nyáron ennek a szelét éreztük csak, és ugye azért vannak a környékünkön egyéb vendéglátóhelyek, és nyilván van köztünk kapcsolat, tehát beszélgettünk, és mindenki azt mondta, hogy nagyságrendekkel rosszabb forgalmuk volt ezen a nyáron, mint az előzőn. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, azért ennek lehet egy olyan típusú elszívó hatása is a mondjuk a megnyitott rakpartnak, és az ottan
1: hogyne,
0: ott kialakult
1: is, hogy nem, így
0: bulikultúrának, igen. Hogy lehet, hogy...
1: Az a belvárosnak egy komoly gyomros, igen.
0: Szerintem ez benne van, de hogy kevesebb vendég éjszaka, szinte biztos, hogy, és abban nem vagyok biztos, hogy kisebb pénztárcájú közönség jön, abban viszont biztos vagyok, hogy Budapest rohadt drága. Tehát az a 40-50%-os infláció, amit az elmúlt 5-6 évben összeszedtünk, és az azt jelenti, hogy nem vagyunk sokkal olcsóbbak, mint Bécs, sőt, és amikor ide jönnek amerikaiak, most konkrétan pont múlt héten beszélgettem 4 amerikai valaki, valamelyik déli államból érkezett Budapest, és kérdezték, hogy miért ilyen rohadt drága. Vagy nem értik.
1: Egy ilyen kis ország
0: hát, is ilyen drága. Hogyan, akár ide jönnek Kelet-Európába, igen. És annyira iszák a sört, mint ott van. Tehát, hogy és oké, tehát hogy, de ez azért megeszi valamennyire ezt az egész közeget, mert egyszerűen nem értik. És hogyha úgy mennek haza, hogy elmondják az ottani kollégák, hát ide lehet jönni, mert szép, de közd fel a gatyád, mert gyűjtened kell.
1: Na jó, de ti is fölkötöttétek, és akkor üzletileg hogy sikerült?
0: Üzletileg ezt mindenkinek mondom, hogy kétszer annyira számoljon, mint amennyivel számolni
1: mint
0: szokott. Így van, tehát ez abszolút. És azt hiszem, hogy most kezdünk el arra a pontra jutni, hogy azt mondom, hogy van esély arra, hogyha ezen az úton megyünk tovább, akkor talán megérte. Nyilván mi azért alapvetően művészeti irányból jövünk, tehát hogy minket a tartalom érdekel, viszont ez kőkemény piac. Tehát, hogy itt már nincsen se tényleg semmilyen állami támogatás, még csak lehetőség se egyelőre, azért remélem, hogy majd valamennyi lesz, hiszen mégiscsak színpadi műfajra dolgozunk, de itt nekünk azzal kell dolgoznunk, hogy van egy jegybevétel, és van egy fogyasztói kosár, akik az előadás alatt fogyasztanak a bárban, a bárból, ugye ez egy... olyan hely, objektum. Kétszintes hely, van a földszinten egy bár, az emeleten egy kabaré színpad, és ott is van egy bár. Tehát ugye a dolognak a kuriózuma alapvetően az, hogy miközben fogyasztod a kultúrát, aközben fogyaszthatsz az asztalnál is, és beszélgethetsz az emberekkel. Tehát nekünk ebből a kettőből kell összejönni. És azt mondom, hogy baromi nehéz, tehát hogy nagyon nehéz még a nullát is elérni, de most már ott vagyunk, hogy ez sikerült, na ez gyorsan lekopogom, és akkor most lehet az, hogy fogjuk visszakeresni azt a pénzt, amit ebbe beleraktunk.
1: Meg hát, ha most már nyitottabbak lesznek a támogatók, szponzorok is, majd sok minden megváltozott. Ezt ne nyissuk meg, de akár lehet. Nem?
0: Erre hagyd mondjak egyet, mert van egy, most nem mondom meg, hogy melyik alkoholkereskedő márka, aki 8 hónappal ezelőtt, amikor megkerestük őket, hogy hát szükségünk lenne erre arra, stb. Ők azt mondták, hogy
1: várjunk egy kicsit.
0: Na pont nem ezt mondták. Nem. Azt mondták, hogy ők azt látják, hogy a következő 10 évben ez egy meghatározó hely lesz, úgyhogy ők inkább most szeretnének leszerződni szuper, velünk.
2: Wow. És ezt még én sem tudom.
0: És jelen lenni, mint 3 év múlva, amikor már drágább lesz.
1: Távolba látók voltak.
0: Igen, és nagyon jó is a kapcsolat. Egyébként ez egy magyar gyártó. Ez is egyébként egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy azt látták, hogy valami olyan dolog van itt, ami
1: érdemes ami arra, hogy...
0: Kellően kuriózum ahhoz, hogy egyszerűen nincs olyan versenytársa. Ezt zárójelben mondom, volt egy versenytársunk tőlünk egy utcára, és ő egy év múlva bezárt. Ő most már nem létezik, nem működik. Mi pedig hál' Istennek működünk, hát, és megyünk.
1: Ezt meg én nem tudtam.
0: Tehát, hogy nem könnyű azért ez a műfaj. De, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb, alapvetően ez a műfaj akkor él, hogyha magyarokkal, magyarokról, erről a közegről és erről a kultúráról akar beszélni. Mert a külföldinek is az lesz az érdekes, hogy ebbe belepillanthat.
1: Hát igen, ezt pont, egy piac, meg egy gasztró, meg egy nem tudom, ugye, vagy egy bevásárló központ, nézze meg, hogy mit tesznek a magyarok, hogy, és akkor nézze meg, hogy egyébként miben élnek benne.
0: Nem? És akkor még egy kis gazdaság ehhez kapcsolódóan van, egy nagyon kedves barátom, aki elég világlátott, és kellő vagyont is szerzett a világlátásából és a tehetségéből. És ő azt mondta... ő azt mondta, hogy külföldön mi eladható egy koreainak, mi eladható? A magyar kultúra. Az érdekli. Arra odafigyel. Arra, hogy, és akkor most mondott egy-két terméket, amit rosszabbul gyártunk, mint ők, arra nem tud odafigyelni. A kultúrára igen, azért jön ide.
1: Na jó, meg a Pesti alsó rakpart naplementé, ha már ezt
0: hát, a National Geographic. Így van, de ez meg tény, jó, hogy olyan landscape, mint Budapest, jó, az nagyon-nagyon kevés van a világon.
1: Ehhez még kell egy-két dolog, hogy ez vonzó legyen, és vonzó maradjon. Igen. Csak 2 percben a jövőről, jó szakmai jövőről, hogyan tovább a drag műfajban, Vörösneonban, mire készültök, meg hogy mit lesznek majd most az télen?
2: Hát nekem jövő hét szombaton lesz egy nagy rendezvényem, a verseny, amiből ugye a szereplők jönnek majd, úgyhogy... Bocsánat, szóval jövő hét szombaton fog ez megrendezésre kerülni, és hát onnantól kezdve majd meglátjuk, hát újabb munkák, újabb szombati műsorok, mindenféle produkciók, úgyhogy ez a Drag Queen Hungary részemről pedig, hát amivel Balázsék majd szembeállítanak, hogy mit kell játszanom, mit kell játszanom, és akkor majd azt.
0: Igen, hát a Bodni szempontjából ugye ez a Drag Queen Hungary számunkra is azért fontos, mert ez a vérfrissítés.
1: Ez az alapanyagot szolgáltatja.
0: Így van, a szombat éjszakai kabaréhoz, vagy a szombat éjszakai drag showhoz, ez adja a merítést. És itt tényleg, tehát, hogy a nagyon poptól a punkig. Tehát, hogy én olyan csodálatos punk draget láttam már, és szerintem ki is mondhatjuk a Tinez nevét, szerintem.
2: Persze.
0: Tehát, hogy elképesztően szórakoztató. Na, de hogy ez az egyik. A másik meg az, hogy a We Are The World-ot elbúcsúztatjuk, ami a szombat esti kabarénk volt, és a Ice Ice Baby néven a Téli Álom egy remake-je fog majd a közönség elé kerülni, október 31 talán az első.
2: Így van.
0: És emellett pedig ugye a Bonnie Bingo show-ja megy, az gyakorlatilag 3 perc után telt házas, úgyhogy az egy ilyen elképesztő ülődiszkót szerintem Magyarországon még nem tapasztalt közönség. És emellett pedig csináltunk egy új műfajt, ez a Dragtivity, ami tulajdonképpen egy, hát ahogy a címéből is következik, itt különféle mutatványokat kell kitalálnia, aktivitásokat a közönségnek, és aztán néha ők is bevonódnak, és ezt a Boni váltója, a Slati vezeti, a Varga Ádám pedig a színész, aki pedig mutatja a dolgokat, meg körülírja, meg stb. Szóval ezek vannak, emellett élő zenés koncertek, de tényleg a blues-tól a swingen át a jazzig, és ami pedig egy új, nagyon sokan kérdezték tőlünk, hogy mikor lehet táncolni a Vörös Neonban.
1: Rockabilly is volt, azt láttam.
0: Rockabilly is volt, igen, blues, sőt, hát minden kedden a Dynamic Dudes rockabillizik a bárban, tehát az egy ilyen fix műsor, de hogy azt kérdezték, hogy mikor lehet nálunk táncolni. Úgyhogy mi most elkezdünk bulikat is csinálni, péntek esténként, szombat esténként, attól függ, hogy jön ki, csütörtök vagy péntek inkább, ugye mert szombaton a drag show van. Tehát, hogy felszedjük a székeket, asztalokat, jön mondjuk egy Regan Lily, DJ Junior, vagy jön egy Szesztilalom party, vagy jön egy Halloween buli, és akkor viszont lehet klasszikusan bulizni is.
1: Szesztilalom a Dob utcában a Vörösneon előtt. Gratulálok. És akkor nagyon jó közös produkciókat, meg sok közönséget nektek, nem? Jó pofa közönséget.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
1: Zsedényi Balázs, Boni Andrusz. Köszönöm, itt voltatok.
3: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl. Rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A múlt héten csütörtökön beszélgettem Orova Zitával, I Love Velencei Tó, és akkor Zita azt mondta itt az adásban, hogy a hétvégén izgalmas fejlemények várhatók a tó környékén, mert hogy összeülnek majd a vállalkozók. Ez így is történt, több mint 50 turisztikai és gasztronómia szereplő ült egy asztalhoz, hogy újra tervezzék a Velencei Tó turizmusát. És most arra vagyok kíváncsi kedden, hogy látja ezt az Egyesület alelnöke, a Velence-Tavi Térséget Egyesület alelnöke Bálint György. Mi történt, mennyivel tudtak előbbre menni, mert nyilván vizet fakasztani nem tudtak a tóban. Most ma pont ma olvastam, hogy 4 cm a tó vízszintje. Ennek nem örülnek általában helyi vállalkozók, ha ilyen hírek látnak napvilágot. Ehhez képest innen kell nyerni, mondta Zita is csütörtökön. Mire jutottak a hétvégén?
2: Igen, nekünk ez egy nulladik mérföldkő volt ez a rendezvény ebben az összeállításban, mármint az Egyesület, az megalakult Egyesület égisze alatt, annak ellenére, hogy Zita is több mint 10 éve, én pedig most már közel 30 éve, hogy a Velencei tó környékén az idegenforgalommal, vagy annak bizonyos szegmensével foglalkozom. Nekünk az volt a víziónk az Zitával, hogy olyan helyzetben van most jelen pillanatban a Velencei tó, illetve a Velencei tó pozíciója, márkája, helyzete, hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Természetesen, mint ahogy elhangzott a felkonva is, vizet nem tudunk fakasztani, és a víz utánpótlás sem a mi területünk, illetve nem a mi hatókörünkbe tartozik. Mi kifejezetten arra szövetkeztünk a csapat, az Egyesület, hogy a tavon túli turisztikát és turizmust érintő egyéb lehetőségeket feltérképezve, koncentrálva, mindenféleképp egy kínálati csomagba, vagy több kínálati csomagba összeállítva tegyük ismételten vonzóvá a mi térségünket.
1: Igen, hát azt láttam, hogy azért megfogalmaztak ott kéréseket, felvetéseket, és a vízpótlás, a támogatás, az egész éves programok összeállítása, közös marketing, valós idejű tájékoztatás, tehát ott majdnem 50-en ezt fogalmazták meg, és hát beszámoltak arról is, hogy láttam a különböző anyagokat, amiket önök megjelentettek, hogy azért minden harmadik munkaadó már tart attól, hogy a bezárás fenyegetheti a vállalkozását. A 2026-os nyár az 20%-kal volt vendégészaka szempontjából gyengébb, mint a 25-ös. Tehát egy nehéz helyzet, és 21 óta valamiféle stagnálás van a tó körül. Erre kell most gombot varni ott a helyi vállalkozóknak, meg nyilván a települések vezetőinek is, mert ahogy én tudom, itt most már a települések vezető is egyre inkább hajlamosak az összefogásra és a közös gondolkodásra.
2: Ennek ékes jelzésértékű megnyilvánulása volt, hogy a kistérség szinte összes polgármestere jelen volt ezen a szakmai összejövetelünkön, és többen is aktív részeseivé váltak ennek a napnak. Tehát ez mindenféleképp egy biztató. Az továbbá nagyon biztató volt, hogy hívó szavunkra ilyen létszámban jöttek, érintettek az idegenforgalom turizmusban érintett szereplők, és ezt már csak tovább tetézte, hogy a helyszínen egyszerűen szinte mindenki olyan aktív és lelkes volt a közös műhely munkák keretében is, hogy ez mindenféleképp egy pozitív előremutató munkát vetít előre, ami mindenféleképp a mi elképzelésünket, illetve közeli és középtávú terveinket megerősíti.
1: Nincsen sok idő, az biztos, mert egy vállalkozásban, hogyha nincs bevétel, meg nincs haszon, akkor az egy idő után az már döglött ló. Tehát túl sok idejük nincs, hogy most 5-10 év múlva mi fog történni, és ön ismeri a tavat, és a kolléganője is ismeri a tavat, és én mondtam neki múlt csütörtökön, hogy én is 30 éve oda jártam, és ott gyerekeskedtem a Velencei tó környékén, a Madárvártától a Szúnyog-szigetig, tényleg minden zegét, zugát, vagy sok zegét, zugát ismerem és szeretem. Mit lehet kitalálni a vízen túl, hogyha nem lesz jövőre víz, és valószínűleg nem lesz egy méteres a vízszint, akkor mit kell kitalálni, mit lehet kitalálni? Mitől lehet ez a régió, ez a térség vonzó, vagy vonzóbb, mint eddig?
2: Az erőforrásainkat kell koncentrálni, és sokkal erőteljesebben, markánsabban kommunikálni. Itt jönnek elő azok az értékek, erőforrások, amik a tavon túlmutatnak. Tehát az északi oldal, a Velencei hegység varázsát, lenyűgöző környezetét, az ott található természeti képződményeket, épített örökségeinket, aktivitásokat, szolgáltatókat, az egyre erősödő és egyre izgalmasabbá váló borkultúránkat, gasztronómiánkat, kistermelők minőségi termékeit kell nekünk egy olyan csokorba, egy olyan kínálati, izgalmas kínálati palettán bemutatni, ami magában is érték, de így, hogyha ezeket az értékeinket tudjuk egy csokorba kötni, akkor én úgy gondolom, hogy az ország bármely desztinációjával felveszi a versenyt, de nem versenyezni kell, hanem magunkat kell megmutatni, és magunkat, a mi kis térségünket kell vonzóvá tenni, ismételten a környékünkre látogatók számára.
1: Ha a dolog megy, ha megy a bicikli, akkor az ember nem feltétlen törődik azzal, hogy kik tekernek mellette. De amikor nem megy, amikor defektje van, ez most lehet, hogy buta hasonlat, akkor hirtelen jó jönne a segítség. És most nyilván ott egymásra vannak utalva önkormányzatok, vállalkozások, szállásadók, borászatok, éttermesek, bárki. Látja azt a közös akaratot? Mert az, hogy most leülünk és közösen gondolkozunk egy dolog, de itt most muszáj érdekekben egymás mellé állni, és föladni akár önös érdekeket azért, hogy a közös bicikli valamennyivel jobban guruljon mondjuk a következő szezonra, mert az meg már mindjárt itt van a nyakunkon. Mert itt most nagyon operatívnak kell lenni. Nem tudom, mire van leginkább szükségük, mert nyilván víz meg pénz az kevés lesz, vagy lehet.
2: Nagyon érzékeny pontra tapintott rá, hogy képesek leszünk erre. Pont mellettem ülő egyik szervező társam mondta, hogy na, mit szólsz hozzá, milyen sokan eljöttek, milyen jól sikerült a mai nap, mire számítasz, mit gondolsz? Hát mondom, majd egy év múlva, hogyha ugyanígy itt ülünk, és akkor kérdezel meg engem, akkor meg tudom mondani, hogy ez a mostani pillanati lelkesedés és aktivitás, ez mennyire csapott át érdemi munkába, érdemi közös munkába. Én nagyon optimista vagyok, mert ha nem lennék az vitával válvetve, akkor nem kezdtük volna el ezt a kis lendülettel bíró kis közös szakmai munkánkat.
1: Az, hogy közös marketing, abba bele kell tegyenek a vállalkozások, hogy egymást ajánlják, hogy tényleg karkarba öltve tudják ezt a dolgot kínálni, és legyen ez egy más megvilágítás ennek a régiónak, mint az, hogy ott pancsoltunk 30-40 éve, vagy akár nem tudom, 80. Ez egy nagy kérdés, és azért ilyen nem nagyon volt még Magyarországon. Én is most már 20-30 éve újságíró vagyok. De szóval, hogy olyan volt, hogy egy küldő ország nem jött hévízre, az oroszok nem jöttek, akkor ki kellett találni valamit. De a történet maradt ott, a kínálat maradt nagyjából. De itt egy kicsit fordítani kell most ezen, és szóval kreatívnak is kell lenni ráadásul, vagy innovatívnak, ahogy ezeket szokták mondani.
2: Itt nagyon komplexnek kell lenni jelenleg. Valójában a nulláról indulunk, vagy még mondhatom azt, hogy rossz a pozícióból, mert a mínusz tartományból indulunk, mert azért, amiért az emberek jelentős része ellátogatott a Velencei tóhoz, na pont az erőforrás az most megszűnt létezni olyan formán, ahogy azt ismerte a többség. de a tó még létezik, és egyáltalán ne keltsük halálhírét. Mindössze én úgy gondolom, hogy a tóval kapcsolatban egy struktúraváltásnak, egy szemléletváltásnak kell következni. Viszont ez így igaz, hogy a tavon túli értékeinket viszont nagyon-nagyon-nagyon kevesen ismerik, és nagyon-nagyon nem is foglalkoztunk ezen elemeknek, ezen értékeinknek a népszerűsítésében, propagálásában. Hát ez most egy új helyzet, szemléletben is nagyon-nagyon a szereplőknek változnia kell. Amit említett, az, hogy közösen együtt és egymást ajánlva tudunk itt így most ilyen pénz vonatkozásában szerényebb körülmények között tovább lépni. Tehát csak magunkra számíthatunk első körben, és mind azon erőforrásainkra, amivel rendelkezünk. Sok ilyennel rendelkezünk.
1: Mi a következő lépés? Hogy látja, elnök úr?
2: Most jelen pillanatban a múlt heti konferenciának a házon belüli értékelése fog pont ma délután megtörténni. Abban megállapodtunk, hogy negyed évente tartunk fórumot, mindig a következő lépése is az addig elért eredményekről, és hát mindenféleképp most egy idegenforgalmi stratégiát tervezünk összeállítani a pénteken elhangzottak alapján, a különböző egyéb szereplőktől visszajött jelzések alapján, és hát nem fogjuk abba hagyni a kutatásainkat, hogy mit gondolnak az idelátogatók, mit gondolnak rólunk a helyi lakosok. Mindenféleképp szakmailag megalapozott, értékalapú munka az, amiben a mi egyesületünk hajlandó tovább menni, és csak ezt vagyunk hajlandóak képviselni.
1: Nagyon sok sikert kívánok őszintén a Velence Tavi Térségét Egyesületnek, meg a tagoknak is, meg a nyaralóknak is, meg minden látogatónak, vállalkozónak, helyi lakosnak. Talán most már szerdán, csütörtökön esni is fog, úgyhogy az sem lesz baj. Nagyon szépen köszönöm Bálint Györgynek.
2: Én is köszönöm. Viszontlátásra.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok, nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg, a lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: mind.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
1: Ez a Monitor délután extra.
3: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ezt, ahogy ígértem, 4 óra után Kata 3.0, Böröckiné, Verebé és Zsuzsannával minősített könyvelők egyesülete. Kezdi csókolom.
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
3: Na hát egyre több részlet, új Kata 27-től, szélesebb kör, de csak egyéni vállalkozók, magasabb adó, TB alap. És azt mondta nekem egy előzetes beszélgetésben reggel, hogy jó hír, hogy a szakmai szervezet véleménye is úgy tűnik, hogy beleépült ebbe a mostani alapanyagba, vagy masszába, vagy javaslatba. Ugye? Ez jó hír.
4: Hát tulajdonképpen jó hír, mert valójában tényleg volt párbeszéd, úgyhogy itt a beszélgetésünk lassan trilógiává változik, hogy így most harmadjára is tudunk erről beszélni, és egyre több részlet derül ki. És valóban, amikor ezt a törvényjavaslatot, vagy hát most még ugye csak társadalmi vitára bocsájtott szövegnek nevezzük, mert hát a törvényjavaslat akkor lesz majd, ha benyújtják, az tartalmaz olyan elemeket, amiket mi is javasoltunk arra, hogy a korábbi Kata törvény hibáit kijavítsuk. Azért én nem vagyok teljesen elégedett, nyilván el fogom mondani, hogy mi az, ami így igazából nem nagyon tetszik benne, de az biztos, hogy van törekvés arra, hogy a legnagyobb problémát, ezt a szillelt munkaviszonyt, illetve a járulék alapot, azt kezdjük el kijavítani.
3: Én azt láttam a különböző szakvéleményekből, hogy azt fogalmazzák meg, hogy megnyit újabb köröket, vagy jobbára megnyit nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok, ugyanakkor meg véglegesen le is zár. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy az eredeti katát használók nagykörének végleg bezárul ez az adózási forma. Tehát egyfelől engedek a lufbalomba levelőgött másokra, meg kicsit ki is engedek belőle, valahogy így?
4: Az az igazság, hogy ez továbbra is egy választható adó, nem. Tehát egyértelműen azt fogja ezt választani, akinek ez kedvezőbb. És minden módosítás úgy működik, hogy van, aki jól jár vele, van, aki nem jár jól vele. Van, akinek ez előnyt hoz, van, akinek hátrányt. De továbbra is azt mondom, hogy ha ez egy választható adó, nem, annak kell választani, akinek ez megéri. Persze nyilván vannak belépési feltételek, tehát hogy nem mindenki léphet be. Tehát én is tök szívesen választanám, csak nem tudok belépni, mert. Tehát, hogy ilyenek vannak, de ettől függetlenül választható adónemként, én azt gondolom, hogy akinek olcsóbb lesz, fogja választani. De azért, hogy így kicsit visszautaljak a korábbi egy-két beszélgetésünkre, ott azért kérdezte akkor is, hogy tényleg vonzhat ez százezres tömegeket, ahogyan egyébként ez az anyag is tartalmazza, amit a kormány.hu-ra föltöltöttek, hogy újra százezrek választhatják ezt. Én ebben jelenleg még mindig nagyon szkeptikus vagyok, mert szerintem ez azért annyira nem lett csábító, mint amennyire vártuk, mert bár valóban megnyitottak új köröket, és nyilván az egyértelmű az volt, hogy visszaengedjék a nem főállásúakat is, tehát az egyetemistákat, másodállásúakat, nyugdíjasokat, illetve lehessen újra számlázni a kifizetők felé, tehát ne csak magánszemélyek felé. Viszont ezen utóbbi szerintem túlságosan szigorúra, vagy adott esetben mondhatnám úgy is, hogy nem olyan nagyon csábítóra sikeredett. És hogyha egy kicsit belemehetek a részletekbe, hogyha elindulunk onnan, hogy mi volt a régi katával, tehát még a 2022 előtti időszakban levő katával a legnagyobb gond, és mire hivatkozott még az akkori kormány, hogy ezt megszünteti ebben a formájában, az, hogy a munkaviszonyt sokan ezzel a vállalkozási formával leplezték, mert rettenetesen olcsó volt. Az, hogy ezt a munkaviszony átminősítését próbálták bezárni azzal, hogy korábbi munkáltató felé nem lehet számlázni, ezt én abszolút jó dolognak tartom. Picit soknak tartom a 24 hónapot, a mi javaslatunk a tárgyév is azt követő év volt, de hát nyilván ezek már részletszabályok, de az, hogy ne lehessen visszaszámlázni, az valóban be tud zárni egy ilyen visszaélést. Az viszont, hogy egy kifizető felé a bevételnek a több mint 50%-ának megszerzése is az adóalanyiság megszüntetését eredményez, én ezt viszont túlzott szigornak tartom, mert adott esetben, hogyha valakinek van egy adott olyan éve, ami éppen nem úgy alakul, nincs olyan sok munkája, vagy a kap egy nagyobbat, hogy azért ne tudja elvállalni, mert akkor ezzel veszélyezteti az egyébként választott adóalanyiságát, szerintem túlzó, én ott inkább egy plusz adót vezettem volna be, mert az adóalanyiság megszűnése után ugye újra visszalépni erre nem lehet, és lehet, hogy a következő évben meg már nem lenne az az egy nagy munkája, ami ettől kiveszi. Tehát én ezt így igazából még már nem gondolom azért erre a korábbi problémára igazán megoldásnak. És akkor ugye itt a másik, amiről én is nagyon-nagyon sokat olvastam, még ez a kifizetének történő 15%-os adó, ez szerintem sok. Mi nagyon kalkulálunk, tehát így nagy országos matekóra történik, ugye gyakorlatilag kedd óta, és számolgatjuk, hogy az általány adós egyéni vállalkozóknak mikor fogja megérni áttérni a katára. És bizony nagyon sokszor számolunk olyat, amikor nem éri meg. Ez most így nagyon körvonalakban két nagy terület. Az egyik az az, ha valakinek van valamilyen SZIA kedvezménye, sok gyerekes, 25 év alatti, 30 év alatti nő, tehát bármi olyan kedvezménye van, amit ő ott tudna érvényesíteni az általány adóban. A másik pedig a másodállásúak vagy a nyugdíjasok, tehát ott még mindig az általányadó lesz a kedvezőbb, és az általányadó a maga bonyolult rendszerével, bevallási rendszerével szerintem nyilvánvalóan, ha az megmarad, az azért nem lesz olyan jó. Tehát az volt a cél, hogy a katával egyszerűsítsük az adózást, az adminisztrációt, a befizetéseknek az ütemét, akkor ezekben az esetekben, és én azt gondolom, hogy ez egy elég széles kör lesz, ez nem fog megtörténni.
3: Néztem a megjelenő híreket, címeket leginkább. Sokan áttérhetnek a fekete gazdaságra, vélik kollégák az egyik portálon, a másikon visszatérhet a színlelt foglalkoztatás, ez aztán talán kérdőjellel volt. Itt most nagy matek van nyilván, és ökölszabályok vannak, de itt mindenkinek, ahogy mondta Zsuzsa, ez egyéni történet lesz, de most e tekintetben igaza lehet ezeknek a címeknek, vagy van benne részigazság, vagy lehet benne?
4: Hát, szerintem nem. Tehát így ilyen értelemben én nem fogalmaznék azzal, hogy visszatérhet a fekete gazdaság. Szerintem arra nem lesz ez jó, hogy túlságosan sok olyan számla szülessen, ami adott esetben vagy munkaviszonyt leplez, vagy színlelt, vagy fekete gazdaságot okoz. Pont azért, mert a kifizetőket terhelő adó az azért magasabb. Ráadásul szerintem van benne még egy nagyon, nagyon vállalkozók számára nagyon nehezen érthető rész majd. Az általányadóban jelenleg negyedéves adófizetési kötelezettség Igen. van. Nekünk már az ügyfeleink negyedévente prüszkölnek arra, hogy ez milyen sok, és akkor mindig el kell neki magyarázni, hogy két hónapig nem fizetsz, egy hónapig fizetsz, akkor bizony ennek van egy ilyen fajta üteme. Nagyon sokan kérik, hogy akkor én szeretnék havonta Igen. fizetni, mert egyébként a többit elköltik. A katában a kifizetők felé történő számlázásnak a kiegészítő adóterhét évente egyszer kell megfizetni. Tehát egy átlagos 8-10 milliós árbevételű, mondjuk másodállású vagy nyugdíjas katás, ha mégis ezt választja, évvégén egy összegben 1-2 milliót befizessen, én azt gondolom, hogy ez nekik sem lesz jó. Tehát, hogy valójában azt gondolom, hogy ennek az egésznek a működési rendszere még azért tartogat számunkra is meglepetéseket. Én még tudnék azért ezen a jogszabálytervezeten finomítani.
3: De hát írnak is, ugye? Azt mondta, hogy még
4: igen,
3: még
4: igen, igen, mindenképpen mi is meg fogjuk fogalmazni a véleményünket, mint ahogy egyébként tudtunk is beszélni a minisztériummal előre, tehát el is tudtuk mondani a javaslatainkat. Számomra nagyon jó hír, hogy van is benne a mi javaslataink közül megvalósult javaslat, tehát hogy igazából elfogadta a minisztérium az álláspontunk. Nekünk még volt egy javaslatunk az öngondoskodásnak az ösztönzésére, ezt egyelőre nem látjuk, de nem adjuk fel, mert én továbbra is azt gondolom, hogy az egyéni vállalkozóknak, katásoknak, minimálbéreseknek, tehát bárkinek, akinek ugye a járulék alapja nem olyan magas, az öngondoskodás egy rettenetesen fontos dolog.
3: De a legnagyobb változás, hogy látom, olvasom, meg beszéltük is, az a főállásúak társadalombiztosítási védelme, ugye? Tehát ez viszont akkor, ez is egy jó dolog. Jó dolognak.
4: Nyilván 50 ezerről felemelik a kata összegét, akkor ez automatikusan meg fog emelkedni, nem. Tehát igen, egyértelmű, hogyha már közelítünk legalább a minimálbérhez, egyébként még mindig nem éri el a minimálbért az a járulék alap, közelítünk hozzá, akkor ez azért jelentősen javít a táppénz vagy nyugdíj alapokon. De azért ez még mindig nem annyi, amennyiből majd egy táppénzen, tehát tényleg keresőképtelen egyéni vállalkozó eltartja magát, vagy egy nyugdíjas elegendő nyugdíjat fog kapni. Tehát az öngondoskodás mellette még mindig fontos, de a járulék alapok tekintetében, tehát az adó emelkedése automatikusan húzta magával a járulék alap emelkedést is. De például itt a nagy kérdés, hogy a kiegészítő adó, amit a kifizetők felé történő számlázásnál, vagy mondjuk egy ilyen a értékhatár feletti adónál, ugye az már nem húzza a járulék alapot, tehát úgy fizetjük az adót, hogy arra nem jár járulék alap. Tehát azért valójában

0: kizárólag a számok alapján kitenni, azért rengeteg egyéb összetevője van ennek, úgyhogy a könyvelőknek én jó munkát kívánok.
1: Ezt akartam,
0: két és fél hónapra.
1: Az én kedves könyvelőmre gondoltam, meg arra, hogy most a könyvek nem fognak, ugyanerre, hogy nem fognak unatkozni. Itt most mindenki matekozik, és mindenki egyedi
0: eset. És azért, mert mindenki egy önálló történet, borzasztó nehéz kalkulátorokat csinálni. Én ez alatt a két nap alatt rengeteg kalkulátort láttam, hogy már, tehát volt, aki, én nem tudom, kedden nem volt semmi dolga, hogy már egy-két óra múlva kitették a kalkulátorokat. Szerintem ezek nagyon-nagyon alap. Tehát minden egyéni vállalkozó egy önálló történet, akivel egyedileg kell dönteni arról, hogy mi neki a jó jövőre.
1: Nagyon szépen köszönöm. Meglátjuk. Böröckiné Verebély Zsuzsanna, minősített könyvelők egyesület, a szakmai alelnök. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. Kovács Krisztina beszélgetőtársa vendég, az MSZSZ Balatoni régiójának vezetője, a Parkin zalakaros igazgatója. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát sajnos már október van, sajnos, mert ez már azért hűvösebb, ez már nem nyár, de szerencsére, mert most már azért látjuk a nyári értékeket, számokat, adatokat, tendenciákat. Nagyon kíváncsi vagyok a benyomására, a benyomásukra. A szakma és önök hogy értékelik ezt a szezont?
2: Egészen up-to-date adatokkal tudok szolgálni, hiszen a napokban zajlott le az MSZSZ Balatoni régiójának az ülése, a Mövenpick Balaland Resortban voltunk, és a kollégák ott beszámoltak a nyári adatokról, illetve az 1-8 havi kumulált adatokról. És a statisztikából azt látjuk, hogy a Balatonon értékesített szobaéjszakák száma összességében stagnál. Egységenként már vannak különbségek, van, aki nagyon jó eredményekről számolt be, mások pedig kevésbé sikeres szezonról adtak hírt. Mi is olvastuk a sajtóban, hogy rossz szezonja van a Balatonnak, kevés vendég van a Balatonon, ez így azért egy kicsit félrevezető, ezt így nem mondanák. Mi szállodaszövetség vagyunk, mert szállodákról tudunk beszámolni, de egy kicsit mi is kitekintettünk, és a KSH statisztika alapján készített a szövetségünk egy elemzést, amelyben az összes szállás helyet kielemeztük, nyári hónapokban és 1-8 hónapban is, és ott azt látjuk, hogy az egyéb szálláshelyek, illetve a magánszállás
1: ott volt a nagy veszteség.
2: Így van. A szállodák azért tartják magukat.
1: Mire lehetett jutni még a beszámolókból? Szóval mitől ment valahol, és mitől nem ment valahol? Nyilván most név nélkül és szálloda és hotel megnevezés nélkül, de van-e valamiféle benyomásuk a vendégek attitűdjeinek a változásáról?
2: Hát, ha így talán összesíteni kellene, akkor azt mondhatnák, hogy a nagyobb szállodák mindig egy kicsit keresettebbek, ott a brand erősebb, egy kicsit több pénz áll rendelkezésre, marketing kapcsán több a szolgáltatás, a vendégek több szolgáltatásból tudnak választani, és ez nyilván a népszerűséghez vezet.
1: A fogyasztói szokások, akár az időablak, akár az, hogy most három nap, egy hét, ez nyilván mindig változik, és mindig szezon végén elmondják a szakemberek, hogy azért látszanak elmozdulások. E tekintetben mi a tapasztalatuk?
2: Itt azt látjuk, hogy a szobárbevételek egy picit a tavalyi év alatt maradtak, a bázis év alatt maradtak. Ebben bizonyára szerepet játszott az erős forint, viszont nagyon szépen alakultak a vendéglátás bevételek, erre többet szántak a vendégek ebben az évben, így összességében már a totál bevételünk is magasabb lesz, mint a bázis évben, ezért összességében nincsen okunk panaszra. Azt is szeretném még kiemelni, hogy a szép kártyaköltés is nőtt, 7%-kal nőtt a szállodákban. Ez egy balatoni adat, a balatoni szállodákra vonatkozik, és ez annak ellenére van így, hogy a szép kártyákra feltöltött pénzösszege már évek óta stagnál, ezt nem emelték.
1: A szeptember az jó időt hozott, és ugye az még nincs benne az adatokban, ez azért árnyalhatja majd a képet, nem? Mert ez majd, hogy nem nyári hónapnak számított most. Időjárás, meteorológiai szempontból mindenképpen.
2: Időjárás szempontjából mindenképpen, de egyébként nem volt rossz, hogy halljuk a kollégáktól, de erről mindig akkor tudunk majd csak pontosan nyilatkozni, hogyha ha látjuk a számokat, ha előttünk vannak a statisztikák.
1: Szálloda igazgatóként mi a benyomása a vendégekről, a vendégek összetételéről, a költési szokásokról? Meg hát nyilván mindenkivel beszélgetett. Értem azt, hogy a vendéglátás az úgy tűnt, hogy az jobban hasíthat, tehát ott költöttek a vendégek. Ez jó hír, mert egyébként meg nagyon sok helyről az elmúlt időszakban azt lehetett hallani, hogy ott azért a kosárérték csökkent, tehát már csak egy fogás, vagy desszert, nem, vagy csak egy pohár bor. Tehát úgy látszik, hogy ebben azért lehetett érdeket érvényesíteni a vendéglátóknak, és hát a szállásadóknak is.
2: Így van. Bár én most pont nem vagyok releváns a saját szállodám kapcsán ebben a kérdésben, én egy all-inclusive szállodát vezetek, mi ezt csomagként értékesítjük a szállás all-inclusive csomaggal együtt. Így nálunk annyira nincsen extra költés, hiszen az all-inclusive étkezés az napi ötszöri étkezésből, italfogyasztásból áll. Itt nem szükséges, hogy a vendégek ezen felül még extrán költsenek, hiszen mindent megkapnak ebben a csomagban, de a többiektől, a többi kollégámtól azt hallom, hogy az idén valahogy ez ebben alakult.
1: magyar vendég, külföldi vendég, külföldi küldő országok?
2: Nemzetiséget tekintve 25% a külföldiek aránya, és 75% a belföldiek aránya a Balatonnál. Azt látjuk, hogy a hagyományosan főküldőpiacaink, mint az osztrák, német, cseh vagy a szlovák küldőpiac némileg visszaesett az előző évekhez képest. Ezzel szemben viszont erősödött az izraeli piac, ami meglepetés volt mindannyiunknak. Láttuk már ezt jönni, láttuk, hogy azért tör fel, de ekkor erősödésre azért nem számoltunk. Főleg a családbarát szállodák számoltak be az erősödésről, a családbarát szegmensben utaznak. Illetve ami még nőtt, az a szlovén és a horvát piac. Igaz, hogy még egy nagyon kicsi szeletet képviselnek a tortából, de az mindenképpen ígéretes trend, hogy évről évre növekvő számokat tudnak produkálni.
1: És a lengyel meg a szlovák az továbbra is erős? Mert az meg az elmúlt évek tendenciája volt. Vagy jelentős, nem tudom, hogy fogalmazok.
2: Jelentős, inkább így fogalmazok, hogy az első hatban szerepelnek, de egy picit most előző évhez képest csökkentek.
1: Krisztina, az MSZSZ Balatoni régiójának a vezetője, és gyakorló szakember is egyben. Kérdezhetem a munkaerőről, mert ugye ez minden évben sláger téma. Ebben a szezonban, a szezon elején igazából ezt sokat én nem hallottam mondani kollégáktól sem, meg vendégektől sem, hogy hát ez kritikus lesz, vagy krízis helyzetet idézhet elő a munkaerőhiány, mintha ebben a szezonban erről kevesebbet lehetett volna hallani, de lehet, hogy ez csak az én szubjektív véleményem. Mi volt aztán a gyakorlat az elmúlt 3-4 hónapban?
2: Teljesen jól érzi, mi is erről beszélgettünk igazgató kollégáinkkal, hogy idén nem volt akkora gondunk szerencsére. Hozzávetőlegesen mindenki azzal a létszámmal működött, amit évelején betervezett. Voltak szakemberekkel dolgoztunk, és elégedettek voltunk ezen a téren. Ha nem is 100%-osan, de azért hozzávetőlegesen igen. A külföldi munkaerő az, ami hiányzik. Az elmúlt években voltak olyan munkakörök, amit csak külföldi munkaerővel tudtunk betölteni. Például a housekeepingen a takarítói, szobaasszony munkakörök, mosodai vagy a konyhán a mosogatói munkakörök. Itt azért most kihívással szembesülünk, hiszen már nem lehet kölcsönzéssel behozni harmadik országbeli munkaerőt, hanem saját állományba kell őket foglalkoztatni. Ez viszont azt feltételezi, hogy mi egy külföldi toborzó céggel kötünk szerződést. Nagyon nehézkesnek ismeretünk ezen a piacon, illetve időbelisége is sokkal hosszabb. Eddig 3-4 hónap volt a behozatal, most pedig 7-8 hónap.
1: Tehát akkor ezt magyar munkavállalókkal kell megoldani.
2: Illetve akinek még van külföldi munkavállaló, akiket az előző időszakban tudott behozni, ők még a szerencsések közé tartoznak.
1: A legfontosabb nehézség ebben a szezonban, és a legfontosabb lehetőség, akár a következő évszakokat illetően, vagy a 27-es nyarat illetően, ha egyet-egyet lehet kiemelni, mi lenne az?
2: A nehézségünk az a jövedelmezőségi probléma. Még azok a szállodák is erről számoltak be, akik egyébként bevételben növekedni tudtak az előző évhez képest, mert a költségeink olyan gyorsan emelkednek, hogy nem tudunk olyan jövedelmezőséget felmutatni, mint mondjuk a bázis évben. Ezért egy tulajdonos sem akarja ezt elfogadni, hogy jövőre csökken a jövedelmezőségünk. Ez óriási probléma szerintem.
1: Hát ez igen, mert akkor nem forgatnak vissza annyit fejlesztésre, attrakcióra.
2: Igen. És ha még egy ilyen kihívást mondhatnék, az az árvaszúnyog helyzet lenne. Dél-balatoni szállodák nagyon kritikus helyzetben voltak a nyári hónapokban, főleg augusztusban. Akkor nyatkod, amikor megérkeztek az árvaszúnyograjok, akkor mindent belepett, és rengeteg vendégpanasz származott belőle.
1: Főleg a déli oldalon, ugye, ha jól láttam. És akkor a ventilátorok, amit a meteorológus kollégák meg a limnológiai intézet említett, hogy majd ventilátorokat kell beállítani az elfújját, akkor ez azért annyira nem volt járható út.
2: Nem. Szerintem jövőre erre sokkal jobban fel kell készülnünk, és nagyon szeretnénk tavasszal majd az illetékesek figyelmét erre felhívni, hogy még egyszer ez ilyen mértékben ne fordulhasson elő, mert ez komoly vendégpanaszhoz vezet, ez reputációs probléma.
1: Ez kemény meccs lesz, mert az árvaszúnyogra meg szükség van, ezt meg a szakemberektől tudom, úgyhogy biodiverzitás meg az összes többi szóba jön majd. Érdekes lesz.
2: Az arányuk nem mindegy, hogy mennyi árvaszúnyog van.
1: És akkor a jövőkép, mert ezek a nehézségek voltak.
2: A következő hónapokat is megnéztük, hogy kinél milyen tendenciák érvényesülnek. Némi visszaesésről számoltak be a kollégák itt október-novemberre vonatkozóan, picit lelassult a pick-up, mindenhol van még hely az ünnepi hétvégékre, az őszi szünetre, a téli szünetre. Bízunk benne, hogy csak időbeli eltolódásról van szó, és rövidül a foglalási ablak. Egyelőre nem gondolom, hogy krízis helyzetről kell beszélnünk, de azért ez nem annyira jó, hogy egy sikeres év után, összességében sikeresnek ítéljük eddig a 26-ot, most egy belassuló őszről beszélünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a friss adatokat, meg a gyors helyzetértékelést Kovács Krisztián MSZSZ Balatoni régióvezetőjének. Nagyon szépen köszönöm, jó
2: köszönöm
1: munkát.
2: Köszönöm szépen.
1: Kicsókolom.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: A Húrán Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet című ismeretterjesztő filmje a beszélgetésünk tárgya vagy témája. Valkó Orsolyával beszélgetek, aki a Húrán Ökológiai Kutatóközpont egyik lendület kutatócsoportjának a vezetője. Ugye jól mondtam, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, igen, jól mondta, köszönöm szépen, és köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Az invazív fajokról szól ez a film, én megnéztem, és nagyon élveztem. Ez egy hosszabb film, és aztán majd követi 10 rövidebb, és ez a YouTube csatornájukon, a Húrán Ökológiai Kutatóközpont YouTube csatornáján látható, illetve lesz majd látható. Miért tartották fontosnak az invazív fajokat így módon bemutatni?
3: A film az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium inváziobiológiai divíziójához kapcsolódik. Ez egy 4 éves nagyon nagy kutatási projektünk volt, amiben több partnerintézménnyel közösen az Ökológiai Kutatóközpont számos kutatója részt vett, és 4 évig közösen az inváziós fajokkal kapcsolatban nagyon sok kutatást végeztünk, egészen a megtelepedésüktől kezdve a terjedésükig, azt is vizsgáltuk, hogy milyen ökológiai, társadalmi hatásaik vannak, és hogy lehet ellenük védekezni, és úgy gondoltuk, hogy ennek a komoly 4 éves kutatási programnak a lezárása az talán legjobb lenne egy olyan filmmel, aminek segítségével a nagy közönség számára is be tudjuk mutatni az inváziós fajokat. Ezek ugyanis mindenhol velünk vannak, körbevesznek minket, hogyha valaki most hallgatja a rádiót mondjuk egy autóban ülve, vagy éppen kinéz az ablakon, szinte biztos, hogy fog látni egy inváziós növényfajt, egy inváziós állatfajt, csak éppen nem is vesszük őket észre. Úgyhogy fontosnak tartottuk nagyon, hogy felhívjuk a nagy közönség figyelmét az inváziós fajok témájára.
1: Ahogy mondja egyébként, ugye jól mondom, prérifű, a parlagfű, a tigrisszúnyog, az aranysakál is, a hód, a mosómedve, rengeteg faj szóba kerül ebben a filmben, és nézegettem a kommenteket, nagyon sokan látták már a YouTube csatornán ezt a filmet, és sokan fogalmazzák azt meg, hogy hát igen, de mit lehet itt tenni ezzel szemben? Kell-e valamit tenni? Lehet-e valamit tenni? Hiszen a növények, az állatok alkalmazkodnak a megváltozott világhoz, a megváltozott éghajlathoz, mennek a táplálék után, vagy mennek a hőmérséklet után, nyilván minden más és más. Mit lehet itt tenni? És a másik az, hogy van olyan faj, ami egyszer már eltűnt Magyarországról, aztán elkezdtük védeni, most meg már túl sok van belőle, valaki a károkatonát mondja, vagy a hódokat, szóval nagyon nehéz ezt lekövetni. Nyilván a kutatók megmutatják ezt, de mi a tennivalónk, és mennyire lehet itt előre tekinteni?
3: Igen, ezek a legérdekesebb kérdések az inváziós
1: tipikusak,
3: igen. Annyi, hogy ez fontos megkülönböztetni, hogy például a hód meg a károkatona azok őshonos fajok. A hód az ugye régebben őshonos volt, aztán eltűnt, és most újra megjelent, tehát egy terjedő őshonos fajról beszélünk. Az aranysakál az ugye viszonylag természetes módon, de inváziósként viselkedve jön a Mediterráneumból, és már itt van mindenhol, szinte Magyarországon is. Viszont vannak olyan inváziós fajok is, amik a világ másik végéről érkeznek, és az ő megérkezésüket szintén mindig mi emberek okozzuk, mi katalizáljuk, mi hozzuk be magunkkal direkt, vagy véletlenül, vagy észrevétlenül. És az, hogy mit lehet tenni, meg kell-e valamit tenni, itt rögtön egy kis ajánlóval kezdeném, hogy a Nemzeti Laboratórium eredményeinek összefoglalása kapcsán megjelent egy kimondottan az inváziós fajok kezelésével foglalkozó szakmai kiadvány is az Ökológiai Kutatóközpontban. Ezt az inváziobiológia.hu weboldalon bárki meg tudja találni és le tudja tölteni. Az a címe a kiadványnak, hogy új fajok, új kihívások, és ebben sorra vesszük a Magyarországon legfontosabb inváziós növény- és állatfajokat, hogy mit lehet ellenük tenni, és azt is, hogy a különböző szektorok mit tehetnek, egészen az állami szektortól kezdve lefelé a társadalomig, a magánemberig, hogy ki mit tehet. Tehát a védekezésnek nagyon sok szintje van, és az az általános szabály, hogy a legjobb lenne a problémát a nulladik pontban már megelőzni, mert hogyha egy adott inváziós faj nagyon berobban egy területen, akkor ugye teljesen át tudja alakítani az életközösséget, és sokszor már olyan mértékben van jelen, hogy nagyon-nagyon nehéz teljesen eltávolítani. Tehát azt szoktuk mondani, hogy a legjobb, hogy olyan tudatos magatartással próbáljunk fellépni az inváziós fajok ellen, hogy megakadályozzuk akár a megjelenésüket is. Erre is sok példát lehet majd a filmben látni, úgyhogy nem akarom leszpoilerezni, érdemes megnézni a filmet, de például azzal, hogy milyen dísznövényeket, díszállatokat tartunk, hogyan tartjuk őket, hogyan mozgunk a természetben, ezzel már mi magunk is nagyon sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük az inváziókat. És hogy felmerül a kérdés, hogy ön is mondta, hogy voltak olyan kommentek, hogy jó, de hát miért kell védekezni ellenük, miért kell megakadályozni az inváziót,
1: mert a csenkesznek ugye sok helyen vége van, mutatják a kutatók, és jön helyette a prérifű. Na de hát így alakult át az éghajlatuk. Én még az életben annyi sáskát meg szöcskét nem láttam mezőn, száraz mezőn, sztyeppén, mert most tulajdonképpen ezen a nyáron ez nagyjából így nézett ki, mint idén. Hát valami hihetetlen, hogy ez a szöcskék és a sáskák, azok mekkora teret nyertek csak ebben az elmúlt egy-két évben.
3: Igen, tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt évek, de különösen az idei év az olyan szélsőséges klíma állapot tükröz, hogy ilyeneket mi sem láttunk még, tehát ez semhez nem hasonlítható. Olyan kollégáim, akik már évtizedek óta ugyanazokon a területeken kutatnak, a legjobb ismerői az adott területeknek, teljesen döbbenettel és elkeseredéssel fogadják azt, hogy hogyan alakulnak át most az extrém szárazság hatására az életközösségeink, és ilyenkor, hogyha ebbe még berobban egy olyan inváziós faj, mint az említett prérifű, ami ezt köszöni szépen nagyon jól elviseli, akkor ez nagyon nagy gond, mert például ezek a homokigyepek, amiket a prérifű veszélyeztet, ezek a Pannon régiónak olyan jellegzetes növénytársulásai, amiknek a megőrzéséért Magyarország felelős, tehát nálunk nagyon gyönyörű állományaik van, annak nagyon értékes természeti értékeket őriznek, gyönyörűek, majd a filmben is lehet látni a gyönyörű árványhajas gyepeket. Tehát ezeket teljesen át tudják alakítani az inváziós fajok. Ugye a homoki gyepek azok nagyon nyílt élőhelyek. Általában, hogyha van egy nyílt élőhely, oda tudják a legkönnyebben betenni a lábukat az inváziós növényfajok, mert egy csomó megtelepedésre alkalmas szabad felület van számukra. Ez a helyzet a prérifűvel is. Tehát nagyon fontos, hogy azokon a területeken, ahol még nem jelent meg ez a növény, és fontos természeti értékek vannak, ott próbáljuk meg megelőzni a megtelepedését, figyelni a lehetséges belépési útvonalakat, és hogyha megjelenik egy-egy példány, azt eltávolítani. Más területeken, ahol már az inváziós fajok előzönlötték teljesen az élőhelyet, ott pedig különböző módszerek léteznek, például a növényfajok esetében az irtásukra, lehet ugye mechanikai kaszálásos, szárdúzásos védekezést, vagy vegyszeres védekezést, vagy akár vannak olyan inváziós növényfajok, amiket kontrollált égetéssel lehet visszaszorítani, tehát vannak olyan fajok, amire már megvan a bevett megoldás, vagy lehet találni új megoldásokat, például restaurációs ökológiai kutatócsoportban dolgozó kollégáim, ők azzal foglalkoznak, hogy őshonos növényfajok vetésével, hogy lehet visszaszorítani az inváziós fajokat. Úgyhogy vannak megoldások, de például a prérifű esetében az a legnagyobb baj, hogy itt még nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy lehetne a hektárszámra előzönlött területekről eltávolítani ezt a növényt, úgyhogy hogy ezeket a kérdéseket is kutatják a kollégáim. Az ilyen átalakító fajoknál mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy rájöjjünk, hogy lehet a hatásukat csökkenteni, akár az életközösségre, akár az emberi társadalomra is. Mert ugye van nagyon sok olyan inváziós faj, erről is vannak példák a filmben, ami ugye minket is érint. Tehát, hogy felmerülhet az emberekben a kérdés, hogy jó, hát aki nem szokott a természetbe járni, nem feltétlenül gondolja úgy, hogy annyira fontos.
1: Hogy csenkesz vagy prérifű. Igen. De amikor igen. Már bántja, amikor zavarja, akkor hirtelen igen. De hát akkor az ember igen, már csak ilyen.
3: Igen, és akkor erre például tökéletes példák akár a szónyogok, akár mondjuk a parlagfű, amit mindenki ismer, ugye azt lehet, hogy kevesen tudják, hogy ez egy inváziós növény, Észak-Amerikából származik. Magyarországon van az egyik legtöbb belőle a világon, egy óriási inváziós gócpont vagyunk, és ugye a lakosságnak majdnem ez egy negyede az allergiás a parlagfűre, tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki konkrétan nagyon nem szereti a parlagfüvet, és ez a nagyon komoly probléma az inváziós fajokkal, hogy vannak olyan hatásaik is, amik akár a természetre, akár az emberi társadalomra nagyon kellemetlenek, és hogyha egy olyan faj fejti ki ezt a hatást, amiben rengeteg van, akkor ott be kell avatkozni, és meg kell védeni az őshonos életközösségeket.
1: Igen, megint a laikust, ha megengedi, igen, mert akkor így megváltoznak a körülmények, akkor azt szinte lehetetlennek tartanám, még egyszer mondom, laikusként, hogy én a csenkeszt meg tudjam óvni, ahelyett, hogy jöjjön helyette a prérifű, mert iszonyatosat változott az éghajlat. De mondjuk a vizekben jönnek ezek az invazív, ha jól mondom, halfajták például, amik az őshonos, még meglennének, még itt élnének az őshonos halfajták valameddig, ameddig bírják ezt a meleget, meg szárazságot, de ezek az invazívak meg kiszorítják őket. Tehát vannak olyan területek, ahol szinte esélytelennek tűnik az én számomra, és van, ahol pedig nyilván még tehet valamit a tudós közösség, meg a társadalom is talán.
3: Igen, ez nagyon fontos. Én ezért próbálok, tehát nagyon fontosnak tartom ezt a küldetést, hogy próbáljuk menteni, amit csak lehet, és azért nagyon bízom benne, hogy még a homokigyepek esete sem esélytelen. A természet alapú megoldások, mint például ez az őshonos növények visszatelepítése, ez hátha jelenthetne a jövőben erre is egy megoldást. Nyilván nem könnyű, de igen, tehát az előbb említette a vizekben megjelenő különböző inváziós fajokat, akár halak, akár vízigerinc, ezekről is vannak nagyon érdekes példák a filmben, és itt például nagyon sokat tehet az átlagember is, tehát hogyha az akváriumunk vizét megfelelő módon cseréljük, nem engedjük azt, hogy az akváriumi víz az bekerüljön a szennyvízhálózatba, és kikerülhessen.
1: Vagy amikor megvonjuk a teknőst, és beengedjük azt a teknőst, ami egyébként nem őshonos Magyarországon, például a vizekben, aztán mondjuk elszaporodhat.
3: Rettentő gondok okoznak a hobbi állatként tartott teknősök. Azt hiszem, hogy Tatán van egy óriási civil kezdeményezés, ahol rengeteg teknősfajt távolítanak el az ottani vízi élőhelyekből, ahova kiengedik őket a nem teljesen tudatosan viselkedő tulajdonosok, de egy-egy ilyen faj ezt teljesen fel tudja borítani az adott élőhely ökológiai egyensúlyát. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan pici része van az életünknek, amiben, hogyha nem követjük el ezeket a hibákat, akkor már mi magunk is tehetünk, és ehhez nagyon tudom ajánlani ezt a kiadványt, amit az Ökológiai Kutatók Központ készített, ebben tényleg nagyon jó példák vannak arra, hogy mi magunk mit tehetünk.
1: Hát igen, az utazások, a kereskedelem, a dísznövénykereskedelem, hát emlékszem, még kertész kollégák mesélték, hogy mi minden jön be, meg mutatták is, meg mi minden jött be mediterrán cserepes növényekkel, akár a cserépaján, akár ez lehetett rovar, bogár, lehetett növény is, vagy ez a kis állattartás, amit említett, tehát nagyon sokféle terület van, ahol még lehet játékter a társadalomnak is, nem csak a tudósoknak. Az egyébként nekem nagyon tetszett, hogy terepi kutatást is mutatnak a filmben, laboratóriumi vizsgálatot is, tehát nagyon sokszínű, nagyon, nagyon bölcsen ismeretterjesztő és hozzáférhető ez a 30 perces film, és gondolom, hogy akkor a következő 10 kisebb rész is. Ha jól tudom, akkor egy-egy faj, egy-egy kutatási téma, egy-egy ökológiai folyamat kerül majd górcső alá.
3: Igen, nagyon érdekesek lesznek a 10 percesek is, azok ugye mélyebben belemennek egy-egy részébe annak a témakörnek, ami a nagyfilmben is megjelenik. Úgyhogy ugyanazokkal a szereplőkkel, kollégákkal találkozhatnak majd a nézők a rövid filmekben is, de egy sokkal részletesebb képet kaphatnak egy-egy témáról, például akár a prérifűről, akár a szúnyogokról, akár a mosómedvéről, vagy például a mi témánk a magok terjedése. Úgyhogy nagyon érdekes részek lesznek, ezek a közeljövőben lesznek elérhetőek, hetente fog majd egy-egy újabb megjelenni, úgyhogy akit érdekel a téma, az végigkövetheti még részletesebben majd.
1: Az izgalmas lehet önöknek, a tudomány embereinek megfigyelni azt, amikor egy ilyen dolog közkincsé lesz, mint ez a megállhatatlan természetfilm, utána pedig a társadalom társadalom arra hogyan reagált látni ezeket a kommenteket. Nyilván van benne ilyen is, olyan is, van, ami vitára érdemes, van, ami meg nem. Klassz ez, amikor a tudósok rögtön kapnak visszajelzést az élő társadalomból, mert játékos társak vagyunk önök és mi együtt ezen a globuszon.
3: Igen, ezzel teljesen egyetértek. Ez minden kutatásra igaz egyébként, de talán az inváziós fajokra még jobban, mert tehát, hogy mi magunk a folyamat részei vagyunk, mi magunk tudatosan vagy tudattalanul, de terjesztjük ezeket a fajokat, segíthetjük a megtelepedésüket, minket is érint az ő hatásuk, úgyhogy emiatt nagyon fontos ezt a témát megismertetni a társadalommal, és nagyon-nagyon fontos számunkra is, hogy milyen visszajelzések érkeznek, úgyhogy számunkra is egy nagyon izgalmas dolog, hogy látjuk, hogy az embereket érdekli a téma, és hogy aktívan hozzászólnak. Úgyhogy ennek nagyon örülünk.
1: Megenged még egy utolsó személyes kérdés. Azt láttam, hogy Lendület vegetációs magbank dinamikai kutatócsoportban dolgozik, ott kutató, tudományos titkár, tudományos tanácsadó. Mi a kedvenc területe? Mi az, amivel a legtöbbet foglalkozik?
3: Az inváziós fajok kapcsán mi azzal foglalkozunk, hogy mi magunk az emberek, azok hogyan tudjuk észrevétlenül terjeszteni a növényfajok magjait, és ezzel az invázióknak a nulladik pontjává válni. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye, hogyha kint vagyunk a természetben, akár csak kutyát sétáltatunk.
1: A pulóverünkön, a cipőnkön
3: fotunk.
1: Mennyi kis piciny mag termés.
3: Tele van maggal terméssel, és ezeket el tudjuk vinni olyan élőhelyekre, ahova más nem tudja őket elvinni, mert mi mondjuk fel tudunk szállni egy repülőre, és el tudunk menni a világ másik végére, és éppen oda visszük a magokat. Úgyhogy mi ezzel a témával foglalkozunk, ez egy nagyon izgalmas, nagyon alulkutatott, nagyon emberközeli téma, és tényleg nagyon-nagyon fontos itt is a társadalommal való kapcsolattartás, hiszen mi magunk vagyunk itt az inváziós fajok vektorai, úgyhogy meg kell ismernünk azt, hogy az emberek hogyan viselkednek, milyen attitűdjük van az adott témakörben.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örök, hogy megismerkedtünk legalább itt telefonon keresztül. Hurren Ökológiai Kutatóközpont Megállíthatatlan Természet, ott van a YouTube csatornán, és jönnek a kisfilmek és a 10 percesek is. Balkó Orsának nagyon szépen köszönöm.
3: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érszfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csak nem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a magyar közlönyből. Ugyancsak a magyar közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóherned, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Karagics István, a Blossam Capital ügyvezetője, tulajdonosa.
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Beszélgetésünk fókuszában pedig alapvetően a vagyonadó kérdésköre, a vagyonadó bevezetése áll, tekintettel arra, hogy ti ebben a témakörben számos szakmai vitát lefolytattatok, és hogy Budapesten szokás mondani,
2: és néha generáltunk is.
1: És állandóan a szeren vagytok. Közismert, hogy elkészült egy új tervezet a vagyonadó kapcsán, amelyet a kormányfő tegnap ismertetett. Kezdjük talán ezzel, de hogy a kedves hallgatók is teljesen képbe legyenek, akkor egy rövid definíciót adj légy szíves arról, hogy a jelen állapot szerint kire fog ez vonatkozni, és hogy a konstrukció hogyan fog működni a pillanatnyi tudásunk alapján.
2: Hát maga a vagyonadó, azt gondolom most valószínűleg ezekben a napokban csapból is a vagyonadó folyik, tehát az érintettségi körét tekintve alapvetően az 1 milliárdos küszöb, ami itt sokáig az éterben keringett, és a szakmai viták is elsősorban e körül az összekörül, vagy e körül a értékhatár körül forogtak. Ez a legfelső vagyon centilisből, tehát a legfelső 1%-ából az ország lakosságának, nagyjából a kétharmadát érinti. Ez azt jelenti, hogy olyan 25 000-27 000 háztartásról lehet szó. Alapvetően ennyi háztartásnak van úgy 1 milliárd forint fölötti vagyona, hogy abba a bizonyos limitben nem számítjuk bele az elsődleges lakóingatlanokat. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert itt nagyon sok szakmai résztvevő, tanácsadó cégek, egyéb más pályatársak megnyilatkoztak a legkülönbözőbb behajthatósági és beszedhetőségi számokkal, 600 milliárd, 800, most a kormánynak a hatástanulmány, vagy a hatásvizsgálati lapján már 800, éves 800 milliárd forintos árbevétel, vagy beszedhetőség szerepelt, de itt 500-600-800 milliárdok itt repkedtek a levegőben. A mi számításaink ennél jóval szerényebbek voltak, és a valós beszedhetőséget tekintve, mivel tavaly ősz óta rengeteg nemzetközi szakanyagot átnéztünk, nemzetközi tapasztalatokat, mindent, ami ebben a témában felelhető, és a mi mondásunk az volt, hogy a 150 és a 200 milliárd közötti zóna az, ami reálisan tervezhető a 2027-es évben a kormány számára ebből az adónemből.
1: Kérlek szépen, említetted, hogy a kormánynak milyen tervei vannak, mármint ami a bevételt illeti. Itt a legfrissebb szám az 800 milliárd forint. Ez te hogyan viszonyultok, hogy hány évad lehet ezt beszedni? Hiszen itt sem egyesztendőről van szó.
2: De ezen a hatástanulmány lapon az, hogy ez éves, tehát úgy szerepel, hogy már az első évben 800 milliárd szedhetőbb, és én azt gondolom, hogy ez egy éves szám, egy éves terv.
1: Azt akartam mondani, bocsáss meg, igen, hogy első körben 300, 600, majd 800 milliárd szerepelt.
2: Igen.
1: Igaz, és így gondoltam, hogy...
2: Igen, mi szándékosan azért fogtuk vissza ezt a projekciót, és csináltunk ennek megfelelően olyan infografikákat, tényleg a nemzetközi összes tapasztalatot összegezve, és majd arról is beszélhettünk egy szót, hogy már eleve maga a vagyonadó, vagy ez a típusú vagyonadó mennyire helyén való, vagy mennyire haladt el felette az idő, de hogy ha már ezt vezetjük be egy speciális helyzetben, akkor nekünk ezt kell megvizsgálnunk, hogy ennek milyen valós hatásai lehetnek, és ez úgy néz ki a kedves hallgatóknak, ugye ezt nagyon nehéz elmagyarázni egy képet, egy ábrát, de úgy képzeljék el, mint egy exponenciális ábrát, ami az elején, hogyha az összes 25 000 háztartást vesszük alapul, akkor az elején 1 milliárd és 3 milliárd között meglehetősen laposan emelkedik, utána 3 milliárd és 10 milliárd forint vagyon között már ott ugye már túl vagyunk 15 000 érintetten a 3 milliárd és vagy mondjuk 3 milliárd és 10 milliárd között túl vagyunk megint egy 8-10 ezer érintetten, és utána van a 10 milliárd forint fölötti zóna, ahol viszont nagyjából egy 1500-2000 érintett lehet, ott viszont már szinte függőlegesen emelkedik a legmagasabb vagyonszint, ugye ez egészen az 1700 milliárdos vagyonszintig ez a skála, de a lényeg az, hogy az összes érintettet tekintve mi azt mondtuk egész évben, vagy a tavaly őszi első hírek után, hogy ez 25 ezer háztartást érinthet, abból valószínűleg egy 8-10 ezer háztartás lehet az, amelyiknél nagyon nehéz lesz beszedni. Ennek a egyik része a görbe legtetején helyezkedik el, hiszen akkora vagyonok vannak ott már, és olyan vagyonstruktúrák, hogy ott valamekkora összeg beszedhető, de nem a teljes vélelmezett egész vagyonnak az arra jutó 1%-os vagy 1,5%-os adója. Illetve a másik rész, ami pedig viszonylag könnyen vagy flexibilisen tudja majd kezelni ezt az adó kötelezettséget, az a mondjuk a 1,5 milliárd alatti zóna, ez volt a mi projekciónk, hiszen itt lehet annyira görbíteni a teret, a cégértékelések, az ingatlanok, a minden olyan eszköz, aminek az értékelése az bármennyi szubjektumot is tartalmaz, hogy ott meg fogják tudni oldani a vagyonosok, hogy ne kerüljenek ez alá a adóalanyiság alá. És ez azért nagyon fontos, mert pont az 1 milliárd és mondjuk 3 milliárd közötti, vagy akár az 1 milliárd és 5 milliárd forint közötti réteg az, amire mi hosszan figyelmeztettünk hónapokon keresztül több szakmai anyagunkban is, hogy föl sem becsülhető az, hogy mekkora fájdalmat fog elszenvedni ez a réteg, akik egyébként a magyar KKV-szektor gerincét jelentik, akik sok százezer ember foglalkoztatásáért felelnek, viszont olyan cégekben dolgoznak, olyan cégeket birtokolnak, ami papíron lehet, hogy 3 milliárd forintot ér, nem biztos, korán sem biztos, hogy el tudná adni azt a 3 milliárd forintért azt a céget, viszont hogyha neki a 3 milliárdos vagyona plusz még a 30 év alatt megkeresett, nem tudom én, 2-3 ingatlana mellé be kéne fizetni minden évben 25-30 millió forintot, akkor azt a 25-30 millió forintot vagy a fejlesztési elhatárolásai terhére, vagy az egyébként példának okáért egy valami közösségi finanszírozás, vagy közösségi teherviselés, vagy jótékonysági célból, tehát olyan célokról vonja el, amikhez a legkönnyebb hozzányúlni, ugyanis ebben a rétegben rendkívül sok vállalkozó van, akinek a likviditása az nem teszi lehetővé ilyen mértékű adónak a befizetését.
1: Most ebben a helyzetben kérlek szépen, amikor említetted, hogy lehet, hogy papíron ér egy cég mondjuk 3 milliárdot, de a valós reális értéke nem annyi. Most ilyenkor jó metódik az, hogy felértékeltetjük a céget egy valid céggel? Mármint egy ilyen cégértékelő céggel?
2: Hát ennek a jelen pillanatban ugye az volt az, amire mi figyelmeztettünk, ez a 8-10 ezer vállalkozás, akinek mondjuk 500 millió és 2 milliárd forint közötti valós cégértékről beszélünk, ott, hogy náluk elképesztően nehéz beértékeltetni a valós azt a cégértéket, amiért meg is vennék, és a piacon el is kellene az adott cég. Nagyon sok ilyen típusú cégnél első generációs, vagy akár második generációs, de mindenképpen a családhoz köthető a tulajdonlás és a menedzselése is annak a cégnek. Tehát lehet, hogy a tulajdonos kiesésével, vagy a eddigi tulajdonos, vagy a felépítő kiesésével a cégnek a hasznossága, a piacképessége is megváltozna, ennél fogva az értéke is gyökeresen meg tud változni. Az nagyon jól látszik, hogy akkor a hatalmas nagy fába vágta a fejszéjét a gazdasági minisztérium és a kormányzat ezzel az adóval, hogy rendkívül sok dologra kellett ügyelni. Például a cégértékelés, vagy akár az ingatlanok értékelése, a külföldi tulajdonok kezelése, vagy annak arra vonatkozó szabályozás is mind

0: és részletes munka, nagyon sok irányból kellett megközelíteniük. Végül egy nemzetközi példa minta alapján választottak egy olyan módszert, amelyik beértékeli a cégeket, de ugye itt egy olyan nagyon nehéz feladatot kell megoldaniuk, ami a tőzsdei cégeknél sokkal könnyebb, a nagyméretű cégeknél is még megoldható, de ezeknél a kis, szerintem az érintett cégek, amiről itt beszélünk, most legalább egy 10-12 ezer cég a végén, aminél még soha nem is történt igazi cégfelértékelés. Tehát a szószoros értelmében nem történt, hiszen van egy könyve, a tulajdonos magának minek értékeltesse föl, hiszen a következő 10 évben, 20 évben is szeretné csinálni a cégét. Sosem történt olyan, hogy ő valaha független szakértővel vagy könyvvizsgálva fölértékeltette volna a piac képességét annak a cégnek. Sokkal fontosabb volt a tulajdonosoknak a működés, az, hogy legyen valamekkora adózott eredménye, és erre alapozta a cég működtetését.
1: Most kérlek szépen, úgy jelem, hogy a miniszterelnök Magyar Péter tegnap videóban jelentette be, hogy a hitelek azok kikerülnek a cég értékelésből, tehát kikerülnek az adófizetési kötelezettség alól. Továbbá arra is intette az érintetteket, hogy a külföldre menekített vagyonok is horizontba kerülhetnek. Honnét lesz kapacitása erre az adóhivatalnak? Például mondjuk, hogy egy Spanyolország menekített vagyon elemeit, vagy akár egy értékpapír számlával foglalkozzon?
0: Hát ugye ez, én azt gondolom, hogy mindenfajta ilyen óvás az előremutató, és pontosan azt a célt szolgálja, azt a konszenzus, azt a társadalom konszenzust, ami ezt az egészet életre hívta, azt mindenki lehetőleg próbálja betartani, ez teljesen érthető lépés a miniszternök részéről. Tehát ez vitán felüli. Ennek a gyakorlati megvalósítása, ennek a kezelhetősége, ennek a mindennapokban, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit ilyen törököt fogtam, segítség nem ereszt dolog lehet, elképesztő terhet fog róni a hatóságokra. Minden nemzetközi példa azt mutatja, nem csak a beszedhetőség oldalán, a beszedhetőséget tekintve, csak hogy tudjunk mihez viszonyítani, ahol még egyáltalán működik, tehát bő egy tucat országban bevezették, utána mindenhol három kivétellel ki is vezették.
1: Hát ugye jelenleg Norvégiában, Svájcban és Spanyolországban van.
0: Igen, de ez nagyon fontos, hogy mind a három példán, ugye erről a három országról rendkívül sok szó esett az elmúlt fél évben, háromnegyed évben, mind a három országban egy teljesen más, és a vagyonadóhoz illeszkedő adórendszerben működik a vagyonadó. Magyarországon egy a vagyonadó gondolatiságától és strukturális jellemzőitől teljesen idegen adórendszerbe illesztjük be per pillanat a vagyonadót, ami ennél fogva egy hibrid lény lesz, épp ezért kellett nagyon sok irányból megtámasztani és felkészíteni magát a törvénytervezetet is arra, hogy amennyire csak lehet, azok a szinkronok azért megmaradjanak, nem csak a külföldi vagyon, a kettős adóztatása, a cégértékelés, amiről az előbb ejtettünk pár szót, tehát rendkívül bonyolultan és nagyon nagy feladatot róva fog majd neki, vagy fut majd neki az ország ennek a kérdéskörnek, és nem csak a vagyonosok, én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak arról a 25 ezer, vagy a valós érintettség okán, itt majd fogunk beszélni az egy háztartásbéli engedményekről, és akkor az arról, hogy azok hogyan változtatták meg ennek az érintettségi matekját, vagy az adóalanyi matekját, de hogy a foglalkoztatottak oldaláról hány foglalkoztatotti érintettje lesz annak, hogy a tulajdonosok egy más koncepcióban fognak gondolkozni, mind a beruházásaik, mind a cégeik működtetése szempontjából. És hát, hogy az elején említettem, hogy nagyon sok nemzetközi példát, meg mintát végignéztünk. Ugye az OECD-nek volt ez a rendkívül kiadós és alapos jelentése, aminek a vége, hogyha egy szóba lehet összefoglalni, az, hogy ne. Tehát ez volt a summája annak, hogy be kell levezetni, vagy érdemesebb bevezetni, vagy hogyan vezessük be a vagyonadót. Minden példát végignéztek, a legutóbbi, vagy amennyire mi így visszatudunk a saját gazdasági emlékeinkben így kutatni az elmúlt 10-15 évben, több olyan ország volt,

0: aki ebben az időszakban vezette ki. Volt olyan ország, volt olyan pénzügyminiszter, aki azt mondta, hogy a végsőkig elkötelezettek vagyunk a vagyonadó mellett, és mindent megteszünk, hogy a vagyonadó az beváltsa azt a funkciót, ami miatt mi ezt bevezettük, de egész egyszerűen a perek, a gazdasági visszaesés és a beruházások visszafogása, valamint az államra nehezülő, elképesztő és váratlan, korábban nem számolt költségterhek, azok erősen kétségessé teszik azt, hogy ezt milyen formában érdemes bevezetni, és hogy ezt fent kellett tartani, majd kivezették a vagyonadót.
1: Igen, szépen említetted egyébként, hogy lesz olyan KKV, amelynek ugye a vezetőjére, tulajdonosára akár 15-20 millió forintos teher hárulhat. Ugye ez nem csak egyszer kell megfizetni.
0: Igen, és az évente ugye ebben a...
1: Tisztázok azt is, hogy ez a vagyonadó ugye nem egyszeri.
0: Hát ez egy külön, ráadásul ez egy külön nagyon fontos kérdés, ráadásul a kormány által közzétett és elérhető hatásvizsgálati lapon is a következő 4 évre végig föntartott 800 milliárdos nagyságrenden szerepel. Én nem csak a beszedhetőség miatt, hanem a fejekben, tehát amikor a kormányváltás után látszott, hogy a korábbi gazdaságpolitika a okkal és joggal nagyon sokat kritizált gazdaságpolitika, amelyik a kivételezésre és a különböző szektorok monopolizálására irányult. Ez a hitelezéstől a fejlesztéseken keresztül a tulajdonlásokig, nagyon sok oldalon megvilágítva. Ott az volt az első reakciója a szakmának, mind a adószakértői, mind a tanácsadói szakmának a gazdaság irányítás felé, hogy egy újfajta bizalmi viszonyt, egy újfajta partnerségi viszonyt lenne érdemes kialakítania a vállalkozói rétegnek, a kormánnyal, illetve a kormánynak, pontosabban így fogom, a kormánynak lenne érdemes a vállalkozói réteggel. Én most azt gondolom, hogy ez nem a legjobb induló útja ennek, miközben azt gondolom, hogy a vagyonadónak a elvi motivációjával szerintem bárkit megkérdezünk, aki vagyonos, az azt fogja mondani, hogy igenis egyetért, igenis támogatja, igenis érti, hogy mi a kormány szándéka. Én azt gondolom, hogy a mai modern világban másik 5 vagy 6 olyan forma, mód, megvalósítás lehetséges, amelyik ennél a várható adóbevételnél, és ez nem csak Magyarország, mert az összes többi országnál is, ugyanúgy, mint ahogy mi prognosztizáljuk azt, hogy ez nagyjából hát egy olyan 150-200 milliárd, ugye az azt jelenti, hogy a GDP-nek a 0,2-0,3%-át teheti ki. Ez mindenhol így van. Tehát ez nem csak Magyarországon egy létező vagy várható mérték, hanem ugyanez Spanyolországban, Norvégiában, Svájcban, tehát ahol még működik ez a vagyonadó, és ott egy teljesen más adó struktúrába illesztve, sokkal jobb a szinkronban.
1: És innét folytatjuk, tekintettel arra, hogy lejárt a műsorunknak az első része, de azt ígérem, hogy a Karagics István által felvetett adókoherenciával folytatjuk, ami egyébként most nincs. Jönnek a hírek, érdemes továbbra is bennünket hallgatni.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
2: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Karagics István, a Blossam Capital ügyvezetője, tulajdonosa, a témánk pedig változatlanul a vagyonadó. Úgy fejeztük be a műsor első részét, hogy jelentős problémát okoz az adórendszer Magyarországon, hiszen a vagyonadó konstrukciója ebben a szisztémában és az adórendszer nem teljesen koherens, lehet így fogalmazni, és említette egyébként három országot, ahol még most is működik. Onnit milyen példákat lehetne átvenni?
2: Én azt gondolom, hogy az adórendszerhez való hozzányúlás Magyarországon az egy valós és akut elvárás. Itt egy olyan adó struktúrát örökölt meg a jelenlegi kormány, amiben a létező mindenfajta, de tényleg olyan, mint a zsibvásárban, tehát hogy mindenünk van, a legkülönbözőbb formákban adóengedmények, adómentességek, számtalan olyan adó van, ahol szektorális adók, amik átmeneti adók, amik utána szinte állandóvá válnak. Tehát nagyon-nagyon bonyolult és nagyon összetett. Egy dolgot mindig tudni kell, és ezt nem győzzük ilyenkor hangsúlyozni, hogy bármilyen adót bárki kivet és bárkivel fizettet meg, az mindegy, hogy hívjuk, a legvégén mindig a fogyasztó fizeti meg. Tehát ezt milliárd egy formában irányból lehet csűrni, lehet, hogy kisebb-nagyobb zökkenőket okoz adott vállalatnál, vagy adott iparágban, vagy adott szektorban, de annak a szektornak a szereplői utána elő vagy utóbb át fogják hárítani a fogyasztókra. Épp elég megnézni néhány olyan szektornak, amelyik nagyon nagy külön szektorális különadót fizet. Érdemes megnézni, hogy az elmúlt 10 évben, miközben ezeket a szektoris adókat fizetik, hogy alakult a nyerességesség, hát fölrobbant. Tehát, hogy ilyen volt miből, mondjuk így.
1: Az a veszély fennáll egyébként, amire, ha nem is ti, de több a tanácsadó cég is figyelmeztet, hogy külföldre viszik a vagyont. Hiszen vannak olyan országok, ahol legitim, és nem kell utána a vagyonadót fizetni.
2: Nagyon sok ilyen, én azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen példa van, hiszen a világban nem véletlenül, hogy ez volt ezeknek a kivezetéseknek az egyik oka, hogy azzal szembesültek a kormányok, hogy egy olyan adóverseny alakult ki, ahol mindenki megpróbálta a vagyonosokat nem eltántorítani az országból, nem arra késztetni, hogy fogják vissza a beruházásaikat, hanem pont az ellenkezőleg, minél több tőkét vonzni, minél több vagyonoshoz szólni, és minél vonzóbbá tenni az ottani gazdasági klímát, a kiszámíthatóságot, és ezt a bizonyos előbb említett partnerségi viszonyt. Tehát nem véletlen az, hogy egy olyan exodus, amit láttunk akár Angliában, akár Franciaországban, a spanyol vagyonadó kapcsán, hogy nem a portugálok egyszer csak kitalálták azt, hogy hát itt legalább olyan jó vagyonosnak lenni, mint amilyen volt Spanyolországban, és fölkínálták az adóilletőség megváltoztatásának lehetőségét, kintották a kapukat a spanyol vagyonos réteg felé, hogy Portugáliában fektessen be inkább. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen példát látunk, és mindegyik egyenként és külön-külön is, hát még összegezve, mindegyik ugyanoda vezet. Tehát nekem ez a legnagyobb kételyem vagy fenntartásom ezzel a kérdéssel, nem győzve azt hangsúlyozni, hogy a vagyonadónak a közteherviselési motivációja, és az, hogy a vagyonosoknak nagyobb terheket kell a közterhekből viselniük, az a egészen vitán felül egyetértünk, de mondom, akár a járadékadón, akár a progresszív veszély, ami nekem mantrám, hogy egészen abszurd, hogy tehát nem lehet minden vagyoni kategória, minden jövedelmi kategóriám ugyanazzal a SZIA-val számolni. Tehát ez elsőre jó hangzik, de a teljes mértékben igazságtalan. Ugye a fogyasztási adókról nem is beszélve, hogyha reálisan megnézzük, hogy mi az, mekkora a egy vagyonos eső fajlagos adóteher, az hát gyakorlatilag majdnem a duplája, bár itt azt mondják, hogy csak 6-8%-kal magasabb. Én azt gondolom, hogy ha mindent megnézzünk, akkor az alsó vagyoni kategóriákban számoltnál, ahol elkerülhetetlen 27%-os áfának a befizetése, tehát ez mondjuk a második vagyondecilistől egészen a 8. vagyondecilisig, ott hát biztosan legalább másfélszerese, de akár a kétszerese fajlagosan, mint a legvonyolosabbak által befizetett adónak. A tőkejövedelmek dettó ugyanilyenek, én azt gondolom, hogy egy rendkívül ideális rendszer volt azoknak a számára az elmúlt bő 10 évben, akik rendelkeznek megtakarításokkal, rendkívül kedvező volt, és paradicsomi állapotokat teremtett Magyarországon. De mondhatnám a szélesebb értelembe vett luxusadót, tehát hogyha ezt egy ilyen térképre ráhelyezzük, hogy annyifajta adó nemmel lehetne biztosabban a jövedelmeket, a tőkét, a tőkejövedelmeket érintve és célozva, és én még azt is megkockáztatom, hogy az messze nem lenne egy 800 milliárdos nagyon bőlére vett, vagy nagyon optimistán megcélzott bevételi céllal bevezethető, viszont egy 100-200 milliárdos extra teherviselést, azt simán és nagyon könnyen adminisztrálhatóan minimális apparátus ráfordítása az ingatlanadóknak a differenciálása egy bizonyos értékhatár fölött, adásvételi értékhatár fölött. Tehát rengeteg olyan adó nem van, és olyan forma, ahol már meglévő és jól működő rendszereken keresztül el lehetne érni egy olyan differenciált, magasabb közteherviselést, amit ez a vagyonadó is eredetileg, én azt gondolom, hogy célzott. Viszont azon a térképen, amiről az előbb beszéltem, azon a hőtérképen az egyik legnagyobb költséggel, legnagyobb apparátussal, és hát azt ne felejtsd, járót ilyen adó nem, az ez a vagyonadó. És még egy dolog, amit szerintem nagyon fontos, és nagyon sok nem csak vagyonossal, de a vagyonosoknak dolgozó tanácsadóval beszélgetve, ezek a bizonyos láthatatlan költségek, hogy mondjuk, hogy láthatatlan munka az, amit a feleség vagy a szülők vagy a otthon végeznek. Én el sem tudom mondani, hogy mekkora láthatatlan költséget rovunk most az országra, amikor több tízezer vezetőbeosztású vagyonos és a vagyonosok cégeinél dolgozó menedzser az nem a üzletfejlesztésével, nem a beruházásokkal, nem a kutatásfejlesztéssel fog foglalkozni, és ezt ne úgy kezeljük, hogy egy-két hónapig, hanem folyamatosan egész évben, hanem valami egészen más fogja lekötni a figyelmét. Szerintem ez egy föl nem becsült, és hogyha minden költséget egybeveszünk, akkor én ezt a költséget egészen bátran több 10 milliárdosra, vagy akár 100 milliárdosra is becsülöm, hogyha az összes ilyen menedzsmentnek a bérét, kutatási idejét, vagy arra, hogy ezzel foglalkoznak, azt összevetjük és összeadjuk. Szóval ez egy kifejezetten láthatatlan költség, de szerintem egy valós és releváns költség.
1: Hát és ráadásul az első adóév után kiderül majd az igazság, hogy a 800 milliárd forintból mennyit lehetett beszedni. Ha esetleg jócskán...
2: Elnézést, még ehhez egy gondolat, mert jó volt, hogy ezt felvetetted, köszönöm. A nemzetközi példák mindegyike azt mutatja, hogy az első évben a bevezetéskor van egyfajta reakció, egyfajta állomány, ami bekerül abba a látótérbe, ami a vagyonadó alapját fogja képezni, és utána a következő években ez az állomány, ez nem bővül, és a várhatóan beszedhető vagyonadó nem emelkedik, és növekszik, és egyre bővebb és bővebb és bővebb bevételi forrás jelent a költségvetésnek, hanem szűkül.
1: Tehát magyarán az első évben várható egy időzelbe téve egy boom, és utána pedig egy szűkülő állomány, ahogy szavaidból ki lehet következtetni.
2: Igen, mert hogy a reakciók azok borítékolhatóak.
1: Átérjük egy másik témára, elnézést, mert nagyon-nagyon rohan az időnk István, és örömmel beszélgetnénk a vagyonadó forró, de lehet, hogy a kedves hallgatókat foglalkoztatják még olyan témák is, hogy rekordösszegben fektetünk mi magyarok. Nem forintba, hanem devizalapú konstrukcióba. Mi áll a háttérben?
2: Ez jó kérdés. A statisztikák valóban azt mutatják, hogy a devizavásárlás az rekordokat dönt, sőt, még egy olyan lakmuszpapír is van, amely szerint a messze nem csak a tehetős magyarok rendezik át a megtakarításaikat, ez egy nagyon-nagyon fontos fejlemény. A második negyed évnek a számai azok azt mutatták, hogy soha nem látott összeggel növelték devizavetéteiket a magyar háztartások. Itt a Magyarországon tartott deviza betétek is, illetve a külföldön tartott deviza megtakarítások is számításba vétetődtek, vagy vettek, de én azt gondolom, hogy túl azon, hogy az erős forint az ad egy olyan lehetőséget, hogy akkor erre, aki úgy gondoljanak, lépnie kell, de most nem csak a forint árfolyamában, hanem a gazdaság iránti bizalomban is én azt gondolom, hogy van egy olyan egyensúlyi állapot, ami se azt nem indokolja, hogy most azonnal hirtelen mindenkinek devizet kellene vennie, sem azt nem indokolja, hogy külföldre kellene vinni ezeket.
1: Hát különösen, hogy megyünk az eurózóna irányába, nem?
2: Én azt gondolom, hogy most két olyan hatalmas nagy hatás, ami jelenleg adott, az nagyjából kiegyenlíti egymást. Tehát az egyik oldalon a kamatcsökkentés miatt, mert hogy az elmúlt években jól láttuk, hogy nagyon sok gazdasági hírt, nagyon sok olyan bármilyen vívmányt, vagy fejleményt, vagy jó hírt, azt negligált a piac abban a pillanatban, hogyha lehetett azt látni, hogy magasak a hozam, akkor az kiválóan jót tett a forintnak. Abban a pillanatban, amikor összeérnek a hozamok, ugye a euró kamat és a dollár kamat, illetve a másik oldalon a forint kamat, én azt gondolom, hogy ezek olyan veszélyeket jelenthetnek, hogy az, tehát nem véletlenül a jegybanknak is meg kellett fontolnia ezt a mini kamatvágási ciklusát.
1: Legutóbb ülésen, ugye a monetáris tanács már nem vágott belőle.
2: Igen, igen, egészen biztos. Tehát át kellett gondolni, és át kellett szervezni azt, hogy akkor milyen irányban, milyen taktika mentén. De hát a külső körülmények, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt az egyensúlyi állapotot fenntartani. Kopogjuk le, eddig kiválóan sikerült. Tehát a mostani jegybanki és monetáris vezetés az eddig jelesen vizsgázott ezen a téren. Jól lépték meg a csökkentéseket is, és pont annyira és olyan mértékben tartották ezt az óvatosság szintjén, hogy az árfolyamra ne legyen még káros hatása. Ugye itt a jól ismert matematikai következményeknél fogva a negatív irányba, tehát a forint gyengülés irányában lehet nagyon gyorsan elszúrni egy ilyen ciklust. A másik irányban ez nagyobb biztonsággal kivitelezhető, de a gyengülő irányban ott nagyon hirtelen lehet futni, és ugyanakkor az ember elkezd a gazdasági következmények után futni, de mondom, a külső körülmények, a nemzetközi környezet is egyszerűen olyan, hogy tényleg észnél kell lenni, minden nap jöhet egy olyan váratlan hír, végignéztük ezt az idei évet, elképesztő, miken megyünk keresztül, és gyakorlatilag azt sem már hozzászokunk, tehát, hogy
1: nap egy inzultus, vagy egy impulzus, ahogy szokás mondani. Van még hát a pár percünk, és miután ti szakértője vagytok hogy is lehet fogalmazva, tehetős magyarok vagyonának gyarapodásának alakulásáról, így ez a téma megkerülhetetlen számunkra is ebben a rádióinterjúban, köztudomás, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megnövekedett háromszorozódott a legtehetősebb magyaroknak a vagyona. Hogy látod, hogy be lehet-e még kerülni ebbe az osztályba? Tekintettel arra egyébként, hogy áprilisban olyan országgyűlési választás volt, amely valószínűleg ezt a kört is valamilyen szinten a felső decilist, vagy a felső tízezret is érinteni fogja.
2: Hát én azt gondolom, hogy ugye, mivel te sokszor szoktál a felső tízezet említeni, most a vagyonadónál egyébként pont tegnap, amikor számoltuk azt, hogy mennyiben változhat meg a vagyonadó érintettsége, annál fogva, hogy egy háztartásban hogyha 3-4, tehát a családi vagyonok kis túlzással 3-4 milliárd forintig oltalom alá kerülhetnek a egyháztartásban számítottságokán, és én azt gondolom, hogy ez annyira leszűkíti a korábban ugye említett, itt a interjú elején említett 25 ezeres kört, hogy szerintünk egy 10-12 ezer valós érintettje marad csak ennek a vagyonadónak, akikkel számolni kell.
1: Itt a nagyon sokan... ugye ez a felső 10 ezer elnevezés, igen, származik. Ha ezért fiatalabb egy... hallgatóknak mondom, akik esetleg nem élték át azt.
2: Igen, ezért gondoltam ezt a visszacsatolást, mert ez gyakran nem lehet, ezt a felső 10 ezer. De lényeg az, hogy ez a kör, tehát az jól látszik, hogy...
1: Régen mindenki oda akar bekerülni, most meg lehet, hogy...
2: Én azt gondolom, hogy mindig sokan akarnak bekerülni, de ahova inkább sokan akarnak most bekerülni, az szerintem az a felső 50 ezer, mert hogy a felső 10 ezer ezzel a fajta vagyonadó struktúrával biztosan jelentős adóterheket fog magán viselni, és szerintem ez az 1-2 milliárdos kategória az, ami, hogyha egy ideális, vagy egy hogy mondjam, az elmúlt 30 évet nem ebben a formában használta volna ki Magyarország, akkor ebben a kategóriában kellene sokkal több
1: honfitársának lennie. Tehát ez van a KKV gerince.
2: Igen. Tehát itt normális esetben az a kör, ami most mondjuk 25 ezeres, ennek egy laza 100 ezeres körnek kellene lennie. A affluens rétegben, tehát az 50-100 milliós megtakarítással rendelkező rétegben látjuk az erősödést, látjuk azt, hogy milyen erő koncentrálódik, vagy milyen megtakarítási erő koncentrálódik oda, ott, viszont a háztartások pénzügyi vagyonát vizsgálva, tehát amikor megnézzük, hogy mennyi a ugye Magyarországon csak a számokat gyorsan, hogy van 126 ezer milliárd forint bruttó pénzügyi vagyon, van ebben benne vannak a cégrészesedések is, tehát a cégrészesedéseket kivesszük, akkor ez 72 ezeres szám, most a féléves adatoknál fogva. Ezzel szemben van egy nagyjából egy ilyen 13 ezer milliárdos privátbanki vagyon, tehát az a privátbanki ügyfelek vagyona, ami mondjuk egy olyan 20 ezer ügyfélnek a együttes megtakarítási vagyona, és hát van ugye ebből következik, vagy ebből fakad, hogy van egy ilyen 30 ezer milliárdos, bő 30 ezer milliárdos olyan cégvagyon, amelyik a nettó vagyon és az előbb említett klasszikus pénzügyi vagyon között, ami pedig a cégértékeket jelenti, de még egyszer mondom, hogy ebben a cégértékben tehát nagyon-nagyon nehéz pontosan számolni, hogy igazából kinek és mekkora cégvagyona lehet.
1: És hát az a helyzet, hogy itt ért véget a műsor második része, úgyhogy mind a két fél időt lejátszottok, lehet így fogalmazni, foci nyelven szólva. A napvendége tehát Karagics István, a Blosam Kapitál ügyvezetője és tulajdonosa volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Rendezheti tartozásait Budapest, magyarok ellenőriznék a választásokat Szerbiában. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Rendezheti a főváros a felhalmozott költségvetési befizetési kötelezettségeit, tartozásait, és biztosítható a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működése, írta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid annak kapcsán tett közzé bejegyzést, hogy a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent a kormányhatározat, amelynek értelmében Budapest 120 milliárd forint visszanemtérítendő állami támogatást kap. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Karácsony Gergely főpolgármesterrel a múlt héten a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén állapodtak meg Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője Facebook oldalán. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult eseni munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. A miniszter úgy fogalmazott, minden gyermeknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa, és a saját szükségleteinek megfelelő támogatásban részesüljön. Az áprilisi magyarországi választáson bevált civil technika az őrszemhálózat felállítására készülnek Szerbiában is az október 25-i választásokon, írja a 444. A szerbiai szavazásoknál nemzetközi megfigyelői státuszban a magyar deakció közösség is ott lesz. Tímár Áron, az akcióközösség vezetője elmondta, őrszemeik a Vajdaságban főként magyar lakosságú és vegyes nemzetiségű településeken lesznek jelen a szerb választásokon, hogy az itthon is bevált civil jelenléttel előzzék meg a visszaéléseket. Németországban 13 éve nem volt annyi vállalati csőd, mint az idén júliusban. Abban a hónapban csaknem 2400 vállalati fizetésképtelenségi eljárást regisztráltak, 8%-kal többet az előző év azonos hónapjánál. A havi esetszám 2013. júliusa óta nem volt ilyen magas. A legmagasabb arányt a szállítás és raktározás ágazatban mérték, ezt a vendéglátás követte majd a német építőipar. Önkiszolgáló kölcsönzési rendszert vezettek be a Szegedi Egyetemi Könyvtárban, az olvasók így akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az önkiszolgáló kölcsönző rendszer részeként 4 beltéri kölcsönző automata, egy külső könyv visszaadó és 4 könyvátvevő automata áll az olvasók rendelkezésére.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Állati kalandok Nyíregyházán. Az állatpark és sóstó felfedezése. A parkban van Európa második legnagyobb állatbemutatója. Emellett itt található a kontinens egyik legnagyobb vastagbőrű és emlős gyűjteménye is. Külön érdekesség, hogy a legtöbb medvefa is itt él együtt, többek között jegesmedve, európai barna medve és pápaszemes medve. Mintegy 500 különböző faj, közel 5000 állat látható. Számos olyan állat él itt, amely Magyarországon kizárólag Nyíregyházán figyelhető meg. A jegesmedvék mellett például sziklaugró pingvinek, páncélos krokodilok, fehérfoltú szirticápák, vörös óriás kenguruk, maláj és szumátrai tigrisek, valamint borneói orángutánok. Sóstó gyógyfürdő, ahol minden karnyújtásnyira van. Sóstó gyógyfürdő Nyíregyháza város központjától alig 6 kilométerre található. A sóstói tó környékén sétára, csónakázásra, vízibiciklizésre és sportolásra is van lehetőség. A környéken további vonzerő az egész évben nyitva tartó Aquarius élmény és parkfürdő, valamint a sóstói múzeumfalu, ahol a múlt mindennapjai idéződnek fel. Programötletek az állatpark környékén. Sóstón a látogatók számos aktív és pihentető program közül választhatnak. Játszóvár, kondipark, csónakázótó, rekordtán futópálya, bringóhintó és lovaglási lehetőség is rendelkezésre áll.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Országos orvosszámlálást indít az orvosi kamara, véleményezhették leendő egyenruháikat a rendőrök. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Álmos Péter elnök a HVG-nek azt mondta, várhatóan jövő nyár végére készül el az az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos van az országban, valamint hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az Orvosi Kamara elnöke szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak a testületnél. Rendőrök véleményezhették az egyenruháik cseréjére kiírt pályázatra beérkezett 383 mintadarabot, közölte a belügyminiszter a Facebookon. Pusfai Gábor arról írt, hogy a szavazatok kiértékelése után tesztidőszak indul, így a gyakorlatban is ki lehet próbálni a most kiválasztott termékeket. A vélemények megismerése után indítható majd el a tényleges közbeszerzés, várhatóan a jövő év első negyedében. A tárca júliusban jelentette be, hogy megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája. Minden eddigi rekordot megdöntött a magyar vendégforgalom Horvátországban. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista, több mint 4 millió vendég éjszakát töltött ott. A vendégek számában 12%-os, a vendégészakákat illetően 10%-os növekedést regisztráltak 2025 azonos időszakához viszonyítva. A magyar utazók körében idén is a Kvarneröböl volt a legnépszerűbb. A balatoni partszakaszokat veszélyeztető nagy beruházások felfüggesztését, az érintett területek köztulajdonba vételét és 15-30 milliárd forintos balatonvédelmi alap létrehozását sürgetik civil szervezetek. Az SOS Balaton mozgalom kezdeményezői elsőként a Fonyódi Pogányvölgyi víztorkolatának megmentése érdekében várnak intézkedést. Mintegy 75 tonna hulladékot, közte csak nem 900 gumiabroncsot szedtek ki a Duna medréből a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság szakemberei az elmúlt két hónapban. Az igazgatóság Facebook oldalán azt írta, a Duna középső, az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd közötti szakaszának megtisztításán dolgoztak. Szinte minden dunaparti település és fővárosi kerület szakaszán jártak, volt ahol többször is. A hulladékot szelektíven szétválogatva gyűjtötték és szeptember végén el is szállították. Víztölcsérek pusztítottak Olaszország déli részén, írja a Telex. Főleg Szicília volt érintett, ahol Marsala városán két víztölcsér is végig söpört. A polgármester háborús övezethez hasonlította a helyzetet. Öt ház teljesen megsemmisült. Az egyik víztölcsér elért egy iskolát, miközben az épületben 273 diák volt. A pedagógusok időben észlelték a veszélyt, és az épület biztonságosabb részeibe terelték a gyerekeket, így a diákok és a személyzet nagyobb sérülés nélkül megúszták az esetet. A víztölcsérek főként viharos időben keletkeznek, leginkább trópusi területeken.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Gregory Porterről azt írja a New York Times, hogy birtokolja a legtöbb olyan dolgot, amit egy férfi jazz énekestől várnánk, és talán egy-két olyan dolgot is, amiről nem tudtuk, hogy várunk. 1971-ben született egyébként Sacramento-ban, és már a 2010-es első albuma is Grammy jelölést kapott. A harmadik 2014-ben megkapta a Grammy-t, az év legjobb énekes lemeze lett. Gregory Porternek már védjegyévé vált különleges sapkája, amelyet nem csak a fellépésein visel, hanem minden alkalommal, amikor a nyilvánosság elé lép. Sokszor elmondta, hogy a sapka nélkül a zenész láthatatlanná válik, rajongói ugyanis nem ismerik fel.
1: Trend Night.
2: A következő percekben meghallgatunk egy dalt Gregory Portertől is, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Hey!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A hallgatói normatíva megduplázását kéri a Hőok. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A felsőoktatási ösztöndíjak forrását jelentő hallgatói normatíva megduplázását kéri a jövő évi költségvetésben a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Az országgyűlési képviselőkhöz és az érintett parlamenti bizottságokhoz írt levelükben azt írják, az egy hallgatóra jutó normatíva összege 2020 óta változatlanul évi 166.600 forint. Ennek nyomán a tanulmányi ösztöndíj minimális összege havi 8.330 forint, és a legmagasabb átlaggal rendelkező hallgatók is ritkán kapnak 30.000 forintnál többet. Ez az összeg pedig mára egyáltalán nem jelent érdemi motivációt a jobb tanulmányi eredményre. Nem fogadja el a 10 millió forintos bírságot a szegedi BYD. A kínai autógyártó jogorvoslattal él a kormányhivatal bírsága ellen, amit a környezetvédelmi engedélyben foglaltak el mulasztása miatt kapott. A bírságot a kormányhivatal júniusban szabta ki, mert a hatóság szerint a cég nem végezte el az engedélyben előírt talajvizsgálatot, és a talajelszállítását sem jelentette be előre. Binszky József alpolgármester nyáron a szegedi közgyűlésen beszélt arról, hogy szennyezett talajvízből kerülhetett mérgező alkilbenzol abba a termőföldbe, amit a BYD gyár építkezéséről szállítottak a környékbeli földekre. Ezt szakértők megállapításaira alapozta. A kormányhivatal ugyanakkor azt nem állapította meg, hogy a BYD okozta volna a szennyezést, csak a környezetvédelmi mulasztás miatt büntetett. Újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg a MÁV csoport az egyes vasútvonalon, Kelenföld és Budaörs között. Ezen és a következő hétvégén ágyazatot rostálnak és cserélnek, valamint felújítják a Budapest 11. kerületében a Muskétás utcánál található vasúti átjárót, ahol kicserélik a síneket és az útátjáró elemeit. Az érintett szakaszokon a sebességkorlátozásokat fokozatosan enyhítik, a jelenlegi óránkénti 60 km-es korlátozás helyén 80 km-es sebesség lesz megengedett, a többi érintett szakaszon pedig az utószabályozás után állítják vissza az óránként 120 km-es sebességet. A fiatalok harmada rendszeresen szorong, a legfontosabb stresszfaktor az iskola, derül ki az IDEA intézet nyári országos felméréséből, amelyet a mentális egészség világnapja alkalmából tettek közzé. A fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, a 16-19 évesek mentális állapota kifejezetten veszélyeztetettnek értékelhető. Átlagértékeik nem érik el az elfogadható szintet. Szlovákiában fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén történt támadásokra reagálva. A múlt héten az észak-szlovákiai Szaniszlófalva általános iskolájában volt tragikus kimenetelű támadás. Az iskola egy 13 éves tanulója, két pedagógust és egy 12 éves iskolás lányt késelt meg. A lány és az egyik tanárnő meghalt. Lengyelországban két egymást követő napon két iskolai késes támadás is történt.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap keleten még borongós, esős idővel indul a nap, majd délután a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik. Mögötte nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. Az ország északnyugati harmadán élénk erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 6-13, délután 12-20 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az Év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
0: Trend Night.
1: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

literes. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A bemondó zenekar Czutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Czutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: and you and I are beings of light.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
0: Trend Night.
1: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Több mint 175 millió forintból biztosítják a vagyonvisszaszerzési hivatal két vezetőjének személyi védelmét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a kabinet október 9-i rendeletére utalva azt írta, a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be, a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Akkor azt mondta, úgy szigorítják a környezetvédelmi jogsértések szankcióit, hogy azok egy nagyipari vállalat számára is visszatartó elővel bírjanak. Hatályba lépett az a kormányrendelet, amely az állandó személyvédelemben részesülők közé sorolja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét és nyomozati elnök helyettesét. A védelmükkel járó többletkiadásokra a kormány idén több mint 175 millió forintot biztosít, 2027-től pedig évi csaknem 849 millió forintos többletforrás biztosításáról rendelkezett, derül ki a magyar közlönyből. Ugyancsak a magyar közlönyben jelent meg az a határozat, amelynek értelmében az NVVH a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek közé kerül. Rendkívül csapadék hiányos az idei év a Tisza völgyben. A Tisza részvízgyűjtői közül az idén eddig olyan kevés csapadék hullott a Bodrog, a Sajóhernád, a Közép-Tisza és az Agyvatarna vízgyűjtőjére, amire az adatgyűjtés kezdete, azaz 1985 óta nem volt példa, ismertette a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. A vizsgált időszakban a legkevesebb csapadék az Agyvatarna vízgyűjtőjén esett. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A kezdeményezés célja a három ország határvidékén fekvő tóvidék természeti és kulturális örökségének megőrzése, valamint a fenntartható turizmus fejlesztése. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a világörökségi jelöléshez szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. A Prespató térsége a Balkán egyik legjelentősebb határokon átnyúló természetvédelmi területe. Diego Maradona egykori vezetőorvosi tanácsadójára 12 év, az orvosi koordinátorra 10 év, a pszichiáterre pedig 8 év börtönbüntetést kért az argentin ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés miatt. A Telex emlékeztet, az argentin futballsztár, az akkor 60 éves Diego Maradona 2020-ban egy agyivérrög miatt végzett műtét után lábadozott, amikor szívrohamban meghalt otthonában. A Maradonát kezelő orvosi csapat ellen eljárás indult. Az ügyészek azt állították, hogy az egykori focista halála elkerülhető lett volna, ha nem történik orvosi mulasztás. Az eljárás 7 embert érint, köztük idegsebészt, orvost, pszichiátert és éjszakai ápolót. Ők azt állítják, hogy a focista visszautasította a további kezelést, és a műtét után tovább kellett volna otthon maradnia.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap a reggeli borongós idő után felszakadozik a felhőzet, az ország keleti-délkeleti felén a tartós eső kelet felé vonul, élénk erős lesz a szél. A minimum 7 és 12, a csúcsérték jellemzően 14 és 20 fok között alakulhat, de a keleti tájakon ennél hűvösebb is lehet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájpróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: A 94.2-n.
2: Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul, Nancy nem beszél magyarul.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földessy Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagylemezen szerepelt.
0: Trend Night.
1: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-Faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
0: Trend Night.
1: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alter popot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2 Trend FM.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Reklamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Nights.
2: Reklamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei